and take my fill, but give me grace and not rush to suffer.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 18-án, kedden. Magyarországnak tegnap sikerült elkerülnie az alkotmányos válság megvalósulását, a szlovákiai törvényhozók azonban magyar kollégáikkal ellentétben nem lélegezhetnek fel. Pozsony ugyanis igen nehéz helyzetbe kerülhet egy a közelmúltban hatályba lépett törvénymódosítás miatt, amely diszkriminatív módon enyhíti a kettős állampolgárság tilalmát. És amíg Szlovákia nemzetközi szintéren felmerülő esetleges problémákat igyekszik megelőzni, addig az európai államok többsége a pusztító tűzvészek hatásait próbálja mérsékelni. Az előttünk álló három órában erről is szólunk majd. A mai reggeli hangmérnöke Kubányi Péter, a hírszerkesztő pedig Mezőszállási Márk. Most neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Robert Fico szerint nem veszélyezteti Szlovákia biztonságát két közúti kamera. Jared Kushner Jeruzsálemben tárgyalt Benjamin Netanyahuval. Változékonyabb, hűvösebb idő várható, helyenként esővel és záporokkal. Jönnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök szerint két tesztelt közúti kamera miatt nincs veszélyben Szlovákia biztonsága. A Nemzetbiztonsági Hivatal korábban jelentős kiberbiztonsági kockázatot állapított meg több sebességmérő kamera típus esetében, amelyek között orosz gyártású berendezések is vannak. Fico szerint önmagában nem az a döntő, hogy egy kamera alkatrészei melyik országból származnak, és úgy véli, hogy a közúti kamerák által rögzített információkat egy kémműhold is képes megszerezni. Az ügyben már vizsgálat indult. Belügyminiszter megszakította az együttműködést a Szóitron vállalattal, miután az elemzés orosz alkatrészeket talált a kamerákban.

0: cég vitatja a vádakat, az ellenzéki Progresszív Szlovákia feljelentést tett és Suta Estok távozását követeli. Rudolf Uliak sport- és idegenforgalmi miniszter személyi felelősségre vonást követel a közlekedési kamerarendszer körüli ügy miatt. Uliak szerint súlyos biztonsági hiányosságok merültek fel, és az ügyben külföldi, illetve orosz titkos szolgálati kapcsolatok gyanúja is felmerült. A miniszter Matus Suta Estok belügyminiszter szólította fel arra, hogy vonja felelősségre azokat, akik szerinte hibákat követtek el a rendszer beszerzése során. Uliak szerint az ügy komoly biztonsági kockázatokat vet fel. Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja Jeruzsálemben tárgyalt Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel a gázai övezetben érvényes tűzszüneti megállapodás következő lépéseiről. A találkozó mintegy 3 órán át tartott, és néhány nappal azután került rá sor, hogy Netanyahu elutasította az Egyesült Államok által támogatott 15 pontos tervet. Kushner előzőleg Egyiptomban a Hamász politikai vezetésének képviselőivel is egyeztetett. A Hamász a terv elfogadását jelezte, Izrael azonban továbbra is a szervezet teljes lefegyverzését követeli. A megállapodás elfogadásától függ a gázai újjáépítés és a nemzetközi erők telepítésének folytatása is. A Magyar Alkotmánybíróság elutasította a Fidesz és a KDNP beadványait az alkotmány 17. módosításával kapcsolatban. A testület többek között az államfői tisztség megszűnését, a parlament képviselői mandátum 12 éves korlátozását és az alkotmánybírók 70 éves korhatárát vizsgálta. Az alkotmánybíróság szerint azonban az alkotmánymódosításokat csak elfogadásuk és kihirdetésük eljárási szempontjai alapján vizsgálhatja, tartalmi szempontból nem. A döntés értelmében a vitatott módosítások hatályban maradnak. Az orosz legfelsőbb bíróság elutasította az ellenzéki Jabloko párt fellebbezését, így egyelőre érvényben marad a párt szövetségi jelölt listájának törlése a szeptemberi parlamenti választásokon. A Jabloko szerint a döntés politikai indítatású, és azzal milliókat fosztanak meg egy ellenzéki választási lehetőségtől. A párt békepárti kampányt folytat és a háború befejezését, valamint a nukleáris konfliktus elkerülését sürgeti. A Jabloko még a legfelsőbb bíróság elnökségé ehhez is fordulhat. Ha a kizárást véglegesen is megerősítik, a párt nem szerepelhet majd az országos szavazólapon, jelöltjei azonban egyes egyéni választókerületekben továbbra is indulhatnak.
1: Időjárás.
0: A mai napra változóan felhős idő jellemző. A nap folyamán helyenként erősen megnövekedhet a felhőzet, és elsősorban keleten fordulhat elő eső vagy zápor. Hűvösebb időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a hegyekben 1500 méteres magasságban körülbelül 10 fok lesz. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lehet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Pozsonyban, Dévényújfalun, a Janka Alexi utcában útjavítás miatt ideiglenesen egyirányosították az utat a Saratovská utca felé. A másik irányban a forgalmat az M. Schneider, a Trnavského és a Harmincova utcán keresztül terelik. Szintén Pozsonyban, a Jarosova utcában útfelújítás zajlik, mindkét irányban egy-egy sáv járható. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

Akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem. Kigyúlnak a lámpák, amerre jár, s keringőzni kezd el minden Szent János bogár, és ő úgy lép, mint senki más. Becsukja a szemedet, hogy a szíveddel is láss, kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen, olyat

0: Rigárdi Lászlóval.
1: A bajnok szóval labdarúgó csapata leigazolta Román Cserepkait, a Kassai Együttes 24 éves csatárát. A pozsonyiak saját nevelésű játékosa, aki 4 éves szerződést írt alá, a Kékek Akadémiájáról Teplicére került, majd Aranyos Maróton, aztán pedig Kassán futballozott. A második labdarúgó liga negyedik felvonásának záró mérkőzésén Slovan B. Humenné 3-0. A 100%-os Petržalka 3 ponttal vezet a Vágbesztercei és a Somorjai együttes előtt. Az egy pontos galántaiak, a kieső 15. helyen állnak. A sereghajtó nyeretlen Ferencváros több mint 6000 néző előtt 1-0-ás győzelmet aratott Zalaegerszegen a labdarúgó NB egy negyedik fordulójának záró mérkőzésén. A Fradi 3 pontot érő gólját Marius Korbu fejelte a 38. percben. Fél órával később duplázhatott volna, ám gyengén helyezett 11-esét Gundel Takács Bence a balkapufa segítségével hárította. A Ferencváros kapusa Dibusz Dénes volt a mezőny legjobbja, háromszor is biztos góltól mentette meg csapatát. A zöldfehérek, akik egy meccsel kevesebbet játszottak, megszerezték idei első győzelmüket, és a tabellán feljöttek a 8. helyre. A Felcsút 1 ponttal vezet az Újonc Vasas, 2-vel pedig az Újpest előtt. 3 év után visszatér a Barcelona labdarúgó csapatához a játékosként világ- és Európa-bajnok háromszoros BL győztes Sergio Busquets, aki a klub második csapatánál Juliano Belletti munkáját segíti. Marc Santos, a Levante 15 éves hátvédje bemutatkozott a spanyol labdarúgó bajnokságban, így megelőzte a világbajnok Lamin Yamalt a vonatkozó örök rangsorban. Sós Csaba szövetségi kapitány szerint a magyar úszóválogatott sikerének záloga egy fél évszázada jól működő rendszer, amelyben a világ élmezőnyébe tartozó edzők segítségével folyamatosan fejlődnek a sportolók. A munka pedig nem áll le, hiszen kevesebb mint 2 év múlva rendezik a Los Angeles-i olimpiát. A Párizsban vasárnap este befejeződött Európa-bajnokságon a medencés csapat 4-4 arany és ezüst, valamint 2 bronzéremmel zárt. Ezzel az 5. helyen végzett az éremtáblázaton. 2 magyar érem is született hétfőn a pozsonyi U20-as birkózó világbajnokságon. A 130 kilósoknál László Koppány ezüst, a 77 kg-os súlycsoportban pedig Toplak Zalán bronzérmet szerzett a kötött fogásúak között. Az 51 kilós Petrimán Patrícia elődöntőbe jutott, a szerbiai U19-es ökölvívó Európa-bajnokságon, így már biztosan érmes. A Tour de France országúti kerékpáros körversenyen elszenvedett kulcson törése után ebben az évben már nem indul több versenyen Jonas Vingegaard. A kétszeres Tour győztes dán kerekesnek nem volt konkrét versenyterve a szezon további részére, de reménykedni lehetett abban, hogy a szeptemberi montreali világbajnokságon rajthoz tud állni. Ottmar Szafnauer továbbra is nyitott arra, hogy visszatérjen a Forma 1-be, ám jelezte, egy újabb lehetőség kedvéért már nem feltétlenül vállalna csapatfőnöki szerepet. A 62 éves szakember korábban több mint egy évtizeden át irányította a Silverstone-i istálót, a Force India és a Racing Point korszakában, majd az Aston Martintól távozva az Alpine csapatfőnöke.

Ma Ilona napja van. Az Ilona női név a Helena magyar alakváltozata, amelyet tulajdonképpen a középkor óta használnak ebben a formában. A név eredetije szláv közvetítéssel került a magyarba, később azonban számos másik nemzet, például a finn, éppen ezt a verziót ültette át a saját nyelvébe. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük a Lenka, a Ronald, valamint az Ilka nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint Elena és Helena napja van. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek!

0: 6 óra 21 perc. Hamarosan egy bőrre ragasztható matrica formájában is elérhető lesz a pacemaker. Készlethiány miatt drágul az egyik közkedvelt márka, és már a mesterséges intelligencia által generált zenék sem lesznek ingyenesek. Színes híreink következnek a nagyvilágból, Nyitrai Nóra válogatásában.
1: Életet menthet a pacemaker, azaz a szívritmus szabályozására szolgáló készülék. Ezeket az elemmel működő eszközöket mélyen a mellkasba ágyazzák, ahol stabilizáló elektromos impulzusokat küldenek közvetlenül a szívizomba. Bár e szerkezetek valóban hasznosak, a beavatkozás sosem kockázatmentes. A Massachusetts-i Műszaki Egyetem kutatói viszont egészen más utat követtek, és a sebészkés helyett a hanghullámokhoz fordultak. Egy bélyeg méretű ultrahangos matricát fejlesztettek, amelyik egyetlen bemetszés nélkül, azaz nem invazív módon a mellkasra ragasztva képes sikeresen szabályozni a szív ritmusát. A kutatók most azt tervezik, hogy a pacemaker tapaszt kombinálják a korábbi mély szervek képalkotására tervezett viselhető érzékelőkkel. Ez a jövőbeli eszköz egy teljesen automatizált őrszemként működne, folyamatosan figyelné a szívet, észlelné a kihagyásokat, és azonnal célzott ultrahang hullámokat küldene a ritmus korrigálására. A memóriahiány kezdetben a Mac Mini és a Mac Studio elérhetőségét rontotta, most viszont úgy tűnik, hogy az Apple univerzum legnépszerűbb laptop modellje, a MacBook Air sem ússza meg. Ezek a gépek eddig egyfajta védettséget élveztek köszönhetően az Apple hosszú távú beszállítói szerződéseinek. Mindez azonban megváltozik, Mark Gurman, a Bloomberg neves Apple szakértője szerint. Gurman szerint a MacBook Air most sok helyen hiányzik az Apple kiskereskedelmi hálózatában. Sajnos a távolabbi kilátások sem túl kedvezőek. Hiába keres most alternatív beszállítókat az Apple, a témában igencsak érintett Samsung is arra számít, hogy a memória hiány 2027-ben még súlyosabbá válik, és akár 2028-ig is eltart, mivel az AI ipar továbbra is elsőbséget élvez a memória ellátásban. Abban semmi meglepő sincsen, hogy a Spotify is növelné a bevételeit minél több előfizető toborzásával. Ehhez persze újdonságokat kellene kínálni, és a streaming óriás az AI-ban vélte megtalálni ehhez a Szent Grált. Az egyik érdekes új funkció a nyár elején bevezetett beszélgetés a Spotify-jal, ami lehetővé teszi a prémium felhasználók számára, hogy egy chatbot felületen keresztül beszélgetős módon kommunikáljanak a platformmal. Egy másik nagyszabású AI kezdeményezésként a Spotify a Universal Music Group-pal együttműködve egy olyan eszközön dolgozik, amely lehetővé tenné a felhasználók számára, hogy mesterséges intelligencia bevonásával remixeket és feldolgozásokat készítsenek a platformon megjelenő előadók dalaiból. Az eszköz még nem jelent meg, de természetesen fizetős kiegészítőnek szánják. Mindeközben az ingyenes előfizetőket is megpróbálják rávenni, hogy áldozzanak a zenei szolgáltatásra. Ezt több reklámmal és korlátozással próbálják elérni.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Andrej Dankó megelégelte, hogy a kormányfő eddig nem teljesítette a személycserékre vonatkozó követeléseit, így drasztikus lépésre szánta el magát. De célt érhet a Szlovák Nemzeti Párt vezetője a Robert Ficónak címzett ultimátummal. A folytatásban ennek járunk majd utána. Előbb azonban regionális híreink jönnek Mezőszállási Márktól.
2: Több száz önkéntes tisztította az Ipolyt az elmúlt napokban. A négy napos természetvédelmi akció során mintegy 200 kilométeres folyószakaszt jártak végig. A vízállás rendkívül alacsony volt, ezért olyan területek és hulladékok is hozzáférhetővé váltak, amelyek magasabb vízállásnál rejtve maradnak. Történelmi eseménynek nevezik Gútán az első köztéri szobor felavatását, amely történelmi személyiséget ábrázol. Vasárnap Szent István király szobrát leplezték le a templom téri körforgalomnál. Az ünnepségen Halász Béla polgármester arról beszélt, hogy az államalapító király öröksége ma is irányt mutathat a város örökségének. Külön kiemelte a magyar és szlovák lakosság együttélésének fontosságát. Az alkotást Szilágyi Tibor érsekújvári szobrászművész készítette. Új közösségi térrel gazdagodott Ipoly Födémes. A településen a Födémesi Fesztivál keretében avatták fel az új szabadtéri színpadot. Tóth Magdolna polgármester szerint a létesítmény olyan hely lesz, ahol a helyiek együtt találkozhatnak, szórakozhatnak, a fiatalok pedig bemutathatják tehetségüket. Az avatás után gyermek és folklór programok, majd esti koncertek várták a közönséget.
0: Időjárás.
2: A mai napra változóan felhős idő jellemző. A nap folyamán helyenként erősen megnövekedhet a felhőzet, és elsősorban keleten fordulhat elő eső vagy zápor. Hűvösebb időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A hegyekben 1500 méteres magasságban körülbelül 10 fok lesz. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban, Dévényújfalun, a Janka Alexiho utcában útjavítás miatt ideiglenesen egyirányosították az utat a Saratovská utca felé. A másik irányban a forgalmat az M. Schneider, a Trnavského és a Harmincova utcán keresztül terelik. Szintén Pozsonyban, a Jarosova utcában útfelújítás zajlik, mindkét irányban egy-egy sáv járható. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 35 perc. Az őszi politikai szezon kezdetéhez közeledve egyre élesebb konfliktusok feszítik a kormánykoalíciót. A szlovák nemzeti párt vezetője Andrej Danko ugyanis megelégelte, hogy Robert Fico eddig nem tett eleget a Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter menesztésére vonatkozó követelésének, így ultimátumot adott a miniszterelnöknek. Ha Taraba nem távozik a pozíciójából legkésőbb szeptember 15-éig, akkor az SNS kész akadályozni a parlament munkáját. De mi áll a konfliktus hátterében? És meddig mehet el a nemzetiek elnöke a célja elérése érdekében? Egyebek mellett erről kérdezte Tokár Gézát, az Új Szó belpolitikai rovatának munkatársát Juhász László a tegnapi reggeliben.
1: Mi áll valójában az Andrej Danko és Tomáš Taraba közötti konfliktus hátterében? Miért romlott meg ennyire a viszonyuk?
2: Hát nyilván nagyon sok tényező van a háttérben, de hogyha a legfontosabbat kellene kiemelni, ami nagy valószínűséggel befolyásol rengeteg más apróbb konfliktusit is, az mindenféleképpen az, hogy Taraba és Danko egymásra féltékenyek. Illetve hát az egyik oldalról ez egészen biztosan igaz. Andrej Danko úgy látja, hogy Tomáš Tarabának a ténylése az igazából a saját pozícióit veszélyeztetheti valamilyen módon a nemzeti oldal az SNS pártjának az élén, és ebből kifolyólag mindent megtesz arra, hogy megpróbálja őt kiszorítani és ellehetetleníteni. Ezzel együtt pedig nagyon jól jön neki nyilván technológiai szempontból az is, hogy a környezetvédelmi minisztérium az visszakerülhetne Taraba távozásával közvetlenül az SNS irányítása alá, hiszen azt érdemes tudatosítani, hogy Taraba az ugyan SNS miniszternek számít, de valójában független és nem kötődik a párthoz, hiába próbálta magát felvetetni a nemzeti pártba. Nem is olyan régen.
1: Az SNS azzal is indokolja Taraba leváltását, vagy ezt a szándékát, hogy a pártnak nincs megfelelő rálátása arra, mi történik a minisztériumban. Ez azt jelenti, hogy ennyire elveszítette Danko az ellenőrzést a saját pártja által vezetett minisztérium fölött?
2: Hát elképzelhető ez is, de azért én azt valószínűnek tartom, hogy az SNS-nek van rálátása, csak éppen megpróbálja valamilyen módon kétségbe vonni Tarabának a szakmai hitelességét és a hozzáértését, és ezt a kártyát felhasználva igyekszik megszabadulni a politikustól. Itt ugye látni kell azt, hogy az SNS-es minisztérium, tehát a maga környezetvédelmi minisztérium az SNS irányítása alá tartozik, maga Taraba miniszteri pozícióban van, viszont van ott az SNS-nek egy államtitkára, ugye ez pont a Taraba utódjaként emlegetett Kuffa, és ebből kifolyólag meg lenne némi kölcsönös jóindulattal a tér arra, hogy olyan lépések történjenek a minisztériumon belül, ami Tarabának is jó, és az SNS-nek is jó, de ebben a pillanatban inkább ez egy ilyen lose-lose szituáció felé hajlik el, azaz az SNS megpróbálja aláoknázni Tarabát, és nagy valószínűség szerint ez naponban Taraba sem túlságosan érdekelt abban, hogy bármiben is Danko kedvére tegyen, vagy a párt kedvére tegyen, hogyha vagy illegálmes vagy eléggé közvetlen instrukciót kap arról, hogy mit kellene csinálni a tárca élén.
1: Akkor ugye jól látom, hogy tulajdonképpen nem is szakpolitikai nézetkülönbségekről van szó, hanem inkább ilyen hatalmi harcról.
2: Hát igazából lehetne akár szakpolitikai nézetkülönbségről is szó, hiszen ugye a környezetvédelmi tárcámból azért meglehetősen sok botrány vagy kétséges kérdés fogalmazódott meg az elmúlt időszakban. Itt ugye, amire nagyon sokat szoknak hivatkozni, a Szlovák Nemzeti Parknak a zonációja és ezzel kapcsolatos gyakorlati kérdések, amik az Európai Uniós forrásokra is hatással vannak, vagy a szélerőmű parkoknak az ügye, ami ugye Taraba vállán nyugszik, és valamilyen idézőjelben rejtélyesokból kifolyólag az SNS teljesen más állásponton van, mint a minisztere, de azért nagy valószínűség szerint, és hát a korábbi szlovákiai tapasztalatokból kiindulva, itt a szakmai kérdések azok másodlagosak vagy harmadlagosak, és egyáltalán nem erről van szó, hogy egy konkrét vagy két-három konkrét szakmai kérdésben tért volna el annyira el Tarabának és az SNS-nek a véleménye, hogy a politikus és a politikai párt az képtelen egymással megegyezni. Ez nagyon-nagyon valószínűtlen.
1: És ugye az is érdekes, hogy az általad említett minisztériumi államtitkárok is inkább az SNS mellett állnak ki, mint sem a saját miniszterük mellett. Ugye ez is azért mutat egyet s mást az SNS-en belüli erőviszonyokról.
2: Hát az erőviszonyokról igen, de ugye azt látni kell, hogy ezek az államtitkárok is politikai jelöltek, viszont ami meg őket érinti, hát ők kimondottan az SMS-hez kötődnek. Tehát a pártnak a köreiből jöttek, a párt struktúrákból élnek. Mondjuk, hogyha ugye konkrétan Kuffát veszük, akkor neki akkor lesz valamilyen tisztsége, hogyha Andrej Danko kegye azt megengedi, vagy úgy kívánja. Miközben Tomás Tarabella egy független személyiség, aki autonóm módon idézőjelben a saját jogán próbálhatna meg akár egy új kormányon belül is saját magának tisztségeket kiborzolni, és Tarabának azért az SNS-en belül nincs hátországa, soha nem is törekedett erre. Egy olyan karrierpolitikus, aki mindig is a saját útjait járva emelkedett egyre magasabbra és magasabbra, és ugye az előző választások, a 2023-as választás előtt pedig kötött egy gyakorlati egyességet Andrej Dankóval, szavazatokat szállított neki azzal, hogy fölkerült az SNS listájára. Végül pedig hát elnyerte idézőjelben ennek a tevékenységnek a méltó jutalmát egy miniszteri szék képében. Csak hát abban az esetben, hogyha az embernek nincs politikai hátországa, akkor nem igazán számíthat jó indulatra az SNS-nek a káderei, a kinevezett politikai jelöltjei részéről. Nekik semmiféle érdekükben nem állt Tarabát támogatni Andrej Dankóval, a közvetlen főnökükkel szemben.
1: Most már az SNS nem szeptember végét, hanem szeptember 15-ét jelöli meg Taraba távozásának határidejeként. Miért lett ennyire sürgős a miniszter leváltása?
2: Én személy szerint úgy gondolom, hogy ez inkább a politikai izmozásnak a része. Ugye itt az SNS-hoz korábban is egy előszeretettel próbálta meg falhoz állítani a kormányt, vagy akár magát Robert Fico miniszterelnököt egyes politikai ügyekben, és egy kicsit nekem úgy tűnik, mintha egy ilyen nyilvánosság felé való optikának a módosításáról lenne szó. Tehát abban az esetben, hogyha Tarabát tényleg idő előtt menesztik, akkor ezt Andrej Danko értelmezheti az erőjeleként, ami hát egyrészt ugye valamilyen szintomból pozitívum lehet a saját maga számára, másrészt Dankó természetét ismerve, meg a nyomás gyakorló módszereit ismerve, adódik a kérdés az, hogy egy ilyen siker, hogy Taraba még korábban is távozik, mint ahogy kellett volna neki, az nem előveli meg az SNS elnökének az étvágyát, és nem eljön újabb és újabb feltételekkel a miniszterelnök és a saját koalíciós partnerei felé. Ez igazából egy eléggé veszélyes játék, de megszokhattuk bizonyos szempontból azt, hogy az SNS ezt a nyomás gyakorlást, a zsarolással és fenyegetőzéssel vegyes nyomás gyakorlást megpróbálja a saját javára fordítani. A véleményem szerint ezt láthatjuk akkor, amikor arról beszélünk, hogy Taraba most, vagy két hét múlva, vagy újabb egy hónapra rá távozik. És nyilván az a kérdés, hogy Robert Fico mennyire akar erőt vagy gyengeséget mutatni ebben a kérdésben.
1: És ha már a nyomás gyakorlást említetted, ugye azt is jelezte az SNS egyik államtitkára, hogy ha Taraba marad, akkor a párt a parlamenti munka akadályozásával is nyomást gyakorolhat. Ez tulajdonképpen egyfajta politikai ultimátum Ficónak, vagy hogyan olvashatjuk ezt?
2: Teljesen világosan olvashatjuk politikai ultimátumként, és ugye már korábban is megtörtént, hogy az SNS egy váratlanul a félre szavazásával elkaszált. Ez nyilván nagyon kényelmetlen lenne a kormány számára, ami próbál egységet mutatni, és próbálja azt mutatni, hogy nincs semmiféle probléma, hogy teljes a kormány koalíciónak az egysége. Illetve hát tegyük hozzá, hogy ugye hát abból a szempontból az SNS-nek igaza van, hogy a koalíciós szerződés értelmében a pártot illeti ez a minisztérium. Tehát, hogyha bármilyen szempontból, legyen az kitalált szempont, vagy valós szempont, ők úgy gondolják, hogy Tamás Taraba nem megfelelő jelölt az adott pozícióra, akkor elben jogukban állhat leváltani. Itt ugye a problémát az jelenti, hogy ha Tarabát leváltják, akkor Taraba függetlenként visszatér a parlamentbe. És az a kérdés, hogy függetlenként kötelezve érzi-e magát arra, hogy támogassa a kormánykoalíciónak a törvényeit. Most ugye ebből a szempontból meg Tarabának az érdeke a lebegtetés, és a ködösítés, és annak a kommunikációja, hogy hát nem biztos, hogy lehet, hogy ez az egy szavazat, ez nagyon bizonytalan vagy ingadozó szavazat lesz, ami egy cserébe lehet, hogy kimenekíthetik egy másik lukratív pozícióba vagy állásba. Ez egy ilyen kölcsönös zsarolási játék, ahol mindegyik félnek megvannak az ütőkártyái. Az SNS-nek nyilván az ütőkártyája, hogy legkisebb pártnak a képviselői nélkülözve nem lehet semmiféle kulcsfontosságú törvényt elfogadni, mert nincs parlamenti többsége a koalíció.
1: És hát ráadásul akár a költségvetés elfogadását is veszélybe sodorhatja az SNS, mert hát ugye 7 képviselő van a nemzetieknek a parlamentben, de hát a kormánykör többség nagyon szűk. Tehát, hogy valódi fegyver Danko kezében ez a 7 szavazat?
2: Hát bizonyos értelemben igen, de azért a költségvetéssel, meg a nagyon-nagyon sarkalatos törvényekkel kapcsolatban érdemes óvatosan fogalmazni, hiszen abban az esetben, hogyha ez nincs, hogyha kiderül mondjuk, hogy tehát tipikusan, hogy a költségvetést szokták például összekötni krízis esetén a kormány elleni bizalmi szavazással, és abban az esetben, hogyha nehogy Isten megbukna a kormány emiatt, ha kiderülne, hogy Robert Fico bukik, akkor azzal igazából az SNS járna a legrosszabbul, hiszen ez a párt gyakorlatilag egyetlen közvéleménykutatás szerint sincs az 5%-os választhatósági küszöb felett. Tehát Dankónak ott van az a dilemmája, hogyha túlságosan keménykedik, és hogyha emiatt végképp eltörik valami a kormányban, akkor azzal, ha valaki garantáltan rosszul fog járni, az ő és a saját pártja. Ez pedig az SNS egyébként nem akarja. És amúgy ugye tovább fokozva ezt az érdekes, kicsit ilyen vadnyugati pisztolypárbajos felállást, Robert Fico is tudja azt, hogy Dankó valójában nem akarja megbuktatni a kormányt, ez pedig neki az ütőkártyája Dankó felé, hogy gyakorlatilag próbál rá nyomást gyakorolni, nehogy az SNS vezér valamilyen módon saját magának tegye meg végül a legrosszabb az egész krízis végén.
1: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Tokár Gézával, az Új Szó belpolitikai rovatának munkatársával beszélgetünk. Na most, ha Fico végül Taraba mellett dönt és nem enged Dankónak, akkor az SNS tényleg felmondhatja a koalíciós szerződést, illetve ez automatikusan kormányválságot jelentene?
2: Hát abban az esetben, hogyha az SNS úgy dönt, hogy felmondja és hogy nem tartja saját magára nézve kötelezőnek a kormánykoalíciós szerződést, akkor az nyilvánvalóan egy óriási problémát jelent, és hát technikailag mondhatjuk azt, hogy kisebbségbe szorulna a parlamentben a Fico kormány, minden egyes törvényjavaslatot egyenként kellene átrágni, rettentően megnőne az SNS-nek a zsarolási potenciálja, de ugyanakkor azt látni kell, hogy az SNS szempontjából, ahogy arra korábban is utaltam, ez egy politikai szempontból egy öngyilkos lépés, tehát nincs az a választó, a legelkötelezettebb dankorrajongókat kivéve, akikből azért eléggé kevés van, akik képesek megbocsátani az SNS-nek, hogy megbuktatnak egy Fico kormányt, tehát nagyon óvatosan kell kezelni azt, hogy az SNS ezt a politikai atombombát akarja aktiválni, vagy nem.
1: Ez azért is kérdeztem, ugye, mert Dankó korábban még a harmadik Fico kormány idején egyszer már felmondta a koalíciós szerződést. Mennyire hasonlítható össze a mostani helyzet az akkori konfliktussal?
2: Hát abból a szempontból összehasonlítható, hogy Dankónak akkor is ugye személyes sérelmei voltak, és úgy érezte, hogy ezzel a pártjának a pozícióit erősíti, de azért azt látni kell, hogy mi volt annak a lépésnek a hosszú távú következménye. Ugye 3 év parlamenten kívülisége lesz számára, illetve Dankó számára pedig a politikai jelentéktelenség szélére való sodródás, és én nem hinném, hogy újra meg akarná magát égetni az SNS-nek az elnöke ezekkel a lépésekkel, vagy politikai húzásokkal, de hát Dankót és a kiszámíthatatlanságát ismerve, illetve a szlovákiai politikusok önsorsfontó hajlamait ismerve, azért nem lehet teljesen kizárni, hogy kétszer is belép ugyanabba a folyóba az SNS, és ismét hoz egy olyan lépést, ami hát úgymond a párt büszkeség oltárán feláldozza a politikai racionalitást, de Dankó számára amúgy a legkényelmesebb a mostani helyzet, amikor az SNS a kormányban nyom van, amikor az SNS fenyeget, és amikor a nemzeti párt az igazából erőt projektál. Tehát az ingadozó szavazók egy része szempontjából úgy tűnhet, mintha Dankó határozná meg a politikai passzát szelet, ő lenne az, aki országos politikai döntésekre a valós politikai súlyát meghaladó módon tud befolyással bírni.
1: Filip Kufa neve már konkrétan felmerült Taraba utódjaként, lehetséges utódjaként. Kufa valóban Dankó embere, és az ő kinevezésével visszaszerezhetné az SNS a minisztérium feletti kontrollt, és meg is erősödhetne akár a párt?
2: Hát a kontrollt visszaszerezhetné az SNS. Most nyilván ugye a minisztériumnak az irányítása az egyszerre hálás meg hálátlan feladat, hiszen a környezetvédelmi témák kapcsán nagyon-nagyon sok potenciális botrány vagy egyéb jellegű megoldandó ügy halmozódik fel. Ezt szerintem maga Taraba is tudja, aki hát azért most az együtt, hogy nem akarom dicsérni, de politikai szempontból azért elég ügyesen próbált lavírozni ott a kockázatok meg a hasznok között, ami a tárcának az irányítása. beállítását érintette. Ami egyértelműen hasznos lenne az SNS számára, az az, hogy a Környezetvédelmi Minisztériumnak azért meglehetősen komoly forrásai vannak arra, hogy különféle támogatásokkal, különféle tisztségeknek a kiosztásával vagy átütemezésével gesztusokat gyakoroljon a saját káderei felé, és azt mutassa ez a párt, hogy meg tudja jutalmazni a hűségesen teljesítő kádereit és a hűségesen teljesítő párthoz kötődő embereket. Szóval Danko számára biztosan politikai hasznot jelentene az, hogyha nem Tarab, hanem Kuff állna a környezetvédelmi tárca élén.
1: Taraba viszont nem feltétlenül tűnne el a kormányból. Ugye felmerült, hogy egy másik miniszteri vagy akár diplomáciai posztot is kaphatna. Reális kompromisszum lehet ez Fico számára?
2: Hát ez egy kicsit attól is függ, hogy maga Taraba hol képzeli a politikai jövőjét, és ha esetleg fogad-e például valamiféle személyes hűséget akár Robert Ficónak és a Smernek, akár valamilyen más pártnak, amivel még akár ronthatja is a helyzetét. Itt ugye nagyon sokat pegykáltak arról, hogy saját maga Taraba az hol látja az ő politikai kiútját, hogy merre felé szeretne a későbbiekben orientálódni. Itt ugye felmerült, ha jól tudom, akkor az Oroszláv Kollárnak a pártja, felmerült az is, hogy megerősíti a kapcsolatait a Smerrel. Elképzelhető az is Taraba természetét ismerve, hogy ő továbbra is ilyen politikai kalandorként szeretne ténykedni a vákumban, és sehol nem akar elköteleződni. És hát nagyban függ Taraba jelzéseitől az, hogy milyen idézőjeles jutalmat kaphat a Smertől vagy a kormánytól azért cserébe, hogy elmegy a minisztériumból. Érdemes lesz figyelni azt, hogy hova is menekítik és hol köt ki, mert ez szerintem jelezni fogja azt, hogy a következő választás melyik pártnak a listáján találkozhatunk majd Tarabának a nevével.
1: És mi történik akkor, ha Taraba szeptember 15-én nem mond le?
2: Hát én úgy gondolom, hogy Tarabát el lehet távolítani, tehát hogy ez legkevésbé az ő személyes döntésétől függ, hogy pontosan mi fog történni.
1: És látsz még számára jövőt mondjuk a kormányban, vagy akár a politikában akkor is, hogyha ilyen dicsitelen véget érne?
2: Hát megint csak ez ugye attól függ, hogy pontosan merre is szeretné orientálódni. Én úgy gondolom, hogy Tamás Taraba az egy viszonylag ismeretlen, vagy inkább csak a radikálisabb jobboldali vagy nemzeti körökben ismert politikusból azért kinőtte magát egy országosan ismert személyiségé. Nagyon sokan ugye nem szeretik, de vannak olyanok, akik kellően fiatalnak meg agilisnek tartják ahhoz, hogy úgy gondolják, hogy van jövője a politikában. Tehát én úgy gondolom, hogy ha Taraba elkötelezi magát egy párt mellett, akkor igenis hozhat szavazatokat annak a pártnak, és nagyon érdekes lesz követni, hogy ez végső soron melyik párt is lesz. Amúgy teszem hozzá, hogy ennek van egy ilyen nagyon kis szlovákiai magyar vonatkozása is, hiszen aki korábban Tarabával egy vonalon mozgott, és úgy tűnik, hogy a politikai sorsát egy kicsit hozzákapcsolta az ő jövőjéhez, az Gyimesi György volt, aki most egy kicsit így eltűnt a csatornázási biztosi szerepben, ami megint csak a Környezetvédelmi Minisztérium alá tartozik. Tehát ez egy nagyon érdekes életút lesz, amit majd követhetünk és lekövethetünk, hogy merre felé köt ki Taraba, és hova viszi magával a saját rajongóit, akik lehet, hogy csak pár ezeren vannak, de azért a szlovákiai viszonyok közepetten meglehetősen fontos akár az is, hogy pár ezer ember merre szavazhat.
1: Kedves hallgatóink, Tokár Gézával, az Újszó belpolitikai rovatának munkatársával beszélgettünk az SNS-en belüli konfliktusról, és arról, milyen következményei lehetnek Tomás Taraba esetleges leváltásának a szlovák kormánykoalícióra nézve. Géza, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, további szép napot kívánok!
2: Viszont kellemes reggelt!

0: szociológia tanárával, a zentai székhelyű identitás kisebbségkutató műhely elnökével tekintjük át, és kitérünk az elmúlt évtized ukrajnai eseményeire is. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője, várom Önöket kedden, a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.
1: Kvitner János, Kovács László és idősebb Rejter István, hazai magyar kultúránk és művelődésünk három olyan személyisége, akiknek munkásságáról, bár már nincsenek közöttünk, évek múltán sem szabad megfeledkezni. Őket idézzük fel a Szalagtár soron következő műsorában szombaton a 10 órai és vasárnap a 9 órai hírek után itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok hallgatóink megtisztelő figyelmére.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 18-án, kedden. Döntött a Magyar Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítással kapcsolatban benyújtott panaszokról, amiket elutasítottak, vagyis kimondták, hogy nem vizsgálhatják őket érdemben. De mit jelent mindez a gyakorlatban? A folytatásban erről lesz szó. Előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Robert Fico szerint nem veszélyezteti Szlovákia biztonságát két közúti kamera. Jared Kushner Jeruzsálemben tárgyalt Benjamin Netanyahuval. Változékonyabb, hűvösebb idő várható, helyenként esővel és záporokkal. Jönnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök szerint két tesztelt közúti kamera miatt nincs veszélyben Szlovákia biztonsága. A Nemzetbiztonsági Hivatal korábban jelentős kiberbiztonsági kockázatot állapított meg több sebességmérő kamera típus esetében, amelyek között orosz gyártású berendezések is vannak. Fico szerint önmagában nem az a döntő, hogy egy kamera alkatrészei melyik országból származnak, és úgy véli, hogy a közúti kamerák által rögzített információkat egy kémműhold is képes megszerezni. Az ügyben már vizsgálat indult. Belügyminiszter megszakította az együttműködést a Szóitron vállalattal, miután az elemzés orosz alkatrészeket talált a kamerákban. A cég vitatja a vádakat, az ellenzéki Progresszív Szlovákia feljelentést tett és Sutajestok távozását követeli. Rudolf Uliak sport és idegenforgalmi miniszter személyi felelősségre vonást követel a közlekedési kamera rendszer körüli ügy miatt. Uliak szerint súlyos biztonsági hiányosságok merültek fel, és az ügyben külföldi, illetve orosz titkos szolgálati kapcsolatok gyanúja is felmerült. A miniszter Matus Sutajestok belügyminiszter szólította fel arra, hogy vonja felelősségre azokat, akik szerinte hibákat követtek el a rendszer beszerzése során. Uliak szerint az ügy komoly biztonsági kockázatokat vet fel. Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja Jeruzsálemben tárgyalt Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel a gázai övezetben érvényes tűzszüneti megállapodás következő lépéseiről. A találkozó mintegy 3 órán át tartott, és néhány nappal azután került rá sor, hogy Netanyahu elutasította az Egyesült Államok által támogatott 15 pontos tervet. Kushner előzőleg Egyiptomban a Hamász politikai vezetésének képviselőivel is egyeztetett. A Hamász a terv elfogadását jelezte, Izrael azonban továbbra is a szervezet teljes lefegyverzését követeli. A megállapodás elfogadásától függ a gázai újjáépítés és a nemzetközi erők telepítésének folytatása is.

0: A Magyar Alkotmánybíróság elutasította a Fidesz és a KDNP beadványait az alkotmány 17. módosításával kapcsolatban. A testület többek között az államfői tisztség megszűnését, a parlament képviselői mandátum 12 éves korlátozását és az alkotmánybírók 70 éves korhatárát vizsgálta. Az alkotmánybíróság szerint azonban az alkotmánymódosításokat csak elfogadásuk és kihirdetésük eljárási szempontjai alapján vizsgálhatja, tartalmi szempontból nem. A döntés értelmében a vitatott módosítások hatályban maradnak. Az orosz legfelsőbb bíróság elutasította az ellenzéki Jablka párt fellebbezését, így egyelőre érvényben marad a párt szövetségi jelölt listájának törlése a szeptemberi parlamenti választásokon. A Jablka szerint a döntés politikai indítatású, és azzal milliókat fosztanak meg egy ellenzéki választási lehetőségtől. A párt békepárti kampányt folytat és a háború befejezését, valamint a nukleáris konfliktus elkerülését sürgeti. A Jablka még a legfelsőbb bíróság elnökségéhez is fordulhat. Ha a kizárást véglegesen is megerősítik, a párt nem szerepelhet majd az országos szavazólapon, jelöltjei azonban egyes egyéni választókerületekben továbbra is indulhatnak.
1: Időjárás.
0: A mai napra változóan felhős idő jellemző. A nap folyamán helyenként erősen megnövekedhet a felhőzet, és elsősorban keleten fordulhat elő eső vagy zápor. Hűvösebb időre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A hegyekben 1500 méteres magasságban körülbelül 10 fok lesz. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lehet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Pozsony környékén több helyen is forgalomkorlátozásra kell számítani. A D2-es autópályán Stomfalahajtójánál a 48-as kilométernél az autópálya felett átívelő hidat javítják. Mindkét irányban egy-egy forgalmi sávot lezártak. A Limbová utcában a Kramáre kórháznál a járdákat újítják fel. Az autósok a szabadon maradt forgalmi sávban haladhatnak. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Zsigárdi Lászlóról.
2: A bajnok szóval labdarúgó csapata leigazolta Román Cserepkait, a Kassai Együttes 24 éves csatárát. A pozsonyiak saját nevelésű játékosa, aki 4 éves szerződést írt alá, a Kékek Akadémiájáról Teplicére került, majd Aranyosmaróton, aztán pedig Kassán futballozott. A második labdarúgó liga negyedik felvonásának záró mérkőzésén Slovan Bay Humenné 3-0. A 100%-os Petržalka 3 ponttal vezet a Vágbesztercei és a Somorjai együttes előtt. Az egy pontos galántaiak, a kieső 15. helyen állnak. A sereghajtó nyeretlen Ferencváros több mint 6000 néző előtt 1-0-ás győzelmet aratott Zalaegerszegen a labdarúgó NB egy negyedik fordulójának záró mérkőzésén. A Fradi 3 pontot érő gólját Marius Korbu fejelte a 38. percben. Fél órával később duplázhatott volna, ám gyengén helyezett 11-esét Gundel Takács Bence a balkapufa segítségével hárította. A Ferencváros kapusa Dibusz Dénes volt a mezőny legjobbja, háromszor is biztos góltól mentette meg csapatát. A zöldfehérek, akik egy meccsel kevesebbet játszottak, megszerezték idei első győzelmüket, és a tabellán feljöttek a 8. helyre. A Felcsút 1 ponttal vezet az Újonc Vasas, 2-vel pedig az Újpest előtt. 3 év után visszatér a Barcelona labdarúgó csapatához a játékosként világ és Európa bajnok háromszoros BL győztes Sergio Busquets, aki a klub második csapatánál Juliano Belletti munkáját segíti. Marc Santos, a Levante 15 éves hátvédje bemutatkozott a spanyol labdarúgó bajnokságban, így megelőzte a világbajnok Lamine Yamalt a vonatkozó örök rangsorban. Sós Csaba szövetségi kapitány szerint a magyar úszóválogatott sikerének záloga egy fél évszázada jól működő rendszer, amelyben a világ élmezőnyébe tartozó edzők segítségével folyamatosan fejlődnek a sportolók. A munka pedig nem áll le, hiszen kevesebb mint 2 év múlva rendezik a Los Angeles-i olimpiát. A Párizsban vasárnap este befejeződött Európa-bajnokságon a medencés csapat 4-4 arany és ezüst, valamint 2 bronzéremmel zárt. Ezzel az 5. helyen végzett az éremtáblázaton. 2 magyar érem is született hétfőn a pozsonyi U20-as birkózó világbajnokságon. A 130 kilósoknál László Koppány ezüst, a 77 kg-os súlycsoportban pedig Toplak Zalán bronzérmet szerzett a kötött fogásúak között. Az 51 kilós Petrimán Patrícia elődöntőbe jutott a szerbiai U19-es ökölvívó Európa-bajnokságon, így már biztosan érmes. A Tour de France országúti kerékpáros körversenyen elszenvedett kulcsontörése után ebben az évben már nem indul több versenyen Jonas Vingegaard. A kétszeres Tour győztes dán kerekesnek nem volt konkrét versenyterve a szezon további részére, de reménykedni lehetett abban, hogy a szeptemberi montreali világbajnokságon rajthoz tud állni. Ottmar Szafnauer továbbra is nyitott arra, hogy visszatérjen a Forma 1-be, ám jelezte, egy újabb lehetőség kedvéért már nem feltétlenül vállalna csapatfőnöki szerepet. A 62 éves szakember korábban több mint egy évtizeden át irányította a Silverstone-i istálót, a Force India és a Racing Point korszakában, majd az Aston Martintól távozva az Alpine csapatfőnöke lett.
1: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 14 perc. A Magyar Alkotmánybíróság tegnap döntött a Fidesz és a KDNP 17. alaptörvénymódosítással kapcsolatos beadványainak sorsáról. Az ellenzék elsősorban a Súlyog Tamás leváltására, a 12 éves képviselői mandátumkorlátra, valamint az alkotmánybírók esetében visszavezetett korhatárra vonatkozó passzusokat kifogásolta, így ezek megsemmisítését kérték. A testület azonban mindhárom panaszt elutasította. A vonalban Latvan Tamás, nemzetközi jogász. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Az Alkotmánybíróság csak formai alapon vizsgálhatta az alaptörvénymódosítást, mivel a normakontrollt kezdeményező Fidesz korábbi módosításai azt eredményezték, hogy sem a köztársasági elnök, sem az Alkotmánybíróság nem szólhat bele tartalmi kérdésekbe. Az ellenzék így mondhatni a saját maga által ásott verembe esett?
1: Lényegében pár év távolságából nézve és pár év áttekintésében nézve a dolgot, igen, ez nagyon pontosan leírja a Fidesznek a problémáját, igen.
0: Ugyanakkor pont az említett módosítások miatt a Fidesz egyébként igyekezett az eljárási követelmények megsértésével érvelni, de volt reális esély arra, hogy ezzel a megoldással célt is érhetnek?
1: Én úgy gondolom, hogyha szűken az eljárás hogyanját és mikéntjét vizsgáljuk, akkor itt a meghatározott legalitási feltételek, tehát hogy az eljáráshoz kapcsolódó, de magának az eljárásnak, az eljárásban hibát találni, az nem volt egy könnyű feladat. Hogyha az Alkotmánybíróság bejátsza azt a nyitott lehetséges értelmezési tartományt, ami egy ilyen bővebb értelmezéssel ebbe a fajta legalitásba beleveszi az adott eljárásnak nem csupán a szűk értelmevel szabályait, hanem mondjuk így a jogállami működéssel kapcsolatos elvi szabályok felhivatóságát is megengedi, akkor lehetséges lett volna olyan érvelés, ami a Fidesznek tetszett volna. Csak hát ezeknek az érveléseknek a lehetőségét pont a korábbi Fidesz által beterjesztett alaptörvénymódosítás zárta ki. Ugye itt egy érdemes lehet megjegyezni, hogy az a kérdés, hogy egy alkotmánybíróság vagy egy hasonló testület magának az alkotmánynak az alkotmányellenességét mondja ki, ugye ez egy ilyen furán hangzik, de nem lehetetlen, és egy-két alkotmánybírói véleményben ez a gondolat, csíra vagy kísérlet megjelent most is. Tehát ez egy létező gondolat, amennyiben ugye az írott alkotmányhoz képest elismerünk valamiféle fölöttes értéket is, valamiféle fölöttes szabályt is. A Magyar Alkotmánybíróság gyakorlatától ez egyébként nem áll távol, hiszen annak idén a Sólyom László nevéhez köthető láthatatlan alkotmány koncepció valami hasonló volt 89-90 után, de ugye az pont azzal, hogy a Fidesz korábban alaptörvényi szinten rögzítette, hogy az Alkotmánybíróság ezt nem teheti meg, más országokban ez ilyen szabályba rögzített korlátja nincsen az Alkotmánybíróságnak, pont azért, hogy ebbe a vitába ne zárják le a bíróság értelmezési útját. De amikor a Fidesznek volt kétharmados többsége, úgy gondolta, hogy ezeket az értelmezési vitákat az AB egyáltalán ne folytathassa le, meg ne is gondolkodhasson rajta. És hát itt jön az, hogy ezzel, hogy szűkre vágta a lehetőséget, ahogy ön is helyesen megfogalmazta. Itt igazából a saját csapdájába esett a Fidesz azzal, hogy kiesett a kezükből a kétharmados többség, és azzal valaki más kezdett játszani. Hát most ez a valaki más fogja ugyanazt csinálni, amit ők csináltak utána korábban éveken keresztül.
0: És van még egy vetület, mégpedig az, hogy mennyiben gyengítette a fideszes indítvány erejét az, hogy a korábbi köztársasági elnök Súlyog Tamás nem élt az előzetes normakontroll lehetőségével, hanem aláírta a módosítást a meghatározott határidőkön belül.
1: Én azt gondolom, hogy ez a Fidesznek a pozícióját, és különösen a mostani beadvány tekintetében ezt a pozíciót nem rongálta, hiszen a köztársasági elnöknek az alaptörvény módosítások tekintetében nincsen ilyenfajta előzetes normakontrollhoz való joga. Tehát az alaptörvény előírása alapján az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök alkotmányos szempontból úgymond nem igazán értelmezheti, vagy kritizálhatja, vagy bírálhatja, hanem ott határozottan le van írva az alaptörvényből, hogy azt a köztársasági elnök azt köteles aláírni ilyenkor, és akkor neki nincs ilyen ízen mozgástere. Most a nem létező mozgástérben Súlyog Tamás nem kívánt mozogni, ez politikai értelemben egy értelmezhető probléma, és Jörg Tamás életében, meg minőségében nyilván meghatározó lehet, de az utólagos normakontroll iránti beadvány érzésem szerint ez nem gyengíti egyáltalán.
0: Ebben az esetben tehát nem lett volna befolyásoló tényező az, hogy mit lép Súlyog Tamás, ugyanakkor ha már az esélylatolgatásnál tartunk, akkor arra is érdemes kitérnünk, hogy a szóban forgó alkotmánybírósági véleményre azért irányult ekkora figyelem, mert a sajtóban olyan szalagcímek jelentek meg, hogy a testület döntése akár alkotmányos válságba is sodorhatja Magyarországot. De valóban félő volt, hogy egy ilyen forgatókönyv tényleg megvalósulhat?
1: Ugye ez nagyon nehéz, különösen a mi lett volna, ha a világában nem minden esetben érdemes különösebben okosnak lenni. Az a baj, hogy elméletben ezek a felvetések abból a szempontból mindenképpen igazak, hogy ha az lett volna az alkotmánybíróság döntése, hogy a 17. alaptörvény módosítás az úgy kuka, ahogy van, akkor az abba foglalt joghatások is elvileg elmaradnak. És akkor tényleg okozhatott volna gondot, ha mondjuk Bak András be akar menni az irodájába, ahol közlik vele, hogy kedves uram, ön nagyon jó, hogy itt van, de nem tudjuk, hogy ön kicsoda. És akkor ezt egymásnak feszül mondjuk Bak András és Súlyog Tamás a Sándor Palota kapujában, ez nyilván ez a kép, ez nagyon vicces lett volna, és hát hogyha ez úgy megtörténik, akkor ez egy valóban egy súlyos alkotmányos válság, de hát ez nem történt meg ebben a formában. Nem tudom, és abban nyilván nem tisztem állást foglalni, hogy kinek milyen elvárásai voltak adott esetben a csupán a fideszes egypárti többség által megválasztott alkotmánybírókkal szemben. Voltak, vannak olyan elképzelések, hogy ezeknek az alkotmánybíróknak a hűsége az mindenképpen a fideszes hatalomgyakorláshoz kötődik. Ezek a politika területén értelmezhető elképzelések, és nem állítom, hogy ezek teljesen irreálisak, de a jelenlegi kép azt mutatja, hogy ez így ebben a formában nem igaz. A hiába fideszes egypárti többség által megválasztott alkotmánybírókról beszélünk, ebben a kérdésben ők nem a, hogy is fogalmazzak finoman, nem a Fidesz jelenlegi hatalmi érdekének akarnak megfelelni, hanem ha valaminek, akkor akkorinak, ami a megválasztásukkor volt, az pedig ugye az alaptörvény módosításba rejtett tilalom, miszerint, vagy elhelyezett tilalom, miszerint nem nyúlhatnak bele. És igazából ez, hogyha igaz az, hogy ezek az emberek politizálnak és a politikai hatalomnak játszanak, akkor ennek a jogszabálynak a megfeleléssel a mostani hatalom érdekének játszanak, tehát el is életképes gondolat. Nem biztos, hogy érdemes mindig, és ezt adott esetben saját magamnak szóló kritikaként is értékelem, nem minden esetben érdemes abból kiindulni, hogy kit kicsoda helyezett mikor hivatalba. Lehet, hogy az is egy érvényes szempont, hogy éppen ki van hivatalba, de ebben az ügyben alapvetően az alkotmánybíróság nagyon egyszerűen követte lineárisan azokat a jogszabályi megoldásokat, amiket még a Fidesz kétharmad elhelyezett a rendszerbe.
0: A jog kétségkívül nem szereti a feltételes módot, ahogy arra ön is utalt, ugyanakkor erre a döntésre éppen azért irányult ekkora figyelem, mert valahogy a közbeszédben egy ilyen kontextusba helyeződött az ügy, ami inkább politikai, mint jogi kérdés volt, ahogy ezt megbeszéltük, de hogyha mégiscsak kialakult volna egy ilyen furcsa paradoxon, akkor ezt fel lehetett volna oldani Magyarországon, vagy nemzetközi segítségre lett volna szükség a probléma megoldásához?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye ilyen helyzet, ilyen kvázi jogállami körülmények között így azért még nem alakult ki, és hát ez nem csak Magyarországon nehéz feloldani egy ilyen helyzetet, hanem a világon bárhol, bármelyik államban. Én azt gondolom, hogyha ez előállt volna, akkor jogi értelemben egy olyan padhelyzet alakult volna ki, amit valamiféle jogon kívüli eszköz felhívásával lehetett volna megnyugtatóan rendezni. Soha ne felejtsük el, az is egy jogon kívüli eszköz, hogyha a konfrontálódó szereplők közül valaki valamiért úgy dönt, hogy ő a konfrontációba inkább nem vesz részt a továbbiakban, meghátrál, mert ez is egy jogon kívüli eszköz. Én azt gondolom, hogy ez a helyzet állt volna elő, és ebből a szempontból azért, hogyha mindenképpen kalkulálgatni akarunk, akkor Súlyog Tamásnak azért elég jó a public rekordja abból a szempontból, hogy jól látható, hogy nem sok mindenbe állt belő életében valaha. Tehát várhatóan egy ilyen helyzetben ő meghátrált volna, de tényleg ez csak a mi lett volna a világa. Szerencsére ezt a helyzetet sikerült elkerülni. Az alkotmányos intézmények ebben a helyzetben most felrajzoltak egy világos utat, ami járni kell, és hát ugye a különböző politikai szereplők ebben kell, hogy eldöntsék, hogy mi lesz a következő lépésük.
0: És ezt a felrajzolt világos utat a miniszterelnök Magyar Péter a döntést követően úgy értékelte, hogy alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát, illetve a 70 éves alkotmánybírói korhatár bevezetése is. De figyelembe véve, hogy tartalmi szempontból nem vizsgálhatták a módosításokat, valóban kijelenthető egyértelműen, hogy minden pont alkotmányos volt?
1: Hát, hogy az Alkotmánybíróság nem tette meg a részletes tartalmi kritikai vizsgálatait ezeknek az előírásoknak, tehát formai értelemben ki lehet jelenteni azt, hogy ezek mind alkotmányosak. Ez ugye az elmúlt 16 év gyakorlatában is ezt láttuk, hogy csak ugye azzal a különbséggel, hogy maga a Fidesz írta alkotmányba, hogy ezt nem szabad elbírálni, és akkor utána mondogatták, hogy tök alkotmányos minden, hiszen a többség csinálta. Hát ebben a dologban minőségi változás itt most nincsen, tehát természetesen Magyar Péter is azt fogja mondani, hogy világunk a létező világok legjobbika, tehát tökéletesen rendben van. Egyébként ettől teljesen függetlenül én úgy gondolom, hogy ezek a felhívott intézkedések, miközben személy szerint nekem nagyon komoly szakmai alapú problémám van lényegében majdnem mindegyikkel, de azt gondolom, hogy nem mondható ki, hogy ezek alkotmányellenesek lennének. Nem értek egyet nagy többségükkel, ilyen olyan és olyan okokból, amit most itt nyilván nem állok neki részletesen kifejteni, mert nincs le időnk, de azt egyértelműen nem jelentem ki, nem mondom ki, hogy alkotmányellenesek lennének. Egész egyszerűen azért, mert úgy gondolom, hogy mindegyik, függetlenül attól, hogy én vagy bárki mit gondol róluk, ez az alkotmányozó hatalom mozgásterében, lehetséges mozgásterében benne van. Mondom, politikai és szakmai szempontból nem értek egyet velük, de úgy gondolom, hogy nem alkotmánysértőek.
0: Nem alkotmánysértőek, ugyanakkor önnek és több más kollégájának is vannak aggályai bizonyos passzusokkal kapcsolatban. Mindezt figyelembe véve nemzetközi szintéren okozhat esetleg gondokat, vagy legalábbis kellemetlenségeket még ez a módosítás?
1: Abból a szempontból okozhat, hogy nyilván megint egy picit óvatosan kell fogalmazni, mert hát egy picit belecsúszunk a mi lesz ha, tehát a mi lett volna hából átesünk a mi lesz ha világába. Tehát alapvetően bizonyos szabályok, például mondjuk a cikluskorlátozás intézménye, amennyiben valamilyen egyéni emberi jogot sért valamilyen politikai aktor esetében, akkor egyáltalán nem zárható ki, hogy az érintett politikai szereplő emiatt a jogi megoldás miatt például a Strasbourg-i Emberi Jogok Európai Bíróságánál valamiféle emberi jogsértésre hivatkozással megpróbál valamiféle jogi reparációt kérni magának. Például a tisztességes eljáráshoz való jogsérelmét föl lehet hívni azért, mert valaki egy politikai pozícióra való versenyben nem vehet részt, mert mondjuk jogszabályi feltételőt kizárja, aminek valamiféle visszamenőleges hatályt meg lehet magyarázni. Tehát ilyen jellegű egyéni ügyek azok lehetségesek a jövőben, de azt gondolom, például amire nem érdemes számítani az az, hogy az Európai Unió a jogállamisággal kapcsolatos viták terét szerintem nem fogja kibővíteni ezekkel az ügyekkel. De egyéni jogsértéses eljárások, ilyesmik azok még lehetségesek.
0: A korábbi félelmekkel ellentétben nem sodródik alkotmányos válságba Magyarország, mivel az Alkotmánybíróság elutasította az ellenzéki beadványokat, amellyel azt szerették volna elérni, hogy a testület semmisítse meg az alaptörvény általuk kifogásolt pontjait, egyebek mellett azt, amelyik megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Az alaptörvény módosítással kapcsolatos legfrissebb fejleményekről Latvan Tamás nemzetközi jogásszal beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésre állt.
1: Köszönöm szépen, további szép napot!
2: Pátria Rádió. Belsőc. FM 89,6. Utazási kisokos. Kis Bartalos Évával.
3: Dél-Portugália, vagyis az Algarve régió híres az aranybarna szikláiról és a titokzatos tengeri barlangjairól. A legnépszerűbb közülük a Benazil barlang, amelynek tetején egy hatalmas kerek nyíláson át süt be a nap a homokos belső partra. Bár a közösségi oldalakon ezer meg ezer fotót látni a barlang belsejében pózoló emberekről, a hatóságok a balesetek megelőzése érdekében betiltották a barlanghoz való beúszást és a matraccal való behajózást. Az óceán áramlatai ezen a részen rendkívül erősek és kiszámíthatatlanok. A sziklához csapódó hullámok pedig már több turista életét követelték. Ma már csak hivatalos, engedéllyel rendelkező kis hajókkal vagy vezetett kajaktúrákkal szabad megközelíteni a barlangot, de a hajókról is tilos kiszállni a barlang belső homokpadjára. Ha megszegjük a tiltást, a part mentén járőröző tengeri rendőrség büntetés szab ki ránk. Élvezzük a látványt biztonságosan a kijelölt túrák keretében. Így nem csak saját épségünkre vigyázunk, hanem hozzájárulunk ennek a különleges természeti kincsnek a hosszú távú megőrzéséhez is.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. A kormány enyhítette a kettős állampolgárság tilalmát, a szlovákiai magyarokra vonatkozó korlátozások azonban a jövőben is érvényben maradnak. De milyen hatással lesznek ezek a változtatások a Budapest és Pozsony között a kérdés kapcsán évek óta zajló vita alakulására? A folytatásban erről is beszélgetünk majd. Előbb azonban regionális híreink jönnek Mezőszállási Márktól.
2: Új közösségi térrel gazdagodott Ipoly Födémes. A településen a Födémesi Fesztivál keretében avatták fel az új szabadtéri színpadot. Tóth Magdolna polgármester szerint a létesítmény olyan hely lesz, ahol a helyiek együtt találkozhatnak, szórakozhatnak, a fiatalok pedig bemutathatják tehetségüket. Az avatás után gyermek és folklór programok, majd esti koncertek várták a közönséget. Kassa önkormányzata nem tervezi, hogy lehetővé tegye szélerőművek építését a megye területén. Rastislav Tronka megyeelnök szerint a jelenlegi területrendezési terve nem engedi ilyen létesítmények építését. A kerület ugyanakkor attól tart, hogy az állami jogszabályi változások a jövőben korlátozhatják az önkormányzatok beleszólását, ezért a megye környezetvédelmi és energetikai jogban jártas ügyvédi irodát keres, amely megvizsgálhatja egy esetleges közigazgatási bíróság kereset lehetőségét. A szélerőművek ügyében jelenleg egy kelet-szlovákiai gyorsított fejlesztési övezet maradt a tervekben. A Környezetvédelmi Minisztérium szerint azonban az érintett önkormányzatok hozzájárulása nélkül ott sem épülhetnek szélerőművek. Több száz önkéntes tisztította az Ipolyt az elmúlt napokban. A négy napos természetvédelmi akció során mintegy 200 kilométeres folyószakaszt jártak végig. A vízállás rendkívül alacsony volt, ezért olyan területek és hulladékok is hozzáférhetővé váltak, amelyek magasabb vízállásnál rejtve maradnak.
0: Időjárás.
2: A mai napra változóan felhős idő jellemző. A nap folyamán helyenként erősen megnövekedhet a felhőzet, és elsősorban keleten fordulhat elő eső vagy zápor. Hűvösebb időre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A hegyekben 1500 méteres magasságban körülbelül 10 fok lesz. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsony-Récse város részben a Púkhovszká utca végén a belváros felé lassul a forgalom, ezért az autósoknak torlódásra kell számítaniuk. Az R7-esen Somorja nyugat lehajtó után Pozsony irányába útkarban tartók dolgoznak, körülbelül 15 perces menetidő növekedésre számítsanak. Kis utca új hely előtt Csaca felől összesen körülbelül 40 perces a vesztegelés. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7 óra 36 perc. A kormány közvetve a külföldiek tartózkodásáról szóló törvény módosításával enyhítette a kettős állampolgárság tilalmát. A változtatások értelmében a jövőben a külföldön született szlovákok egy része ismét igényelheti majd a szlovák állampolgárságot, amely megszerzéséhez már az is bőven elég lesz, ha az érintett személy bizonyítani tudja, hogy valamelyik felmenője az egykori Csehszlovákia területén született, és az államalakulat azon részén származott, amely napjainkban Szlovákiához tartozik. A kabinet azonban a korábbi szigor feloldása után sem kívánja eltörölni azokat a korlátozásokat, amik a szlovákiai magyarokra vonatkoznak. A vonalban Fiala Bútora János nemzetközi jogász, emberi jogi szakértő. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Az, hogy a külföldi szlovákok felvehetik a szlovák állampolgárságot, nem teljesen új keletű, hiszen korábban egy igen hasonló szabályozás volt érvényben, amit azért szigorítottak, mert Magyarországon felmerült, illetve később lehetővé is tették, hogy a határon túli magyarok is felvegyék az állampolgárságot, így a köznyelvben csak ellentörvényként emlegetik azt a jogszabályt, ami később bevezetésre került, és ezt azóta több kabinet is módosította, de mi történt tulajdonképpen az elmúlt években ezzel a bizonyos törvénnyel, és mennyit enyhítettek az eredeti szigoron az egyes módosítások?
1: Igen. Látni kell, hogy itt az alapkérdés sose nem az etnikai alapú állampolgárság volt, mint magyar, mint szlovák esetben, hanem az, hogy fölveheti-e valaki a szlovák, illetve a magyar állampolgárságot, anélkül, hogy az adott ország területén lakna. Tehát Magyarország esetében ugye ez a határon túli magyarokra vonatkozik főleg. Nem kifejezetten rájuk lett kiírva a törvény, tehát bárki, akinek aki egy magyar állampolgár leszármazottja, és nem él Magyarországon, fölveheti a magyar állampolgárságot 2010 óta, és ez volt a hivatkozási alap. Ez fontos. Ez miatt hozta Szlovákia az ellentörvényét, ami alapján mindenkitől elvették a szlovák állampolgárságot, aki egy másik állampolgárságát megszerezte bizonyos kivételekkel, mint például a házasság. És tudjuk, hogy ez nagyon sok szlovák nemzetiségű embert is hátrányosan érintett, tehát olyanokat, akik az Egyesült Államokba, Kanadába, Ausztráliába vándoroltak ki, és ott megkapták annak az országnak az állampolgárságát. Ezért több lépésben, de végül 2022-ben a jelenlegi állapot szerint a parlament ezt úgy módosította, hogy akik abban az államban élnek, azok nem veszítik el a szlovák állampolgárságukat, tehát ha valaki Angliában él, és az angol állampolgárságot kapja meg, akkor nem veszíti el a szlovákot, de benne maradt az a kitétel, hogy aki Szlovákiában él, és úgy veszi fel egy másik állam állampolgárságát, ez ugye jellemzően a magyar a Szlovákia esetében, akkor az továbbra is elveszíti a szlovákot. Tehát a Szlovákiában élő szlovákiai magyarokra benne maradt ez a megkötés. És itt a hivatkozási alap továbbra is az volt, hogy Szlovákia nem ismeri el az ilyen módon megszerzett magyar állampolgárságot, hiszen az illető nem él Magyarországon, tehát nem kötődik Magyarországhoz közvetlenül. És ezért volt meglepetés, hogy tavaly, illetve idén gyakorlatilag nagyobb vita nélkül egy másik törvény módosításába csomagolva a szlovák is lehetővé teszi, hogy fölvegye valaki a szlovák állampolgárságot annak ellenére, hogy nem itt él. Tehát, hogyha van egy szlovák felmenője, egy nagyszülő például, akkor anélkül, hogy Szlovákiában élne, szlovák felmenője, aki csehszlovák állampolgár volt és Szlovákia területén született, az felveti a szlovák állampolgárságot annak ellenére, hogy nem itt él, tehát nincs is lakhelye Szlovákiában, ami így alássa az állam álláspontját vagy érvét, amit a magyar állampolgársági törvénnyel szemben felhozott.
0: A különleges körülményeket említette, mégpedig azt, hogy a szóban forgó változtatásokat tulajdonképpen teljes csendben fogadták el, illetve az állampolgársági törvényt közvetve a külföldiek tartózkodásáról szóló jogszabályon keresztül változtatták meg, de mennyire számít szokványosnak egy ilyen megoldása a jogalkotási eljárásban?
1: A jogalkotási eljárásban ez létezik, ez a dolog. Ez nem kívánatos. Ugye a jogszabályalkotási törvények minden államban előírják, hogy ha módosítunk egy törvényt, akkor azt egy külön arra a törvényre vonatkozó törvénymódosítással módosítjuk. Pont azért, hogy ne történhessen meg, hogy tulajdonképpen ilyen észrevétlen módon kerülnek módosításra a törvények. Ezt akkor csinálják, hogyha elrejteni szeretnék a módosítást. És itt is, mintha ez történt volna, hát lehet, hogy nem ez volt az oka, vagy nem az egyetlen oka, néha a sietség is. Vagy ha szorosan összefüggenek a törvények, akkor kényelmesebb vagy egyszerűbb ezeket egy törvénymódosítással kezelni, de semmiképpen nem kívánatos ez az eljárásmód.
0: És a kabinet nem csak a jogalkotási eljárás során élt az ilyen és ehhez hasonló kiskapuk lehetőségével, hanem ahogy arra már ön is utalt némiképp, a módosítás megszövegezésekor is egy ilyen jellegű utat választottak, mert bár a külföldön született szlovákok kaphatnak szlovák útlevelet, a Szlovákiában élő magyarok számára továbbra sem teszik lehetővé a magyar állampolgárság felvételét. Jogilag védhető, illetve megérvelhető ez a megoldás, vagy valóban megalapozottak azok a felvetések, melyek szerint azért ezek a változtatások diszkriminatív húrokat pengetnek?
1: Az első fontos dolog, amit látni kell, az az, hogy a lakhely nélküli állampolgárság megszerzése az egyáltalán nem szokatlan. Tehát mikor a magyar törvényt elfogadták, akkor sokan állították, hogy ez etnikai alapú törvény, ami Európában elfogadhatatlan. Egyrészt nem etnikai alapú, tehát a leszármazókra vonatkozik, állampolgár leszármazottaira. Másrészt Európa nagyon sok államában van ilyen törvény, és nem csak Közép-Európában, hanem Nyugat-Európában is. Van legalább 20 állam, ami hasonló módon biztosít állampolgárságot, és ezért a mostani szlovák módosítás sem különleges vagy szokatlan. Itt a szlovák ügyvédi irodák, illetve ilyen állampolgársági ügyekkel foglalkozó cégek lobbiztak azért, hogy tegyék könnyebbé nekik azt, hogy eljárjanak az ügyfeleik érdekében, akik szeretnének szlovák állampolgárságot szerezni. Itt alapvetően nem is külföldi szlovákokról van szó, hanem tényleg a leszármazottaikról. Tehát képzeljünk el egy amerikai embert, akinek mondjuk egyik dédszülője Szlovákiából jött, ő már szlovákul rég nem beszél, csak felfedezi ezt, és akkor ez alapján szeretne szlovák állampolgársághoz jutni. Tehát ez nem probléma, és ugyanúgy a magyar törvény esetében sem probléma. A probléma az valójában az, hogy Szlovákia ezt az elvet a szlovák leszármazókra alkalmazza, de viszont a magyar leszármazottakkal szemben ezt továbbra is kifogásolja. Ez önmagában nem diszkrimináció, hiszen itt két külön állam, két külön törvényéről van, de az biztos, hogy mindenfajta tiltakozást, amit ezután Szlovákia a magyar törvénnyel szemben kinyilvánít, azt jelentősen gyengíti. És hogyha mondjuk nemzetközi eljárásban vitatni fogja a magyar törvényt, ott is ez jelentősen gyengíti az álláspontját, hiszen valóban az elv, amiről beszélünk, az diszkriminatív, nem különösebben erős semmilyen jogi eljárás esetén erre hivatkozni.
0: És hogyan hat magára a jogbiztonságra az, hogyha a törvény bizonyos esetekben enyhítést alkalmaz, átfogóan ugyanakkor nem rendezi az adott kérdést?
1: Hát ez semmiképpen ami a jogbiztonság szempontjából se. Ugye az állampolgárság egy nagyon fontos szabály, azt, hogy ki lehet és ki állampolgár, azt jó lenne azért világosan tudni, és itt a szlovák állampolgársági törvény már többször változott az elmúlt időben. Azt mondanám, hogy talán azért nem olyan nagy a hatása mégse jogbiztonság szempontjából, mert ez olyan kérdés, amivel ritkán találkozik egy átlag ember, tehát nem nagyon szoktunk állampolgárságokért folyamodni, ez egyszer-kétszer fordul elő valakinek az életében. Tehát szűk azoknak a köre, akiket ez érint, és ők is maximum egyszer találkoznak vele, de összességében semmiképpen nem jó, és hatása van más jogterületekre is. Tehát ha itt megjelenik egy diszkriminatív szabály, az más hasonló analóg területekre is hathat, és mondok itt még egy szempontot, itt ugye a szlovák alkotmány önmagában nem engedte a szlovák állampolgárság elvesztését, elkobzását, és a szlovák jogalkotó kitalált egy megoldást, hogy a törvény most az állampolgárság elvesztéséről beszél, és ők azt mondják, hogy ez más, mint az alkotmányban lévő elkobzás. Valójában nem más, gyakorlatilag ugyanaz, de ez megint csak a jogbiztonságot gyöngíti, tehát ha ők ugyanazt a jogintézményt kicsit átnevezik, és azt hiszik, hogy ezzel megoldják a problémát, ez mutatja, hogy más területeken is hasonlóképpen lehet eljárni. Tehát ugyanígy akkor mondjuk a vagyonelkobzást is átnevezzük elvesztésnek, és akkor már nem alkotmányellenes mondhatná valaki, ez abszurd lenne, de ebből is látszik, hogy miért veszélyes ilyen megoldásokat alkalmazni.
0: A szlovák alkotmányból adódó korlátokat említette, amit azért a törvényhozók szeretnek kerülni, de tulajdonképpen milyen mozgástere van egy-egy államnak egész konkrétan a kettős állampolgárság szabályozásában? Gondolok itt arra, hogy vannak esetleg olyan nemzetközi szabályok is, amiknek az egyes országoknak, így például Szlovákiának is eleget kellene tennie?
1: Igen, vannak, de az állampolgárság, illetve a kettős állampolgárság az nagyrészt állami szabályozás alatt áll, tehát nem nemzetközi szabályozás vonatkozik rá. Ez egy olyan kérdés, amit többnyire a nemzetközi jog is meghagy az állam belső jogának, illetve a belső jogára. De vannak ugyanakkor nemzetközi szabályok. Nem számít például alapvető emberi jognak a kettős állampolgárság, vagy az állampolgársághoz való hozzájutás, de ugyanakkor az állampolgárságtól való megfosztás az már nem lehet önkényes. Tehát nincs joga valakinek szlovák állampolgárságot kapni, de hogyha már van szlovák állampolgársága, akkor őt attól önkényesen nem lehet megfosztani. Ami azt jelenti, hogy például egy igazságos eljárás során kell ezt megtenni, ott vizsgálni kell minden körülményt. Ezek mind olyan dolgok, aminek a szlovák szabályozás jelenleg nem felel meg. Van ugyanakkor egy európai állampolgársági egyezmény is, ami lehetővé teszi a kettős állampolgárságot, Szlovákia ezt ratifikálta, és ezzel például a gyerekek kapcsán került szembe Szlovákia. Tudjuk, hogy magyar és szlovák állampolgár házastársak gyerekeinek a szlovák állampolgárságát nem ismerte el Szlovákia sokáig. Azt hiszem, erről a Pátria a hullámosszain is beszéltünk, és egy ügyem kapcsán derült ki ez a pozsonyi kerületi bíróság előtt, hogy igen, ezzel az európai állampolgársági egyezménnyel ez ellentétes, az alapján mind a két állampolgárságot meg kell, hogy tartsák a gyerekek, és ezt az állam meg is teszi azóta, tehát van egy ilyen egyezmény, és van ugyanakkor egy uniós szabályozás is, tehát az unió bevezette az uniós állampolgárságot. Ezért olyan esetben, hogyha valaki a szlovák állampolgárság elvesztésével az uniós állampolgárságát is elveszti, például mert egy unión kívüli állampolgárságát szerezte meg, akkor az uniós szabályok is vonatkoznak, és ezek ugyanúgy előírják például az arányosságot, illetve az egyéni körülmények vizsgálatát, ezeknek nem felel meg a szlovák szabályozás. És csak hozzátenném, hogy ezek a nemzetközi szabályok, de Szlovákiának van egy ugye saját alkotmányos cikke, ami szigorúbb, mint a nemzetköziek. Az azt mondja az alkotmányban, hogy senki nem veszítheti el a szlovák állampolgárságát akarata nélkül. Senkit nem lehet megfosztani, bocsánat, a szlovák állampolgárságától akarata nélkül. Tehát ez szigorúbb, mint a nemzetköziek, csak idáig nem érvényesítette az alkotmánybíróság, bár volt lehetősége.
0: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Fiala Bútora János nemzetközi jogásszal beszélgetünk a kettős állampolgárság tilalmának enyhítéséről. Ahogy jelezte, akár a nemzetközi normákból adódóan, akár Szlovákia saját törvényeire hivatkozva vannak vakfoltok, amiket érdemes lenne helyretenni, de hogyha a cél valóban a kettős állampolgárságra vonatkozó szabályok enyhítése, illetve ennek a problémás helyzetnek a rendezése lenne, akkor mi lehet a jogilag következetes megoldás egy ilyen helyzetben?
1: Hát ami a szabályozást illeti, ez nagyon egyszerű, a 2010 előtti helyzethez kellene visszatérnünk, amikor egyáltalán nem tiltott a Szlovákia kettős állampolgárságot, tehát bárki kaphatott új állampolgárságot, úgyhogy megtarthatta a szlovákot. Én azt hiszem, hogy a jelenlegi európai környezetben ez mindenképpen a legcélszerűbb. Most több állam fordul a kettős állampolgárság felé, pont azért, mert sokat költöznek az emberek, sokan élnek más államban, mindahol születtek, és mindenki szeretne velük aktív kapcsolatot fenntartani. Minden közép-európai államnak vannak nagy kivándorló közösségei Nyugat-Európában, vagy a tengeren túl is, és szeretnék, hogy ezek az emberek továbbra is kapcsolatot tartanának fenn az államaikkal. Szlovákia is ezt szeretné, és ezt megteheti, ha visszatér a 2010-es szabályozáshoz, amivel ezt lehetővé teszi a szlovákiai magyaroknak is.
0: A belügyminisztérium tájékoztatása szerint ugyanakkor jelenleg nincs politikai akarat egy ilyen átfogóbb módosítás végrehajtására, de a jövőben akár a mostanihoz hasonló viták vagy nézeteltérések következtében, akár mondjuk nemzetközi figyelmeztetés eredményeképp mutatkozhat majd akarata kialakult ellentmondás feloldására?
1: Ők azt hiszem tágabban azt mondták, hogy nem csak politikai akarat nincs, hogy nem foglalkoztak a kérdéssel. Ők, mi ezt a magyar állampolgárság szempontjából nézzük ezt a kérdést, de itt most valóban úgy tűnik, hogy főleg amerikai szlovák szervezetek lobbizása állt ez mögött, akik egyszerűen az Amerikában élő szlovák leszármazottaknak akarták könnyebbé tenni, és a belügyminisztérium vagy nem is volt tudatában, vagy nem vizsgálta, hogyan hat ez a magyarok kettős állampolgárságára, vagy egyszerűen nem érdekelte a dolog. Azt gondolták, hogy ez a külügyminisztérium hatásköre. Amint felmerül újra a vita, ezt vizsgálniuk kell majd, és meglátjuk, hogy akkor mire lesz politikai akarat. Ez elég gyorsan bekövetkezhet, hiszen tudjuk, hogy vannak folyamatban nemzetközi bírósági eljárások állampolgársággal kapcsolatban, tehát a Strasburgi Emberi Jogok Európai Bírósága is vizsgálja Szlovákia állampolgársági szabályozását, és az Európa Unió Bírósága is, a Luxemburgi Bíróság vizsgálja Szlovákia állampolgársági szabályozását. Ha elmarasztalják Szlovákiát, amire jó esély van, akkor lehet, hogy már az Alkotmánybíróság megsemmisíti azt a szakaszt, ami alapján elveszítik állampolgárságukat az emberek, vagy pedig a parlamentnek, a kormánynak és a parlamentnek fog kellene egy új szabályozást megalkotni, ami összhangban lesz a nemzetközi elvárásokkal. Itt már kénytelenek lesznek figyelembe venni azt, amiről beszéltünk.
0: Könnyen lehet tehát, hogy a közeljövőben ezek az események, illetve az alakulásuk felgyorsulnak majd, de hogyha ez mégsem történik meg záros határidőn belül, akkor hosszabb távon milyen következményekkel járhat, hogyha ez az önreflexió elmarad, legalábbis egy ideig?
1: Hát amíg a jelenlegi szabályozás van hatályban, addig továbbra sem veheti fel a magyar állampolgárságot olyan személy, aki Szlovákiában él, és nem vonatkozik rá valamilyen más kivétel, például a házasság. Tehát ők továbbra is elveszítik a szlovák állampolgárságukat, ha bejelentik, hogy fölvették a magyart, illetve ezek a személyek, jelenleg nincs sok ilyen eset, elég régen nem adott a belügy kimutatás, de a mi kimutatásaink szerint kevés ilyen eset van, de ha mégis felmerülne, akkor én azt javasolnám ezeknek az embereknek, hogy forduljanak bírósághoz, és most már jó eséllyel megnyernék ezeket az eljárásokat. aminek a vége valószínűleg az lenne, hogy módosulna a törvény, az a módosítani kellene. Amíg ez nem történik, addig továbbra is ez a bizonytalan helyzet áll fenn, amikor ilyen diszkriminatív megoldást alkalmaz Szlovákia, és ugyan nem alkalmazza szigorúan, de elvileg elveszítik az állampolgárságukat azok a szlovákiai magyarok, akik felveszik a magyart.
0: És ezzel párhuzamosan Szlovákia és Magyarország között évek óta eleve zajlik egy vita a kérdés kapcsán, és ahogy jelezte, ezek a közelmúltban hatályba lépett változtatások tulajdonképpen gyengítik Pozsony pozícióját ebben a diskurzusban. Elképzelhető tehát, hogy ez a vita is új irányt vehet a közeljövőben a friss fejlemények következtében?
1: Elképzelhető, igen, mert bár élénk vitáról beszélünk, ez főleg politikai szinten zajlott. Szakértői tárgyalásokra nagyon régen nem került sor erről a kérdésről. Ez nyilván egy kérdés a sok vitás kérdés között, a két fél között, de ezeknek a változásoknak a hatására is én úgy gondolom, hogy újra napirendre kerülhet. Vannak itt fontosabb kérdések, de erről sem feledkeztek meg.
0: Ugyanakkor lehet, hogy a fontosabb kérdésekkel, ha egy csomagba kerül ez az ügy, akkor minden témában talán gyorsabban lehet közelebb kerülni a rendezéshez, vagy legalábbis ahhoz, hogy ez a párbeszéd ne csak politikai, hanem szakmai vonalon is végbe menjen.
1: Hát igen, lehet. Vagy pedig lassabban. Az is lehet. Nem tudjuk.
0: Bízunk a pozitív fejleményekben. A szlovák kormány csendben enyhítette a kettős állampolgárság tilalmát, a módosításnak azonban van néhány szépséghibája, mivel a szlovákiai magyarokra továbbra is a korábbi, szigorú szabályok vonatkoznak. Arról, hogy mennyiben egyeztethető össze ez az eljárása, nem

zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium szociológia tanárával, a zentai székhelyű identitás kisebbségkutató műhely elnökével tekintjük át, és kitérünk az elmúlt évtized ukrajnai eseményeire is. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője, várom Önöket kedden, a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 18-án, kedden. Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Európában, a lángok pedig egyre több országban csapnak fel. De milyen tényezők állnak a tűzvészek kialakulásának hátterében? És csökkenthetőek valahogy ezek a kockázatok? A folytatásban ezekre a kérdésekre is igyekszünk majd választ adni. Előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az aktivisták bírálják a Tátrai Nemzeti Park fejlesztési tervét. Ukrajna több száz drónnal támadta éjszaka a moszkvai területet. Változékony idő várható, helyenként záporokkal és zivatarokkal. Jönnek a részletek. Környezetvédő szervezetek bírálják a Tátrai Nemzeti Park jövőbeli fejlesztéséről közzétett tervet. A dokumentumot a szlovák környezetvédelmi minisztérium környezeti hatásvizsgálatra terjesztette elő nem sokkal az új övezeti felosztás elfogadása után. A Mizmeles, az SOS BirdLife, a Zelená Vecsina, a Prales és a WWF Slovensko szerint a tervezett változtatások bizonytalanságot okozhatnak a nemzeti park védelmében, és utat nyithatnak a befektetőknek. Az aktivisták szerint a minisztérium ráadásul hiányos és hibás dokumentációt tett közzé. A minisztérium szerint a terv célja, hogy kijelöljék azokat a területeket, ahol a fejlesztések összpontosulhatnak, így elkerülve a természetileg értékesebb részek további terhelését. Donald Trump amerikai elnök ismét levélben adta le szavazatát a floridai republikánus előválasztáson, annak ellenére, hogy ezt a szavazási formát korábban többször bírálta. A Palm Beach megyei adatok szerint Trump július végén kérte a szavazólapot, amelyet augusztus 13-án adott le. Az előválasztáson Byron Donalds kongresszusi képviselőt támogatja a floridai kormányzói posztért folyó versenyben. Trump korábban azt állította, hogy a levélszavazás visszaélésekre ad lehetőséget. Márciusban rendeletet is írt alá a levélszavazás korlátozásáról, ennek végrehajtását azonban egy szövetségi fellebbviteli bíróság blokkolta. Ukrajna az éjszaka folyamán több száz drónnal támadta a moszkvai területet, közölte Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere. Állítása szerint az orosz légvédelem 180 drónt semmisített meg, arról nem közölt részleteket, mi történt a többi drónnal, illetve mekkora károkat okoztak. A közösségi médiában több tűzesetről is felvételek jelentek meg, a dróntámadás miatt ideiglenesen korlátozták a légi forgalmat Moszkva valamennyi repülőterén, és 8 járat nem tudott leszállni. A moszkvai terület kormányzója szerint egy Wildberries raktár is találatot kapott, ahol tűz keletkezett. A támadás részleteit független források egyelőre nem erősítették meg. Irán elítélte a kurdisztáni regionális kormány miniszterelnöke Masrur Barzani magánirodája elleni dróntámadást. Az iráni külügyminiszter és a tárca szóvivője egyúttal tagadta, hogy a drónokat Iránból indították volna. Teherán szerint az incidens célja az lehet, hogy feszültséget keltsen Irán és Irak között. Az iraki Kurdisztán terrorellenes igazgatósága szerint két drónt az iráni határ túloldaláról indítottak. Ezt azonban egyelőre nem sikerült független forrásokból megerősíteni. Irak vizsgálatot indított az ügyben. Újra választották

0: Hakainde Hichilema zambiai elnököt. A választási bizottság szerint a hivatalban lévő államfő a szavazatok mintegy 60%-át szerezte meg. Legfőbb ellenfele Brian Mundibile körülbelül 38%-ot kapott, és korábban maga is győztesnek nyilvánította magát. A választási eredményből még 5 körzet adatai hiányoznak, a bizottság szerint azonban ezek érdemben már nem változtatnak a végeredményen. Hichilema 2021 óta tölti be az elnöki tisztséget, az ellenzék és emberi jogi szervezetek a kampány során a politikai elnyomás erősödésére figyelmeztet.
1: Időjárás.
0: A mai napra változóan felhős idő jellemző. A nap folyamán helyenként erősen megnövekedhet a felhőzet, és elsősorban keleten fordulhat elő eső vagy zápor. Hűvösebb időre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A hegyekben 1500 méteres magasságban körülbelül 10 fok lesz. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lehet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Pozsony-Récse város részben a Púchovszká utca végén a belváros felé lassul a forgalom, ezért az autósoknak torlódásra kell számítaniuk. Az R7-esen Somorja nyugat lehajtó után Pozsony irányába útkarban tartók dolgoznak, körülbelül 15 perces menetidő növekedésre számítsanak. Kis utca új hely előtt csata felől összesen körülbelül 40 perces a vesztegelés. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. 3 fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. ry.slovnaftmove.sk.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: A bajnok szóban labdarúgó csapata leigazolta Román Cserepkait, a kassai együttes 24 éves csatárát. A pozsonyiak saját nevelésű játékosa, aki 4 éves szerződést írt alá, a Kékek Akadémiájáról Teplicére került, majd Aranyos Maróton, aztán pedig Kassán futballozott. A második labdarúgó liga negyedik felvonásának záró mérkőzésén Slovan B. Humenné 3-0. A 100%-os Petržalka 3 ponttal vezet a Vágbesztercei és a Somorjai együttes előtt. Az egy pontos galántaiak, a kieső 15. helyen állnak. A sereghajtó nyeretlen Ferencváros több mint 6000 néző előtt 1-0-ás győzelmet aratott Zalaegerszegen a labdarúgó NB egy negyedik fordulójának záró mérkőzésén. A Fradi 3 pontot érő gólját Marius Korbu fejelte a 38. percben. Fél órával később duplázhatott volna, ám gyengén helyezett 11-esét Gundel Takács Bence a balkapufa segítségével hárította. A Ferencváros kapusa Dibusz Dénes volt a mezőny legjobbja, háromszor is biztos góltól mentette meg csapatát. A zöldfehérek, akik egy meccsel kevesebbet játszottak, megszerezték idei első győzelmüket, és a tabellán feljöttek a 8. helyre. A Felcsút 1 ponttal vezet az Újonc Vasas, 2-vel pedig az Újpest előtt. 3 év után visszatér a Barcelona labdarúgó csapatához a játékosként világ és Európa bajnok 3-szoros BL győztes Sergio Busquets, aki a klub második csapatánál Juliano Belletti munkáját segíti. Marc Santos, a Levante 15 éves hátvédje bemutatkozott a spanyol labdarúgó bajnokságban, így megelőzte a világbajnok Lamine Yamalt a vonatkozó örök rangsorban. Sós Csaba szövetségi kapitány szerint a magyar úszóválogatott sikerének záloga egy fél évszázada jól működő rendszer, amelyben a világ élmezőnyébe tartozó edzők segítségével folyamatosan fejlődnek a sportolók. A munka pedig nem áll le, hiszen kevesebb mint 2 év múlva rendezik a Los Angeles-i olimpiát. A Párizsban vasárnap este befejeződött Európa-bajnokságon a medencés csapat 4-4 arany és ezüst, valamint 2 bronzéremmel zárt. Ezzel az 5. helyen végzett az éremtáblázaton. Két magyar érem is született hétfőn a pozsonyi U20-as birkózó világbajnokságon. A 130 kilósoknál László Koppány ezüst, a 77 kg-os súlycsoportban pedig Toplak Zalán bronzérmet szerzett a kötött fogásúak között. Az 51 kilós Petrimán Patrícia elődöntőbe jutott a szerbiai U19-es ökölvívó Európa-bajnokságon, így már biztosan érmes. A Tour de France országúti kerékpáros körversenyen elszenvedett kulcsontörése után ebben az évben már nem indul több versenyen Jonas Vingegaard. A kétszeres túrgyőztes dán kerekesnek nem volt konkrét versenyterve a szezon további részére, de reménykedni lehetett abban, hogy a szeptemberi montreali világbajnokságon rajthoz tud állni. Ottmar Szafnauer továbbra is nyitott arra, hogy visszatérjen a Forma 1-be, ám jelezte, egy újabb lehetőség kedvéért már nem feltétlenül vállalna csapatfőnöki szerepet. A 62 éves szakember korábban több mint egy évtizeden át irányította a Silverstone-i istálót a Force India és a Racing Point korszakában, majd az Aston Martintól távozva az Alpine csapatfőnöke lett.

0: 8 óra 14 perc. Európa szerte hatalmas erdőtüzek pusztítanak. Németországban, Franciaországban és Belgiumban a hatóságok több térség lakosait is felszólították otthonaik elhagyására. Görögországban és Horvátországban a strandokról és az üdülőközpontokból mentették az ott rekedt nyaralókat, Spanyolországban pedig a hadsereg segítségére volt szükség, hogy a történelmi erekjék ne váljanak a lángok martalékává. A tűzvészeket a tartós hőség, a szárazság, valamint az erős szél táplálja, de esetenként az emberi beavatkozás is szerepet játszik a kialakulásukban. A vonalban Gálhidi László, a WWF erdőprogramjának vezetője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ha a korábbi évek tapasztalataiból indulunk ki, akkor mennyire számít rendkívülinek az idei nyár az erdőtüzek szempontjából?
1: Hát az ezt megelőző talán legkiemelkedőbb év az a 2022-es volt, talán emlékszünk rá mindannyian, hasonlóan kánikula volt nyár során, komoly aszály, és hát ennek következtében Magyarországon is hétszer akkora volt az erdőtüzek területe, összterülete, mint a korábbi évek átlaga. Most ez az idei év, ez már kezdi közelíteni azokat a viszonyokat, sőt az is lehet, hogy mire vége a nyárnak, addigra már talán meg is haladja.
0: És korábban jellemzően a mediterrán térségekből érkezett a jelentések többsége, amik a pusztító tűzvészekről szóltak, ugyanakkor utalt rá, hogy néhány szortérségünkben is voltak hasonló történések, de jobbára még mindig a mediterrán vidékekről szóltak a hírek. Hogyan kellene mégis értelmeznünk azt, hogy most már teljesen átalakulóban van ez a korábbi kép, illetve milyen tanulságokat kellene levonnunk abból, hogy mostanra mondhatni alig van olyan európai ország, ahol a tűzoltók nem küzdenek a lángokkal?
1: Valóban a mediterrán térség az tulajdonképpen az erdőtüzek hazája, nem csak Európában, hanem a világ más részein, tehát ugye Kaliforniára, Ausztráliára, ha gondolunk. Ezeken a területeken a növényzet is egyébként hozzá van szokva a nyaranta való leégéshez, és könnyebben regenerálódik, mint a kontinentális tájak, tehát ahogy Magyarország vagy Szlovákia, ahol fekszik ezekre az erdőkre, ha gondolunk. Gyakoriak egyébként a tüzek még az északi tájakon, tehát a tajga övben, de az a mérték, ahogy most Skandináviában látjuk, hogy szinte minden évben fokozódik az erdőtüzek gyakorisága, például Svédországban vagy Norvégiában, tehát ezek tényleg új jelenségek. Hát ez a klímaváltozás maga, tehát amit ugye évtizedek óta mondunk, hogy erre kell számítani, ez most már nem kopogtat az ajtó, hanem itt van velünk, és hát egyre komolyabb felkészüléseket kíván a dolog. Ugye amit mi átlag emberként tehetünk, az a nagyobb odafigyelés, és ezt azért fontos kiemelni, mert a legtöbb erdőtüzet még a legkritikusabb helyeken is mindig az ember okozza, vagy 90% fölött az ember okozza, tehát nem valamiféle öngyulladásról van szó, hanem inkább valamilyen gondatlan tűzokozásról, vagy netán szándékos tűzokozásról, ami korábban nem következtetett ekkora problémát, mint manapság, de ugye egy nagyon-nagyon száraz tájban akár egy eldobott csikk is óriási problémákhoz vezethet. Hamar kialakulnak óriási tüzek. Na most ilyenkor értelemszerűen azoknak az intézményeknek, amiknek a feladata ezekre odafigyelni, vagy a károkat elhárítani, tehát itt ne csak a tűzoltóságra gondoljunk, hanem természeti területeken például a nemzeti park igazgatóságok, állami erdőgazdaságok, stb. Önkénteseknek a koordinált együttműködésére van szükség.
0: Említette, hogy azokon a területeken, vagy azokban a térségekben, ahol jellemzően korábban is jelen voltak a tűzvészek, tulajdonképpen a növényzet is alkalmazkodott a körülményekhez, de térségünkben mi a jellemző? Tehát mi történik az erdőkkel egy-egy tűzvész után, illetve milyen tényezők befolyásolják, hogy az adott térség képes-e a természetes regenerálódásra, és mikor lehet szükség mondjuk emberi beavatkozásra?
1: Igen, ez nagyon, nagyon fontos kérdés, hogy milyen az az erdő, amit elér a tűz, vagy ahol keletkezik a tűz. Általában egyébként a mesterséges telepített erdők, amik sokkal inkább kitettek a tűzveszélynek. Itt gondolok elsősorban a telepített fenyvesekre, ugye hosszú tűjű fenyőkre, fekete fenyő, erdei fenyő. Ezeket nagyon sok helyen Közép-Európában is például homokra telepítették, száraz területekre, és hát ugye ezek a gyantával telített, aztán lehulló, összegyűlő tűavar, ez rendkívül gyúlékony. Tehát például az ilyen erdőknek a leégése az nagyon megsemmisítő tud lenni, ilyenkor csak mesterséges beavatkozással, újraerdősítéssel lehet újra erdőt létrehozni. Érdemes elgondolkodni azon, különösen védett területeken, hogy a természetes eredeti növényzetet volna célszerű helyreállítani, tehát olyan fafajoknak a vegyes összetételű, idővel vegyes korúvá váló állományait, amit sokkal kevésbé tud a tűz károsítani. Ugye, hogyha eleve ilyen területet ér a tűz, tehát gondoljunk a tölgyesekre, bükkösökre, vegyes fafajú erdőkre, itt a tűz is csak nagyon foltokban tud károkat okozni, és hogyha nem túl intenzív a tűz, akkor lehet, hogy csak az aljnövényzet ég le foltokban, és néhány év alatt az erdő tulajdonképpen saját maga is tud regenerálódni. Hegyvidékeken látunk ilyet.
0: Egyelőre tehát még sokat segíthet a felkészülés, de hogyha azok a körülmények, amik az idei nyarat is jellemezték, állandósulnak, akkor lesz még értelme megelőzésről beszélni, vagy abban az esetben már sokkal inkább az alkalmazkodásra kell majd koncentrálni?
1: Hát a megelőzés az mindenképpen fontos, ahogy említettem, az emberi károkozás, tűz keletkeztetés az, ami legtöbbször a háttérben van, tehát egyfelől egyfajta ilyen lakossági figyelemfelhívásra a tűzgyújtási tilalmakkal kapcsolatos szabályok betartására mindig fel kell hívni a figyelmet, és hát a felkészülés része az is, hogy kialakítani például tűzpásztákat az erdőterületeken, vagy olyan kommunikációs rendszert működtetni, ami a különböző szereplőknek az együtt mozgását, informálását segíti, tehát a felkészülés ilyen szempontból mindenképp fontos. Hát az alkalmazkodás az pedig arról kell, hogy szóljon nagyon sok esetben, hogy helyreállítani azt a természetes növénytakarót. Idővel egyébként ez át fog alakulni olyan fajok összességévé, ami jobban bírja a szárazságot, és ezáltal valamennyire a tüzet is. De a lényeg, hogy a természeteshez hasonló növényzetet kell helyreállítani nagyon sok helyen.
0: Nem véletlen tehát, hogy az Európai Bizottság is azt szorgalmazza, hogy az egyes tagállamok lépjenek fel komolyabban a felkészülés, illetve a megelőzés érdekében, és egyebek mellett azt kérik, hogy a tagállamok költsenek többet tűzvédelemre, ugyanakkor, ahogy arra az ön által is elmondottak is utalnak, az anyagi fedezet egyáltalán nem minden, hiszen egy olyan stratégiával is rendelkezni kellene, amit ezekből a forrásokból meg lehet valósítani. De mennyire jellemző térségünkre az, hogy a döntéshozók tudatosan stratégiák mentén készülnek az ilyen klímaváltozás okozta szélsőséges eseményekre?
1: Hát én ökológusként egy civil szervezetnél dolgozom, úgyhogy erre nincs igazi rálátásom, hogy az állami szerveknek milyen a koordinált együttműködése.
0: Ugyanakkor a civilek nagyon gyakran az államot helyettesítik, és a természetvédelem vagy a környezetvédelem is egy olyan terület, ahol ez a problematika megjelenik. Tehát mondjuk a tűzveszélyekre való felkészülés terén is érzik azt, hogy el kell végezniük olyan tevékenységeket, amit mondjuk ideális esetben egy jól működő államnak kellene magára vállalnia?
1: Magyarországon egyelőre nem ez a helyzet, ugye hát egy kormányváltáson vagyunk túl, tehát egyrészt van bennünk egy remény, hogy ezek a típusú problémák sokkal inkább alulról építkezően is fognak majd megoldódni, de hát az elmúlt időkben is azért természetesen igaz volt, hogy önkéntesek, helyi szervezetek is beszálltak például az ilyen problémáknak a felszámolásába, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy az állami intézményeknek a koordinált együttműködésének is megvannak az alapjai. Tehát itt nem mondanám azt, hogy mindent a civil szervezeteknek kell megoldani, átvenni, de itt részben arról is szó van, hogy nálunk ez egyelőre nem olyan komoly probléma, mint mondjuk Görögországban vagy Bulgáriában kezd lenni, tehát az ottani kollégáim már sokkal felkészültebbek ezen a téren, így a civil oldalról is.
0: És mit mutat a szakmai tapasztalatuk, melyek azok a döntések, amiket a következő években mindenképp meg kell majd hozni, hogy sokkal felkészültebbek legyünk arra, hogyha térségünket is mondjuk intenzívebben sújtják majd a hasonló kellemetlen katasztrofális események?
1: Hát ugye ismét Magyarországra fókuszálva, de ez részben a környező országokra is igaz, hogy azokon a területeken, ahol a vízkormányzás az elmúlt évtizedekben elsősorban a víz elvezetésére szolgált, ott ezen változtassunk, hiszen ez a rettentő aszály részben ennek is következménye, hogy az a víz, ami itt lehetne a területen, az elvezetésre kerül, tehát a víz oldalt azt mindenképpen rendbe kell tenni. És hát amit említettem, a növényzetnek a helyreállítása, olyan fajoknak a megválasztása, amik az őshonos ökoszisztémáknak a működését újra lehetővé teszik, ez egy nagyon fontos irány. És hát nyilván az intézményi működtetésnek az egyre precízebb, egyre összehangoltabb iránya is fontos.
0: Egyelőre úgy tűnik, hogy még van némi időnk arra, hogy az ilyen jellegű intézkedéseket megvalósítsuk, vagy tető alá hozzuk azt, amit a felkészüléshez meg kellene tennünk, de nagyjából mennyi időnk lehet addig, amíg a klímaváltozás következtében az olyan térségünkhöz hasonló országokban is tartósan magassá válik a tűzvészek kockázata, ahol korábban kevéssé volt jellemző?
1: Hát itt az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt mondanám, hogy néhány évünk van erre csupán, tehát 2-3-5 év, ha most ezt az elmúlt mögöttünk álló éveknek a trendjeit nézzük, tehát valóban az, hogy most csak így belepörget az ember a hírekbe, és hát ahogy éppen olvastam, a Nagy Fátrában is tűz van, ugye a horvátországi tüzekről nem beszélve, a belgiumi is szokatlan, a németországiek is, tehát ezek egyre inkább itt kopogtatnak az ajtón, úgyhogy lényegében nincsen várakozási idő, ezt azonnal csinálni kell.
0: Már csak azért is, mert ezeknek az eseményeknek a következményei nem csak a természetvédelem területét érintik, hanem több más aspektusra is kiterjednek az életünkben, de egészen pontosan milyen további következményekkel járhatnak az ilyen erdőtüzek okozta pusztítások egy ország egészére nézve?
1: Hát, hogyha a jelenlegi kiterjedésüket nézzük, mondjuk a mi térségünkben, akkor ez a pár száz vagy esetleg néhány ezer hektár leégett terület, ez az összerdőterületnek csak egy nagyon pici része. Tehát ilyen értelemben gazdasági jelentősége kevesebb. Itt inkább azokra az egyéb hatásokra érdemes gondolni, mint ami például az egészségünket befolyásolja, a füst, pláne hogyha lakott terület közelében keletkezik nagy mennyiségben, ugye ez azért komoly egészségügyi kockázatokkal jár.
0: Az egészségügyi kockázatokon túl úgy, hogy ahogy ön is jelezte, a trendek nincsenek a mi oldalunkon, tehát feltehetően a helyzet egyre forrósodni fog, ha fogalmazhatunk így, akkor mikor lesznek kifejezetten érezhetőek például a gazdasági, vagy adott esetben a gazdasági következményekhez eléggé intenzíven kapcsolódó turisztikai következmények is?
1: Hát ezt nehéz így számszerűsíteni, most tényleg utalok arra, hogy pár száz vagy ezer hektárokról beszélünk, értelemszerűen, hogyha olyan kiemelt területet érint a tűz, ami nagyon látogatott, tehát turisztikai szempontból kiemelt, akkor ott lehet, hogy évekre megszűnik a turizmus intenzitása, lehetősége, stb. Egyelőre itt Közép-Európában erre azért kevés példát látunk. Most, amit éppen elolvastam írást, a szerbiai, ugye a Vajdaság déli részén, a Deliblati pusztaságban sok-sok száz hektáron égett le a nem csak az erdő, hanem gyepterületek, cserjések, tehát egy ilyen kiterjedt, sok száz hektáros égett felszín, ami egy védett területet, látogatott területet érint, ez a helyi turizmus biztos, hogy évekre visszavetheti.
0: Bár pozitív végszóval sokkal jobb lenne befejezni a beszélgetésünket, de tekintettel a körülményekre, illetve a trendekre, feltehetően nem lesz olyan optimista a kicsengése az utolsó kérdésnek, de ezek szerint annak megfelelően, amit az adatok mutatnak, térségünkben is kénytelenek leszünk hozzászokni ahhoz, hogy az erdőtüzek rendszeressé válnak majd.
1: Hát egyrészt hozzá kell szoknunk, de ez hozzá lehet szokni, hiszen ugye beszéltünk a mediterrán országokról, ahol ez eddig is sokkal gyakoribb volt, tehát nem valamiféle világvége, amire számítanunk kell. Az viszont nagyon fontos, hogy elvégezzük azt a feladatot, amit társadalmilag meg tudunk tenni, tehát a természeti rendszerek helyreállítására, mert ez biztos, hogy csökkenti ezeknek a tüzeknek a kockázatát, illetve hát az egyéni felelősség, ami szintén a mi kezünkben van, és ez olyan értelemben pozitív, hogy ha megtanulunk odafigyelni ilyen hétköznapi tevékenységekre, akár a kerti sütögetéstől kezdve az autózás közbeni dohányzásra, stb. Tehát, hogy mi magunk is tudunk tenni azért, hogy ne történjenek ilyen tragédiák. Ez, én azt gondolom, hogy lelki értelemben egy pozitív dolog, hiszen nem valamiféle nagyon-nagyon kiszámíthatatlan dolog, amire számítanunk kell.
0: A rekordokat döntő hőhullámok árnyékában pusztító tűzrészek sújtják a kontinenst, így mostanra fél tucat európai országban küzdenek a lángokkal. Arról, hogy a tűzvédelemre fordított költségek növelése valóban javíthatná a helyzetet, Gálhidi Lászlót, a WWF erdőprogramjának vezetőjét kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm szépen, és további szép napot kívánok.
2: 8:30.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. Újabb rekordot döntött a biztosítási csalások száma, az ügyfelek pedig egyre bizarabb trükkökkel próbálják átejteni a társaságokat. De ki fizeti meg ezeknek a szabálysértéseknek az árát? A folytatásban ennek járunk majd utána. Műsorunk záró fél óráját azonban ma is regionális híreinkkel kezdjük, így most Mezőszállási Márké a szó.
2: Több száz önkéntes tisztította az Ipolyt az elmúlt napokban. A négy napos természetvédelmi akció során mintegy 200 kilométeres folyószakaszt jártak végig. A vízállás rendkívül alacsony volt, ezért olyan területek és hulladékok is hozzáférhetővé váltak, amelyek magasabb vízállásnál lerejtve maradnak. Történelmi eseménynek nevezik Gútán az első köztéri szobor felavatását, amely történelmi személyiséget ábrázol. Vasárnap Szent István király szobrát leplezték le a templomtéri körforgalomnál. Az ünnepségen Halász Béla polgármester arról beszélt, hogy az államalapító király öröksége ma is irányt mutathat a város örökségének. Külön kiemelte a magyar és szlovák lakosság együttélésének fontosságát. Az alkotást Szilágyi Tibor érsekújvári szobrászművész készítette. Új közösségi térrel gazdagodott Ipoly Födémes. A településen a Födémesi Fesztivál keretében avatták fel az új szabadtéri színpadot. Tóth Magdolna polgármester szerint a létesítmény olyan hely lesz, ahol a helyiek együtt találkozhatnak, szórakozhatnak, a fiatalok pedig bemutathatják tehetségüket. Az avatás után gyermek és folklór programok, majd esti koncertek várták a közönséget.
0: Időjárás.
2: A mai napra változóan felhős idő jellemző. A nap folyamán helyenként erősen megnövekedhet a felhőzet, és elsősorban keleten fordulhat elő eső vagy zápor. Hűvösebb időre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A hegyekben 1500 méteres magasságban körülbelül 10 fok lesz. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a D1-es autópályán Csatai pihenőhely előtt Nagyszombat felől Pozsony irányába, a 36-os kilométernél három személyautó ütközött össze. Pozsonyban a Ribnyicsne után a Vajnori felüljáró előtt Récse felől érkezve 15 perces a késés. Az R7-esen Somorja nyugat lehajtója után Pozsony irányába útjavítás miatt 10 percet kell várakozni. Dunaszerdahelyen és Rovinkán átvezető kerülő úton 15-20 perces késéssel számoljanak. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 37 perc. Mostanra nem csak az internetes átverések száma emelkedik meredeken, hanem az olyan, egyszerre különleges és intézményesített visszaélésekből is egyre több van, mint a biztosítási csalások. Bár a szélhámosok ebben az esetben nem konkrét egyénektől próbálnak pénzt kicsalni, a trükközésük árát mégis mindenki megfizeti, mivel minden egyes káresemény tovább emeli az egyébként sem alacsony biztosítási díjakat. A vonalban Bohák Bálint biztosítási szakértő, a pénzügy munkatársa. Jó reggelt kívánok!
1: Üdvözlöm a hallgatókat, jó reggelt!
0: A statisztikai adatok arról tanúskodnak, hogy a biztosítási csalások száma emelkedő tendenciát mutat, de egészen pontosan mennyire gyakoriak manapság az ilyen jellegű szabálysértések?
1: Hát sajnos elég komoly problémáról beszélünk, és az utóbbi években növekvő tendenciát látunk. Így Szlovákiában nincs egyetlen ilyen országos statisztika sem, amely minden biztosító adatait összesítené, ezért csak az egyes biztosítók számaiból tudunk kiindulni, amelyek nyilvánosságra hozzák évente az adatokat. A legnagyobb biztosító társaság ezt általában megteszi, ők például 2025-ben 8253 ilyen alaptalan, vagy úgymond jogtalan bejelentést azonosítottak több mint 23 millió euró értékben. Ez náluk 46%-os növekedés volt az előző 2024-es évhez képest. Egy másik kisebb biztosítónál is jelentős számokról beszélünk, ők körülbelül 800 gyanús esetet vizsgáltak, és több mint 2 millió euró jogosulatlan kifizetést akadályoztak így meg. Tehát fontos megjegyezni, hogy ezek csak azok az esetek, amelyekre fény derült, valószínűleg a valós próbálkozások száma azért ennél még magasabb. A felderített esetek száma szerintünk azért növekedhet, mert azért a biztosítók is egyre hatékonyan szűrik ki ezeket, tehát a számok növekedése nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden esetben mondjuk a csalások száma nőtt.
0: Ennek ellenére elég nagy számokkal dobálóztunk, ami elég elrettentően hangozhatott a kedves hallgatók számára, ugyanakkor az nem biztos, hogy teljesen világos a laikusoknak, hogy hol húzódik a határa jogos kárbejelentés, illetve a biztosítási csalás között. Mikor beszélhetünk tehát már csalásról?
1: Hát szerintem itt a kulcs szó a szándékosságon van, szóval az nem csalás, mondjuk, hogyha valaki egyszerűen csak rosszul emlékszik, rossz dátumra emlékszik, vagy hibásan tölt ki egy kérvényt, egy kárbejelentőt. Inkább már akkor beszélhetünk biztosítási csalásról, amikor valaki tudatosan megtéveszti a biztosítót, tehát szándékosan, hogy olyan pénzhez jusson, amelyre ő valójában nem jogosult. Például mondjuk egy olyan régi sérülést jelent be káreseményként, ami már pár éve történt, és ezt most jelenti be például az autóján, vagy nagyobb kárt jelent be, mint ami megtörtént, vagy kitalál egy olyan balesetet, ami meg se történt, nem is volt az adott helyszínen, vagy szándékosan megrongálja a saját autóját, mert már nem ér neki annyit, és szeretne a biztosításból többet kihozni, vagy hamis dokumentumokat használ, orvosi leleteket hamisít. Szóval ezek azok az esetek, amelyek már a biztosítási csalás kategóriájába esnek.
0: A különböző sérüléseket, baleseteket említette, ezek szerint vannak olyan visszatérő forgatókönyvek, amiket a biztosítási csalások elkövetői gyakran használnak, és időről időre ezekkel próbálkoznak, vagy legalábbis a legtöbb csaló valami hasonlót húz elő a fiókból, amikor némi plusz pénzre szeretne szert tenni?
1: Hát igen, van ilyen terület. A leggyakoribb terület azért egyértelműen a gépjármű biztosítások, tehát a kaszkó és a PZP, úgynevezett PZP, felelősségbiztosítás. Hát ezért ennek több oka is van. Egyrészt nyilván nagyon sok autó van biztosítva, kötelező is azért őket, és hát egyre többen kötnek kaszkót is, új autókat, stb. Másrészt egy autónál azért könnyű mondjuk különböző sérüléseket okozni, korábbi károkat vagy megrendezett balesetet mondjuk utólag egy új káreseményhez kapcsolni, ezeket összekapcsolni, mondjuk meg lehet esetleg egyezni a szervízzel, hogy nagyobb számlát mutasson be, stb. Szóval az autók értéke amúgy is magas, és így egy-egy kárnál úgymond már jelentős összegekről beszélhetünk, szóval egyértelműen ez az a terület, de találkozunk visszaélésekkel, vagyonbiztosításnál, utasbiztosításnál, élet- és balesetbiztosításoknál, és természetesen vállalkozói biztosításoknál is, ahol már nagyobb értékű ingatlanok mondjuk vannak biztosítva, vagy gépek.
0: És melyek azok az intőjelek, amik már megkongatják a szakértők fejében a véscsengőt, hogy esetleg csalással lehet dolguk, és nem egy jogos kárbejelentés került az asztalukra?
1: Hát mondjuk nem egy dolog ingatja meg őket, inkább az a probléma, amikor nem áll számukra össze a történet, például egy sérülés nem úgy néz ki, ahogy az elmondott baleset alapján kellene kinéznie, ugyanis őnekik már van ebben tapasztalatuk, az időpontok nem egyeznek, a dokumentumok között ellentmondás van, esetleg a dokumentumban valami dátum vagy óra nem ül, korábban már volt ugyanott sérülés mondjuk az adott autón, vagy ingatlanon, vagy például az életbiztosításban egy olyan kárt jelentünk be, amivel kapcsolatban már volt valamilyen egészségügyi problémánk. Valaki mondjuk röviddel mindjárt a biztosítás megkötése után jelent be egy nagyobb kárt, az már eleve gyanús. Digitális adatok is más mutatnak, szóval ezek azok a gyanús jelek. Az ügyfél szemében, vagy laikus szemében ezek teljesen logikusan történhetnek, viszont a biztosító, mikor ezeket már elkezdi összevetni, akkor azért kiderül, hogy valami nem stimmel. Mondok pár példát, például az időjárási adatokból kiderülhet, hogy az adott napon például egyáltalán nem volt olyan az időjárás az adott helyen, ami a kárt okozhatta, például nem volt szélvihar vagy égeső, hanem napsütés volt, de közben azt írta be az ügyfél, hogy akkor nem tudom, fújta le a tetőt a szél például, vagy valaki azt mondja, hogy egy adott helyen történt a baleset, de egy kamera, egy GPS adat, vagy más információ alapján kiderül, hogy az autó ott sem volt. Szóval ma már rengeteg információ áll úgymond a rendelkezésükre, a biztosítóknak, GPS adatok, kamerafelvételek, korábbi fényképek, szerviztörténet az autók esetében, orvosi dokumentációk természetesen, és hát még a közösségi médiából is tudnak ilyen nyomozás alapján információkat kiszedni, hogyha szükségük van rá. Szóval ezek azok az intőjelek.
0: Tehát összegezve nem igazán érdemes ilyesmivel próbálkozni, mert gyorsan lebukhatnak az elkövetők, különösen akkor, hogyha nem gyakorlottak és nincsenek képben azzal, hogy hogyan kellene trükközniük. De mi történik azt követően, hogyha valami gyanút ébreszt a szakértőkben, tehát hogyan zajlik maga a vizsgálat?
1: Hát ha mondjuk valami gyanús, akkor még bekérhetnek dokumentumokat, szakértőt vohatnak be, külső szakértőt, aki nem őnekik dolgozik például, ellenőrizhetik a helyszínt, kamerafelvételeket, amint már említettem, mondjuk autó esetében szervizadatokat kérhetnek, és számukra cél az, hogy kiderülje, hogy pontosan mi történt, úgyhogy mi is rengetegszer halljuk például az ügyfelektől, biztos, hogy vannak tapasztalatok, hogy a biztosító úgy sem fizet, hogy mindig csak új dokumentumot kérnek, mindenbe belekötnek, csak hogy ennek sokszor éppen az az oka, hogy ők meg akarják különböztetni a valódi káreseményt a csalástól. Szóval ha tényleg megtörtént az az eset, és arra valóban volt fedezet, arra a pontra valóban be voltunk biztosítva, vagy be volt az ügyfél biztosítva, akkor általában nincs mitől tartani. A dokumentum bekérés az nem azt jelenti, hogy a biztosító már nem akar fizetni, és minket egyből csalónak titulál, sőt, sokszor éppen azt jelenti, hogy ő alaposan meg akarja alapozni a kifizetést. Ők a biztosítók úgymond a becsületes ügyfelek oldalán állnak. És hagyj egyezzem meg itt, hogy itt tényleg nagyon fontos tud lenni egy tanácsadó segítsége, mert mi sokszor tapasztalatból látjuk, hogy egy adott esetnél milyen dokumentumokra lesz szükség, hogyan érdemes beadni a kárigényt, mire kell figyelni, és azt is, hogy azt is látjuk, hogyha valójában nincs is értelme egyáltalán beadni, mert az ügyfél arra az eseményre nem volt biztosítva. Az ügyfelek sokszor csak annyit tudnak, vagy úgy gondolják, hogy van biztosításuk, tehát biztos, hogy fizetnie kell, bármi történik, pedig nem feltétlenül van ez így, nekünk az is a dolgunk, hogy ezt az elején tisztázzuk az ügyfelekkel, és akkor ne derüljön ki, hogyha már baj van, ne akkor derüljön ki, hogy mikor már baj van, hogy nem fizet a biztosító.
0: Akkor, hogyha a becsületes ügyfélnek mondjuk nem fizet a biztosító, az úgymond egy egyszerűbb terep, tekintve, hogy nem teljesültek a feltételek, de mit kockáztatnak azok, akik átveréssel próbálkoznak? Az esetükben is feltehetően egyértelmű, hogy a kártérítéstől elesnek, de vannak egyéb következmények is, amikkel a szélhámosoknak számolnia kell?
1: Hát igen, lehetnek nyilvánvalóan, hogyha ez már túlmutat azon, hogy egy kicsit gyanús eset és biztosítási csalás kategóriába esik, akkor ezt a biztosítónak már kötelessége jelenteni a rendőrség felé, és hát innentől kezdődik innentől lesz komolyabb az ügy. Természetesen nyilván elveszíti azt a kifizetést, ahogy ön is említette, vagy vissza kell fizetni azt az összeget, de további költségeket is aztán be kell fizethetnie, úgymond, hogyha kérnek külső segítséget a biztosítóba, ilyen külső nyomozókat vagy szakértőket, akkor ezt is kiszámlázhatják neki, de polgárjogi következményekkel is járhat, és hát természetesen a súlyosabb esetekben büntető eljárás, vagy akár szabadságvesztés is lehet, tehát nem, néhány ezer eurós ilyen kifizetésért nagyon könnyű olyan kockázatot vállalni, ami később azért sokkal többe kerül. Szerintem senkinek nem jelenzik egy negatív bejegyzés mondjuk az erkölcsi bizonyítványban, mert kisebb esetekben akár az is megtörténhet.
0: A kellemetlenségek azonban nem csak az elkövetőket, de a becsületes ügyfeleket is sújthatják, hiszen azon túl, hogy a nagyszámú csalás miatt szigoríthatják az ellenőrzéseket, így akár már a legkisebb hiba is gondot okozhat, tulajdonképpen a trükközés árát is ők fizetik meg. Hogyan hat tehát a biztosítási díjak alakulására az, hogyha emelkedik a visszaélések száma?
1: Hát a biztosítás az tulajdonképpen egy ilyen nagy kockázatközösség, szóval sok, rengeteg ember befizet a közösbe egy kis, úgymond kis biztosítási díjat, a közöshöz képest kis biztosítási díjat, és akkor ebből lehet kifizetni azoknak a kárait, akikkel valójában valami megtörtént, vagy megtörténik az a biztosított esemény. És ugye ebből a rendszerből jogosulatlanul pénzt vesznek ki, egyre több pénzt vesznek ki, ez nyilván növeli a biztosítóknak a költségeit is. Ezt természetesen nem úgy kell elképzelni, hogy például Józsi vagy Pisti macsal 5-10 ezer eurót, és akkor ezért holnap most már mindenkinek 5-10 euróval drágább a biztosítása, azért ez ennél összetettebb. A biztosítók a károk gyakoriságát, nagyságát, inflációt, csalásokból származó veszteségeket, egyéb dolgokat is nyilván figyelembe vesznek ilyen kockázat árazásnál, és akkor ezt már majd beletáplálják a következő években a biztosítási díjakban. Tehát így fizetik meg a becsületes ügyfelek, úgymond a csalók által okozott kárt.
0: Ahogy arra utalt, az áremelkedés a biztosítási csalások számának növekedése mellett egyéb tényezőktől is függ, de ilyen körülmények között tehetnek bármit a becsületes és egyébként rendesen fizető ügyfelek azért, hogy ne kelljen magasabb díjat fizetniük, akár a csalások, akár egyéb kedvezőtlen fejlemények miatt?
1: Hát nyilván tehetnek, hogyha drágálják ezt a biztosítást, akkor nem ajánlatos mindjárt először felmondani, nyilvánvalóan, természetesen. Ezt először felül kell vizsgálni, meg kell nézni, hogy valóban szükség van-e minden jelenlegi fedezetre, ami benne van, megfelelőek-e a biztosítási összegek, és nincs-e olyan rész, ami már mondjuk nem releváns. Azért egy komolyabb baleset, hosszabb munkaképtelenség, haláleset vagy nagyobb vagyoni kár azért az mindenképp kell, hogy legyen egy biztosításba, azt egy saját megtakarításból nagyon nehéz kezelni, szóval semmiképp sem szabad megszüntetni, vagyis nem ajánlatos. Egyszerűen csak hozzá kell igazítani mindig a jelenlegi élethelyzethez, lehet, hogy 10 évvel ezelőtt más volt az ügyfél jövedelme, a vagyona, a családi helyzete, akkor még mondjuk nem volt gyereke, most már 2 van, akkor még nem volt hitele, most már van hitele, szóval ezt mindig hozzá kell igazítani a jelenlegi élethelyzethez, és akkor ez alapján kell beállítani. Nem azt mondanám, hogy mondjuk a drágulás miatt akkor mondjuk fel a biztosítást, vagy akkor mindjárt arra törekedjünk, hogy keressük meg a legolcsóbbat, hanem nézzük meg azt, hogy mire van valójában szükségünk, és azt hogyan tudjuk mondjuk a lehető legjobb árérték arányban megoldani.
0: Feltehetően nem véletlenül említette többször is a drág gulást, illetve az ahhoz kapcsolódó felmondást, hiszen a leegyszerűsített logika alapján, amit sokan alkalmaznak, úgy reagálnak a biztosítási díjak emelésére, hogy egyszerűen közlik, hogy a biztosítás nem létszükséglet, így hogyha csökkenteniük kell a kiadásaikat, akkor ez az egyik olyan tétel, ami elsőként áldozatul esik a költségcsökkentésüknek, de miért nem előnyös, hogyha valaki egy ilyen megoldás mellett dönt, és miért kellene inkább az ön által már vázolt, úgymond optimalizáció mellett dönteni?
1: Hát ahogy említettem, azért biztosításra szükségünk van. Nyilván például autóbiztosítás esetében a PZP például az kötelező is. Ha valaki leasingre vásárol autót, akkor a kaszkóbiztosítás szintén kötelező. Az ingatlan biztosítás szintén kötelező, mondjuk, hogyha valakinek hitele van az adott ingatlanra. Az életbiztosítás az nagyon ajánlatos, hogyha valakinek családja van, vagy hitele van. Szóval ezeket a dolgokat mindenképp úgymond fizetnünk kell, szóval nem az a kérdés, hogy akkor most ne legyen, hanem tényleg az, hogy akkor nézzük meg, hogy mit tudunk vele kezdeni, hogyan tudjuk optimalizálni. Mondjuk egy PZP-nél ma már persze viszonylag egyszerű dolga van az ügyfélnek, mert az internetes keresőkben könnyen össze tudja hasonlítani az árakot, például meg tudja nézni, hogy akkor ugyanára az autójára hol kap olcsóbb ajánlatot, és akkor azt megköti. Viszont mondjuk egy életbiztosításnál, ami nagyon specifikus, ez már egyáltalán nem ilyen egyszerű, ott nem csak az árat kell összehasonlítani, hanem azt is, hogy pontosan milyen kockázatra, milyen összegekre, milyen feltételekkel vagyunk biztosítva. Például az egyik A biztosító 70 kritikus betegség esetén fizet, a másik 50 kritikus betegség esetén fizet, viszont ugyanannyiba kerülnek, szóval ezeket a dolgokat kell összehasonlítani, és lehet, hogy az egyik az adott élethelyzetben, hogyha probléma van, akkor sokkal többet ad, mint a másik, ami mondjuk ugyanannyiba kerül. Szóval szerintem éppen ezért az életbiztosításoknál különösen fontos mondjuk a tanácsadó szerepe. Úgyhogy az optimalizálás az nem feltétlenül azt jelenti, hogy mondjuk olcsóbb biztosítást keresünk, hanem inkább azt, hogy ugyanazért a pénzért számunkra, vagy egy kicsit több pénzért, mert ez azért az inflációval nyilván növekszik minden, de számunkra valóban fontos védelem legyen meg, és ne azért fizessünk, amire egyáltalán mondjuk nincs szükségünk, mert lehet, hogy már 10 éve, nem tudom, más ingatlanunk van, változott, stb., és nincs szükségünk arra az adott pontra a biztosításban.
0: Hiányzó testrészek, furcsa balesetek és különös körülmények között eltulajdonított járművek. Ez csak néhány azon bejelentések közül, amikkel a biztosítási csalások elkövetői gyakran próbálkoznak. Egy-egy ilyen visszaélés célja általában a gyors pénzszerzés, a trükközés azonban az egész rendszer működésére hatással van. Arról, hogy milyen hátránya származhat a becsületes ügyfeleknek abból, hogyha meredeken emelkedik a szabálysértések száma, Bohák Bálint biztosítási szakértőt, a pénzügy munkatársát kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
1: Köszönöm szépen, szép napot a hallgatóknak.
0: És 8 óra 55 perckor nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek, ugyanis ennyi fért napindító magazinunkba augusztus 18-án kedden. A 9 órai hírek után a Nappali című műsorral folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben ezúttal Gasparik Maja várja önöket. A hangmérnök Kubányi Péter és a hírszerkesztő Mezőszállási Márk nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Tilajcsik Dórát hallották, minden jót, a viszonthallásra!

0: 9 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Jó reggelt és kellemes délelőtöt kívánok Önöknek. Mire is jók a reggeli beszélgetések? Hát például arra, hogy jól felébredjünk tőle. Ez nekem ma sikerült, Kubányi Péter hangmérnök kollégámmal. Jó kis reggeli diskurzusban voltunk benne, és már is jobban indult a reggel. Méghozzá jött egy kávé, és azt hiszem, hogy meg is alapoztuk a délelőtöt. És hát én Önöknek is azt javaslom, hogyha még kicsit nehézkesen is indul a reggel, akkor jöhet mellé egy jó kis kávé, tea, víz mindenképpen, egy jó kis beszélgetés, és utána pedig indítsuk el a délelőtöt, például itt a Nappaliban, ahol bízom benne, hogy szintén jó kis beszélgetésünkben lesz részünk, de mielőtt még elmondom, hogy ki mindenki érkezik, jöjjenek a legfrissebb hírek Mezőszállási Márktól.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az aktivisták bírálják a Tátrai Nemzeti Park fejlesztési tervét. Ukrajna több száz drónnal támadta éjszaka a moszkvai területet. Változékony idő várható, helyenként záporokkal és zivatarokkal. Jönnek a részletek. Környezetvédő szervezetek bírálják a Tátrai Nemzeti Park jövőbeli fejlesztéséről közzétett tervet. A dokumentumot a szlovák környezetvédelmi minisztérium környezeti hatásvizsgálatra terjesztette elő nem sokkal az új övezeti felosztás elfogadása után. A Miss Meles, az SOS BirdLife, a Zelená Vecsina, a Prales és a WWF Slovensko szerint a tervezett változtatások bizonytalanságot okozhatnak a nemzeti park védelmében, és utat nyithatnak a befektetőknek. Az aktivisták szerint a minisztérium ráadásul hiányos és hibás dokumentációt tett közzé. A minisztérium szerint a terv célja, hogy kijelöljék azokat a területeket, ahol a fejlesztések összpontosulhatnak, így elkerülve a természetileg értékesebb részek további terhelését. Donald Trump amerikai elnök ismét levélben adta le szavazatát a floridai republikánus előválasztáson, annak ellenére, hogy ezt a szavazási formát korábban többször bírálta. A Palm Beach megyei adatok szerint Trump július végén kérte a szavazólapot, amelyet augusztus 13-án adott le. Az előválasztáson Byron Donalds kongresszusi képviselőt támogatja a floridai kormányzói posztért folyóversenyben. Trump korábban azt állította, hogy a levélszavazás visszaélésekre ad lehetőséget. Márciusban rendeletet is írt alá a levélszavazás korlátozásáról, ennek végrehajtását azonban egy szövetségi fellebbviteli bíróság blokkolta. Ukrajna az éjszaka folyamán több száz drónnal támadta a moszkvai területet, közölte Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere. Állítása szerint az orosz légvédelem 180 drónt semmisített meg, arról nem közölt részleteket, mi történt a többi drónnal, illetve mekkora károkat okoztak. A közösségi médiában több tűzesetről is felvételek jelentek meg, a dróntámadás miatt ideiglenesen korlátozták a légiforgalmat Moszkva valamennyi repülőterén, és 8 járat nem tudott leszállni. A moszkvai terület kormányzója szerint egy Wildberries raktár is találatot kapott, ahol tűz keletkezett. A támadás részleteit független források egyelőre nem erősítették meg. Irán elítélte a kurdisztáni regionális kormány miniszterelnöke Masrur Barzani magánirodája elleni dróntámadást. Az iráni külügyminiszter és a tárca szóvivője egyúttal tagadta, hogy a drónokat Iránból indították volna. Teherán szerint az incidens célja az lehet, hogy feszültséget keltsen Irán és Irak között. Az iraki Kurdisztán terrorellenes igazgatósága szerint két drónt az iráni határ túloldaláról indítottak. Ezt azonban egyelőre nem sikerült független forrásokból megerősíteni. Irak vizsgálatot indított az ügyben. Újra választották Hakainde Hichilema a zambiai elnököt. A választási bizottság szerint a hivatalban lévő államfő a szavazatok mintegy 60%-át szerezte meg. Legfőbb ellenfele Brian Mundibile körülbelül 38%-ot kapott, és korábban maga is győztesnek nyilvánította magát. A választási eredményből még 5 körzet adatai hiányoznak, a bizottság szerint azonban ezek érdemben már nem változtatnak a végeredményen. Hichilema 2021 óta tölti be az elnöki tisztséget, az ellenzék és emberi jogi szervezetek a kampány során a politikai elnyomás erősödésére figyelmeztettek. Most pedig rövid sporthírek következnek Sigárdi Lászlótól.

0: A bajnok szóval labdarúgó csapata leigazolta Roman Cserepkait, a Kassai együttes 24 éves csatárát. A sereghajtó nyeretlen Ferencváros 1-0-ás győzelmet aratott Zalaegerszegen a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának záró mérkőzésén. Molnár Attilát és Ján Volkót 6 évre beválasztották az Európai Atlétikai Szövetség 8 tagú sportolói bizottságába.
1: Időjárás. A mai napra változóan felhős idő jellemző. A nap folyamán helyenként erősen megnövekedhet a felhőzet, és elsősorban keleten fordulhat elő eső vagy zápor. Hűvösebb időre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A hegyekben 1500 méteres magasságban körülbelül 10 fok lesz. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lehet.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt a D1-es autópályán Csataj pihenőhely előtt Nagyszombat felől Pozsony irányába, a 36-os kilométernél 3 személyautó ütközött össze. Pozsonyban a Ribnyicsne után a Vajnori felüljáró előtt Récse felől érkezve 15 perces a késés. Az R7-esen Somorja nyugat lehajtója után Pozsony irányába útjavítás miatt 10 percet kell várakozni. Dunaszerdahelyen és Rovinkán átvezető kerülő úton 15-20 perces késéssel számoljanak. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

Tartsanak velünk ma is a nappaliban, 9 óra múlt 10 perccel, és én már mondom is, hogy milyen témákra számíthatnak, hogyha velünk tartanak. Egy hete még csak készültünk rá, most pedig már az élményeinkről beszélhetünk. Augusztus 12-én egyszerre kaptunk egy különleges napfogyatkozást és a Perszeidák meteorrajának maximumát. Ollé Hajnalka, csillagász és fizika tanár Barcelonából figyelte az eseményeket, így most vele nézzük majd meg ebben az órában, mit lehetett látni, milyen volt átélni ezt a különleges égi jelenséget, és miért volt igazán különös ez az idei alkalom, és ha már így egyszerre majd az ég felé fordítjuk majd a tekintetünket, akkor arra is kíváncsi leszek, hogy milyen égi látványosságokra érdemes még várnunk a következő hónapokban. Én igazán sok hullócsillagot láttam idén, úgyhogy én nagyon boldog vagyok. Hogyha önöknek is volt ilyen hasonló jó élményük, akkor írják meg nekünk, akár Facebookon, akár Instagramon, hogy akár hány hullócsillagot láttak idén. Szerintem egyébként gyönyörű látvány volt, és hát igen, a napfogyatkozás is egy nagyon különleges esemény volt, szóval bőven lesz, miről beszélgetnünk az első órában. 10 óra után pedig a zené és a Kikelet Citera zenekaré lesz a főszerep, akik már 12 éve őrzik és éltetik a magyar népdalkincset, miközben a zenekar tagjai együtt próbálnak, fellépnek, utaznak, úgyhogy mondanám azt is, hogy várnám őket, de várni is fogom, mert ők egészen Várnáig utaztak, ahol a 32. Balkán Folk Festen mutatották meg, hogy hogyan szól a magyar citera, de nem egyedül voltak, úgyhogy erről az útról, a közös zenélés öröméről, a Kikelet mindennapjairól is hallhatnak, és hát a stúdió megtelik majd csupa-csupa fantasztikus zenészekkel 10 óra után, úgyhogy érdemes lesz szerintem akkor is velünk tartani. 11 óra után pedig mondhatnám azt is, hogy egy kicsit kényesebb téma felé vesszük az irányt, ugyanis a pénz lesz a fő témánk majd, ami sokak számára még mindig kényes, tabu téma, hogy mennyibe kerül valami, mennyit keresünk, mire érdemes félretenni, és arról szerintem még kevesebbet beszélünk, hogy a pénz milyen szerepet játszik az emberi kapcsolatainkban. Mit jelent a pénz egy pályakezdő életében, hogyan beszélünk róla egy párkapcsolatban, és mi történik akkor, amikor már egy család költségvetését kell megterveznünk. Tóth Balázs pénzügyi szakértővel arról is beszélgetünk majd, hogy milyen pénzügyi mintákat hozunk otthonról, és hogyan hatnak ezek arra, hogy ahogyan ma a saját pénzünkhöz és egymáshoz viszonyul. Szóval igazán sok felé fogunk ma kitérni, egészen az égbolttól át a földhöz ragadt anyagi javakig. Lesz itt minden, és zene is. Bízom benne, hogy velünk töltik itt a délelőtöt, 9 óra 13 perc van. Ez itt a Nappali, a mai csapat tagja, például Kubányi Péter hangmérnök, a szerkesztőműsor vezető pedig Gasparik Maja. Kellemes délelőtöt!

Augusztus 18-a van, 9 óra 19 perc, és ma az Ilonákat, Ilmákat, Lenkéket és Helléneket köszöntjük szeretettel. Az Ilona az egyik legszebb és legrégebbi női nevünk, amelynek többféle eredetét és jelentését is számon tartják. A névhez gyakran a fény, ragyogás képzete társul, és talán nem is véletlen, hogy egy augusztusi napon ünnepeljük azokat, akik ezt a nevet viselik. Az Ilma ritkább név, a Lenke pedig a Heléna, illetve az Ilona névváltozataihoz is kapcsolódik. A Helén pedig a görög eredetű Heléné névből származik, amelyhez szintén a fényesség, ragyogás jelentését társítják. Úgyhogy ma különösen sok szeretettel köszöntünk minden Ilonát, Ilmát, Lenkét és Helént, és természetesen azoknak is küldjük a következő dalt, akiknek ma születésnapjuk van, évfordulót ünnepelnek, vagy egyszerűen csak szeretnének egy kicsit magukra ismerni a következő dalban, aminek címe Maradok még, én még itt maradok egészen déli 12 óráig önökkel. Boldog névnapot és szép ünneplést kívánunk minden ünnepeltnek!

I feel so free, hát szabadnak érezzük nagyon is magunkat, vagy legalábbis Madonna mindenképpen, és hát van az a szabadság, amit talán tényleg csak odafent lehet igazán elképzelni. Nincsenek közlekedési lámpák, dugók, határidők, csak a végtelen égbolt, és ha már felnézünk, érdemes mostanában egy kicsit tovább is ott tartani a tekintetünket, mert augusztusban az éjszakai égbolt egyik leglátványosabb jelensége megérkezett, és hát majd nem sokára kiderül, hogy a perszeidákról most már végleg lecsúszunk, vagy azért még érdemes kémlelni az eget, és hogy mikor is érdemes, meddig figyelni, és mit láthatunk, ha szerencsénk van, arról hamarosan beszélgetünk Ollé Hajnalka csillagász fizikatanárral, de most még Madonna énekel nekünk a szabadságról.

0: Augusztus 12-én egyszerre kaptunk egy különleges napfogyatkozást és a perszeidák meteorrajának maximumát. Ollé Hajnalka, csillagász és fizika tanár Barcelonából figyelte az eseményeket. Így most vele nézzük meg, hogy mit lehetett látni, milyen volt átélni ezt a különleges égi jelenséget, és miért volt annyira jó az idei alkalom. És ha már egyszer így az ég felé fordítottuk a tekintetünket, arra is kíváncsi vagyok, hogy milyen égi látványosságokra érdemes még várnunk az elkövetkező időszakban. De először is nagy szeretettel köszöntöm Hajnit újra, hiszen nem is olyan régen beszélgettünk, még a napfogyatkozás előtt és a perszeidák csúcsa előtt. Szia, Hajni!
1: Szia! Üdvözlök mindenkit!
0: Kezdjük a személyes élménnyel, Hajni! Okay. Milyen volt ott állni augusztus 12-én, amikor egyszer csak elkezdett megváltozni maga az ég, az égbolt körülötted?
1: Hát ez talán a legnehezebb kérdés, mert ezt leírni lehetetlen. Igazából én azzal kezdeném, egy helyesbítést tennék. Barcelonából nem volt teljes napfogyatkozás, mi lejjebb mentünk délebre, tehát ugye én félúton voltam nagyjából Barcelona és Valencia között egy kis városban, és már előtte két nappal érkeztünk, mert ugye 12-én volt a napfogyatkozás, és 11-én este szerettük volna földeríteni a terepet. Ugye, és itt nagyon sok mindenre kell odafigyelni, hogy meg hát sok olyan tényezőtől is függ, amit mi nem tudunk befolyásolni, például ugye az, hogy mennyire felhős az ég, vagy sem. Tehát azért az utolsó pillanatig mindenki izgult, hogy ez a egy perc, ez meg fog történni a szemünk előtt, vagy sem. Úgyhogy az előző nap mi felmentünk a hegyekbe, lent voltunk a tengerparton, de valószínűleg onnét is jól lehetett volna látni, csak az volt a gond, hogy nagyon párás volt a levegő, és minden este beborult az ég, úgyhogy egy kicsit azért aggódtunk. Ugye az volt, hogy 12-én naplemente előtt egy nagyjából fél órával volt a totalitás, úgyhogy nagyon sok olyan apróság volt, aminek egyszerre kellett teljesülni ahhoz, hogy lássuk a napfogyatkozás, de tökéletes volt a végén, úgyhogy nem kellett azért, hát izgultunk azért végig. Most szóval felmentünk autóval a hegyekbe, bocsánat.
0: Igen.
1: Ahol szárazabb volt a levegő azért, hogy mert horizont közelében volt a nap, és akkor nagyon torzít a levegő, hogyha ugye forró is, meg még párás is, nem annyira szépen látszik, úgyhogy ezért volt ez a döntésünk.
0: Igen, mitől függ, most jön tényleg egy nagyon egyszerű kérdés, hogy melyik régióból, honnan, melyik országból lehet éppen az aktuális napfogyatkozást tökéletesen látni, hogy hol lesz teljes, hol lesz részleges, tehát ez mitől függ, ez mind múlik?
1: Hát ez egy látszólag amúgy véletlenszerű, de nyilvánvalóan nem. Tehát van benne azért törvényszerűség, és ki lehet számolni előre, hogy mikor, hol lesz teljes a napfogyatkozás. Tehát mindig tudjuk előre, évekkel előre ki van számolva ez. És igazából ez csak annyitól függ, hogy amikor a nap és a föld közé kerül a hold, ugye most ilyenkor az történik, hogy geometriailag ők egy vonalban vannak. Tehát három pont teljesen egy vonalban helyezkedik el. Azért nincs mindig teljes napfogyatkozás a Földön, mert a holdnak a pályája nagyjából 5 fokos szöget zár be, pályasíkja, a Föld pályasíkjával. Tehát nem pontosan egy síkban kering a Föld és a hold. Tehát van olyan, hogy a nap és a Föld közé kerül, de nem pont egy vonalban, hanem ilyen háromszög alakot hoznak létre. Ilyenkor a hold árnyéka nem a Föld felszínére vetül, hanem fölé vagy alá, tehát hogy nem a földre vetül. Ilyenkor csak részleges napfogyatkozást látunk, viszont vagy olyat sem. Viszont van az a szerencsés elrendeződés, amikor pont egy vonalba rendeződik a nap, a hold és a föld. Ilyenkor a hold árnyéka a föld felületére kerül. Ez egy nagyon vékony sáv, ahol teljes napfogyatkozást lehet látni, és körülötte van egy kicsit szélesebb, ahol ugye részlegeset, ahogy tőlünk is Szlovákiából részleges napfogyatkozást lehetett látni, de a totalitás az egy viszonylag kis területen jön létre. Hát kis területen, elég sok országon azért végigment, tehát Izlandon kezdődött, szegények kicsit szerencsétlenül jártak, mert felhős volt az ég, de Izlandon keresztül, egészen Észak-Spanyolországon, a északi részén át suhant igazából ez az árnyék folt, és Mallorcán keresztül aztán a földközi tengerbe lett vége az egésznek. Igazából a teljes napfogyatkozás nem annyira ritka jelenség, csak nagyon gyakran óceánok közepén van, tehát kevésbé lakott területeken ritkaság, hát most ez minden viszonylagos, ugye, de ritkaság az, hogy egy sűrűn lakott területen vonul végig, és ha ilyen történik, akkor persze ez óriási nagy esemény, és sokan rengeteg kilométert képesek utazni azért, hogy lássák azt a egy pár perces jelenséget, mert ez annyira tényleg leírhatatlan élmény.
0: Hajné, te fizikatanárként, csillagászként mit figyelsz ilyenkor mondjuk másképp, mint egy laikus?
1: Hát az a helyzet, hogy amikor teljes mértékben eltakarja a hold a napot, egyébként ez egy brutális véletlen szerencsénk itt a Földön, hogy a holdnak a látszó átmérője pontosan ugyanakkora, mint a napnak a látszó átmérője, hiszen ugye ők méretben rettenetesen különbözőek, de ponton annyiszor nagyobb a nap, ahányszor távolabb van tőlünk, tehát a arány az ugyanaz marad, és ezért innét a Földről ugyanakkorának látszanak. És ezért tud egyáltalán ez a teljes napfogyatkozás kialakulni ilyen módon, ahogyan mindenki ugye látja a hírekbe, vagy a médiába a képeket. Én ilyenkor azért igen, valószínűleg más szemmel nézem. Ilyenkor ugyanis a napnak a fotoszféráját, tehát amiből a sugárzás nagy részét kapjuk a látható tartományba, a fotoszférának a nagy részét, teljes mértékben kitakarja, és ilyenkor megjelenik és szemmel láthatóvá válik a napnak a koronája. A korona az egy olyan légköri rétege a napnak, ami sokkal forróbb érdekes módon, mint maga a felszín, és ezért a sugárzásának nagy része nem is látható tartományba érkezik hozzánk. Viszont ilyenkor napfogyatkozáskor azért láthatóvá válik. Körülbelül úgy néz ki, mint ahogy a gyerekek szokták rajzolni a napot a hobbiba. Ez a korona. És ilyenkor ilyen érdekes szálas szerkezet jelenik meg a nap koronájába, amit csak ilyenkor lehet látni. Ugye ezt a jelenséget, vagy ezt a dolgot koronográffal mesterségesen is elő lehet állítani, de természetes módon ez az egyetlen esélyünk, hogy megfigyeljük a koronát.
0: Ugye az előbb azt kérdeztem, bocsánat, még közben, hogy hogyan, vagy miben nézette másként, vagy mit figyelsz másként, és hogy hogyan nézed, mivel nézed másként. Ugye ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy ugye ahhoz, hogy mindezt lássuk, a megfelelő eszközre van szükség, ahogy én így próbáltam utána nézni, hát nekem sem sikerült beszereznem erre speciális eszközt, de hogy nagyon sok helyen azt olvastam, hogy szinte erre a napfogyatkozásra most nem is voltunk mi itt felkészülve. Nyilván te ugye ott voltál Spanyolországban, szóval te ezt egy kicsit lehet, hogy máshogy tudod véleményezni, vagy az is lehet, hogy neked erre már megvan a saját eszközöd, de hogy mivel kellene egyébként egy napfogyatkozást nézni, mondjuk miért nem biztos, hogy egy hegesztő szemüveg az jó ötlet lehet, tehát hogy mivel nézzük, hogyha esetleg legközelebb is lesz majd lehetőségünk napfogyatkozást látni?
1: Hát ha ugye elsődleges az, hogy vannak erre speciálisan készített szemüvegek, ilyen napszűrős filterrel ellátott szemüvegek, papírból készült. Lehet még, akik kicsit idősebbek, a 99. augusztus 11-én Magyarországon volt egy teljes napfogyatkozás, sok embernek onnét megmaradt ez a szemüveg. Vigyázni kell, mert ha az ilyen fóliaszerű filter, és hogyha az valahol meghasad, vagy átlyukad, akkor az már nem teljesen jó, úgyhogy erre azért oda kell figyelni. Tehát ezekkel a spéci szemüvegekkel nyugodtan lehet nézni a napot, szinte végig rajtunk volt. Viszont ha valakinek nincs ilyenre lehetősége, akkor a hegesztőszemüveg nem egy rossz megoldás. Tehát régen a papa mindig a hegesztőszemüveget nyomta a kezünkbe, vagy annak a szemüvegből egy kitört részét, és ugye azt magunk elé tartva láttuk azt, hogy egy sarló alakú a nap napfogyatkozás idején. Viszont azzal, ugye sokan mondják, hogy nem annyira jó, ha rövid ideig használjuk, nem történik semmi probléma, nem történik baj. Állandóan nem nézném bele a napot, ez tény és való, de van egy nagyon ilyen, nagyon, hogy is mondjam, favágó módszer erre az egészre, hogy ha valakinek van otthon a konyhába egy ilyen lyukacsos tészta szűrője, akkor ha megfigyeljük a árnyékot, és a fényárnyék játékot, mondjuk, amikor átszűrődik rajta a napfénye, normális esetben a lyukakon átszűrődő fény az kör alakú. És az az érdekes, hogy napfogyatkozáskor nem kör alakul lesz, hanem sarló alakul. Tehát gyakorlatilag mi kivetítjük a napnak a képét, mondjuk az asztalra, és ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy ilyen pöttyöket látunk a tésztaszűrőnek átszűrődő fény nyalában. Viszont a napfogyatkozás idején nem pöttyöket látunk, hanem ilyen kis sarlókat. Úgyhogy így is lehet figyelni azt, hogy éppen milyen fázisban van a napfogyatkozás, de ugye ez nem annyira nagy élmény. Bár kinek mi az élmény, tehát én ezt is szeretem. És érdekes módon Spanyolországban, amikor ott ültünk, a gyerekeim kérdezték meg tőlem, hogy anya, a mellettünk ülőknek miért van tésztaszűrőjük? És akkor ezt így el kellett nekik magyaráznom, hogy miért járkálnak az emberek tésztaszűrőben a fogyatkozás idején.
0: Na, tehát, hogy akkor meg is találtuk az összefüggést a tésztaszűrő és a napfogyatkozás igen. között. De ha nincs ilyen eszközünk, egyébként miért nem szabad szabad szemmel belenézni a napba, hogyha ezt valaki nem
1: hát
0: tudná?
1: Igen. Biztos mindenki próbálta már, hogy ránéz a napra, és ugye az csak egy pillanat, és rögtön érzed, hogy az annyira erős a belőle érkező sugárzás a fénye, hogy elkapod a tekintetedet. És ha ilyenkor mondjuk a falra pislogsz, akkor egyébként látod a napnak a képét, néha ilyen zöldes színnel, vagy ilyen furcsa színnel. Azért, mert a erős napsugárzás, tehát a szemünkbe érkező fotonok, a szemfenéken lévő csapok és pálcikák, ugye ezeket a fotonokat érzékelik, és ezeket le lehet bénítani egy pillanatra. És ilyenkor, amikor túl nagy fény intenzitást kapnak, olyankor tudnak sérülni. Tehát ezért nem szabad sokáig a napban nézni, mert ezeket tudjuk, ez a bénítás, ez időszakos is tud lenni, de tud maradandó is lenni. Ilyenkor szoktak mondjuk foltok égni az emberek szemébe, és akkor egész életükben ilyen mindenféle foltokat látnak. Úgyhogy nem annyira tanácsos. Hát a tárcsővel meg végképp nem, tehát ott teljesen kiégeti az ember szemét, hogyha a tárcsővel néz a napba, tehát soha nem szabad tárcsövet a nap felé fordítani. A fotózás is úgy történt, hogy a fényképezőgépek elé napfiltert tettünk, vagy ha a telefonnal fotóztuk, akkor szintén napfilterrel egészen az utolsó pillanatig. Ez volt egyébként érdekes, hogy rengeteg ember volt, végig beszélgettek, piknikeztek, tök jó hangulat volt, szólt a zene, és mielőtt teljes lett a napfogyatkozás, mindenki csendben várta. Elnémult az egész terület, ahol ott egy ilyen, tényleg egy óriási nagy város terén néztük ezt az egészet, és elcsendesedett minden. Síri csend volt az előtte lévő néhány másodpercben, aztán eltakarta a hold a napot. Ilyenkor ugye le lehet venni a szemüveget, tehát lehet szabad szemmel nézni teljes nyugalommal, és mindenki tapsolt. Tehát tényleg ez egy olyan élmény, olyan katartikus élmény, legalábbis nekem, hogy azt mondtam, hogy ezt az életben soha nem fogják elfelejteni se gyerekeim, se senki, szerintem, aki egy ilyet lát. Én az augusztusit egyébként 14 éves voltam, amikor láttam, nekem az annyira nagy élmény volt, én akkor sírtam. És azt mondtam, hogy nem lehet az, hogy a gyerekeim ne lássanak ilyet, úgyhogy ezért ragadtuk meg ezt a spanyolországi utat, és egybe kötöttük egy nyaralással. De tényleg minden összejött, és szuper volt az egész, úgyhogy tök jól lehetett látni.
0: Továbbra is Ollé Hajnak, a csillagász és fizika tanárral beszélgetek a napfogyatkozásról, ami augusztus 12-én volt, és hát akkor mondhatjuk azt, hogy azok voltak a legszerencsésebb helyzetben, akik mondjuk Barcelona és Valencia között valahol azon a ponton, ahol legjobban lehetett látni, ott élték meg magát ezt az élményt.
1: Hát igen, mert egyébként utólag így utána néztünk például az északi partvidéken, ugye ahol az Atlanti-óceánnal találkozik a Spanyolország, Oviedo környékén, ott is felhős volt az ég. És igazából ott már hiába az ember autóba is megy, egyszerűen ott pech, így járt. Úgyhogy azért egy óriási adag szerencse is kell hozzá, plusz ugye nálunk is volt azért utolsó pillanatig mind aggódni, mert mindenki megy föl a ilyenkor azokra a területekre, ahol szépen lehet látni. Mi kinéztünk előző nap egy természetvédelmi területet, ahova úgy gondoltuk, hogy biztos nem lesz sok ember. Hát aznap lezárták ezeket a utakat, tehát nem lehetett oda jutni. Utolsó pillanatban kellett tervet változtatni, és amikor beállítottuk az autónak a navigációjába a célvárost, akkor bemondta, hogy mire odaérünk, valószínűleg lezárják a várost. hát a utolsó pillanatig azt néztük, hogy hol fogunk az út mellett megállni és megnézni, ha nem jutunk be abba a városba, ahova szerettünk volna menni. De itt azért tényleg mindennek egyszerre össze kell játszani, hogy végül is teljes mértékben aztán nagy élmény legyen.
0: És hát, de ugye, nagyon jó volt. Igen, elmondásod szerint tényleg nagy élmény volt. Hogyha valaki lemaradt róla, nem volt hegesztő szemüveg, nem volt speciális szűrős szemüvege arra, hogy megnézze az idei augusztus 12-i akár részleges napfogyatkozást, de várható még? Mert ugye azt is mondtad, hogy ezt évekkel előre kiszámítják. Tehát feltételezem, hogy te már biztosan tudod, hogy mikor lesz majd a következő.
1: Biztosan aznap utána néztem, ugye, mikor lesz a következő. Hát igazából a következő, most egyébként egy nagyon ritka esemény sorozatnak a kezdeténél voltunk jelen Spanyolországban, mert olyan érdekes dolog, hogy több mint 100 éve nem volt Spanyolországban teljes napfogyatkozás, idén volt az első, egy év múlva augusztusban lesz még egy, ami sokkal hosszabb, tehát most másfél percig tartott a totalitás, ott lesznek olyan részek, ez igazából Dél-Spanyolországon és Afrika északi részén, Marokkó, akár Egyiptom, Tunézia, tehát ezeken a területeken fog végig menni, és lesz olyan terület, ahol több mint 6 perces lesz a totalitás, tehát brutális.
0: Ez mitől függ, bocsánat, mielőtt még tovább megyünk, hogy mondjuk másfél perc, 6 perc, ez mit jelent pontosan?
1: Hát ez igazából azt jelenti, hogy mennyi ideig tartózkodunk a holdnak az árnyékában, tehát nem mindegy az, hogy hova megyünk, mert ez az árnyékkúpnak a földforgása miatt az átmérője változhat, és elnyúlt is lehet, és ezért vannak olyan területek, tehát mondjuk a dél-spanyolországi részeknél, ami ilyen Gibraltár környéke lesz, és a Sevillától délre, ezeken a területeken ilyen másfél perc, tehát nagyjából hasonló kondíciók lesznek, mint most. Viszont az Afrika északi részein, tehát akik mondjuk Tunéziába terveznek kirándulni, augusztus 2-ára időzítsék, ők sokkal hosszabbat fognak látni. Tehát igazából attól is függ, hogy földrajzilag hol helyezkedünk, hol tartózkodunk éppen, meg hát ugye a holdnak a árnyékától milyen alakul lesz.
0: Tehát ugye augusztus 2-a 2027, ekkor várható a következő napfogyatkozás.
1: A következő napfogyatkozás, igen, ami teljes lesz, és egy könnyen megközelíthető terület, ugye sokan járnak ide kirándulni is, és a sorozatnak nincs vége, mert lesz egy harmadik is. 2028-ban szintén Spanyolországon átívelő, az nem lesz teljes, az egy gyűrűs napfogyatkozás lesz, az majdnem teljes napfogyatkozás.
0: Tehát ez már augusztus, és hogy bocsánat, ez már 2028?
1: Ez már 2028, igen, tehát most Spanyolország több mint 100 évig nem kapott napfogyatkozást, de a következő 3 évben minden évben lesz.
0: Hát akkor erre tényleg föl kell készülni, én azt gondolom, minden szempontból.
1: Biztosan lehet tervezni előre. Az időpontok megvannak, a jövő évi augusztus 2-án az délelőtt lesz, és 38 fok magasan fog épp a nap tartózkodni. Ugye most napnyugta előtt volt 5 fok magasan a horizont fölött, tehát éppen napnyugta előtt. Mi egy sarlót láttunk lenyugodni. Viszont jövőre 38 fok magasan lesz, azaz, mit tudom én, egy ilyen... Azért elég magasan lesz az égen, tökéletes viszonyok délelőtt, úgyhogy nagyon nagy az esélye annak, hogy ja, és ráadásul Marokkóban van egy olyan város, ahol a földön elvileg a legkisebb a felhőképződésnek az esélye. Tehát van egy olyan város, ahol teljes lesz a napfogyatkozás, és az a leginkább felhőmentes város az egész világon, tehát elég jó viszonyok lesznek jövőre, lehet tervezgetni és gyűjteni a pénzt, mert tényleg csak ajánlani tudom, ez egy olyan élmény, hát a gyerekeim, akik igazából annyira nem elhivatottak csillagászat iránt, tátott szájjal nézték és mondták, hogy ők még ilyet nem láttak, hát nyilván nem láttak, de hogy szóval döbbenetesen furcsa élmény az, hogy egyik pillanatra a másikra eltűnik a nap.
0: Ha viszont valaki itt a mi területünkön maradna, akár 2027, 2028-ban vagy, és még tovább, várható-e egyébként itt a mi környékünkön valamikor teljes napfogyatkozás?
1: Teljes napfogyatkozás. Hát lehet, hogy az unokáink látni fogják. az én gyerekeim, ha nagyon jó egészségnek örvendenek, talán látni fogják, de én már nem tudom, nagyjából én 80 év múlva várható a mi területünkön teljes napfogyatkozás. Úgyhogy érdemes utazni, ha valaki arra vágyik, hogy nem szabad utolsó pillanatra hagyni, mert ugye, ahogy mondom, elég sok szerencsés kell hozzá, hogy ezt az ember meg tudja nézni. Ha tehetjük, és tényleg valaki szeretné ezt látni, akkor érdemes úgy időzíteni egy kirándulást, hogy ez beleférjen.
0: És hát továbbra is Ollé Hajnalka csillagász fizika tanár az, akivel beszélgetek, mert tényleg az égbolton most nagyon sok minden történik. Nyilván akkor is sok minden történik, amikor mi nem látjuk, de amikor látjuk, az valami extra élmény, és hát szerintem sokaknak, most saját tapasztalatból mondom, még a szobából sem kellett kilépni most ahhoz az elmúlt napokban. Igen, én az ablakból néztem a hullócsillagokat, és a repkedő perszeidákat. Hát valami fantasztikus élmény volt az idei. Te hogy tapasztaltad a perszeidák csúcsát? Beszéljünk még erről, és egy kicsit maradt még néhány percünk.
1: Hát őszintén szólva, lehet, hogy erről most te többet tudnál mesélni. Én egyetlen egy darab perszeidát láttam a medence partján. Annyira elnyomta a napfogyatkozás élmény a hangulatot és a kedvet, hogy hát perzeidek lesz jövőre is, tavaly is láttam, egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, parkolópályára tette a perzeidákat idén, de igen, én is olvastam, hogy nagyon szépek és nagyon fényesek voltak, egyetlen egy nagyon-nagyon fényeset azt láttam én is, tehát azért azért idén sem maradt ki, de ugye perzeidek minden évben ugyanabban az időszakban jönnek, nagyjából ez augusztus 12-e, tehát ez a nap ez tényleg jeles volt csillagászati szempontból. Viszont ehhez viszont egy olyan helyre kell menni, ami nem nagy város közepén van. Azért érdemes kicsit kijebb, ahol sötétebb az égbolt, és a halványabb hulló csillagokat is látjuk, mert ugye igaz, hogy meteoros fogalmakat, meg ilyeneket is beszoktok dobni a köztudatba, de azért ezt nem esőként kell elképzelni. Tehát vannak, és elég sokan szépen jöttek idén is, de azért vannak közöttük halványabbak, sőt, fényesebbek, de a fényesek nagyon ritkák. Úgyhogy érdemes sötét területre menni.
0: Hogy hajni, azért jobban halljunk a telefonodat, lehet, hogy kicsit érdemes lenne megigazítani, mert egy kicsit elveszik a hangod, és nagyon sok izgalmas információt osztasz meg velünk. Na tehát mondjuk mennyire maradtunk le a perszeidák csúcsáról, és hogy még elcsíphetünk-e vajon hullócsillagokat, hogyha a nagy kívánságainkat összekötjük például a meteorrajokkal és a meteorrajjal, vagy pedig mi miatt érdemes még az égre? Szerintem egyébként ez most egy kis kitérő, zárójel kinyitva, szerintem mindig érdemes fölnézni, de hogy, és ebben tudom, hogy egyetértünk, de mi miatt érdemes még az eget kémlelni, akár most augusztusban, vagy mi vár itt még ránk ezen a területen az elkövetkező időszakban, ugye mondtad, hogy 80 évet kell kb. Várni az itteni napfogyatkozásig, de hát azért tényleg az égbolton mindig történik valami. Mit figyeljünk most az elkövetkező időszakban?
1: Hát ugye, ha valaki lemaradt a perzeidákról, na, a hullócsillagokat bármikor lehet látni, csak nem olyan sűrűn, mint amikor egy meteorraj által ott hagyott porfelhőt keresztez a Föld. Viszont mindig vannak, tehát nem csak a perzeid, a meteorraj van, ami ilyen szép meteorokat hoz számunkra, hanem lesz később például a Leonidák ősszel. Ezeknek is van egy érdekes tulajdonságok, például színben, mindegyik egy picit más, tehát azért érdemes nézni az eget, és persze vannak teljesen ilyen sporadikus, véletlenszerű meteorok is, tehát fölnézek az égre, és elég sokáig nézem, akkor műholdakon kívül meteorokat is lehet látni, nem annyira gyakran, de azért lehet látni bármikor. A napfogyatkozás idején ugye az csak akkor jöhet létre, amikor új hold van. Tehát az új hold utáni időszakban a hold elkezd dagadni, és körülbelül ugye két holdtölte között 28 nap telik el, tehát a új hold az pont középen van, két hét múlva, a napfogyatkozástól számítva két hét múlva teli hold lesz. Ilyenkor egyébként, hogyha valakinek kis távcsöve van, vagy akár csak szabad szemmel szeretné nézni a holdat nagyon érdemes figyelni abban az időszakban, amikor dagadó fázisban van, vagy tehát nem teljes, mert a fény és árnyékos terület közti határvonalat, egyébként ezt úgy hívják, hogy terminátor, a határvonalon lévő meteor krátereknek az árnyéka gyönyörűen kirajzolja. Egyébként ez a holdnak a felületi egyenetlenségéből adódóan van egy másik jelenség is, ami napfogyatkozáskor gyönyörűen megfigyelhető, ezek a béli gyöngyök, tehát olyan, mintha gyöngyöződne, ilyen gyöngysor alakulna ki a napfogyatkozáskor a peremnél. Ez azért van, mert ugye a holdnak a felületén vannak hegyek és völgyek, kráterek, mindenféle, és akkor ott néhol átszűrődik még a napnak a fénye. És még egy dolgot, még egy nagyon-nagyon fontos dolgot szerettem volna, még visszatérek a napfogyatkozáshoz. Aki látta, lehet, hogy felfigyelt rá, hogy hát, hogyha ilyen nagyon egyszerűen akarom mondani, bal oldalon volt egy nagyon vörös, óriási nagy napkitörés. És gyönyörűen lehetett látni a napfogyatkozás ideje alatt. Ilyenekre érdemes odafigyelni. Ezen kívül, ami szerintem nagyon érdekes és nagyon látványos, azok a bolygók. Ugye, ahogy lemegy a nap nyugaton, igazából a napnak a látszó pályáját visszafelé meghosszabbítva elkezdenek sorakozni szépen a bolygók egymás után, és ezeket akár egy egyszerű vadásztárcsővel is meg lehet figyelni, és lehet látni rajtuk. Például lehet látni a Szaturnusznak a gyűrűrendszerét. Az szintén egy óriási nagy élmény, és nem kell hozzá nagyon nagy eszközpark, hogy ezt meg tudjuk nézni. Egy egyszerű vadásztárcsővel simán lehet látni ezt is. Vagy lehet látni a Jupiternek a sávjait. Tehát ilyen fényesebb objektumokat mindig érdemes megnézni. És ugye manapság már a telefonokban vannak olyan szoftverek, amivel könnyedén megtaláljuk ezeket a bolygókat, tehát csak a telefont oda irányítjuk az ég felé, és akkor megmondja, hogy hol kell lennie, hol megmutatja a pozíciót, úgyhogy nem annyira nehéz most már az égen tájékozódni, és megfigyelni mondjuk a bolygókat. Hát én ezt ajánlanám leginkább, és aztán majd jön a teli hold valamikor 9-e, 30-a környékén.
0: Tehát mindig érdemes az eget kémlelni. Még egy mondat erejéig, Hajni, számodra mi volt az élmény, a nagybetűs élmény az idei napfogyatkozásban?
1: Az, hogy a családommal láthattuk együtt, és az, hogy a gyerekeim láthatták. Én ezt nagyon meg akartam nekik adni, ezt az élményt, pont azért, mert emlékszem rá, hogy milyen volt az, amikor én gyerekként láttam ezt, és mennyire mély nyomot hagyott bennem ez az élmény. Szóval én annak örültem a legjobban, hogy a gyerekeim mennyire élvezték, és tényleg nem az volt, hogy csak ezért jöttünk ide, hanem láttam rajtuk, hogy teljes mértékben elvarázsolta őket, és ez nekem nagy élmény volt.
0: Úgyhogy ez dupla látvány lehetett a napfogyatkozás mellett a gyerekeidet is látni. Hát igen, ez az igazi élmény.
1: Igen. Hát ugye persze...
0: Igen.
1: Értői szemmel is néztem, hogy ez is egy tök jó élmény volt. Igen.
0: Én nagyon szépen köszönöm, Hajni, hogy mindig napra kész vagy itt velünk a nappaliban, és hát én ezt a lelkesedésedet, én ezt külön díjazom, és hát én ezt is köszönöm. Várunk vissza további jó kis felkiáltó jeles felhívásokkal, hogy mit is érdemes figyelnünk az égbolton, mert mindig történik valami odafenn. És köszönöm szépen Olli Hajnalka, csillagász és fizika tanárnak, hogy beszámolt nekünk a spanyolországi napfogyatkozásról, amit ugye lehet itt is sokan részlegesen láttak, és hát a perszeidákról is szót ejtettünk. Köszönöm még egyszer, Hajni, és hát további szép nyarat kívánok neked még, ami hátra maradt. Köszönjük, hogy itt voltál.
1: Sziasztok!

0: beszélgetéseké és beszélgetésé, de a zenéjé is lesz. A Kikelet Citera zenekar néhány tagja érkezett ide hozzánk, és hát ők egészen Várnáig utaztak, én pedig ide várnám őket hamarosan a stúdióba, hogy beszélgessünk erről a jó kis útról és utazásról, és hát egy kolléganőnket is köszönhetem majd hamarosan, ugyanis Kubányi Szász Zsanett is ide ül hozzánk a mikrofonhoz, úgyhogy hát várom önöket is. Ez itt még mindig a Nappal, és most pedig hírek következnek Mezőszállási Márktól.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat egy 17 éves lány halála ügyében. Az amerikai legfelsőbb bíróság vizsgálhatja a texasi 10 parancsolat ügyet. Változékonyabb, hűvös időnk van. Jönnek a részletek. A rendőrség őrizetbe vette egy gyanúsítottat a kelet-szlovákiai Olublón egy fiatal lány halálával kapcsolatban. A 17 éves lány holttestét hétfő reggel találták meg egy lakótelepen. A rendőrség közlése szerint a halál erőszakos módon történt. A lány szombat óta eltűntként szerepelt. A hatóságok a nyomozásra hivatkozva további részleteket egyelőre nem közöltek. A város polgármestere részvétét fejezte ki az elhunyt családjának, és jelezte, hogy támogatást is felajánlottak számukra. Az Egyesült Államokban civil jogvédő szervezetek arra kérték a legfelsőbb bíróságot, hogy vizsgálja felül a texasi törvényt, amely előírja a bibliai 10 parancsolat kifüggesztését az állami iskolák tantermeiben. A törvényt Greg Abbott kormányzó 2025-ben írta alá, több mint 20 család szerint a rendelkezés érti az egyház és az állam szétválasztásának elvét. A szövetségi fellebbviteli bíróság áprilisban már helyben hagyta a törvényt. A jogvédők ugyanakkor arra hivatkoznak, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság 1980-ban egy hasonló ügyben alkotmányellenesnek minősítette a 10 parancsolat iskolai kifüggesztését. A gázai övezetben több mint 867 ezer kitelepített palesztin él olyan ideiglenes sátrakban, amelyek nem nyújtanak megfelelő védelmet az időjárással szemben. A helyi hatóságok szerint összesen több mint 2,15 millió kitelepített ember él rendkívül nehéz körülmények között, köztük több mint 500 000 gyermek. A közelgő tél miatt humanitárius katasztrófától tartanak. Nemzetközi szervezetek ezért sürgetik a sátrak, szigetelő anyagok és egyéb szükség felszerelések beengedését, valamint a romok eltakarítását és az infrastruktúra helyreállítását. A humanitárius szervezetek továbbra is súlyos élelmiszer, víz és egészségügyi ellátás hiányról számolnak be. Egy ismeretlen lövedék eltalált egy teherhajót, miközben az megpróbált kihajózni a Hormuzi szorosból. A találat megrongálta a hajó gépházát, és legalább egy tengerész megsérült. Az esetet a hatóságok vizsgálják, az ománi parti őrség pedig segítséget nyújtott a legénységnek. A térségben jelentősen visszaesett a hajóforgalom, hétfőn mindössze 6 hajó haladt át a stratégiai fontosságú szoroson, miközben a konfliktus előtt naponta akár több mint 100 hajó is áthaladt. Politikai vihart kavart Kolumbiában, hogy a lakásügyi miniszter Jaime André Beltrán a múlt hétvégi földrengés után néhány órát a karibi tengerparton töltött családjával. A miniszter azt állítja, nem nyaralni ment, csupán a rövid időt töltött feleségével és gyermekeivel, majd visszatérte a katasztrófa utáni újjáépítési munkához. A baloldali ellenzék ennek ellenére bizalmatlansági indítványt helyezett kilátásba. A csak nem fél évszázada nem tapasztalt 7,4-es erősségű földrengés augusztus 10-én mintegy 300 ember halálát okozta, és több tízezer otthon megrongálódott. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A bajnok szóvallabdarúgó csapata leigazolta Román Cserepkait, a Kassai együttes 24 éves csatárát. A sereghajtó nyeretlen Ferencváros 1-0-ás győzelmet aratott Zalaegerszegen a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának záró mérkőzésén. Molnár Attillát és Ján Volkót 6 évre beválasztották az Európai Atlétikai Szövetség 8 tagú sportolói bizottságába.
1: Időjárás.
2: A mai napra változóan felhős idő jellemző. A nap folyamán helyenként erősen megnövekedhet a felhőzet, és elsősorban keleten fordulhat elő eső vagy zápor. Hűvösebb időre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A hegyekben 1500 méteres magasságban körülbelül 10 fok lesz. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lehet.

0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban torlódásra kell számítani a Dunaparton, Károly falu felől érkezve, valamint a Pionyérszke utcán Jarosova irányába. Az R7-esen Somorja nyugat lehajtója után Pozsony irányába szintén.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

10 óra 9 perckor mondom is, hogy milyen témákra számíthatnak, ha velünk töltik az elkövetkező közel két órát. A Csamadok Felső Szeli alapszervezete mellett működő Kikelet Citera zenekar már 12 éve őrzi és élteti a magyar népdalkincset, miközben a zenekar tagjai együtt próbálnak, fellépnek, utaznak, és persze közben rengeteg élményt is gyűjtenek. Nemrég egészen Várnáig utaztak, ahol a 32. Balkán Folk Festen mutatták meg, hogy hogyan is szól a magyar citera. Erről az útról, a közös zenélés öröméről és a Kikelet mindennapjairól hallhatnak, hogyha velünk töltik ezt az egy órát, és 11 órakor sem fogunk hallgatni, bár egy szerintem tabu témát fogunk boncolgatni, ugyanis a pénz kerül majd terítékre. Mennyibe kerül valami, mennyit keresünk, mire érdemes félretenni, erről most már nagyon sokat hallhatunk. Arról azonban talán kevesebbet, hogy a pénz milyen szerepet játszik az emberi kapcsolatainkban. Mit jelent a pénz egy pályakezdő életében, hogyan beszélünk róla egy párkapcsolatban, és mi történik akkor, amikor már egy család költségvetését kell megterveznünk. Tóth Balázs pénzügyi szakértővel arról is beszélgetünk majd, hogy milyen pénzügyi mintákat hozunk otthonról, és hogyan hatnak ezek arra, ahogyan ma a saját pénzünkhöz és egymáshoz viszonyulunk. 11 óra után tehát ez lesz a témánk, és én bízom benne, hogy velünk tartanak, mert ez itt még mindig a Nappali.

0: A Csemadok Felső Szeli alapszervezete mellett működő Kikelet Citera zenekar már 12 éve őrzi és élteti a magyar névdalkincset, miközben a zenekar tagjai együtt próbálnak, fellépnek, utaznak, és persze mindeközben rengeteg élményt is gyűjtenek. Nemrég egészen Várnáig utaztak, ahol a 32. Balkán Folk Festen mutatták meg, hogy hogyan is szól a magyar citera. Erről az útról, a közös zenélés öröméről, a Kikelet mindennapjairól és az ősszel megrendezendő országos citera találkozóról beszélgetünk Erdélyi Csabával, Kubovics Alicával és Nagy Flórával, valamint még valakit itt köszönhetek, aki a rádiónk szerves része, aki nem más, mint Kubányi Szász Zsanett, de most nem csak is kizárólag úgy érkezett, mint kolléganőnk, aki mindig felel azért, hogy itt a vendégeink jókedvűen érkezzenek meg, hanem most vendégként is itt vagytok. Szia, és itt vagy, és hát nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Szia! Kezdjük rögtön azzal, ami szerintem még nagyon friss, és hát bízom benne, hogy élményként tekintetek rá, hogyha valaki most azt mondja, tegyük föl én, hogy a Kikelet Citera zenekar Várnában, akkor honnan kell ezt a történetet kezdenünk? Tehát, hogy hogyan keveredtetek ti Várnába? Alica, meséld el nekünk!
3: Szép napot kívánok mindenkinek. Hát az úgy volt, hogy kora tavasszal, nem is tudom, január-februárban kaptam egy meghívást Bulgáriából, kedves meghívónk Krazimira, 32. Balkán Folk Fesztiválra meghívta a zenekart. Hát először elolvastam az e-mailt, a üzeneteket, és nem is tudtam, hogy mire véljem. Aztán hétvégén, ugye heti szinten van próbánk, elmentünk próbára, és megemlítettem, és a többiek néztek, elkezdtünk citerázni, lement a próba, mindenki hazament, semmi. Akkor utána nem is beszélgettünk róla, akkor aztán kijutottunk Csorra, aki mit tudra, Magyarországra, és ott egyik kedves ismerősöm mondta, hogy ők júniusban Bulgáriába mennek a Balkán Fesztiválra. És nézek rá, Sanyi, ezt komolyan mondod? Hogy igen, mondom a Tibinek, köcsög dudásunk.
0: Igen.
3: Hogy te Tibi, minket ide minket is meghívtak, és valahogy ez kimaradt, mondom, valamit kéne ebben kezdeni. Úgyhogy akkor aztán összedugtuk a fejünket Zsanival, elkezdtünk intézkedni, úgyhogy miképp is lehet neki jutni autóval, repülővel, a időpontot mikor lehetne megoldani, a gyerekek hogyan érnek rá, mindenki hogyan érre, mert ez már április volt, és addigra már mindenki a szabadságot már betervezi. Úgyhogy azért összejött, úgyhogy megtaláltuk a időpontot, sokat próbáltunk rá, gyakoroltunk, úgyhogy azért összejött.
0: Tehát szó szerint ezt az információt, hogy ide meghívást kaptatok, ezt meg kellett egy kicsit úgy emészteni mindenkinek külön-külön.
3: Igen.
0: És ha jól sejtem, Alica, akkor téged is meglepetésként ért, hogy nem ti vagytok az egyedüliek, akik akár mondjuk innen szélesebb vagy közeli környékről mentek, mert hogy több citera zenekar is, ha jól tudom, akkor igen, volt azért innen. Tehát találkoztatok, igen, ott ismerősökkel is?
1: Igen, találkoztunk,
0: Zsani,
1: de igazából ez volt az első év a Balkán Folk Festen, hogy citerások voltak. Júniusban voltak a
3: Kiskunhalasról, a Szűcsanyi online citerások, azok mentek júniusba, júliusban mentek Vajdaságból, és augusztus elején pedig a Nagyabonyi és a Felsőszeli citera zenekar.
0: Mi volt az, ami miatt végül igent mondtatok erre a lehetőségre? Ugye mondtátok is, hogy vártatok azért vele, és azt egyszer csak ugye azt mondtátok, hogy jó, megyünk, elkezdtetek szervezkedni, de így egyénként is kíváncsi vagyok arra, nem csak a zenekari egyöntetű döntésre, hogy kinek mi mozgatta meg úgy legbelül ez az informál, vagy ez a lehetőség. Kiben mit mozgatott meg? Csaba,
2: Hát engem meglepett, támogattam a dolgot, bár én voltam az egyetlen, aki úgy volt, hogy munka révén, tehát én nem biztos, hogy, tehát én 90%-ban úgy voltam, nem tudok kijutni. Mert ez pont egy olyan időszak, amikor én rengeteget dolgozom külföldön is, és úgy voltam, hogy hát mondom, kérdezték az időpontot, hogy mégis mikor volna jó, hogy ezt szervezzük le. Mondtam, hogy beszéljétek meg, oldjátok, kinek mikor jó, és ha nekem jó, akkor megyek. Ha pedig úgy vagyok, hogy nem tudok azon a dátumon menni, akkor attól független a zenekar még menjen. De azért csak az utolsó hetekben már úgy voltam én is, hogy azért valahol úgy izgatott, úgy motoszkált bennem, hogy azért csak úgy jó volna, meg nyár is van, meg a sok munka, inkább akkor menjünk.
0: Tehát te is benne voltál a buliba?
2: Hát utolsó két hétben. Tehát mindig kérdezgették, hogy mikor mentek, és minek, hogy hova mentek. Fogalmam nincs, mondom, megyünk én annyira nem tudtam a részleteket.
0: Ráhagytad a többiekre, hogy ezt
2: ráhagytam, persze a szervezést is. Tehát én most szembesültem ezzel is, hogy hogy volt, hogy kijutottunk. Tehát én erről se tudtam sok mindent.
0: De most megtudtad itt a nappaliban, hogy ez hogy is volt.
2: És pozitívan értékelem az egészet. Tehát most már örülök neki, hogy kimentem Bulgáriába, nem csak dolgoztam napi 12 órába.
0: Hanem ugye a zene öröme is.
2: Igen,
0: azért jelen volt. Zsani, neked mi volt az a hívószó, amire te úgy magadban azt mondtad, hogy igen, nekem ott kell lennem?
1: Hát eleve az elején, mikor Alica mondta ezt, én azt mondtam akkor, hogy ez egy nagy lehetőség a zenekar számára megmutatkozni külföldön, ilyen helyen, és hát igen, jó lenne valahogy összehozni, de azt tényleg hetekig kerestük az megfelelő időpontot, kinek mikor jó, ki tud jönni, ki akar jönni, mert azért a zenekar 10-11 emberből áll most, és végül is csak 8-an mentünk el.
0: Ez is szép arány, azért azt gondolom, igen. Hogy ez is szép szám, igen.
1: Ki mikor tud jönni, tényleg a családi programok, a kirándulások, a munkahely, minden, tehát hetekig egyeztettünk.
0: Alica, nálad mi volt az a belső hívószó, ami a te ugye azt mondtad, hogy te értesültél erről legelőször, igaz?
1: Igen,
0: hogy,
1: igen.
0: Hogy mehetnétek. Neked mi volt így az első reakciót, hogy mennél?
1: Igen.
0: Ha rajtad volna, igen?
3: Én elolvastam az üzenetet, és mindjárt azon, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség a zenekarnak, mivel hogy szívesen megyünk fesztiválokra, falunapokra, bárhova elmegyünk, ahova hívnak, úgyhogy én ezt egy nagy lehetőségnek láttam. És örültem annak, hogy a csapat kimegy, a zenekar kimegy, és akkor egybe leszünk, az a élmény, ami ott van, az szerintem felülmúlhatatlan.
0: Mindjárt erre az élményre kitérünk, de még Flóra, még a te véleményedre is kíváncsi vagyok, hogy te hogyan fogadtad ezt a meghívást. Voltál már, mondjuk akár, mert ha jól tudom, ez volt a zenekar életében az első ilyen messzeutazós, külföldi,
1: igen.
0: Te, Flóra, hogy fogadtad ezt a lehetőséget?
4: Hát nálam úgy volt, hogy én nem is igazán vagyok a kikelet tagja, vagy már lehet, hogy igen, már sikerült szerintem beilleszkednem.
0: Többiek mit mondanak? Erősítsétek meg.
3: Igen.
0: De Flóra, tag vagy. Jó? Tehát úgy, hogy Csaba megtudta, hogy hogyan is kerültetek Várnára, te itt megtudod a nappaliban most, hogy tag vagy.
4: És hát akkor úgy mondom, hogy akkor még nem voltam, de a két barátnőm, Eszter és Emese, benne voltak a csapatban, és ők mondták, először megyünk Bangladesre. És én akkor így néztem, hogy olyan messzire, de aztán kiderült, hogy Bulgáriáról van szó.
0: Ez jó!
4: És aztán eljártunk próbákra, és akkor így beszéltük a lányokkal, hogy jó, akkor megyünk egyet bulizni, és hát így.
0: És igazából Banglades vagy Bulgária, akkor ilyen szempontból már mindegy, mert a lényeg az volt, hogy együtt mentek bulizni, mennek. Jó, itt azért jó sok dologra.
2: Megint újat tudtam meg.
0: Mindenki megtud valami újat itt a kikeletről, és arról, hogy hogyan is jutottatok el egészen Várnáig. És akkor egy kicsit beszélgessünk most arról, hogy mit érdemes általánosan tudni erről a Balkán Folk Festről, és ugye ez már a 32. alkalom volt, szóval gondolom nem most kezdték valamikor szervezni. Alica.
3: Hát igen, Bulgáriában több ilyen népszerű hagyományőrző folklór rendezvény van, és ez a fesztivál volt a közülük a legnagyobb. Tengerparton, Várnában a művelődési központban léptünk fel, úgyhogy és ez a fesztivál június közepétől tart, kezdődik, és augusztus végéig tart.
0: Ha, tehát így most már én is megértettem azt, hogy a ki mikor ér rá, és mikor tudunk elmenni, hogy ez nem egy fix naphoz, vagy egy héthez kötött, hanem akkor ez egy viszonylag, ez egy hosszú, tehát még egyszer, mikortól meddig tart?
3: Június 19-én kezdődik, és augusztus végével záródik. Úgyhogy heti szinten vannak bent Várnában, művelődési központban a
1: koncertek,
3: és kint a tengerparton, vagy a hotelnál a másik. Úgyhogy ha kimentünk egy hétre, két koncertunk is volt. Úgyhogy nagyon szuper. Ez
0: óriási nagy siker, és hogy mekkora sikeretek is volt, és tovább már is elmélyülünk ebben a fesztiválban, de azt mondom, hogy most már kellőképpen szerintem felcsikáztuk a hangulatot, és hozzuk meg egy kicsit még a hangulatot a ti citera zenétekkel. Zsani, mit fogunk hallani most tőletek?
1: Most Mátyósföldi Csokrot.
0: Ezt vittétek egyébként magatokkal
1: igen,
0: oda is?
1: Igen, ezt is játszottuk, igen.
0: Hát akkor most a hallgatóknak is azt javaslom, hogy hunyják be a szemüket, képzeljék el a kikelet citera zenekart, hogy Várnában hogyan is csendül fel tőlük a most következő csokor. Egy csokrot hallhatunk most tőletek?
1: Hát részlet.
0: Részleteket.
1: Részlet, hát akkor nem a teljes csokor.
0: Következzen a kikelet citera zenekar. És utána folytatjuk a beszélgetést.

0: A Kikelet Citera zenekar itt a Nappaliban, vendégeim pedig Kubányi Szász Zsanett, Erdélyi Csaba, Kubovics Alica, valamint Nagy Flóra, akikkel beszélgetek továbbra is a 32. Balkán Folk Festről, ahol nemrég jártak, egészen pontosan Várnában. Ugye megtudhattuk az imént Flórától, hogy fölmerült, hogy vajon Banglades, de végül kiderült, hogy Bulgária. Csaba is volt olyan információ, amivel nem volt tisztában, de hogy azért teljes lett aztán így végül mégiscsak a kép. És mondtam, hogy engem nagyon érdekel a maga az utazás, hogy hogy oldottátok például meg azt, hogy mivel utaztatok Bulgáriába repülővel. Nekem ez volt ugye Zsanitól az első kérdés, nem? Hogy hogyan szállítjátok a citerákat, és hogy persze magatokat is.
1: Hát az első ötlet az repülő volt, tényleg, de amikor utána jártunk, utána érdeklődtünk, hát eleve hangszerek, hogy szállítani a hangszereket repülővel. Tehát le nem tehetjük a repülő csomagterébe a citerákat.
0: Nem mehet az ülés alá,
1: igen. Nem mehet az ülés alá, tehát külön kellett volna megvennünk a repülőjegyet a citeráknak. Többféle méretben vannak a citeráink, tehát eleve ez is probléma volt, és hát végül is ez nagyon költséges lett volna a repülővel, úgyhogy aztán végül megkérdeztük a buszosokat, és végül is kaptunk ajánlatot, és busszal mentünk.
0: És én még arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy utazik egy mindig vidám, mindig zenéskedvű citera zenekar. De ezt úgy kell elképzelni. Tudjátok, ez olyan, amikor laikusként valaki ezt úgy képzeli el, hogy ahogy elindultok, és egészen Várnáig, ott csak énekszó van, és abba se hagyjátok. Mennyi ennek a valóság alapja, Csaba?
2: Hát végül is az van, egy kis busszal mentünk, és este indultunk, tehát az éjszaka utaztunk. Én fenn voltam egész úton, mert vezettem is, tehát fél utat azt lehet mondani, hogy én vezettem, de hát a többiek, ugye, mert este van, akkor az van, hogy félre biccentették a fejüket, és aludtak. Valaki a földön, valaki az ülésen, valaki keresztbe, kúcsban, mindenhogyan voltak. Tehát az énekszó az úgy elmaradt, még volt is mondtam, hogy énekeltek valamit, hogy hát szórakozzunk. De éjszaka nem nagyon volt kedve senkinek se szórakozni, tehát azt lehet mondani, hogy majdnem Bukarestbe értünk, mire ránk reggeledett, tehát addig alvás volt a program.
0: Milyen érzés volt megérkezni? Ezt meséljétek. Miután mindenki kialudta magát Csabán kívül mondjuk, utána milyen érzés volt megérkezni, amikor úgy tényleg úgy fölfogtátok azt, hogy most mi itt vagyunk, és mi itt zenélni fogunk, és valami olyat fogunk csinálni, amit eddig még nem. Zsani?
1: Hát Várnánál jártunk, mikor már végül is megpillantottuk a tengert, és az már úgy mindenkit úgy lázba hozott, hogy ott a tenger, és jaj, de jó, most már itt vagyunk, jó helyen járunk, és hát pár kilométerre volt a szállásunk Várnától, megérkeztünk a szállásunkra, nagyon szép környezet fogadott szerintem, nekem nagyon tetszett az, hogy egy ilyen zöld övezetben voltunk, eleve a hotel, úgyhogy ez olyan pozitív volt. Úgyhogy mi nagyon örültünk, mindenki elfoglalta a szobát, és aztán kezdődött a buli.
0: Igen, és ugye nem is kis buliról beszélhetünk, mert hogy, ugye, ahogy említettük is, ez a 32. Balkán Folk Fest volt. Mit lehet tudni, hány országból érkeztek, Alica?
3: Hát az idejében 12 ország vett ezen a fesztiválon részt, úgyhogy egyszerre csak mondjuk 4-5 ország volt ott. Mi velünk voltak a lengyelek, szerbek, románok, Bosznia-Hercegovina, aztán jöttek Magyarországról a tiszafürediek, úgyhogy mindig ilyen csoportok váltakoztak ott hetenként, 5 naponként. Úgyhogy, és az a
1: hangulat
3: az nagyon jó volt.
0: Hát igen, és ilyenkor az embernek, amikor így még így eszébe jutnak utólag, igen, és nem ezek az élmények, akkor így egy pillanatra így ha, akárha behunja a szemét az ember, úgy följönnek, és elég intenzív, gondolom, még most is ez az élmény. Milyen volt mondjuk más országok zenészeivel, vagy táncosaival találkozni, mert ugye azt már megtudhattam tőletek, hogy nem csak és kizárólag citera zenekarok voltak, hanem voltak néptáncosok is, és mondhatjuk azt, hogy mindenki, aki a folk kategóriába beletartozik, az így megjelent ezen a fesztiválon.
1: Igen, és elméletileg. Akkor ugye Lengyelországból, Romániából, Szerbiából, Bosznia-Hercegovinából voltak táncosok, Magyarországról fúvós zenekar volt, Szlovákiából is voltak, csak mi épp váltottuk egymást, úgyhogy őket nem is láttuk.
2: Kassa környékéről voltak fiatalok.
0: Volt akivel, vagy akikkel, volt olyan csapat, akikkel úgy rögtön megtaláltátok a közös hangot, vagy tényleg amikor ilyen intenzív program részesei vagytok, ahol tényleg mondhatjuk azt is, hogy szinte országok váltják egymást, akkor nagyon nehéz így beszélgetni, kapcsolatokat kialakítani, vagy azért erre is volt lehetőség, sikerült?
1: Hát a magyarországiakkal elméletileg rögtön, tehát eleve az, hogy mi délelőttönként azért próbáltunk, és ugye hát a hotel azért az úgy zengett a citerától, és mentünk ebédre enni, és már megtaláltak minket a magyar zenészek, hogy ti vagytok a citerások, jaj, de jók voltatok, nagyon jól szóltatok, tehát eleve ez már ment, és akkor, hát már, akkor már ismerkedik az ember, igen.
0: És mi volt az, ami egyébként nektek legjobban tetszett ezen a fesztiválon? Tehát, hogy ti is meg tudtatok mondjuk más formációkat nézni, bele tudtatok azért hallgatni, vagy erre mennyire volt lehetőségetek?
2: Csaba. Volt lehetőség, mert amikor a fellépés volt a szállón, ugye, akkor megnéztük a többi csoportot is, már úgy népviseletbe, mit adnak elő, énekelnek, zenélnek, muzsikálnak, mert hát addig csak a hajnali nóta szó, ami a előcsarnokban zajlott, tehát azt hallottuk, de így a színpadon láttuk őket, úgy maga a produkciót is. Más országok, más kultúrák, tehát betekintést tettünk, tehát most megnéztük, ezek a szerbek, mert láttuk, hogy ez a szerb valami, vagy a románok teljesen más valamit hoztak, és azt mondom, de nekem tetszett, tehát az nekem érdekel mindig, hogyha más valamit látok, ami szokatlan.
0: Van, amit esetleg így be is tudtok majd építeni a saját zenétekbe, vagy be lehet-e építeni
2: nem
0: más kultúrát? Igen, hogy ezen gondolkodtam közben, hogy mondjuk mennyire engedi meg azt a...
2: Hát, amit néztünk, tehát én a néptáncot sokat nem értek, de a zenéjük is, ami volt, tehát olyan körkörös, ugyanazt láttam, most nem mondom, hogy melyik országnál, hogyan, de viszont azért a mi kultúránk kicsit gazdag, tehát nem hiszem, hogy valamit
0: jó, ha valaki
2: be nincs, tudunk építeni.
0: Igen, hogyha valaki mondjuk annyira nincs képben vele, akkor mi az, amit érdemes egyébként a magyar citera zenéről, vagy akár itt a régióinkat, ha veszük, mi az, amit rólunk, vagy a citera zenéről érdemes tudni? Mitől olyan színes, Csaba, szerinted?
1: Hát nem... nagyon sok magyar népdal van. Tehát ami nagyon szép. Tehát én azt hiszem, hogy ezt nem kell ragozni, a magyar népdalt, lokat. Uh-huh. Maga... És aztán már ahogy a zenekarok, ahogy színesítik a népdalokat, tehát kinek milyen tudása van, milyen citera tudása van, ki hogy rakja össze ezeket a csokrokat.
0: Igen, ez nagyon jó, hogy tényleg ezt így lehet ilyen szemmel is, vagy ilyen füllel is meghallani és figyelni. Flóra, téged mi fogott meg ebben a fesztivál hangulatban?
4: Hát nagyon érdekes volt, hogy más országok és tiszta más kultúra, mint a miénk, és így leültünk, és csak néztük, hogy wow, ezek milyen más darabokat adnak elő, mint mi. És érdekes volt nézni a különböző ruhákat, a dalokat, amiket énekeltek.
0: Téged mennyire érdekelt olyan szinten, hogy mondjuk mennyire sikerült, nem tudom, új barátságokat kötni, megismerkedni más formációkkal? Téged ez mennyire vonzott, vagy inkább ilyenkor te is egy kicsit kívülállóként figyelted?
4: Hát néztük, nem igen sok időnk volt barátkozni, mert egyik föllépés a másik után, meg mindenhova mentünk, ki a tengerpartra. A tiszafürediekkel azért jóba lettünk. Az utolsó nap például táncházat is csináltunk a hotelben.
0: Hát akkor mindenki táncra perdőt, gondolom. És ti szolgáltattátok a talpalávalót hozzá?
1: Hát ez nem. Úgy össze-vissza.
0: Mindenki, tehát mindenki. Itt, amikor úgy ugye összejönnek a zenészek, a táncosok, a névdalénekesek, hát abból szerintem valami fantasztikus jöhet ki. Volt-e valami olyan, amit ha mondjuk nem is a színpadon, de úgy a fesztiválon tanultatok meg, és itt most nem hangokra, nem dalokra gondolok, hanem amit úgy akár tapasztalatként így hazahoztatok magatokkal, így akár élmény szinten, hogy volt valami ilyesmi, ami számotokra akár tanulságos volt úgy az egész útból, nem? Nem volt semmilyen? Tehát, hogy átadtátok magatokat az élvezetnek, és csak a zené volt a főszerep. Ugye?
1: Hát a zené, a buli, csapatépítés.
0: Mi volt az a népdalcsokor, ami abszolút favorit volt, amit úgy éreztetek, hogy na, itt most az egész várna a miénk, és ezt most tényleg úgy szívből, lélekből játsszuk. Volt ilyen?
1: Hát szerintem most az utolsó csokrunk, amit sikerült összehoznunk, ez a Galgamenti, ezt most úgy nagyon mindenki, a lányok is nagyon szeretik, nagyon érzik, és hát
2: Sok friss dalt raktunk bele, tehát az utolsó 4-5 nóta az frissekből áll, és akkor ez így viszi, adja magát.
0: Ezt a zenekari tapasztalatban mondom, hogy mindig a friss új dal, az mindig plusz izgalommal is jár, hogy na, ugye az még nem egy befutott dal volt bennetek ilyen plusz stressz miatt, mert újdonságokat is hoztatok? Vagy igen, ez ilyenkor nincs?
2: Igen, volt azért, de viszont a közönség is ezt nagyon jól fogadta, úgyhogy
0: ők biztattak benneteket.
2: Tapsot kaptunk.
3: De szerintem az a várnai fellépés a művelődési központban az nagyon-nagyon sik, nagyon-nagyon jó volt. Az a összhang, az a mosoly, mindenki felszabadultan citerázott, énekelt, úgyhogy, és szerintem az volt a jobbik, mert ott már az más, és a közönség is olyan nagyon jó viszonyult hozzá, nagyon nagy taps volt, és ez nagyon megtiszteltetés volt számunkra, hogy ilyen jól fogadták a magyar muzsikát, magyar népdaltot.
0: Igen, tehát, hogy kik voltak, vagy ki volt a ti közönségetek Várnában? A hazaiak, helyiek, ugye jó, nyilván egymást is megnéztétek, tehát, hogy igen, de hogy például a bolgárok mennyire voltak ott, mennyire
2: 50%-ban hazai
0: igen.
2: Nézők voltak, plusz a maga előadók, azért mindenki kíváncsi volt a másikra, tehát megnéztük mi is, tehát mi is bejöttünk, tehát azt lehet mondani, hogy telt ház volt a művelődési csarnokban, úgyhogy...
1: Igen, és én is azt néztem a színpadról, ahogy játszottunk, hogy a következő csoport, aki készült már a fellépésre, oldalt álltak ott a lelátón, és a zenékre szinte táncoltak, tapsoltak, úgyhogy nagyon jó hangulatot is csináltak ott maguknak lent, és úgyhogy szerintem eleve jól fogadták a magyar népzenét.
0: És ez egy nagyon fontos dolog, tehát jó hírét vittétek a magyar népzenének, mondhatjuk így is, és hát ez ugye nem is csoda, mert hogy ugye 12 éve működik Felsőszeliben a Kikelet Citera zenekar, a stúdióban továbbra is Erdélyi Csaba, Kubovics Alica, Nagy Flóra és Kubányi Száz Zsanett. Meséljetek, mert hogy ezzel oké, hogy lehet, hogy a nyár nagy élményét azt így bezsebeltétek, de hogy nem unatkoztok, mert ősszel is vár még rátok, mondhatjuk azt, egy nagy dobás. Mi fog történni ősszel, Alica?
3: Hát igen, szeptember végén, szeptember 26-án a Mihály napi vigasságok Csemadok versuszali szervezete rendezi. Magyar népdal szüretű ünnepség. Ez úgy lehet elképzelni, hogy egész délelőtt ott sütünk, főzünk, délután a lovaskocsik megjönnek, a lovasok megjönnek, és most az idejében azt tervezzük, hogy lovaskocsin vagy traktoron fölmegyünk a citerások asztal körbeüljük, és citera szóval énekhanggal fogjuk a falut bejárni, és fogjuk hívni az esti előadásra a falu népességét.
0: Most így szó szerint a számtátva maradt, ez egy óriási nagy dolog lesz.
3: Igen, igen.
0: És nagy felkészülést igényel egyébként?
3: Hát igen, igen. Már neki kezdünk, aztán a Csemadok vezetősége, úgyhogy reméljük, hogy nagyon jól fog sikerülni.
0: Még visszatérünk ehhez az eseményhez, de még azért azt is fontos elmondani, hogy ami még talán plusz inspirációt adhat, az az, hogy nagyon szép díjat is sikerült idén a Csóri Ki mit tudom, ugye vándorserleget is hazahozhatok, hogyha ha jól tudom. Mit jelent számotokra egy ilyen elismerés? Mondjuk Flóra, te hogyan tekintesz egy ilyen elismerésre?
4: Hát mi nagyon örültünk neki szerintem, én is nagyon-nagyon örültem neki, hogy ezt haza tudtuk hozni, és nagyon nagy megtiszteltetés volt.
0: Igen, mennyire sűrű egyébként az évetek, hogyha így leszámítjuk akár a versenyt, ezt a Várnai utat, az őszi programot, tehát hogy mit lehet tudni még a fellépésekről? Lesz még valamikor a közelben, közeljövőben, láthat-e benneteket valamikor a nagy érdemű? Halica?
3: Hát igen. Heti rendszerességgel próbálunk, így a nyarat így, most sűrűbb volt, mivel hogy Várnába készültünk a fesztiválra, de amúgy a nyáron kicsit lazább szok lenni, de heti szinten próbálunk. Hát igen, szeptemberben a Mihály napi vigasságok, aztán októberben Felsőszeli rendezi, magára vállalta a Citera találkozót, országos Citera találkozót.
0: Mekkora vállalás ez egy országos Citera találkozót megszervezni? Tehát mondjuk hány zenekarra számítotok? Mennyire lehet erről? Tehát, hogy ez még nincs fixen meg?
2: Mert hát az alapján, amikor akik bejelentkeznek, hogy eljönnek, de hát körülbelül egy ilyen 25-30 zenekar, több száz ember, étkeztetés.
0: Mi az, amit szeretnétek egyébként akár szeptemberben, októberben, hogy Felsőszeliből magával vigyen haza a hallgató abból, amit a ti fellépéseteken tapasztal?
1: Mindenképpen a jó kedvet és az, hogy szívesen térjenek vissza majd esetleg Felsőszelibe.
0: Van lehetőség csatlakozni a Kikelethez? Mennyire van hely új tagok számára is?
2: Hát szerintem minden zenekar szívesen örül, hogyha jönnek új tagok, főleg a fiatalok jönnek, akik tele életkedvel, jókedvel és örömmel akarnak megtanulni, zenélni, ha csak ilyen okoknál fogva is, hogy eljussanak ide-oda, amoda, tehát ez egy nagyon jó lehetőség, úgyhogy szerintem minden zenekar örül, még egyszer azt mondani, annak, hogyha jönnek új tagok. És azért van is érdeklődés az utóbbi időkben, azért fiatalokat megmozgatja.
0: Flóra, neked mi tetszik igazán a Citera zenében? Ugye most már tag vagy, de ez így kiderült itt a beszélgetésen, hogy oszlopos tag, sőt nem is akármilyen itt Csaba és Zsanit, nem is tudom, hogy végül lesz hangosan, vagy csak így susogva, de nyomatékosították, hogy oszlopos tag, igen, miközben beszélgettünk, de hogy ez tény, téged mi fogott meg a Citera zenében, mi az, amit te szeretsz ebben?
4: Hát én már nagyon régóta citerázok, a iskolában van egy ilyen szakkör is, és már 4-5 éve már járunk ide a barátnőimmel, és hát ilyen a népi, régi népi kultúrát felfedezzük, ezek a régi népi hangszerek, megismerjük őket.
0: Miért érdemes megismerni, miért érdemes vele megismerkedni? Mit javasolnál akár a kortársaidnak, fiatalabbaknak?
4: Hát, hogy a kultúrát megőrizzük, hogy továbbadjuk a következő nemzedékeknek ezt a szép hangszert, hagyományt.
0: És hát, ha minden igaz, akkor... és bízom benne, hogy mondjuk lesz a 32. után majd 33. Balkán Folk Fest is, ahol ha van lehetőség, akkor mentek jövőre is, igaz? Alica? Ez most már nem is kérdés, most már nem kell várni rá, hogy akkor ki mit is mond, vagy illetve ki mit mond, hanem ez most már akkor egy egyöntetű igen mindenki részéről.
1: Hogy persze, most már úgy szervezzük a nyarat jövőre.
0: Most már,
1: hogy mindenkinek jó legyen.
0: Ehhez kell igazítani a nyarat. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy kaphattunk tőletek egy élménybeszámolót, ugyanis a Csemadok Felsőszeli alapszervezete mellett működő Kikelet Citera zenekar nem csak 12 éve őrzi és élteti a magyar népdal kincset, de bizony egészen, ha kell, akkor Várnáig is viszik a magyar citera zenét, és hát erről a 32. Balkán Folk Festes hangulatról hallhattak itt erről az útról, és a jövő terveiről, Erdélyi Csabától, Kubovics Alicától, Nagy Flórától és Kubányi Szász Zsanettől, akiknek köszönöm a beszélgetést, és hát vigyétek sokáig még, és sok helyre el a citera zenét, mert most is veletek zárjuk ezt a beszélgetést. Zsani, mit hallhatunk majd zárásként?
1: Most pedig az új csokrunk a Galgamenti csokrot. Hát részletet. Részletet.
0: Halljuk akkor ezt a részletet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és további sok sikert.
1: Mi is köszönjük.
4: Köszönjük.

Kvitner János, Kovács László és idősebb Rejter István, hazai magyar kultúránk és művelődésünk három olyan személyisége, akiknek munkásságáról, bár már nincsenek közöttünk, évek múltán sem szabad megfeledkezni. Őket idézzük fel a Szalagtár soron következő műsorában szombaton a 10 órai és vasárnap a 9 órai hírek után itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok hallgatóink megtisztelő figyelmére.

0: 11 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Nem csak az augusztus telik gyorsan, hanem szerintem ez a délelőtt is egy pillanatnak tűnik. Köszöntöm Önöket, de ez itt még mindig a Nappali, és még maradt a záró órára is témánk.

0: szlovákiai Olublón egy fiatal lány halálával kapcsolatban. A 17 éves lány holttestét hétfő reggel találták meg egy lakótelepen. A rendőrség közlése szerint a halál erőszakos módon történt. A lány szombat óta eltűntként szerepelt. A hatóságok a nyomozásra hivatkozva további részleteket egyelőre nem közöltek. A város polgármestere részvétét fejezte ki az elhunyt családjának, és jelezte, hogy támogatást is felajánlottak számukra. Az Egyesült Államokban civil jogvédő szervezetek arra kérték a legfelsőbb bíróságot, hogy vizsgálja felül a texasi törvényt, amely előírja a bibliai 10 parancsolat kifüggesztését az állami iskolák tantermeiben. A törvényt Greg Abbott kormányzó 2025-ben írta alá, több mint 20 család szerint a rendelkezésé érti az egyház és az állam szétválasztásának elvét. A szövetségi fellebbviteli bíróság áprilisban már helyben hagyta a törvényt. A jogvédők ugyanakkor arra hivatkoznak, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság 1980-ban egy hasonló ügyben alkotmányellenesnek minősítette a 10 parancsolat iskolai kifüggesztését. A gázai övezetben több mint 867 ezer kitelepített palesztinél olyan ideiglenes sátrakban, amelyek nem nyújtanak megfelelő védelmet az időjárással szemben. A helyi hatóságok szerint összesen több mint 2,15 millió kitelepített ember él rendkívül nehéz körülmények között, köztük több mint 500 000 gyermek. A közelgő tél miatt humanitárius katasztrófától tartanak. Nemzetközi szervezetek ezért sürgetik a sátrak, szigetelő anyagok és egyéb szükséges felszerelések beengedését, valamint a romok eltakarítását és az infrastruktúra helyreállítását. A humanitárius szervezetek továbbra is súlyos élelmiszer, víz és egészségügyi ellátás hiányról számolnak be. Egy ismeretlen lövedék eltalált egy teherhajót, miközben az megpróbált kihajózni a Hormuzi szorosból. A találat megrongálta a hajó gépházát, és legalább egy tengerész megsérült. Az esetet a hatóságok vizsgálják, az ománi parti őrség pedig segítséget nyújtott a legénységnek. A térségben jelentősen visszaesett a hajóforgalom, hétfőn mindössze 6 hajó haladt át a stratégiai fontosságú szoroson, miközben a konfliktus előtt naponta akár több mint 100 hajó is áthaladt. Politikai vihart kavart Kolumbiában, hogy a lakásügyi miniszter Jaime André Beltrán a múlt hétvégi földrengés után néhány órát a karibi tengerparton töltött családjával. A miniszter azt állítja, nem nyaralni ment, csupán rövid időt töltött feleségével és gyermekeivel, majd visszatérte a katasztrófa utáni újjáépítési munkához. A baloldali ellenzék ennek ellenére bizalmatlansági indítványt helyezett kilátásba. A csak nem fél évszázada nem tapasztalt 7,4-es erősségű földrengés augusztus 10-én mintegy 300 ember halálát okozta, és több tízezer otthon megrongálódott. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
1: A bajnok szóval labdarúgó csapata leigazolta Román Cserepkait, a Kassai Együttes 24 éves csatárát. A sereghajtó nyeretlen Ferencváros 1-0-ás győzelmet aratott Zalaegerszegen a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának záró mérkőzésén. Molnár Attilát és Ján Volkót 6 évre beválasztották az Európai Atlétikai Szövetség 8 tagú sportolói bizottságába.
2: Időjárás.
0: A mai napra változóan felhős idő jellemző. A nap folyamán helyenként erősen megnövekedhet a felhőzet, és elsősorban keleten fordulhat elő eső vagy zápor. Hűvösebb időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A hegyekben 1500 méteres magasságban körülbelül 10 fok lesz. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lehet.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Pozsonyban a D1-es autópályán a kikötői híd elején aranyhomok felől érkezve kavics szóródott az úttestre. Fokozott óvatosságra kérik a járművezetőket. Sebességmérésre számítsanak Brancs település bejáratánál Érsekújvár felül. A D1-es autópályán Szenc után Pozsony irányába a 25-ös kilométernél egy defektes furgon foglalja el a jobb sávot. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: pénzről sokat beszélünk, mennyibe kerül valami, mennyit keresünk, mire érdemes félretenni. Arról azonban talán kevesebbet, hogy a pénz milyen szerepet játszik az emberi kapcsolatainkban. Mit jelent a pénz egy pályakezdő életében, hogyan beszélünk róla párkapcsolatban, és mi történik akkor, amikor már egy család költségvetését kell megterveznünk. Tóth Balázs pénzügyi szakértővel arról beszélgetünk az elkövetkező jó néhány percben, hogy milyen pénzügyi mintákat hozunk otthonról, és hogyan hatnak ezek arra, ahogyan ma a saját pénzünkhöz és egymáshoz viszonyulunk, és abban is biztos vagyok, hogy Balázs jó néhány praktikus tanáccsal ellát majd minket, ahogy szokott. Először is nagy szeretettel köszöntelek, Balázs, itt a Nappaliban újra. Szia, szia! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Jó napot, sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én köszönöm inkább a meghívást. Nagy örömmel tölt el mindig, hogyha jöhetek. Tehát ez számomra mindig egy új élmény, pedig már nem először, ugye nem is tudom, harmadszor vagy negyedszer vagyok itt nálad, és mindig az a új alkalom egy új élmény számomra, úgyhogy szuper.
0: Igen, és egy kis háttérinfó így a hallgatóknak, hogy igazából a pénz téma az egy kimeríthetetlen. Szóval mondhatjuk azt, hogy egy feneketlen kód, még ha a pénztárcánk az nem is mindig feneketlen kód, de hogy maga a téma igen, illetve is, hogy mennyi olyan dolog van, amiről még nem beszéltünk, vagy keveset beszéltünk a pénz kapcsán. Most hogy látod, ezt mindig megkérdezem tőled, hogy mennyire tabu például az a téma, amit ma fogunk érinteni. Tehát az emberi kapcsolatainkban a pénz. Te ezt hogy látod, amikor mondjuk megérkezel egy, nem tudom, akár egy családhoz, egy párhoz, vagy akár egy egyénnel, amikor leülsz és így átnézitek akár a költségvetést, tehát hogy mennyire félnek megnyílni a pénz témában az emberek, Balázs?
1: Tapasztalatom egyértelműen azt mutatja, hogy egyetlen egy gond, hogy pont, hogy tabuként kezelik ezt a témát, tehát nagyon sok esetben kényelmetlen. Ugye ez kétféleképpen nyilvánulhat meg, vagy azért, mert valaki nem szeret egy olyan témakörben megnyilvánulni, amire annyira nem ért. Tehát én most kiindulok abból, ugye, hogy az ember hogyan működik, általában abban vagyunk magabiztosak, amit átlátunk, amihez értünk. Amiben annyira nem igazodunk ki, abban nem tudunk igazán magabiztosak se lenni, és nagyon sok helyen ez okozza a problémát, már nincs erre egy adott séma. Tehát az, hogy én akarok sütni palacsintát, és van hozzá egy receptem, akkor ha én azt betartom, akkor valószínűleg sikerül, de az emberi élet az általában nem ilyen. Ugye nagyon sok a tényező, ami befolyásolja azt, hogy valaki mennyire lesz tudatos a pénzügyeiben, rengeteg a külső hatás, ami hiába vagy egy jó úton, de valami szinten el tud téged fordítani arról a jó útról, és ez nagyon nehéz, tehát nagyon-nagyon tudatosnak kell benne lenni, és ez miatt szerintem az emberek, nem mondom, hogy mindenki, de javarészt, ugye én 15 éve foglalkozok ezzel a témakörrel, 15 éve vagyok ebbe vállalkozó, és mindig azt mondom, hogy az emberek már nem tudnak meglepetést okozni, de igen, tudnak meglepetést okozni, és egyértelmű, hogy ez egy olyan témakör, ami nagyon sok ember számára kényelmetlen.
0: Balázs, mikor találkozunk először a pénz témájával? Tehát gyerekként, mondjuk, mert ugye tényleg gyerekként találkozunk, de hogy mondjuk mekkora korú gyerek kezdi úgy igazán felfogni azt, hogy most a pénz az mit is jelent?
1: Szerintem valahol ott kezdődik ez gyerekkorban, amikor már kapunk zseppénzt a szülőktől. Tehát akkor valami szinten már rá vagyunk kényszerítve arra, hogy gondolkodjunk és hozzunk döntéseket. Tehát én, ha kapok mondjuk egy napi zseppénzt, vagy kapok egy heti zseppénzt, akkor én kénytelen vagyok, tehát bele kell számolnom azt, hogyha mondjuk busszal megyek, akkor nekem haza is kell jutnom, tehát nem költhetek többet maga a büfébe, mondjuk a suliba, mert nem biztos, hogy akkor már hazajutok. Szóval valahol ott kezdődik. És igen, abba, hogy ez mennyire lesz sikeres, egyértelműen szerintem a szülő nagy-nagy szerepet játszik, hogy a gyerek mennyire fog tudni jól bánni avval a pénzzel, és ezt nekünk, mi szülőknek, ugye én is az vagyok, te is az vagy, nekünk ezt már gyerekkorban kell oldani, hogy a pénzzel igenis legyen valamiféle kapcsolat, mert sokszor elmondjuk ezt, hogy azért nem tudunk vagyont építeni, és azért nem tudunk sokszor jutni egyről a kettőre, mert jön a pénz, megy a pénz, nincs. Nem tudunk kapcsolatot teremteni vele, mert nincs ott az a miértje, ugye? Jön, megy. nem tudjuk megtartani.
0: És nagyon érdekes, ahogy az elmúlt évtizedekhez képest a pénzhez való viszonyunk megváltozott, és itt, ahogy így mondtad, hogy van pénz, nincs pénz, és hogy most, igen, lehet, hogy néhány évtizeddel ezelőtt, amikor azt mondtuk, hogy nincs pénz, nincs fizikailag pénz, az azt jelentette, hogy nincs pénz. De most mondjuk, és azért is kérdeztem, hogy mikor találkozik egy gyerek először így a pénz fogalmával, mert hogy ugye látja azt, hogy mondjuk hogyan fizetünk, és hogy fizikailag nem is biztos, hogy találkozik, mert ugye nagyon sokan telefonnal, órával fizetünk, nincs fizikailag ott az a pénz. Tehát, hogy így egy kicsit azt gondolom, hogy így még nehezebb átadni, hogy mit is jelent maga a pénzfogalma, ha fizikailag nem is biztos, hogy találkozik vele mondjuk egy gyerek.
1: Jó, ennek én véleményem szerint egy konkrét célja van, és pontosan az, tehát ez nem a kényelmünket szolgálja, hanem főleg az, tehát ez így van nekünk értékesítve, hogy ez nekünk kényelmes, és haladni kell a korral, másrésztből pedig elvesztjük a kontrollt. Tehát képzeljük el azt, hogy reggel fölkelünk, elmegyünk a munkahelyünkre, 8 órát, 10-et, 12-t áldozunk a életünkbe, van, aki még többet is, a életünkből azért, hogy kapjunk minden hónapban egy csomag pénzt, és te avval a csomag pénzzel valójában nem is találkozol. Tehát te kapsz valamit, amit úgy hívunk, hogy fizetőeszköz, és vagy sikeres leszel annak a fizetőeszköznek a használatába, vagy nem leszel sikeres, és itt jön az, hogy milyen példát látsz otthon, és abból a példából hogyan tudsz építkezni, hogy sajnos kevesebb az a eset, amikor valaki lát otthon egy rossz példát, és akkor ennek ellenkezőjét fogja csinálni az életben, mert tudja, hogy igen, az a példa, amit láttam, az nem jó, hanem inkább az történik meg, hogy hát igen, ha így is lehet, akkor nekem is lehet így. És ebbe egy picit szerintem le vagyunk maradva, és gyerekcipőbe járunk, hogy ezzel a témával sokkal több, és nem azért, mert ezzel foglalkozom, hanem mert minden egyes ember életében jelen van. Tehát most képzeld el a életedet anélkül, hogy megjönne az a csomagpénz minden hónapba, és neked azt meg kell tanulnod beosztani, de ki tanít meg rá? Ugye azt mondjuk, hogy a szülőnek a kötelessége, de a szülőt ki tanította meg rá? Azt mondjuk, hogy a nagyszülő, de a nagyszülő meg egész más világban élt, ahol lehet, hogy a pénznek nem volt ekkora óriási szerepe, mint ma. Mert nem láttunk annyi mindent, mint amennyit látunk ma. Tehát az, hogy nem jutottunk el mondjuk Amerikába még, de tudjuk, hogy Amerika létezik. Ugye? Tehát az, hogy én nem voltam ott fizikailag, de már annyi mindent láttam róla, hogy sokszor azt érzi az emberhoz, én nem is akarok rájutni, hisz már majdnem mindent láttam, pedig fizikailag nem voltam ott. Tehát túl sok inger ér bennünket, ami erre ösztönöz, ugye, hogy gondoljunk a pénzre többet, foglalkozzunk vele többet, a másik oldalról meg nincs kontroll, mert valójában nem is látod te azt a pénzt.
0: És így fogunk szépen most eljutni az egyéni költségvetéstől párkapcsolaton át odáig, hogy megnézzük majd, hogy tényleg egy családon belül is, hogy érdemes kialakítani. Hát én azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy fajta szokás kialakítás, hogy hogyan is bánunk a pénzzel, mert igen, tehát fölismerhetjük egy ponton, hogy mi az a minta, amit hozunk, de aztán felnőttként mégiscsak a saját felelősségünk, hogy akár ezeket a mintákat újraírjuk, vagy új szokásokat, mert hogy itt tényleg itt tulajdonképpen pénzköltési, vagy pénzbeosztási, költségvetési szokások kialakításáról kell, hogy beszéljünk. Mennyire nehéz ezeket a szokásokat kialakítani, vagy akár átadni?
1: Igen, egy dolgot tudatosítani kell, az, hogy milyen gyerekkorunk volt, azért nem vállalhatjuk a felelősséget, de hogy milyen felnőtt korunk van, azért csak mi vállalunk felelősséget, és ennek szemléletében kellene hozni ezeket a döntéseket. Egyértelmű, hogy ez megegyezés kérdése, és amit előbb is feltettél kérdést, hogy mennyire tabu téma, de nem szabadna, hogy az legyen. Szóval egy családon belül, nem mondom, hogy minden nap kell erről beszélni, mert nyilván ne körül forrogjon az egész életünk és a mindennapjaink, viszont szerintem nagyon fontos, hogy ezt a témát ne tabuként, hanem nyíltan legyen minden családon belül kezelve. Már csak az miatt is, mert szerintem mondjuk veszünk egy közös háztartást. Ott nincs olyan, hogy én kiadásom, te kiadásom. Ha közösen élünk, egy közös háztartásban élünk, akkor azok a kiadások is közösek. Tehát én ugye nagyon sok esetben találkozok férj-feleség, van esetleg család, egy gyerek, két gyerek, vagy akár több, és látom azt, hogy el van osztva. Hogy akkor ezt fizetem én, azt fizetett te. Próbáljuk annak arányába, ugye, hogy kinek milyen céljai vannak, és az a másik fél avval a céllel esetleg egyete ért, akkor azt szerint, hogy mivel ezt te akartad, akkor fizess te. Vagy próbáljuk azt szerint elosztani, hogy ki mennyit keres, és annak arányába osztjuk le a kiadásokat, de végeredményben hónap végén oda jutunk. Ha egyik félnek nincs pénze, kitől kér? Nyilván nem megy át a szomszédba, hanem megkéri a másik felát, hogy nem tudja kisegíteni. Tehát végeredményben nem fogunk egymásnak tartozni a hónap végén, mert az a pénz, amit hazavittünk, abból közösen kellene, hogy építkezzünk tovább. Tehát a kiadásaink is nyilvánvaló közös megegyezés alapján kellene, hogy működjenek.
0: Ugye mondtad, hogy kellene, ugye itt volt a feltételes mód. Tapasztalataid alapján, jó, akkor az egyén helyett, most akkor kezdjük akkor a családdal. Mennyire ez a tapasztalat, hogy a családokban tényleg így eloszlik, hogy igen, az egy közös költségvetés, az egy közös családi kassa. Hogyan kellene szerinted ideálisan fölépíteni egy közös családi költségvetést? Ideális esetben az hogy néz ki?
1: Hát, ez nincs szerintem erre kimondott ideális eset, mert abszolút családfüggő. Tehát, ahol a felek ebbe egyet tudnak érteni, hogy igen, most akarunk-e nyáron menni kirándulni, és arra milyen keretet szánunk, vagy hogy a ház körül, vagy a lakás körül ebbe évben mi az, amit mondjuk szükséges elvégezni, vagy szükséges megcsinálni, vagy milyen investícióra van valójában annak a családnak havi szinten, éves szinten szüksége. Én ezért szeretek mondjuk éves szinten számolni. Tehát sokkal nehezebb havonta, mint mondjuk tudjuk azt, hogy igen, milyen havi forgalommal rendelkezik az a család együtt véve, és azt lebontani mondjuk egy évre, hogy igen, évente jön ennyi pénz, és akkor oké, és visszafele számolni, hogy mondjuk évente van ekkora csomagunk, és abból a csomagból mi mindent akarunk ebben a évben megoldani. És fokozatosan kellene visszaszámolni azt, hogy egyáltalán reális-e az, az első. A második az, hogy akkor miről kell adott esetben lemondani, mondjuk annak a anyagi célnak a megvalósításához, és ez az, amit szerintem kevesen csinálunk meg. Tehát én mondjuk minden decemberben számot vetek, ugye van a karácsonyi időszak, a szeretet ünnepe, ugye, ami megint csak
0: ez egy kicsit a pénzről. Ez örökös témánk, igen,
1: a szeretet ünnepe, ami pénzbe kifejezhető mégiscsak. De én évvégén mindig számot vetek a adott évről, hogy akár megtakarítás, mennyire voltunk benne sikeresek, szóval, hogy pénzügyileg mennyire voltunk sikeresek, mert az mindig a múlt ad egy pluszt a jövőhöz. Szóval, ha én valamiben sikeres voltam, akkor tudom, hogy azt folytatom, akkor sikeresebb leszek. Ha sikertelen voltam, akkor pedig kéne látnom, hogy hol csúsztam, és mi az, amin változtatnom kellene. Tehát a pénz ugye amúgy egyértelműen fegyelem. Tehát az, hogy azokat a kiadásokat hogyan, ugye két esetet szokok tapasztalni. Egyik az, amikor férfeleség, vagy akár élettársi viszonyban, akik vannak, egy számláról működnek, szóval egy számlára fűt be a jövedelem, ugyanarról a számláról futnak le a kiadások is, ami egyrészt jó, másrészt nagyon sok konfliktust tud okozni. Mert ugye azáltal, hogy összemosódik az a pénz, az már közös pénz, és ha én nem beszélem meg a másikkal, hogy mondjuk abból a pénzből én költök, akkor a másik nem biztos, hogy azzal egyet fog érteni. Tehát a legtöbb konfliktus egyébként szerintem ebből van. Viszont az se jó, mikor egy családnak a pénzügyi döntéseit két ember egyformán akarja menedzselni.
0: Mert hogy az az ideális, hogyha azért van valaki, aki ezt így jobban átlátja, mert hogy ketten...
1: És ez általában egyébként így is szok lenni. Tehát ha én ülök mondjuk egy párral, házas párral, akkor általában egyik fél mindig többet tud a saját pénzügyi szokásaikról, mint a másik, és olyan, mintha nagyobb beleszólása lenne végeredményben. Nyilván együtt kell, hogy meghozzák azokat a döntéseket, de van mindig erősebb fél, aki nagyobb hatással van úgymond arra a döntésre.
0: Ugye, és mondtam, hogy a család témához, hogyha eljutunk, akkor ugye ott lehet akár nyilván egy házasság is, itt is beszélhetünk már családról, de mondjuk megérkezik az első gyerek, akkor ugye az is felülírhatja az addigi pénzügyi szokásokat. Tehát, hogy mit szoktál tanácsolni? Tehát mi változik meg mondjuk pénzügyileg, amikor megszületik az első, aztán ugye második, vagy akár harmadik gyerek?
1: Egyértelműen átvált változik a kiadási rendszer. Tehát ugye mivel egyik félnek a bevétele garantáltan csökken egy bizonyos időre, nagyjából ez ki is számolható. Én azért szokok például, hogyha valakivel tervezünk jövőt, de még nincs család, mindig beleszámoljuk azt, hogy előbb vagy utóbb egészségesek vagyunk, tehát nagyobb a valószínűség annak, hogy család lesz. Tehát eleve a kiadásokat úgy kell elkészíteni, hogy egyik bevétel mondjuk, lehet, hogy 3, 4, 5, de akár 6 évre is, ha kiesik, akkor az a család akkor is tudjon anyagilag működni tovább. Tehát szerintem pénzügyi döntéseket nem hozunk meg 1 évre, 2-re, meg 3-ra se. Tehát vannak rövid távú nyilván tervek, és rövid távú célok, viszont mindig bele kell gondolni abba, hogy ma én 20 éves vagyok, vagy 25 éves vagyok, vannak a jövőben olyan kiadások, amik így is, úgy is várnak rám. Tehát tudom azt, hogy előbb vagy utóbb külön szeretnék majd költözni, tudom azt, hogy előbb vagy utóbb esetleg lesz egy párom mellettem, akivel ugye azokat a terheket is meg tudom osztani, viszont számolnom kell azzal, hogy igen, hogyha bővül az a család, akkor az a terhek is úgymond, akár a anyagi terhek is sokszorozódhatnak, ugye? És ezzel valami szinten mindenkinek számolni kell, tehát hiába dugjuk homokba a fejünket, ez butaság. Tehát tudni kell azt, hogy igen, az előbb vagy utóbb megtörténik, és arra, hogy kell felkészülni.
0: Ugye ez az ideális eset. Nem tudom, a gyakorlat aztán mit mutat, hogy mennyire tükröződik ez a gyakorlatban is. De mi van akkor, és ugye a statisztika és a nagyszámok törvénye szerint, hát nagyon sok család ma Szlovákiában, nagyon magas százalékban hónapról hónapra él.
1: De ez csak az miatt már nem tervez. Tehát ez annak a következménye, hogy ezek a előre látható következmények, úgymond most következmény az, hogy valakinek lesz egy családja, az nem feltétlenül egy rossz következmény, hanem pont ellenkezőleg, de pont ez, hogy ezek a terveink csak rövid távúak, ugye, hogy ez a év a jövő év. De mi van, hogyha terveznénk hosszabb tervet, tehát első alapszabály, hogy ha megérkezik a bevétel, most akár annak egyénnek, vagy akár annak a családnak, első, akit ki kellene abból a pénzből fizetni, az mi saját magunk vagyunk. Tehát egy alapszabály, ami sehol nincs leírva, és senki nem fog téged bántani, ha nem tartod be, azt magadért kellene, hogy betarts, hogyha megérkezik az a csomagpénz, amit ennyit emlegetünk, ugye, akkor annak a 20%-át minden hónapba félre kellene tenni, tehát azzal fizeted ki saját magadat. És milyen helyet mi csinálunk? Szolgáltatásokat vásárolunk, szolgáltatókat fizetünk ki abból a pénzből, tehát valakinek tömjük a zsebét, és magunkról elfeledkezünk, és ez történik, amikor hónap végén ugye már nincs pénz a számlámon, és jóformán várom azt, hogy mikor érkezik meg a következő csomag pénzem, és van olyan 2-3 nap, amikor már nem is biztos, hogy el tudok menni üzletbe, és nagyon sok család van így, mink ezt nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen helyzet az, vagy milyen érzés lehet az, mert nyilván azért szerintem itt a mi régiónkban, a szerdahelyi régióban nyilván van még azért az a középréteg is, ami fokozatosan el fog tűnni. És az, hogy ki fog tartozni egyikbe, másikba, az csak azon fog múlni, hogy milyen pénzügyi döntéseket fogunk hozni. Én megmondom neked őszintén, hogy azt tapasztalom a munkám során, hogy nem feltétlenül az alszik nyugodtan, akinek nagyobb az a csomagpénz havi szinten. Tehát az, hogy én nekem több pénzem jár, de nem vagyok pénzügyileg intelligens, az nem azt jelenti, hogy én nekem több pénzem van, mint annak a személynek, akinek kevesebb pénz jár. Tehát az, hogy ki milyen pénzügyi szokásokat vezet be, az abszolút minden egyes embernek a saját döntése. Tehát én hiába viszek haza nagy csomag pénzt, ha avval a nagy csomag pénzzel nem tudok megfelelő döntéseket hozni, akkor végeredményben. Tudod, ez ugyanolyan, van 100 000 euró a számlámom, van egy 100 000-es autóm. Melyik ember a intelligensebb? Mind a kettőnek van 100 000-e, de egyiknek autóba van, a másiknak a számláján. Ki lesz nyugodtabb tőle? Tudod, ez egy nehéz kérdés.
0: Igen, meg ugye itt nagyon sok szempontot is figyelembe kell venni, amikor például erre választ adunk. A vendégem nappaliban továbbra is Tóth Balázs, pénzügyi szakértő és tanácsadó. Azonban, hogyha például ott van valaki abban a helyzetben, ugye mondom, hogy statisztikailag nagyon magas azoknak a száma Szlovákiában, akik hónapról hónapra élnek. Mi az első tanács, amit olyankor mondasz nekik, hogy azt mondják, hogy nem jövünk ki? a hónap végén, tehát hol kell elkezdeni, mert tudom, hogy, tehát, hogy ilyenkor ugye az ember, amikor nem tudja, hogy merre induljon el, akkor az nagyon nehéz szituáció, nagyon helyzet, mert ugye ez egy ilyen ördögi kör is tulajdonképpen.
1: Jó, akkor visszakérdezek, hogy jut el valaki abba a helyzetbe, hogy nem elég? Hogy nem jövünk ki.
0: Hát, tehát ilyenkor nagyon fontos, hogy kérdést tegyünk föl. Tehát, hogy amikor mi várjuk a választ a kérdésünkre, tehát, hogy további kérdéseket érdemes ilyenkor feltenni.
1: Egyértelmű. Tehát minden ember fogja tudni rá a saját maga megoldását.
0: Tehát
1: csak annyit tudsz benne segíteni. Tehát csak annyit tudsz benne segíteni, hogy rávezeted arra a megoldásra. Tehát minden ember fogja tudni azt, hogy igen, hol csúszunk el. Tehát, hogy most a pénzünk kevés, vagy a kiadásunk lett túl sok. Ugye? Mert ha a kiadásunk lett túl sok, azon lehet, hogy tudunk változtatni. Tehát az, hogy én nem jövök ki, de mondjuk elöltetem azt, hogy egy drága albérletbe lakjak, akkor simán át tudok menni egy kisebb albérletbe, még ha szűkösebben is leszünk, de lehet, hogy havonta 100-150, akár 200 eurós csomagon felszabadul. Na de megint ott kell észnél lenni, hogy én azt a pénzt felszabadítottam, az valójában fog-e rajtam segíteni. Mert ha én azt a pénzt felszabadítom egy albérleten, de elköltöm egy olyan dologra, ami megint nem a jólétünket, csak azt a pillanatnyi boldogságunkat szolgálja, és nem a hosszú távú terveinkre segít hozzá, akkor fölösleges lépés volt. Szóval azt kell megnézni, hogy jutottunk el oda, ahol ma vagyunk, és miért mondjuk azt, hogy mondjuk valamit nem tudunk magunknak megengedni, és nem jövünk ki a pénzünkből. Szét kellene írni, pontosan, centre pontosan, és kellene szabni határokat, hogy... Ez az, amiről beszélünk, hogy elvesztjük a kontrollt.
0: Tapasztalatod szerint a családok, de szerintem vehetjük most akkor az egyéneket is, mert mindjárt jutunk az egyénekhez, a párkapcsolatokhoz, hogy ott hogyan álljunk a pénzhez. Mennyire vannak tisztelve tényleg akár itt centre pontosan, hogy mondjuk mennyi bevétellel, kiadással számolhatnak? Ez a kérdés az onnantól lehet érdekes, mert ez megmutatja, hogy a pénzügyi intelligenciánk az végül is hol tart.
1: Jó. Én ezt mindenkivel munkám során többnyire megcsinálom. Tehát én mindig azt mondom, hogy én mint pénzügyi nevezzük szakembernek, én akkor tudok igazán szakmámban tanácsot adni, szakmai tanácsot adni annak a másik félnek, ha én átlátom a ő helyzetét. De ha ő se látja át a saját helyzetét, akkor az kettőnk problémája.
0: Szoktak meglepetések lenni így a lap aljára, amikor a vonalat meghúzzátok, és kijönnek a végösszegek, végeredmények,
1: akkor mindig meglepetés. Mindig meglepetés. Tehát az a sok apró kiadást, ez általában eredményez a végén egy nagy tételt. Tudod, te aktiválsz egy applikációt havonta 9 euróért, applikálsz egy másik szolgáltatást 10 euróért. Ezek olyan kiadások, amiket abban a pillanatban nem veszel észre. De ha megnézed mondjuk, amiről előbb is beszéltem, éves szinten, hogy te mondjuk azért kifizetsz mondjuk 120 eurót, és az a 120 euró, ha decemberben ott lenne a számládon, nem lenne értelmesebb, mint arra applikációra kifizetni, amit lát, hogy havonta kétszer vagy háromszor nyitottál fel, és amúgy tudnád nélkülözni, és nem is biztos, hogy szükséged van rá. Tehát az, amikor akarok valamit, vagy szükségem van rá. Ez két teljesen különböző dolog. Tehát nagyon sokat vásárolunk érzelmi alapon, hirtelen döntésből, amit már tudjuk, hogy másnap vagy harmadik nap nem is biztos, hogy én most például egyik, mert nekem ez a gondolkodásmód nagyon-nagyon megtetszett, mert én magamra ismertem ebbe, hogy rengeteg hormit, rengeteg dolgot veszünk, csak azért, mert abban a pillanatban úgy érezzük, hogy megengedhetjük magunknak, van rá, ezért dolgozom, miért is ne. Ez pontosan ugyanaz, mint aki azt mondja, hogy hát nem dohányzom, nem iszom, hát miért ne lehessen valami káros szenvedélyem? De valójában miért kellene, hogy legyen? Tehát ahhoz hasonlítom magamot, ha valaki elkölt 100 eurót mondjuk a viszinten dohányra vagy cigarettára, akkor én úgy érzem, hogy mivel én nem dohányzom, akkor nekem ugyanúgy el kell költenem azt a 100 eurót?
0: Tehát, hogy itt jön be az, amiről beszéltük, hogy amikor a hónapban megérkezik az a csomag, akkor nem feltétlenül kell elkölteni, hanem...
1: Pontosan. Kell gondolni arra időre, amikor lehet, hogy arra a pénzre sokkal-sokkal nagyobb szükség van. Tehát embernek, ha van pénze, az ad egyfajta döntési szabadságot. és szerintem ez hozza valami szinten a nyugalmat. Mi félreértelmezzük. Mi a pénzt arra használjuk, hogy éljünk, pedig a pénznek valahol, és itt történik a hiba, hogy nem felszabadít minket, hanem egyre inkább rabjai vagyunk a pénznek. Pont azért már nem tanulunk megérteni hozzá.
0: Az, hogy a számlánkon hagyjuk, és lehet, hogy fizikailag akár az egész fizetésünket mondjuk, vagy az egész bevételünket nem is látjuk, mert telefonon, órával, bankkártyával, kártyával fizetünk, segít-e, hogyha igenis hozzá, vagy visszaszoktatjuk magunkat ahhoz, hogy van nálunk fizikailag, tehát készpénz? Ez mennyire tud segíteni például a kontroll érzeten?
1: Határokat tud szabni egyértelműen, szóval én nem tudok többet költeni abból a készpénzből, ami a pénztárcámban van.
0: Csak ilyenkor ugye fölmerülhet az, hogy jó, hogyha onnan elfogyott, akkor újra elő tudjuk a telefont venni, és vagy a kártyát, és pittyantani.
1: Tehát odajuk adunk ki, hogy ez egy ördögi kör.
0: Igen.
1: Tehát nem okolhatjuk a rendszert, vagy ezeket az applikációkat, vagy az, hogy elérhető a órámon. Szóval megfogalmazunk egy kifogást, ugye, hogy milyen nehéz, már nem találkozunk a pénzünkkel. És a rendszer ezt is szeretné, hogy ne találkozz, és esd bele ebbe a csapdába, de végeredménybe okolhatok én ezért valakit csak, vagy csak saját magamat okolhatom. Mert erre is van megoldás, vannak úgynevezett alszámlák. Tehát ha én eldöntöm, hogy ahhoz a részéhez a fizetésemnek nem nyúlok hozzá, nem muszáj, hogy ott hagyjam azon a kártyán, amivel én napi szinten mondjuk fizetek és használom. Én áttehetem egy alszámlára, és olyan alszámlából nyithatok 5-10-et, azokat alszámlákat elnevezhetem, különböző célokra felhasználhatom, és igazából ez csak elkezdeni nehéz. Ha már, tehát a motivációnak a megszerzése sokkal nehezebb, mint a motivációnak a fenntartása, mert ha már valaki elkezdi, akkor sokkal könnyebben tud azon a úton haladni tovább, mert fogja őt ösztönözni az, hogy tudod, ez a szegény embernek a gondolkodása. Ezen a 5 eurón már nem múlik. Ezen a 10 eurón már nem múlik. Nagyon-nagyon sok tud múlni azon az 5, vagy azon a 10 eurón. Szóval szerintem ez különbözteti meg valahol a szegény és a gazdag embert, hogy...
0: pénzügyi szempontból, igen.
1: Igen, én... most nem tudom, hogy hallgatják a rádiót, de azok az emberek, akiknél régen dolgoztam, mint alkalmazotti viszonyban, én mindig... kritizáltam azokat az embereket azért, hogy jöttek be irodába és szedték össze ezt a úgynevezett simirákot. Nem tudom, hogy mondjuk ezt szépen. Tudod, az a nyomtatott lap, aminek egyik felére van nyomtatva, a másik fele még üres. És akkor jöttek be és szedték össze, mert ők azon dolgoztak fönt a saját irodáikba. Pedig megengedhették volna maguknak azt, hogy vegyenek maguknak egy tiszta csomag papírt, de ők azt a papírt használták a munkájukhoz, aminek a egyik felére mi mondjuk valamit nyomtattunk, de már nincs rá szükség. Nem lehetett kidobni, hanem kellett gyűjteni, és ők azzal dolgoztak tovább. És én mindig azt mondtam, hogy úristen, ha nekem ennyi pénzem lenne, hát kit érdekel, hogy most azt a papírt újra felhasználom, fogom, kidobom és veszek újat. És pontosan ez az, amire te azt mondod, hogy ez fillér és ez őrültség. Ő abban meglátja azt, hogy lehet, hogy éves szinten spórolt vele 20 eurót, és ő vele 20 euróval tud mit kezdeni. És nem azt mondja rá, hogy ezen már nem múlik semmi.
0: Tehát a pénz, az is, tehát nézőpont kérdése, hogy tényleg hogy tekintünk, mondjuk egy darab papírra, aminek az egyik felé van nyomtatva, a másik felé nincs, hogy mi arra szemétként, vagy pedig még egy olyan
1: tudod, hogy javítunk dolgokat, próbálunk újrahasznosítani dolgokat, vagy hamarabb veszünk újat. Tehát ez is egy ebbe is meg tud nyilvánulni, hogy megveszem akkor is, ha nem biztos, hogy van rá, de majd valahogyan megoldom.
0: Tóth Balázs pénzügyi szakértő és tanácsadó továbbra is a Nappaliban. Pénz és a párkapcsolat. Miért olyan nehéz a pénzről azzal a személlyel beszélni, akit tegyük fel, a legjobban szeretünk? Miért számít ennyire tabunak? Ugye itt már a házasság kapcsán is kitértél erre, hogy ott is okozhat jó néhány konfliktust, de mondjuk miben más, ha párkapcsolatról beszélünk, akár egy friss párkapcsolatról, vagy ami már mélyül el, és hát ugye itt jön az első nagy levegővétel, beszélni kell a pénzről és a jövőről.
1: Igen, meg hogy ki milyen szerepet fog betölteni ebbe a közös jövőbe, akár a anyagi oldalát tekintve, ugye, hogy ki milyen szerepet fog ebből vállalni. Tehát,
0: ez még hosszú párkapcsolatban is újraírható, bocsánat, ezt így közbeékelem.
1: Két személy találkozik. Egészen addig voltak egyéni elképzeléseik. Miután találkozunk, ugye lesznek közös elképzeléseink is, amik felírják lehet, hogy egyéni elképzeléseinket. Abba, ha megtaláljuk a kompromisszumot, akkor jó eséllyel fogjuk tudni együtt is kivitelezni vagy megoldani, de egyik félnek szerintem ebbe engedni kell.
0: Balázs, mit gondolsz mondjuk egy friss párkapcsolatban, mikor ideális beszélni a pénzről, a jövőről, mert hogy nagyon sok minden más szoktunk, tehát hogy a pénz ugye nem számít, szerelemben a pénz nem számít, ugye még vannak ilyen hasonló gondolatok, mondások, és közben pedig azért, hogyha megnézzük, akkor nagyon is számít, mert az, ahogyan mondjuk gondolkodunk a jövőről, a jövőhöz, ha hozzáteszük azt, hogy a pénzügyi helyzetünkről, akkor az nagyon sok mindent elárulhat mondjuk a közös jövőről is. Most ezek ilyen költői kérdések, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg pénzügyre, gyakorlatra, hétköznapokra fordítva mit jelent a párkapcsolatban?
1: Jó, én lát, hogy megint visszakérdeznék. Jó, most vegyük azt, hogy egy nő mit keres a férfiban? Ugye? Vagy egy férfi mit keresett egy nőben? Ha mi van akkor, ha a nő többet keres? Mi van akkor, ha a férfi többet keres? Mi van akkor, hogyha ugye visszatérek eredeti kérdésre, egy nő mit keres a férfiban, hogy biztonságot, vagy kényelmet keres az mellett, a férfi mellett? És ezek olyan kérdések, ami összemosódik, de amúgy nem. Mert ha én eleve azért keresek egy kapcsolatot, és az alapján teremtek egy kapcsolatot, vagy keresem azt a párkapcsolatot, hogy én minél kényelmesebb életet éljek, akkor ott már nincs egyenlőség. És szerintem egyenlőséget kell egy kapcsolatba fönntartani, hogy azt a pénzügyi egyenlőséget, és az nem attól lesz, hogy ugyanannyi pénzt viszünk haza, hanem hogy az a pénz is ugyanolyan fontos, ami lehet, hogy kevesebb, de abból a pénzből is ugyanúgy az a család gazdálkodni fog és élni fog. Nem az szerint kell szerintem egy családon belül nem biztos, hogy attól lesz valaki erősebb döntéshozó, hogy több pénzt visz haza. De egyértelmű, hogy egy kapcsolatnak eljut előbb vagy utóbb arra a pontra, és szerintem minél hamarabb jó az, ha eljut egy pontra, hogy egyáltalán ezekben a nézetekben az a kapcsolat tud-e működni. Mert egy dolog, hogy működik a kémia, egy dolog, hogy működik az, hogy szeretjük egymást, megvannak az érzések, de ezt tudjuk, hogy ez egy darabig van, nagyon sokáig fönntartható, de utána átveszi szerintem az, hogy az együttélés fog-e működni, akár ez is beleszólhat, hogy ebbe fogunk-e tudni együtt működni. Hogy amikor már nem biztos, hogy lesz az a óriási nagy szerelem, amikor már inkább azon múlik, hogy fogunk-e tudni kompromisszumokat kötni. Mert nézd meg, miből van a legtöbb válás? Vagy miért mennek szét emberek? Mert nem tudnak
0: megegyezni. És mikor van a legtöbb vita?
1: Igen. És az valahol, ha szívünkre tesszük a kezünket, abban rengeteg a pénzügyi kérdés. Tehát képzeld el, hogy elválnak útjaink, és akkor emberek olyan oldalaikat mutatják meg, amit látod, te életben nem is láttál, nem is tudtál, és se tudtad, hogy az a személy tud ilyen is lenni. Mert vagy családon belül hányszorokra lesz problémát a pénznek a kérdése. Amint felmerül, ez már valami szinten tud lenni egy méreg a családon belül is, de párkapcsolaton belül meg aztán igazán.
0: Hogyan kerülhetjük el ezt, akár családon belül? Mert ugye itt nem csak párkapcsolatra gondolhatunk, hiszen a beszélgetésünk témája is az, hogy pénz a kapcsolatainkban, de testvéri viszonyokban, hát ugye tudjuk jól, hogy rengeteg ilyen történettel találkozunk szerintem mindannyian, amikor odáig tud fajulni a dolog, hogy már nem beszélnek, akár testvérek, rokonok egymással, tehát hogy időben kell elkezdeni a pénzről beszélni addig, amíg mondjuk nem aktuális a dolog? Tehát, hogy előlegezzük meg?
1: Nyilván lehet így is, de ez kiszámíthatatlan. Ez függ attól, hogy az az ember, mert ma vagyok egy helyzetben, és nem biztos, hogyha én ma megegyezek veled, hogy ez így lesz, mondjuk akár családon belül egy jövőbeli pénzzel kapcsolatos döntést, hogy meghozunk, vagy akár egy ingatlannal, vagy vagyontárgyal, hogy mi lesz a sorsa, mi testvérek vagyunk, és most megegyezünk, de lehet, hogy 10 év alatt változik annyit az életünk, hogy egyik félnek nagyobb szüksége van abból a csomagból, mondjuk többre. És akkor ott már az egy kapcsolatot tud befolyásolni akár negatív irányba is. Tehát azért már mondjuk testvérek vagyunk, rokonok vagyunk, nem biztos, hogy a életünk egyformán fog pénzügyileg is alakulni. Tehát az, hogy ugyanazok a szüleink, az nem biztos, és ugyanazt a sémát láttuk, az még mindig nem garancia arra, nagy esély, de nem garancia arra, hogy pénzügyileg akkor is egyformán fogunk, akár két testvér, vagy akár unokatestvérek, vagy akár családon belül ugyanúgy fog pénzügyileg mindenki működni tovább. Biztos, hogy jobb megbeszélni előre, de ebben rengeteg minden bele tud szólni. Az is bele tud szólni, hogy közben kikerül melléd, akár milyen párkapcsolatod lesz. Tehát ez annyi befolyásol, milyen baráti köröd lesz. Az a baráti kör, mit tanácsol ezekben a helyzetekben, hogy embernek szüksége van arra, hogy megbeszélje, vagy mit látunk, és azt szerint fognak alakulni akár ebben is a igényeink. Ez egy előre szerintem jó lenne, ha kiszámítható lenne, de nekem szerintem az nagyon fontos, hogy ezeknél a döntéseknél, vagy ezeknél a helyzeteknél megmaradjunk tényleg embernek.
0: Onnan indítottuk a beszélgetést, vagy legalábbis onnan indítottad, hogy ugye legelőször is saját magunkat kellene kifizetni abból a csomagból, mondjuk, ami érkezik. És ha ezt összekapcsolom azzal, hogy emberi kapcsolataink és pénz, hát ugye itt a saját magunkkal való kapcsolatunk is nagyon fontos szerepet játszik. Egy pályakezdőnek, hogy aki egyedülálló, és most kezdi a felnőtt életet. Mi az, amit javasolná? Tehát, hogy mondhatjuk azt is, hogy ő még végül is majdnem tiszta lappal indul. Mit javasolsz egy pályakezdőnek?
1: Hogy képezze magát. Egyértelmű, hogy képezze magát.
0: Itt már mondjuk investícióról is beszélünk, mert hogy igen, egy része lehet ingyenes, de van egy része, amikor igenis kell rá szánni.
1: Egyértelmű, és minél korábban, annál jobb. És itt most nem kimondottam, most termékekről akarok beszélni, hogy most kell-e investálni, vagy nem kell investálni.
0: Itt az önmagunkba vetett investícióra gondolok, amikor
1: ja, igen. Látod, az én agyam már másképp forog.
0: Tehát amikor saját magunkba fektetjük akár a tudást, tanulást, képzést, én vagy, hogy tiszta legyen a sor, én erre gondoltam.
1: Nagyon fontos. Itt, abszolút nagyon fontos. És kell a szülőnek is erre ösztönöznie a saját gyerekét, hogy igen, tehát mi szülők azt szeretnénk, hogy kapjon egy szakmát, kapjon egy tudást a kezébe, amivel pénzt fog keresni. De kevés hangsúlyt fektetünk arra, hogy oké, megkeresi azt a pénzt, és aztán hogyan tovább, hogy arra a pénzre ne csak úgy tekintsen, mint egy eszköz. Tehát én mondjuk 16 évesen megkaptam az első fizetésemet, én abszolút nem gondolkoztam azon, hogy ebből most kellene félretenni a jövőmre, nyilván nem érdekelt, hanem utolsó fillérig elköltöttem, nem tudom már megmondani utólag, hogy mire. Van egy dolog, amire tisztán emlékszem, de a javarészét a pénzemnek nyilván olyan dolgokra költöttem, ami ma már nem is emlékszem rá. Tehát ez talán ez a legnehezebb része, hogy ne úgy tekintsünk a pénzre, és fiataloknak eleve javaslom, de tudod, mit mondok, hogy a mostani generáció, a fiatalok abszolút nyitottabbak magára a pénzkérdésre, magára arra, hogy arra a pénzre hogyan tekinteni, hogy tényleg mindegy eszköz, ami megoldja a havi szükségleteimet, a problémáimat, vagy tényleg egy olyan dolog, amiből lehet akár építkezni, és amiből el lehet érni akár azt anyagi függetlenséget, vagy szabadságot is. Szóval ez annak köszönhető, és nem akarok senkit megbántani, a mi generációnk nagyon dolgos. A mostani generáció picit lustább. Viszont ez a generáció többet gondolkodik azon, hogy hogyan csináljunk a kevesebből többet. És viszont ebbe a kérdésbe, a pénzügyi kérdésbe, ez segíthet ennek a generációnak rengeteget. Tehát nem azon gondolkodik a mostani generáció, mint akár a miénk, vagy a mi szüleink, hogy kétkező munka, ha sokat dolgozok, sok pénzem lesz. Mert tudjuk, hogy ma az nem működik, nem minden esetben működik, és az a mostani generáció azt a utat keresi, hogy hogyan tudok kevesebb munkából jobban élni.
0: Olvastam is egy kutatást egyébként erről, hogy a most pályakezdő fiatalok a munkára már mint önkifejezésre gondolnak, tehát hogy már az élményt keresik a munkában, és nem feltétlenül azt a néhány órát, amit letudok, és utána ezt így befejeztem, hanem az önkifejezés egyik eszköze, és hogy ez már is változtat egy kicsit a szemléleten. Hát én azt gondolom, hogy ez a téma ez kimeríthetetlen téma. Most megnéztük itt tényleg általánosan, hogy hogyan jutunk el mondjuk a családtól az egyénig, és én bízom benne, hogy következő alkalommal majd megnézhetjük, hogy hogyan is tudjuk pénzügyileg intelligencia, vagy pénzügyi intelligenciára nevelni nem csak a gyerekeinket, de saját magunkat is, és ezeket a mintákat akár hogyan írhatjuk felül, hogyan vezetetünk be új sémákat, és hát várunk majd vissza téged, Balázs, és én köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, és csak annyit tényleg búcsúzol a kedves hallgatóknak, hogy ez nem egy bírálkodás, vagy nem egy pálcatörésén kifelett, hanem ezt mindenki vegye úgy, hogy a saját sikerén, ha tud ezen a területen javítani, és tud ezen dolgozni, akkor az egy fantasztikus dolog, és én nagyon szurkolok hozzá mindenkinek, és tényleg amit első lépés, amit tartsunk be, hogy igenis legyen költségvetésünk, igenis szabjunk határokat, legyenek céljaink, anyagi céljaink, és első, akit kifizetünk a jövedelmünkből, az mindig mi saját magunk legyünk. Ezt a pár dolgot, ha be tudjuk tartani, akkor egyértelműen sikeresebbek leszünk.
0: Tóth Balázs pénzügyi szakértő és tanácsadó volt a vendégem itt a Nappaliban, akinek még egyszer köszönöm a beszélgetést.

Amore, de nem veled, ezzel a dallal búcsúzom, illetve ez szólt az imént, és most búcsúzom úgy igazán itt a nappaliba, mert nagyon gyorsan elszaladt a délelőtt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a nappali mai csapat, a hangmérnök Kubányi Péter, a szerkesztő műsorvezető Magas Parik Maja volt. További szép napot kívánok, rádiózzanak velünk továbbra is, a viszonthallásra.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico szerint nem veszélyezteti Szlovákia biztonságát két közúti kamera. Jared Kushner Jeruzsálemben tárgyalt Benjamin Netanyahuval. Aktivisták bírálják a Tátrai Nemzeti Park fejlesztési tervét. Ukrajna több száz drónnal támadta éjszaka a moszkvai területet. Változékony, hűvös időnk van. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök szerint két tesztelt közúti kamera miatt nincs veszélyben Szlovákia.

miatt. Huliak szerint súlyos biztonsági hiányosságok merültek fel, és az ügyben külföldi, illetve orosz titkos szolgálati kapcsolatok gyanúja is felmerült. A miniszter Matusz Utajestok belügyminisztert szólította fel arra, hogy vonja felelősségre azokat, akik szerinte hibákat követtek el a rendszer beszerzése során. Huliak szerint az ügy komoly biztonsági kockázatokat vet fel. A szervezett bűnözés elleni hivatal Faktúra fedő néven indított akciót. A nyomozás a koronavírus járvány idején működő mobil mintavételi pontok úgynevezett momok üzemeltetésével kapcsolatos esetleges bűncselekmények gyanúja miatt zajlik. A rendőrség egyelőre nem közölt további részleteket. Környezetvédő szervezetek bírálják a Tátrai Nemzeti Park jövőbeli fejlesztéséről közzétett tervet. A dokumentumot a szlovák környezetvédelmi minisztérium környezeti hatásvizsgálatra terjesztette elő nem sokkal az új övezeti felosztás elfogadása után. A Mizmeles, az SOS Birdlife, a Zelená väčšina, a Prales és a WWF Slovensko szerint a tervezett változtatások bizonytalanságot okozhatnak a nemzeti park védelmében, és utat nyithatnak a befektetőknek. Az aktivisták szerint a minisztérium ráadásul hiányos és hibás dokumentációt tett közzé. A minisztérium szerint a terv célja, hogy kijelöljék azokat a területeket, ahol a fejlesztések összpontosulhatnak, így elkerülve a természetileg értékesebb részek további terhelését. A rendőrség őrizetbe vett egy gyanúsítottat a kelet-szlovákiai Olublón, egy fiatal lány halálával kapcsolatban. A 17 éves lány holttestét hétfő reggel találták meg egy lakótelepen. A rendőrség közlése szerint a halál erőszakos módon történt. A lány szombat óta eltűntként szerepelt. A hatóságok a nyomozásra hivatkozva további részleteket egyelőre nem közöltek. A város polgármestere részvétét fejezte ki az elhunyt családjának, és jelezte, hogy támogatást is felajánlottak számukra. 10 ember meghalt, 80 pedig megsebesültek egy orosz rakétatámadásban az észak-kelet-ukrajnai Harkivi területen. A támadása a Pecsenihi nevű települést érte. A helyi kormányzó szerint a rakétacsapásban lakóházak, kereskedelmi épületek és járművek is megrongálódtak. A helyszínen a mentőegységek dolgoznak. Ukrajna az éjszaka folyamán több száz drónnal támadta a moszkvai területet, közölte Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere. Állítása szerint az orosz légvédelem 180 drónt semmisített meg, arról nem közölt részleteket, mi történt a többi drónnal, illetve mekkora károkat okoztak. A közösségi médiában több tűzesetről is felvételek jelentek meg. A dróntámadás miatt ideiglenesen korlátozták a légi forgalmat Moszkva valamennyi repülőterén, és 8 járat nem tudott leszállni. A moszkvai terület kormányzója szerint egy Wildberries raktár is találatot kapott, ahol tűz keletkezett. A támadás részleteit független források egyelőre nem erősítették meg. Az orosz legfelsőbb bíróság elutasította az ellenzéki Jabloko párt fellebbezését, így egyelőre érvényben marad a párt szövetségi jelölt listájának törlése a szeptemberi parlamenti választásokon. A Jabloko szerint a döntés politikai indítatású, és azzal milliókat fosztanak meg egy ellenzéki választási lehetőségtől. A párt békepárti kampányt folytat és a háború befejezését, valamint a nukleáris konfliktus elkerülését sürgeti. A Jabloko még a legfelsőbb bíróság elnökségéhez is fordulhat. Ha a kizárást véglegesen is megerősítik, a párt nem szerepelhet majd az országos szavazólapon, jelöltjei azonban egyes egyéni választókerületekben továbbra is indulhatnak. Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja Jeruzsálemben tárgyalt Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel a gázai övezetben érvényes tűzszüneti megállapodás következő lépéseiről. A találkozó mintegy 3 órán át tartott, és néhány nappal azután került rá sor, hogy Netanyahu elutasította az Egyesült Államok által támogatott 15 pontos tervet. Kushner előzőleg Egyiptomban a Hamász politikai vezetésének képviselőivel is egyeztetett. A Hamász a terv elfogadását jelezte, Izrael azonban továbbra is a szervezet teljes lefegyverzését követeli. A megállapodás elfogadásától függ a gázai újjáépítés és a nemzetközi erők telepítésének folytatása is. Donald Trump amerikai elnök ismét levélben adta le szavazatát a floridai republikánus előválasztáson, annak ellenére, hogy ezt a szavazási formát korábban többször bírálta. A Palm Beach megyei adatok szerint Trump július végén kérte a szavazólapot, amelyet augusztus 13-án adott le. Az előválasztáson Byron Donalds kongresszusi képviselőt támogatja a floridai kormányzói posztért folyó versenyben. Trump korábban azt állította, hogy a levélszavazás visszaélésekre ad lehetőséget. Márciusban rendeletet is írt alá a levélszavazás korlátozásáról, ennek végrehajtását azonban egy szövetségi fellebbviteli bíróság blokkolta.
A Magyar Alkotmánybíróság elutasította a Fidesz és a KDNP beadványait az alkotmány 17. módosításával kapcsolatban. A testület többek között az államfői

0: tisztség megszűnését, a parlament képviselői mandátuma 12 éves korlátozását és az alkotmánybírók 70 éves korhatárát vizsgálta. Az alkotmánybíróság szerint azonban az alkotmánymódosításokat csak elfogadásuk és kihirdetésük eljárási szempontjai alapján vizsgálhatja, tartalmi szempontból nem. A döntés értelmében a vitatott módosítások hatályban maradnak. Politikai vihart kavart Kolumbiában, hogy a lakásügyi miniszter Jaime André Beltrán a múlt hétvégi földrengés után néhány órát a karibi tengerparton töltött családjával. A miniszter azt állítja, nem nyaralni ment, csupán a rövid időt töltött feleségével és gyermekeivel, majd visszatérte a katasztrófa utáni újjáépítési munkához. A baloldali ellenzék ennek ellenére bizalmatlansági indítványt helyezett kilátásba. A csak nem fél évszázada nem tapasztalt 7,4-es erősségű földrengés augusztus 10-én mintegy 300 ember halálát okozta, és több tízezer otthon megrongálódott. Irán elítélte a kurdisztáni regionális kormány miniszterelnöke Masrur Barzani magánirodája elleni dróntámadást. Az iráni külügyminiszter és a tárca szóvivője egyúttal tagadta, hogy a drónokat Iránból indították volna. Teherán szerint az incidens célja az lehet, hogy feszültséget keltsen Irán és Irak között. Az iraki Kurdisztán terrorellenes igazgatósága szerint két drónt az iráni határ túloldaláról indítottak. Ezt azonban egyelőre nem sikerült független forrásokból megerősíteni. Irak vizsgálatot indított az ügyben. Újra választották Hakainde Hichilema zambiai elnököt. A választási bizottság szerint a hivatalban lévő államfő a szavazatok mintegy 60%-át szerezte meg. Legfőbb ellenfele Brian Mundibile körülbelül 38%-ot kapott, és korábban maga is győztesnek nyilvánította magát. A választási eredményből még 5 körzet adatai hiányoznak, a bizottság szerint azonban ezek érdemben már nem változtatnak a végeredményen. Hichilema 2021 óta tölti be az elnöki tisztséget, az ellenzék és emberi jogi szervezetek a kampány során a politikai elnyomás erősödésére figyelmeztet.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: A bajnok szlován labdarúgó csapata leigazolta a saját nevelésű Roman Cserepkait, a Kassai Együttes 24 éves csatárát. A sereghajtó nyeretlen Ferencváros 1-0-ás győzelmet aratott Zalaegerszegen a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának záró mérkőzésén, és a tabellán feljött a 8. helyre. A felcsút 1 ponttal vezet, az újonc Vasas 2-vel pedig az Újpest előtt. Legfrissebb sajtóhírek szerint Jakobisvili Áron nem végleg, hanem egy kölcsönszerződés keretein belül kerülhet a spanyol másodosztályban szereplő Almériához. A Barcelona tehát megtartja a 20 éves magyar kapus jogainak 50 vagy 60%-át. Az előző idényben a másodosztályú Andorra kapuját védte. Távozott posztjáról Kevin Lamour, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség operatív igazgatója, aki bírálta Gianni Infantino elnök időközben visszavont tervét, melynek értelmében a FIFA legértékesebb versenysorozataiban magánbefektetők szerezhettek volna részesedést.
1: Időjárás.
0: A mai napra változóan felhős idő jellemző. A nap folyamán helyenként erősen megnövekedhet a felhőzet, és elsősorban keleten fordulhat elő eső vagy zápor. Hűvösebb időre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A hegyekben 1500 méteres magasságban körülbelül 10 fok lesz. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lehet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Gombás és Rózsahegy között mindkét irányban 15-30 perces késéssel számoljanak. Baleset miatt lezárták a Galántai Bajánszki utcát a Vasúti hídnál. A helyszínen tűzoltók dolgoznak, az útszakasz járhatatlan. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800-900-800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel, Puha József összeállításában.

hülye vagy? Kitörik a nyaka. Akkor feküdjünk a földre anyat, és bámuljunk hulló csillagokat. Megőrültél?

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A mobil gyűjtőpontok működésével kapcsolatos gyanút vizsgálja az UBOK. Hazatért magyarországi buszbalesetben megsérült lengyelek első csoportja. A 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Az ellenzéki SZSZ azt követeli, hogy a betegek jogosultságaiért az egészségbiztosító feleljen. Azt szeretné, ha ráhárulna a kötelesség, hogy orvos találjon a biztosított számára. Erről Tomás Szálai parlamenti képviselő számolt be. Bejelentette, hogy egy ilyen javaslatot terjeszt elő a parlament következő szeptember 15-én kezdődő ülésén. Nem a betegnek kell orvost keresnie, ügyeket intéznie és időpontokat egyeztetnie, nem az önkormányzatnak kell orvost keresnie a beteg számára, és nem a rokonainak kell telefonálgatnia, állapította meg Szalai. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a pozsonyi kerület, ahol orvosként dolgozik, észrevételt nyújtott be az egészségügyi szolgáltatókról szóló törvénymódosításhoz, amely jelenleg minisztérium közi véleményezési eljárás alatt áll, hogy a beteg számára orvos kezelésének kötelezettségét helyezzék át az egészségbiztosítóra. Rámutatott továbbá arra is, hogy Robert Dobrovocki ombudsman is hasonló észrevételt tett a módosítás kapcsán. Az ellenzéki KDH az öntözés és az asszály kérdéséről szóló vitát a parlament elé kívánja terjeszteni. A szeptemberi ülésre javaslatot terjeszt elő, amelyben konkrét lépéseket kér a kormánytól, például azt, hogy ne írja alá az öntöző berendezések modernizálására irányuló, mintegy 500 millió euró értékű PPP projektet. Ezt Marian Csáucsik, a KDH frakció alelnöke jelentette ki. Szerinte a szlovákiai öntözőrendszerek nagy része nem

0: létrehozott mobil gyűjtőpontok az úgynevezett momok működésével kapcsolatos bűncselekmények elkövetésének gyanúját vizsgálja, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs osztálya. Amint a nyomozás lehetővé teszi, részletes tájékoztatást adunk az ügyben, közölte a rendőrség. A magyarországi M3-as autópályán történt buszbalesetben megsérült lengyelek első csoportja tegnap este kormányrepülőgéppel érkezett meg Lengyelországba. Erről Tereza Kubasz Hulová, a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság vezetője számolt be. A repülőgép a Vajdaság fővárosában, Zsesúvban landolt, és 21 sérültet szállított Magyarországról. Öten közülük további kórházi kezelésre szorulnak, de állapotuk nem életveszélyes. A fennmaradó 16 személynek nincs szüksége kórházi kezelésre, de komplikációk esetén elsőbségi alapon a kijelölt kórházakba kerülhetnek, mondta Kubasz Hulová. További 5 könnyebben sérült zarándokot a magyarországi kórházakból történő kiengedésük után rokonok szállítottak haza. A lengyel hatóságok állandó kapcsolatban állnak a magyar kórházakkal, ahol 18 sérült lengyel állampolgár maradt. Őket akkor szállítják, ha azt egészségi állapotuk megengedi. Az orosz központi választási bizottság eltávolította a parlamenten kívüli ellenzéki Jabloko pártra vonatkozó információt az állami Duma választásának szavazólapjáról. Erről a Medúza hírportál számolt be. A Jabloko párt a szavazólapon a második helyen szerepelt, közvetlenül az Egységes Oroszország kormánypárt mögött. A párt nevét tartalmazó sort eltávolították, így az első sor után közvetlenül a harmadik következik, amelyen az orosz liberális demokrata párt szerepel. Így megőrzik a pártok számát, amelyet a sorsolás alapján kaptak. A szavazólapon eredetileg 11 párt szerepelt, amelyek regisztráltak jelölt listákat. A Jabloko volt az egyetlen párt Oroszországban, amely háború ellenes jelszóval indult a választáson, jegyezte meg a Medúza. Az Orosz Föderáció legfelsőbb bírósága augusztus 10-én kizárta a szavazásból.
1: Időjárás.
0: A változékony, többnyire felhős időre számíthatunk, a hőmérséklet délután 22 és 27 fok körül alakul, a szél nyugatias irányból érkezik, időnként megélénkülhet, estére megnő a csapadék esője, elszórtan eső is előfordulhat.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódik a forgalom Pozsonyban, a Pionyérszkán és a Jarosován a Bálkászká irányában, körülbelül 10 perc várakozással számolhatnak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. 3 fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. ry.slovnaftmove.sk.
2: Szabadszóműves páholy. Rácz Vincével.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják, a szabad gondolkodás és szólás után hosszám.
1: Nem az a kérdés, hogy a technológia megoldja a problémáinkat, amúgy nem.
0: Szeptember 16-án
1: nem az a kérdés, hogy lecserélje az orvost, és nyilván nem, szól, hanem az, hogy mennyit tud hozzáadni, vajon, olyan, mint hogyha a beteg orvos egy újfajta csapatot alakít ki, és ehhez asszisztenseknek a százait kapjuk meg szinte ingyen, ezt adja az AI ez a rendszerhez. 400-nál több leletet kellett átnéznie nagyon tapasztalt radiológusoknak, meg az AI-nak is. Ezt mind a kettő megcsinálták, és nagyon hasonló volt a hatékonyságuk, de egy tapasztalt orvosnak ez több mint 4 óra munka volt, az AI-nak másfél perc. Nem tudunk ezzel versenyezni. Annyira sok változás van körülöttünk társadalmilag és technológiában is, hogy egy állandó jövő sok állapotában vagyunk, amivel meg kell küzdenünk. Én azt vallom, hogy ez azért alakult ki, mert beragadtunk egy rövid távú gondolkodásba. A jelennel való küzdelem nem teszi lehetővé, hogy elegendő energiánk, figyelmünk maradjon a jövőre, plusz senki nem tanulta soha.
0: Vajon hogyan tárható fel, sőt, hogyan alakítható a jövő? Ehhez kíván segítséget.

0: nyújtani Meskó Bertalan orvosi jövőkutató, a Térkép a jövőhöz, Jövőkutatás mindenkinek című új könyve. Az angol nyelvű megjelenését követően immár magyarul is olvasható kötetében az orvoslás és az egészségügy jövőjével foglalkozó neves tudománykommunikátor egyebek mellett ahhoz ad kapaszkodót, hogyan gondolkodjunk a jövőről, sőt, hogyan törődjünk vele. A szerzőt egyebek mellett a mesterséges intelligencia egészségügyi ellátásra, egészségmenedzsmentre és öngondoskodásra gyakorolt hatásáról kérdeztem. Az interjúban ugyanakkor szó lesz a jövő miatt érzett szorongásról, a mindennapok mókuskerekéről és a mentális időutazásról is, legfőképpen azonban a remény megőrzéséről. A vendégszékben Meskó Bertalan orvosi jövőkutató, üdvözlöm!
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Jövőkutatásról még csak-csak hallottunk, és hát nagyban önnek köszönhetően már orvosi jövőkutatásról is, de talán nem olyan mértékben. Mivel foglalkozik egy orvosi jövőkutató?
1: Azzal foglalkozunk, hogy hogyan lehet előrejelezni a egészségügynek, az orvoslásnak a technológiai, kulturális változásait, tehát például a mesterséges intelligencia milyen hatással lesz a beteg-orvos kapcsolatra, úgy általában a technológiai fejlődés, hogy a paciensek már tudnak használni mindenféle viselhető szenzort, okostelefon alapú alkalmazásokat, illetve a másik oldalon az orvosok most már tényleg egy skálányi technológiával kell minden nap együtt dolgozzanak. Ez az egész változás, ez egy milyen paradigmaváltás hozzá az egészségügyben, és mi ezzel foglalkozunk, mint jövőkutatók, hogy vajon előre lehet-e jelezni az előnyöket, a lehetséges kockázatokat, problémákat. Nyilván azzal a célra, hogy akkor előre lehet készülni rájuk. Tehát mondjuk egy kormánytisztviselő, egy döntéshozó, vagy olyan, aki mondjuk szabályzásokat ír, az előre tud gondolni olyan technológiai kihívásokra, amik még nincsenek meg a mai gyakorlatban, de ahogy elkezdjük ezeket használni, nem sokára lesznek. Tehát így nem mindig a technológiai fejlődés után kell szaladni, vagy megpróbálni utólag szabályozni azt, amit már talán késő, hanem akár időben lehetne jó döntéseket hozni.
0: Az új könyvében, a Térkép a jövőhöz című kötetében, ami nemrég jelent meg magyarul, szándéka szerint megpróbálja a nyilvánosság számára is elérhetővé tenni, vagy elsajátíthatóvá tenni a jövőkutatás módszereit, de félig komolyan, félig tréfásan hadd kérdezzem meg, a jövőkutató kollégák nem fognak emiatt megorrolni?
1: Elképesztően boldogok voltak, nyilván kikértem a véleményüket, mielőtt belevágtam a dologba. Én lassan 20 éve használok jövőkutatói módszereket arra, hogy kifejezetten az egészségügyi orvoslásnak a technológiai jövőjét, változásait előre lehessen jelezni, és azt vettem a fejembe kb. Másfél éve, hogy mi lenne, ha ezeket a módszereket amúgy át lehetne adni a mindenkinek. Tehát úgy értve a mindenkit, hogy bárkinek, aki kíváncsi a jövővel kapcsolatban, csak nem tudja, hogy hogyan kezdjen neki, és vagy bárkinek, aki mondjuk akár fél vagy szorong a jövővel kapcsolatban, mert náluk kifejezett célom, hogy ezt a szorongást csökkentsem. Tehát a kollégák nagyon örültek, mert a jövőkutatás az egy kb. 60-as évek óta egy tudományágnak számít, nagyon sok fajta tudományból merít, tehát a közgazdaságtanból, statisztikából, matematikából, üzleti menedzsmentből. Az elmúlt talán 10 év szólt arról, hogy egyre több szakmaspecifikus jövőkutató jelent meg. Tehát van energiaiparban jövőkutató, autóiparban, én ugye képviselem az orvoslás egészségügyet. Ezért inkább azt tudom mondani, hogy jövőkutatásnak eddig volt egy ilyen PR problémája, azaz, hogy nem jutottunk el az emberekhez. Tehát ha valaki felmerült, hogy a jövőkutatás az mit jelent, akkor az a helyzet, hogy még nagyon sokáig az emberek ilyen kristálygömbös személyekre gondoltak, akik valahogyan jobban látják a jövőt, mint mások, miközben nyilván nem erről van szó, és gondolom majd beszélünk erről. Szóval inkább örömöt láttam és lelkesedést, mint hogy emiatt megijedtek volna.
0: Nos, hát a kristálygömbbe most se fogunk belenézni, és nem is a jövő titkait akarjuk kifürkészni, hanem a jövő kifürkészésének a titkait próbáljuk majd közelebbről megnézni, vagy feltárni, de addig is, ha megengedi, röviden bemutatnám hallgatóinknak. Meskó Bertalan orvosi jövőkutató, a The Medical Futurist Institute vezetője, Debrecenben született 1984-ben. 2009-ben orvosként végzett a Debreceni Egyetemen, ahol jelenleg PhD témavezető a világ első orvosi jövőkutatásról szóló doktori programjában. 2012-ben szerzett doktori fokozatot a klinikai genomika területén. Szakterülete a fejlett technológiák orvostudományra és egészségügyi ellátásra gyakorolt hatásának elemzése. Világszerte rendszeresen tart előadásokat. Megjelent már cikke a CNN főoldalán, hivatkoztak rá a New York Times-ban, szerepelt a Time magazinban, a Forbes-ban és a BBC-n is. A Good Judgment nemzetközi jövőkutatói közösségben Super Forecaster státusszal rendelkezik. 2016-ban megjelent az Orvoslás jövő szerzője, Ember és technológia című könyvében a gyógyítás és az egészségmegőrzés jövőbeli tendenciáit tárja elénk. Új kötete, a térkép a jövőhöz, segítséget nyújt ahhoz, hogyan tekinthetünk a jövőbe úgy, hogy annak részesei, alakítói és ne elszenvedői legyünk. Két gyerekes családapa, science fiction és baseball rajongó, szabad idejében sakkozik, videójátékozik, olvas és természetesen sportol. Nos hát, én úgy hivatkozom itt önre ebben a bemutató szövegben, hogy Super Forecaster, hát az mi fánterem, mit csinál egy olyan, akit így hívnak?
1: Igen, azt szoktam mondani, hogy mindenkinek a szakmájában van biztosan valami teljesítménye, amire a legbüszkébb, de alapvetően senkit nem érdekel, mert senki nem érti, csak ő tudja, hogy neki fontos. Nekem ez pont a Super Forecaster státusz. Itt arról van szó, hogy van egy olyan közösségi oldal az USA-ban, aminek GEP, Good Judgment Project a neve, és akkor azzal foglalkozunk, hogy mindenféle háttérrel jövő emberek egy közösséget alkotunk, és kérdésekre próbálunk válaszolni. A kérdések általában geopolitikai jellegűek, tehát mondjuk választások kimenetele merülnek fel, vagy kulturálisak, technológiákról szólnak, mondjuk hány elektromos autót fognak eladni Kínában 2025-ben, van benne gazdasági kérdés, porbeli kérdés, tényleg teljes skála le van fedve, több mint 1000 kérdésekkel válaszolunk, és egy valószínűséget kell megadnunk, hogy a kérdésre a válasz, az igen, az milyen valószínűséggel lesz az, amit mi gondolunk. És ez mérhető, hiszen hogyha mi azt mondjuk, én azt mondom, hogy mondjuk az Oscar-díjat valaki fogja nyerni, vagy éppen a baseball szezonban ki lesz a legértékesebb játékos, vagy a kenyai választáson ki fog nyerni jövőre, akkor ugye ez be fog következni, és eldől, hogy mennyire voltam pontos az előrejelzésemmel. Tehát ez konkrétan számszerűsítik, és ez így mindenki összehasonlítható, mint a sakkban. És egy bizonyos pont érték fölött, ami azt jelenti, hogy annyira pontos már az előrejelző, hogy bekerül egy Super Forecaster státuszba, ami annyit jelent technikailag, hogy mi már nem a nyilvános közösség oldalon dolgozunk, hanem egy zárt weboldalon, és kb. 100-an vagyunk a világon, és azzal foglalkozunk, hogy általában kormányoknak, szervezeteknek válaszolunk a kicsit nehezebb kérdéseikre. Például a Covid kapcsán nagyon sok kormány azzal fordult hozzánk, hogy esetszámokat jelezzünk előre, vagy hogy még intézkedés fog nagyobb hatékonysággal talán segítséget nyújtani abba, hogy visszatérjünk a normalitáshoz. Tehát a Forecaster státusz ezt jelenti, a Super Forecaster pedig egy ilyen magasabb kategória. Végtelenül izgalmas ebben részt venni, már csak azzal a gondolattal is, hogy tudunk segíteni mondjuk kormányoknak jobb döntéseket hozni, és akár egy egyszerre egy-egy információ ponttal, egy-egy gondolattal, vagy egy jól megfogalmazott válaszsal hozzájárulni ahhoz, hogy egyszerre sokaknak az élete akár jobbá váljon.
0: Nyilván nem túl elegáns a részemről, hogy egy esetleges kudarcra kérdezek rá, de volt olyasmi, illetve megosztaná velünk, hogy mi az, amit rosszul látott előre, vagy ami teljességgel másképp következett be, mint amit feltételezett?
1: Én a saját személyes karrieremben nekem mindig az szokott lenni a problémám, hogy én gyorsabbnak gondolom az emberek viselkedési változásait, mint azok, amilyenek lenni szoktak. Tehát én azt gondolom, hogy ha van egy technológiai megoldás, ami egyértelműen jobb megoldást nyújt mondjuk az egészségügyben, orvoslásban, akkor viszonylag gyorsan fogunk reagálni rá, tehát beteg, orvos, döntéshozó egyaránt hamar fel fogja ismerni, hogyha az információ rendelkezésre áll, hogy itt van egy jobb megoldás, miért nem váltunk arra, de valójában az egész egészségügyi paradigmaváltás egy kulturális transformáció, tehát sokkal lassabban megy végbe, mint ahogy én szoktam ezt kigondolni, de közösségileg a GEP projektben két nagy kudarcunk volt, a Brexit meg a Trump első elnöksége. Ezt úgy értve a kudarcot, hogy nem azt mondtuk, hogy 100%-osan nem fog bekövetkezni, hanem ilyen 52-48% arányban terveztünk előre rosszul. Viszont van egy módszertanunk, amit én tőlük tanultam meg a csapattól, ezt úgy hívják, hogy post-mortem elemzés, mint hogyha a patológus azt elemeznék, hogy a beteg vajon miért halt meg. Hiszen ezt meg kell értenünk pontosan, mert akkor vajon tudunk-e találni olyan hibákat a rendszerben, amiket ki tudunk küszöbölni, és mondjuk más beteg nem fog ilyen kórképben meghalni. Az elv az ugyanaz itt is, hogy miért hibáztunk. És ilyenkor az asztalra tesszük magát a kudarcot, és ez szerintem nekem egy felfrissülő élmény volt, hogy a kudarc nem egy ilyen ördögtől való, mindenáron el kell lennő dolog, hanem hogy ha megtörténik, semmi gond, tegyük az asztalra, közösen nézzünk rá, és mindenképpen tanuljunk belőle. Tehát úgy nem jöhetünk el az asztaltól, hogy nincs legalább néhány következtetésünk, hogy vajon miért hoztunk rossz döntést, vajon melyik információs pont volt hibás, vagy vajon hol gondolkodtunk mi rosszul egy információs pont alapján, és ezekből rengeteget lehet tanulni, mert szerintem például két nagy kudarcunk alapján azóta már pontosabb döntéseket hozunk, és nyilván lesz még ilyen kudarcunk. A terv az, hogy abból is tanulni fogunk, és utána annál is jobb előrejelzéseket tudunk majd hozni.
0: Hát a magam részéről hadd mentsem fel, mert ugye a valóság csak kis híján aztán történt úgy, ahogy történt, tehát valóban nehéz lehetett azt előre jelezni, hogy végül is megvalósul-e a Brexit, illetve megválasztják Trumpot. No, visszatérve a kötetéhez, módszereket is kínál, tehát megosztja az olvasókkal a jövőkutatás eszköztárát, a jövőtérképezés technikáit. Én nem kérem, hogy valamennyit most itt tárja elénk, ingyen is bérmentve, de azért néhány példát igazán mondhatna, vagy nagyon hálás lennék értek. Milyen módszerekkel kutathatja az egyszeri ember a saját jövőjét?
1: Abszolút örömmel mondok pár módszert, és hát ha nem bánja, hogyha egy ilyen ókori sztorival kezdek, csak azért, hogy bebizonyítsam, hogy a jövőkutatás, meg a jövőnek az elemzése az nem egy ilyen hipermodern tudományág, hanem a módszertan egyébként elég régóta használatban van, csak nem mindig tudtuk, hogy az volt. Tehát konkrétan 5000 évvel ezelőtt egyiptomi papok minden év elején lementek a Nílushoz, majd szétnéztek, megnézték a vízszínét, meg a hordalékot, visszajöttek, és megmondták az uralkodónak, hogy milyen lesz a termés. És konkrétan minden évben eltalálták. Így tudtak mondjuk adót kivetni, vagy gabonát eltárolni, és ez nyilván mindenkinek, a népnek, az uralkodónak mágiának tűnt kívülről. A valóság amúgy az, mint később kiderült, hogy ezek a papok tudtak csak írni és olvasni, tehát nekik voltak csak feljegyzéseik az előző 50-100 év olyan összefüggéséről, hogy ahhoz képest, hogy milyen volt a Nílusnak a színe, milyen volt a termés. Te például tiszta volt a Nílusnak a színe, akkor a fehér Nílus dominált, és közepes termés volt. Ha sötét kék volt a Nílus, mert a kék Nílus volt a domináns vizaró folyó, akkor szuper termés lett, ha pedig barna volt, mert az etióp fennsíkról jövő másik folyó megszínezte, akkor mindig áradás jött. Ezt megfigyelték, leírták, tehát konkrétan múltbeli adatok alapján tudtak következtetni a jövőre. Ez maga a forecasting módszertana. Nyilván ők se tudták és nem célra alkalmazták, csak egyszerűen arra alapoztak, hogy ha van megfigyelésünk, akkor használjuk azt a jövő előrejelzésénél is. A forecasting az egy módszertan, amit elmondtam most az előbb a super forecasting kapcsán, de a könyvben 6 módszertant fejtek ki résztesen, meg még mellé legalább 5-10 kisebb módszert, meg elvet is, mint a jövőbeli én, és a módszerek közt olyanok vannak, mint a jövőképalkotás, amikor megpróbálunk egy jövőbeli karakternek, személynek a cipőjébe belehelyezkedni. Tehát mondjuk az érdekel engem, mint orvosi oktatót, hogy a technológiai fejlődéssel mondjuk 2040-ben, ha lesz olyan orvosi egyetem, ahol már szinte a medikus nem is lát beteget minden nap, hanem egyszerűen annyira technológiákat kell használni, mondjuk virtuális valóságon keresztül kell megtanulnia beteget vizsgálni, akkor bennem felmerülne, hogy vajon lehetne egy naplóbejegyzést írni egy medikus szemszögéből 2040-ben, aki elmondja, hogy milyen volt egy napja, miközben a technológián keresztül próbálta megtanulni a betegvizsgálatnak a rejtelmeit. Vagy felmerülhetne bennem, hogy lehetne egy politikus beszédet megírni mondjuk 2035-ből, aki egy nekem fontos témában, mondjuk a klímaválság kapcsán olyan beszédet mond a szavazóinak, ami mellett én is ki tudnék állni. Tehát nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e mondani a jövőt előre, az a kérdés, hogy tudunk-e azzal foglalkozni, hogy empátiát alakítsunk ki a jövőben élők felé, és amúgy a folyamat közben találunk-e olyan kihívásokat, előnyöket, amit nem is gondoltunk eddig, viszont a módszertan előhozta. Egy másik módszertan a forgatókönyvelemzés, amit már cégek a 70-es évek óta használnak, ami arról szól, hogy nem az a cél, hogy megmondjuk, hogy mi fog bekövetkezni, hanem azt biztosan meg tudjuk mondani, hogy mondjuk milyen nagy 4 vízió előtt állunk. Ezzel lefedve mondjuk a lehetséges jövőknek a nagy részét. És nem az a kérdés, hogy még fog bekövetkezni, hanem melyikre kell most stratégiát alkotnunk. Tehát nagyon talán buta példa lesz, vagy egyszerű példa lesz, de én a könyv kapcsán is csináltam nyilván egy fogatókönyvelemzést, nem tudom meg hazudtolni magam, annak kapcsán, hogy mondjuk milyen lesz a fogadtatása, meg úgy általában mondjuk a társadalom mennyire készen arra, hogy más viszonyt alakítsunk a jövővel kapcsolatban. És arra jutottam, hogy 4 fogatókönyvet vázoltam fel, amiből 2 az inkább sikeres volt, mint nem. Azokkal nincs tendőm, azokat nem kell felkészülni. Viszont a másik 2, ami kevésbé volt sikeres, az biztos, hogy mondjuk érzelmileg rám hatással lenne. Tehát, hogy azt elkerüljem, hogy ezek a fogatókönyvek, ha azok valósulnak meg, szinte beessenek az ajtón vagy az ablakon, és rám zúduljanak, és mondjuk nagyon negatív érzelmeket alakítsanak ki. Ehhez képest már most elkezdtem foglalkozni vele, hogyha amúgy a társadalomnak nincs ilyen igénye, hogy a jövővel való kapcsolatát megváltoztassa, akkor hogyan fog erre reagálni? Mi lesz a hosszú távú tervem, mondjuk szakmailag megpróbálom ezt máshonnan megközelíteni. Tehát azokkal a forgatókönyvekkel kezdek foglalkozni először, amik nekem valamilyen distresszt okoznak. És erre mondja a jövőkutatás az, hogy ezért segít a jövőkutató newtoni módszertan a szorongásból előre mutató tudatosságot építeni. Mert még mindig nem az van, hogy én meg tudom mondani, mi fog bekövetkezni, de az, hogy mik azok a lehetséges jövő víziók, amikre egyébként érdemes készülnöm érzelmileg, kulturálisan vagy kognitív szempontból már most, azokat abszolút fel lehet vázolni. És én azt vallom a könyv kapcsán, ezért írtam meg a könyvet, mert szerintem legalább 6, de inkább 10 pár módszert teljesen át lehet adni mindenkinek, tehát mindenféle technológiai, szakmai, jövőkutatói háttér nélkül, és ezeket a módszereket el lehet kezdeni mától gyakorolni, akár egy személyes, tehát családbeli, közösségbeli cél kapcsán, vagy jövő kapcsán, de akár a szakmában is, vagy egy nemzet jövőjét elemezve is.
0: Amellett érvel, hogy az is hasznos módszer lehet, de ez szinte ilyen játék talán, hogy megpróbálunk beszélgetni későbbi önmagunkkal, és akkor ebből is sok mindent megtudhatunk, illetve hát valamiféle terv megfogalmazódhat bennünk, hogy akkor mit is kell tenni azért, hogy egy vágyott képpel találkozzunk majd a jövőben. Ennek a módszernek mi a lényege?
1: Ez megdöbbentő volt számomra, hogy a legtöbben eddig a visszajelzésben azt adták a könyvről, hogy nem csak a módszerek hasznosak, hanem maga a jövőbeli én az, amit azonnal el tudta kezdeni alkalmazni. Nyilván nem én találtam ki, ez egy pszichológiai elv, vagy ez egy köztudott pszichológiai felfogás most már lassan 50 éve, hogy léteznek jövőbeli énjeink, akikkel egyébként megpróbálhatnánk kapcsolatot kialakítani. De arról van szó, hogy egy csomó dolgot csinálunk nap mint nap, ami egyébként nem a mai énünknek kedves, hanem mondjuk a holnapinak. Most mondok példákat, reggel elmentem futni, annyira most nem élveztem, mert meleg van, de arra gondoltam, hogy mondjuk a holnapi, vagy a jövő évi, vagy a 70 éves énem majd mennyire hálás lesz, hogy én mégiscsak kimentem futni, vagy megtakarítunk, hogy legyen megtakarításunk, vagy ültetünk fát, hogy majd később árnyékot adjon. Tehát nagyon sok ilyen döntés hozunk, ami nem a mának, a mai énünknek kedvez, viszont szerintem a mindennapi gondolkodásunknak nem része az, hogy ezt konkrétan egy jövőbeli énnel tesszük. Én a kislányom 8 éves, és nemrég kapott fogszabályzót, és hát nyilván tudtuk, hogy lesznek nehézségei, és akkor azt kértem tőle, hogy a kedvemért tegye meg azt, amikor nehézséggel találkozik, vagy most elege van belőle, akkor gondoljon mondjuk a 12 éves Mirára, Mirának hívják, aki egy gyönyörű, egészséges mosolyjal néz vissza rá, és milyen hálás lesz neki, hogy ő most ezeket kibírja. És mondta később, hogy tényleg voltak nehéz pontok, amikor erre a tinédzser Mirára gondolt, és kicsit könnyebb lett, és tovább is tudott mozdulni rajta. Tehát ez az elv a jövőbeli én arról szól, hogy milyen kapcsolatot tudunk ápolni a jövőbeli énünkkel, mert nagyon sok kutatás van rá, amiket a könyvben kifejtek és leírok, hogy aki például élénkebben tudja elképzelni a jövőbeli énjeit, és vagy mondjuk egészségesebbnek látja azt a jövőbeli ént, sőt, még az is igaz, hogy aki empatikusabb a jövőbeli énje felé, az konkrétan jobb döntéseket hoz ma, tehát kevesebbet halogatja a feladatait, illetve könnyebben mond nemet, amikor amúgy nem merne, hanem inkább igen mond, és le tudja majd a jövőbeli én a helyettem azt a kellemetlen dolgot vagy feladatot. És amíg az is volt, hogy egy kutatás szerint tehát egészségügyi előnyei is vannak annak, ha van, akinek tisztább képe van jövőbeli énjéről. Én azt fejtem ki a könyvben, hogy ha csak annyit teszünk meg mától, hogy elkezdünk aktívan gondolkodni azon, hogy ami mai döntéseket, amiket hozok, az mondjuk a holnapi énemre milyen hatással lesz, szerintem az már egy nagyon fontos lépés előre. Én ezt úgy szoktam csinálni, hogy próbálok egyességet kötni a jövőbeli énemmel, vagy a holnapi énemmel, hogy figyelj, ma például fenn voltunk éjszaka a kisfiú miatt, tehát mondtam már éjszaka a fejemben a holnapi énemnek, hogy nem fogok tudni minden feladatot helyetted megcsinálni. Tehát most ez annyira durva éjszaka volt, hogy vegyük azt, hogy én elviszem a feladatok kétharmadát, de legalább egy harmad rád fog maradni a következő napra. És ez csak annyit segít, hogy amikor a következő nap eljön, és ugye rám szakad egy plusz egy harmadnyi feladat, nem lepődök meg, hiszen érzem, amire fel voltam rá készülve. Van egy ilyen hosszantartó, mindennapos beszélgetésem a jövőbeli énnel, és mi egyességeket kötünk, hogy mindenkinek, magunknak a lehető legjobb legyen.
0: És ugye így ki tudunk tolni magunkkal, tudunk magunkon vagy magunknak segíteni, és hát valóban nagy kérdés, hogy mit hagyjak a későbbi önmagamra, és mit tegyek meg kvázi helyette már most.
1: Sose baj, ha rossz döntéseket hozunk, csak ismerjük a következményeit. Tehát Odysseusnak milyen híres sztoria van, hogy ő meg akarta hallgatni a szirének énekét, ezért azt kérte, hogy az emberei az árbóchoz kössék ki, és akár könyörög, akár parancsol, bármit fenyeget, nem merjék levágni, hiszen akkor persze be fog ugrani a vízbe, és meg fog halni. Ezt meg is csinálták, tehát ő végighallgatta az éneket, közben könyörgött, ordibált, de nem vágták le. Ezt egy odysseuszi döntésnek hívják. Az, amikor időben hamarabb hozok döntést egy jövőbeli énem kapcsán. Nem az a baj, hogyha rossz döntést hozunk, az a baj, ha nem ismerjük a következményeit, és nem számolunk vele érzelmileg, kulturálisan. Megint csak egy blőtt példám van. van, én például a barna sör után biztos, hogy rosszul fogok aludni, de néha van kedvem meginni, ezért ezt a döntést elfogadom és megértem, tudom a következményeit, és milyen jó lenne, hogyha ennek az ellenkezőjét is szinte nap mint nap be tudnánk építeni a működésünkbe, hogy annak is tudjuk és értjük a következményeit, hogyha egy nehezebb döntést hozunk, de annak jó hatása lesz a holnap énünkre. Tehát mennyivel jobb érzés úgy megtenni valamit ma, most mondjuk edzés az egy első, ami eszembe jut, vagy mondjuk nem megenni egy gyors ételt, mert de jól fog az hatni az én vércukor szintemre holnap, és ismerni ennek a dealnek, egyesének a hatásait, mint nem is tudni erről, csak ugye menni a mindennapokkal.
0: Szóval ez a forgatókönyvelemzés, a jövőképalkotás, vagy a későbbi önmagunkkal való beszélgetés, meg ne sértődjön, de mennyiben, vagy miben több álmodozásnál? Annál, hogy vágyvezérelt gondolkodást működtetek a fejemben.
1: Az álmodozás kulcsfontosságú az egész science fiction területe, iparága, műfaja, erre épül az elmúlt 100-200 évben, és ez az álmodozás rengeteg témát, bioetikai kihívást, technológiát próbált nekünk megmutatni, tehát hogy az űrutazásnak a jövője milyen lesz, vagy az orvoslás jövője, ebben az álmodozásnak, a mi lenne a kérdésnek nagyon nagy szerepe van, de azt teszik teljesen mássá a jövő kutatás az álmodozástól, hogy vajon melyik hat jobban a mindennapi gondolkodásunkra, a döntéshozásunkra. Tehát az a kérdés, hogy hogy tudunk tudatosan, stratégiával készülni a jövőre. Az álmodozás abban segíthet, hogy legalább látunk víziókat, hogy milyen jövőképek felé haladhatunk, de ezek a víziók általában ezeket a kreatív szabadság határozza meg, és amint kreatív szabadság van benne, már nem tud döntéshozásra hatni. De hogyha a módszertanok szisztematikusak, tehát ezek be vannak bizonyítva tudományos munkákon keresztül, ezeknek van egy módszertan, amit meg lehet tanulni, szerintem a könyvből konkrétan meg lehet tanulni, ezért írtam meg, akkor már nem arról van szó, hogy kreatívan csak gondolkodunk, hogy mi lehetne, ha, hanem vannak arra módszereink, hogy felvázoljunk egy mérföldkőnek mondjuk a következményeit, egy forgatókönyvnek a lehetséges stratégiáit, vagy belehelyezkedjünk egy jövőbeli innek a cipőjébe, az empátiát kialakítsuk felé. Tehát sokkal tudatosabb, tudományosabb módszerek ezek, mint mondjuk a science fictionnek a kreatív szabadsága.
0: Ez kicsit olyan, mint az önbeteljesítő jóslat, vagy annál is több?
1: Jogos, de az önbeteljesítő jóslatot én sosem úgy látom, mint egy ilyen jövővel kapcsolatos koncepciót, hanem mint egy, ez biasnek mondja az angol, és nem fogom tudni sajnos, hogy milyennek a magyar kifejezése. Elfogultság talán jó szó rá, az azt mondjuk, azt mondja valaki nekem, hogy ő állítja, hogy tele van manapság piros autóval a város, akkor aznaptól biztos, hogy egy csomó piros autót fog látni, miközben statisztikailag valószínűleg nem változott a számuk, viszont én máshogy figyelek rájuk. Tehát ez az önbeteljesítő jóslat, hogy nekem azt mondta valaki, hogy nem tudom, valami fontos nekem, mondjuk ugye a horoszkóp jön ilyenkor az embernek a fejébe, hogy olyan emberrel fog találkozni, aki nekem valami jót fog tenni, aznap biztosan nyitottabb leszek arra, hogy valaki nekem jót tegyen, mint nem. Nem azért, mert a jövőt valaki jobban látta, mint én, vagy a csillagállás ezt mondta meg, hanem mert egy ilyen elfogultság alakul ki bennem az adott kérdéssel kapcsolatban. Erre való csak a önbeteljesítő jóslat, de a jóslata az a magával a szóval is az a nagy bajom, és ezért nyilván a jövőkutatás nagyon különbözik a horoszkóptól, meg minden más hasonló, nem tudományos módszereken alapuló felfogástól, hogy a jóslat azt feltételezi, hogy amúgy egy jövő van, és nekem azon az egy jövő idő skálán meg kellene tudnom, mint ugye profi jövőkutató mondani, hogy mikor mi fog történni. Miközben a valóságban több jövő létezik, tehát jövők állnak előttünk. Ezzel, amikor tőlem megkérdezik a munkám kapcsán, hogy mi a jövője mondjuk ennek a szakterületnek, vagy ennek a terápiás eljárásnak, én mindig visszakérdezek, hogy melyik jövője, ahol tudjuk, hogy mi a vágyott jövő, és tettünk érte, ahol amúgy nem tettünk érte, vagy ahol nem is tudjuk, mi a vágyott jövő. Ha megmondják, még jövő, én megjósolom, mert kicsit viccelve ezzel, de azt akarom ezzel csak erősíteni, hogy azt a felfogást, vagy elvet kell megerősíteni magunkban és az egész társadalomban, hogy nem egy jövő áll előttünk, ami majd történik, ahogy történik, ugye keszerászerá mondja a dal, hanem több jövő van, amiket mi megfigyelhetünk, elemezhetünk ezekkel a módszerekkel, sőt, kiválaszthatjuk azt a jövőt, amire a legjobban vágyunk, és innen a legfontosabb, ha tudjuk, mifelé szeretnénk haladni, akkor meg tudjuk mondani, hogy milyen lépéseket kell tenni érte. Tehát hirtelen a jövő nem egy ilyen ánykép lesz a távolban, ami majd történik velem, és úgy sincs semmilyen hatásom, hanem hirtelen ezen módszerek miatt a jövőt mi kezdjük el alakítani, és úgy szerintem társadalmi szinten magunkévá tudnánk tenni azt a felfogást, hogy tehát nekem hatásom van a jövőre. Ez nem tőlem függetlenül történik, ezt én alakítom, legfeljebb egy jó térkép kell hozzá.
0: Azt mondja a könyvében, hogy a legnagyobb veszély az, ha elveszítjük a reményt a jövő iránt, márpedig ez eléggé gyakori, nem mindig a remény hal meg utoljára. Sokak tapasztalata, hogy körülményeik fogjai, testük lelkük kiszolgáltatottjai, a jövő rajtuk kívül történik, és sem befolyásolni, sem megérteni nem tudják. Nekik mit üzenne, nekik mit mondana?
1: Neki azt üzenném, hogy ha a híreket nézzük, akkor azt szerintem azt gondolhatja bárki, hogy az emberiség legnagyobb kihívása, ami előtt áll a következő 10-20-30 évre, az mondjuk a mesterséges intelligencia felemelkedése, ugye a kontroll elvesztésének a veszélye, vagy éppen egy geopolitikai világválság, vagy egy újabb világjárvány, vagy a klímaválság. Én azt tartom, hogy ezek nyilván mind kulcsfontosságú problémák, amikkel meg kell küzdenünk. De ezek fölött van egy nagy ív, ami a remény elvesztése. Mert eddig az emberiség minden nagy problémáját úgy tudta megoldani, reménykedett abban, hogy lehet jobb. Tehát mondjuk a rabszolgatartás eltörlését az a remény tudta legyőzni, hogy az emberek szabadok és egyenlőek tudnak lenni. Az, hogy visszatudunk térni a normalitásba a COVID-járvány kapcsán, ez egy remény volt, ami miatt a vakcinák előálltak, és az egészségügy is megpróbálta tartani ezt a terhet. Mindig valamilyen remény volt a mögött, hogy mi egy elképesztő dolgot végrehajtottunk. Nekem az a felvetésem, hogy az egzisztenciális válságunk a modern világban az úgy általában a reményelvesztése, hiszen a jelen korszakában élünk, egy információs túlterheltségben kell megküzdeni minden nap, és tényleg kivétel nélkül, nagyon nem kivétel nélkül, ha valaki egy erdőben él digitális technológiáktól távol, akkor neki nem, de nekünk mindenki másnak egyszerűen egy információs áradattal kell megküzdenie minden nap, és egy átlag embernek végvinni egy átlagos napot, az konkrétan kihívássá vált. Ezt Alvin Toffler jövőmutató jövő soknak hívja, azaz, hogy annyira sok változás van körülöttünk társadalmilag és technológiában is, hogy egy állandó jövő sok állapotában vagyunk, amivel meg kell küzdenünk. Én azt vallom, hogy ez azért alakult ki, mert beragadtunk egy rövid távú gondolkodásba. A jelennel való küzdelem nem teszi lehetővé, hogy elegendő energiánk, figyelmünk maradjon a jövőre, plusz senki nem tanulta soha a jövőről való gondolkodást. Történelmet mindenki tanult, mindenki hallott meséket gyerekként. Hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy ez történések, a hírek, a beszélgetések alapján következtetéseket vonjunk le a múltról, de amikor a jövőről van szó, semmilyen módszerünk, elvünk, felfogásunk nincsen. Én azt szeretném bebizonyítani ezzel a könyvvel, a Térkép a jövőhöz című könyvvel, hogy ezt igenis meg lehet tenni most, nem csak gyerekkorban, bármilyen korban, hozok erre professzoroktól meglátásokat, és néhány módszerrel, néhány elvvel el tudunk kezdeni kialakítani egy közös nyelvet a jövőről, mert nekem az a hosszú távú saját reményem, hogyha nagyon sokaknak van már jövőben való gondolkodáshoz módszertana, eszköztára, a mindennapi szokásai, akkor máshogy fogunk beszélgetni a politikáról, a geopolitikáról, a tudományról, a mindennapi kihívásainkról. Általában nem félni fogunk a jövőtől, hanem lesz egy előremutató tudatosságunk, hiszen nekünk hatásunk van arra, hogy milyen vágyott jövőt szeretnénk elérni.
0: Ugyan ez nem egy életmód tanácsadó műsor, de azért hadd kérdezzem meg, hogy hogyan törhetünk ki ebből a rövidtávú gondolkodásból, ha egyszer rohanni kell az ember munkája után, családja után, egy csomó minden leterheli napközben, egész életében, és hát mikor van ideje azon töprengeni, hogy mi lesz holnap, vagy hogy hogyan törhető ki ebből a bűvös körből?
1: Igen, teljesen érthető, hogy a bűvös körben vagyunk, mert az evolúció azt érte el, hogy mi túléljünk, és a túlélésünkben mondjuk azt, az agyunknak két nagy területe egymással vitatkozik most már évezredek óta. Az egyik egy dopamin vezérelt terület, ahol az érzelmeink dominálnak minden nap, hiszen túl kell élnünk. Tehát régen az volt, hogy szerezzünk elég élelmet, minket ne egyen meg más, és éjszaka legyen hol aludnunk, és másnap felkelni és kezdeni ezt újra. De volt egy pont a utolsó jégkorszak közepén az előembereinknél, amikor a mentális időutazás képessége kialakult, és mindjárt rátérek a válaszra is, csak szerintem ez fontos ahhoz, hogy lássuk, hogy miért vagyunk egy ilyen mókuskerékben. Az azt jelentette, hogy képes lett hirtelen, mondjuk pár ezer év alatt persze a hirtelen értve, hogy elgondolja, hogy mi lehet majd holnap, vagy mi volt tegnap. Tehát lát egy éretlen gyümölcsöt, akkor azt nem eszi meg, hanem tudja, hogy ha vár majd pár napot, akkor megérik és megeheti. És erre vannak amúgy az állatvilágban is elképesztő példák. De ez a képesség, ami nekünk végtelen egyszerű, tehát mindnyájan végzünk mentális időutazás minden egyes nap, hát egy pillanatokat el tudom képzelni, hogy holnap hogy néznék ki, vagy mit csinálnék, vagy múlt héten mit csináltam. Nekünk ez egy egyszerű, minden mindennapi rutinunk alakult. Viszont ez a rendszer, ez a dopamin vezérelt érzelem rendszer, ez ma is működik, hiszen az evolúciónak nagyon kevés az a 100 000 év, hogy ez megváltozzon. Tehát csak tudatosan tudunk ezen változtatni. Van egy olyan része az agyunknak, ami sokkal inkább ez a prefrontális kéreg, ami sokkal inkább tudatos döntésekre képes, és ugye az érzelmeinknek kell vitatkoznia, veszekednie, vagy harcolnia ezzel a tudatos vezérléssel, és a túlélési ösztön miatt általában az érzelmeink nyernek. Tehát ebből csak akkor tudunk kiszabadulni, ha tudatosan úgy döntünk, hogy nekünk nem elég az, hogy túléljük a mát, hanem csak egy kicsit kezdjünk el foglalkozni a holnappal. Nem kell előrejeleznünk semmit, nem kell forecast-elé várni, de már csak azzal, hogy időt töltünk a jövőben való gondolkodással, garantálom mindenkinek, hogy nyerni fog, és még azt is el tudom mondani, hogy nem is a módszerekkel kell kezdeni, hanem a jövőbeli énnel. Hogy vajon a jövőbeli, a holnapi énem azzal a döntéssel kapcsolatban, amit most tervezek meghozni, nem tudom, egy futásról, vagy egy munkabeli kérdéssel kapcsolatban, mit gondolna? Ha csak ezen elkezdünk gondolkozni, én állítom, hogy egy társadalmi szinten fog kialakulni egy jövőben való gondolkodás, aminek aztán igen pozitív következménye lehetnek, beszéltünk erről korábban.
0: Így aztán a jövő miatt érzett szorongás is enyhíthető?
1: Mindenképpen, hiszen a szorongásnak általában nincsen tárgya, hanem a félelemnek van, szorongásnak nincs. De ugye, ha csak arra gondolunk, hogy mennyi kihívás előttünk, és ezek mit fognak okozni az életünkben, most a klímaválságot mondom példaként, vagy akár az AI felemelkedését, akkor megérthető, hogy mondjuk szorong valaki ezek miatt, vagy nem mer gyereket vállalni, ezt látjuk most már globális szinten, mint problémát. A jövőkutatás azt állítja, hogy nem a szorongást kell csökkenteni, hanem más irányba kell állítani ezt a fajta aggodalmat, ezt hívja előremutató tudat. Azaz, hogy továbbra sem tudom, mi fog bekövetkezni, de amik bekövetkezhetnek és zavarnak engem, azokkal sokkal hamarabb el tudok kezdeni foglalkozni. És nem az lesz, hogy egy ilyen tárgy nélküli szorongásom van folyamatosan, hiszen majd a jövő jön rám, vagy jön felém, és úgy sincs rá semmilyen hatásom, és amúgy tele van veszélyekkel, és nem tettek semmit, ez nyilván egy borzasztó kép, hanem látom, milyen veszélyek vannak, látom, amik jók lehetnek, én azok felé szeretnék inkább közeledni, azokhoz már most tudok lépéseket tenni. Tehát egy ilyen tudatosságot építek ki magam körül, ahol a vakfoltokból inkább víziókat alkotok, ahol a rizikókból, vagy félelmekből, meg forgatókönyveket. És ez egy, én elhiszem, hogy aki mondjuk először, ha ezekről soknak tűnhet, de ha elkezd egy jövőbeli énnel, az garantálom, hogy egy nagyon egyszerű módszertan, de onnan mondjuk megírni egy jövőképalkotás gyakorlatot, most mondok egy saját példát, bennem felmerült futás közben nem régen, hogy vajon jó apa vagyok, egy minden szülővel felmerül néha, jó esetben van egy 8 éves kislányom, meg egy 1 éves kisfiunk, és arra gondoltam, hogy hát van rá módszertanom, mondjuk jövőképalkotást használva 10 évvel később a 18 éves lányom, a 11 éves fiammal vajon miket beszélnének rólam? Tehát milyen volt a gyerekkoruk velem, mint apával? És ez van adatom, hiszen minden nap élek át velük mindenféle tapasztalást, meg eseményt, és elkezdtem összerakni, hogy vajon miket mondanak majd el jó dolgokat, ami tetszett nekik, mi az, ami kevésbé, hiszen azokat is meg tudom mondani, és már lett ahhoz iránymutatásom saját magamtól egy gyakorlaton keresztül, hogy vajon milyen élményből szeretnék már most többet velük átélni, hogy majd azt érezhessem, hogy az ő saját privát beszélgetésükben is inkább több pozitív élményük van, mint negatív.
0: Na hát ezt én is kipróbálom. A gyors, hát enyhén szólva gyors, szóval a technológiai és a társadalmi változások korában nem lehetetlenül el a jövő tervezgetése? Tehát olyan gyorsan történnek dolgok, hogy lehet így bármit előrejelezni, amikor a jövő már szinte ma történik?
1: Azért imádom a kérdést, mert pontosan azt bizonyítja be, hogy amit a könyvben leírok, hogy a jövő sok állapotában vagyunk, az nem csak a modern korban van, hanem korábban is volt. A kedvenc példám, amikor valakiben felmerül, hogy lesz a világvége, hiszen annyi minden változik körülöttünk, és ugye geopolitikai válságok, meg turbulens gazdasági világ, meg az AI jön és felforgatja a munkaerőpiacot, azt sem tudom, hogy hova nyúljak, vállaljak egy gyereket. Ezt mind megértem, és előszoktam ilyenkor venni Alvin Toffler-nek a 1980-ban kiadott harmadik hullám című könyvét, aminek van egy darab bekezdése, amit ha felolvasok, senki nem mondja meg, hogy az 80-ban írták, vagy 2025-ben, vagy 2030-ban, mert ugyanezek a válságok, turbulenciák, problémák voltak 45 éve is. Csak egyszerűen a 80-as, 90-es évektől kezdve, ami egybeesik az információs társadalom kiépülésével, tehát internet, számítógépek, közösségi média, abban az állandó állapotban vagyunk, hogy mindig információval kell megküzdenünk, ráadásul egyre többe. Ez abszolút tud szorongást okozni, bele lehet szinte csapdába lehet esni ebbe a rövid távú gondolkodásba. Tehát a válasz az, hogy ezzel küzdünk, ebből csak tudatosan tudunk kilépni, és továbbra sem az a kérdés, hogy meg lehet-e mondani a jövőt, hanem elő tudunk-e rá készülni. Erre egy nagyon vastag igen a válasz.
0: Van, hogy késő már a jövőn gondolkodni?
1: Szerintem nem. Mi két dolgot is hallok a kérdésben, tehát önmagában sosem késő azon gondolkodni, milyen lehet a jövő, hiszen arról van szó, hogy mi jobban érezzük magunkat miatta, vagy jobban lássuk, hogy merre szeretnénk haladni, ebben nem lehet későn lenni. De a másik bennem felmerült a könyvírása kapcsán, hogy oké, ezek a jövőben való elvek, ez a gondolkodás, ez nagyon hasznosnak tűnik, de vajon van-e egy időkorlát, ahonnan már ezt nem lehet megtanulni, és ezért ez a top kutatóhoz fordultam a világon, professzor Schechter azzal foglalkozik a Harvardon, szerintem 50 éve lassan, hogy a memóriának milyen szerepe van a múltbeli és jövőbeli képeknek a feltárásában, tehát konkrétan a emlékeinkre alapozunk, amikor próbáljuk elképzelni a vágyott jövőt, és ő azt mondta nekem, hogy egyszerűen minden kutatásuk azt mutatja, hogy bár az emléképek feltárása belassul mondjuk egy bizonyos időskor után, de az a képesség, hogy tudjon jövőképeket elképzelni, az időtlen és kortalan és nem változik. Tehát az a következtetés, hogy sose késő elkezdeni ezzel foglalkozni. Az a legjobb nyilván, hogyha már valaki gyerekként kap ehhez kis hozzáférést, vagy ezt az anticipációs képességet így szoktuk jó kis magyar mondatos szóval élve használni, ha ezt már elsajátítja minél hamarabb, de sose késő elkezdeni, úgyhogy itt az ideje, hogy mindenki jövőkutatás felé elkezdjen közeledni.
0: Tehát akár időskorban is ajánlaná.
1: Konkrétan, így van.
0: Azt nyilatkozta korábban, hogy a könyv megírása kapcsán az is foglalkoztatta, hogy egy társadalomnak át lehet-e formálni a jövőképét. Most mire jutott?
1: Igen, ez kicsit nagyképűnök hangozhat, hogy egy társadalomnak a felfogását szeretném, vagy szeretnék a kiadóval együtt átformálni, de tényleg ez a cél. Arra jutottam eddig, hát a könyv kevesebb, mint egy hónapja jelent meg, angolul pedig kicsit több, mint fél éve, úgyhogy egyelőre csak visszajelzéseket tudok alapozni. Én azt gondoltam, hogy magát a jövőkutatói módszertanokat lefordítani egy abszolút mindennapi nyelvre, az a igazán lényeges vagy hasznos hozzájárulás ennek a könyvnek a társadalomhoz, de arra jutok a visszajelzés alapján, hogy két másik dolog is. Az egyik az egész jövőben való gondolkodásnak a pszichológiája, amit nagyon körüljártam a harmadik fejezetben. A másik pedig, ami engem is meglepett, hogy csak úgy igazából, mint egy ilyen érdekességet felvázoltam pár játékot a könyvben, és kaptam visszajelzéseket tanároktól, tanítóktól, hogy elkezdték kipróbálni osztálytermekben, és nagyon működött. Azaz van egy játék például, ahol a két csapatra kell osztani a diákokat, vagy akár bárkit. Ez egyik csapatnak az a feladata, hogy mondjon olyan dolgokat, ami szerinte 10 év múlva is ugyanilyen lesz, mint ma. Tehát mondjuk mondok egy példát, 10 év múlva is meg kell tanulni autót vezetni, vagy legalábbis lesz lehetőségre. És a másik csapatnak az a feladata, hogy taposs el a jövőkutatót, azaz, hogy nyugodtan internetet használva, akár AI-t használva, olyan érveket, technológiai híreket, bejelentéseket találjon, vagy akár kutatásokat, vagy bármit, információs pontot, amiből arra lehet következtetni, hogy nem olyan biztos az, hogy az pont ilyen fog maradni. És nem az a kérdés, hogy az az egy elve az életünknek olyan marad, vagy nem marad olyan 10 év múlva, az a kérdés, hogy ez a két csapat konkrétan aktívan időt tölt a jövőben való gondolkodással. Tehát ők biztosan reziliensebbek lesznek, amikor egy jövőbeli változással kell szembenézni. Ők hozzá lesznek ahhoz szokva, főleg, hogyha ezt gyakran csinálják, hogy ezt az előremutató tudatosságot kiépítsék magukban. Tehát ők nem zsigerből, szorongással fognak válaszolni egy jövőben lehetséges veszélyre vagy problémára, hanem ezzel a kíváncsisággal akarják majd felmérni, hogy oké, látom ezt a veszélyt vagy előnyt a jövőben, hogy tudok mától jobban készülni rá. Na ezt az elvet, hogy ezt be lehet vezetni a mindennapi gondolkodásba a játékokkal, ezt én nem gondoltam volna előre, de örülök, hogy így alakult.
0: Ez mennyire társadalomfüggő? Mi magyarok mennyire bízunk a jövőkben, vagy hát itt Közép-Európában milyen a jellegzetes viszonyulásunk a jövőhöz?
1: Nekem erre adatom vagy információm az egészségügyből van, csak ugye onnan jövök. Ott azt tapasztaljuk, hogy az egész digitális egészségügyi forradalom az ott gyorsabban játszódik le, ahol a fogyasztói társadalom kicsit fejlettebb. Ezt a fejlettséget nem jónak vagy rossznak kell venni, hanem úgy érteni, hogy mondjuk az amerikai társadalom nagyon fogyasztói társadalom, tehát a fogyasztónak nagyon fontos szava van, meg elvárása, igényei vannak. Míg egy mondjuk közép-európai társadalom nem ez jellemző, hanem inkább az a poroszos rendszer, hiszen maga az oktatási rendszerünk is ilyen poroszos jellegű, hogy nekünk megmondják, mit kell csinálni, és vagy csináljuk, vagy nem, de hogy nem gondoljuk, hogy nekünk ez hozzá kell szólni. Ezért is az ilyen kevésbé konszumerista társadalmakban, például az egészségügyi digitális átváltozás lassabban megy végbe, de a jövővel kapcsolatban én nagyon sok helyen jártam a világban a konferenciák kapcsán, én különbséget nem látok, én annyit látok, hogy van-e olyan társadalom, aminek valahogy a reményvesztése kicsit súlyosabb, mint a többié. Nyilván a reményvesztettség foka, hogyha nagyobb, akkor ott nehezebb a jövő gondolkodás, jövőképeket megmutatni, vagy elhitetni az emberekkel, megértetni velük, hogy miért fontos ezekkel foglalkozni. De ahol ez kevésbé probléma, ott olyan nagy kívásokat eddig nem láttam azzal kapcsolatban, hogy lehet adoptálni jövő kutatói módszereket.
0: Ugye szó volt róla, hogy kutatóorvosként hát összekötötte klinikai gyakorlatot a jövőkutatás módszertanával, és bár ez a mostani könyve nem erről szól, de korábbi igen, a 2016-os, így hadd kérdezzem meg, hogy végül is hogyan alakítják, vagy alakították már is át a fejlett technológiák az orvoslást, vagy az egészségügyi ellátást?
1: Ez úgy érzem magam ilyenkor, mint amikor a szörnyeteket megböködik, hogy na akkor a Krakent ugye kijön a hajókhoz, és megeszi a hajókat, hogy ez a téma, ez annyira a lelkem közepe, és ezzel foglalkozom 20 év, igyekszem azért röviden összefoglalni. Precedens nélküli átalakulás zajlik az egészségügyben, nem csak a technológiák miatt, hanem amiatt, hogy a paciens az most már része lehet a saját orvosi csapatának. Ez egy olyan mérföldkő, amire semmilyen példa nem volt az egész orvoslás történetében. Tehát az egész orvoslás Hippokratész óta úgy épült fel, hogy az elefántcsontoronyban a szakértők ülnek, ők értenek hozzá nyilván, ők a tudósok, és majd ők megmondják, hogy a betegnek mit kell csinálni. És az információs társadalom, a közösségi média térnyerése, az AI felemelkedése, a szenzorok, az alkalmazások megjelenése miatt, mert a globális ellátási láncok miatt ez mondjuk 2000-es évek elejétől kezdve elkezdett átalakulni, ahol a paciensnek hangja van, sőt véleménye, hiszen róla van szó, és ő ebben részt akar venni. Ő egy felhasználatlan, kihasználatlan erőforrása az egészségügynek, amit eddig mi kifejezetten orvosok távol tartottunk az egészségügytől, hiszen mit tudna a beteg az asztalhoz hozni. Nehez képest ma hozza az asztalhoz az adatait, a véleményét, a kérdéseit, akár az AI segítségével előkészített anyagait azért, hogy segítse az orvosát, hiszen az ő betegségéről vagy egészségmenedzsmentjéről van szó, és ez egy olyan mértékű kulturális változás, amire nyilván idő kell, hogy minden résztvevő reagáljon, de manapság már a viselhető szenzorok miatt, az AI alapú szolgáltatások miatt, a globális ellátási láncok kapcsán globalizáltá vált egészségügyi cégek és szolgáltatások miatt ez egy egyértelmű trend, az a kérdés csak, hogy melyik országban milyen gyorsan zajlik le, illetve a résztvevők mennyire akarnak e felé változtatni.
0: Nyilván ez nagyban függ attól, hogy a világ mely szegletéről beszélünk, de ezzel együtt is talán érdekes lehet, hogy milyen AI alapú eszközök vannak már is a piacon, vagy kerülhetnek később piacra. Úgy olvastam, hogy egészen komoly szerepet szánnak a diagnózisok felállításában, illetve hát az öngondoskodásban is a mesterséges intelligencia alapú rendszereknek.
1: Abszolút forradalom zajlik. Mi voltunk az elsők a The Medical Futurist-nél a kutatótársaimmal, akik 2020-ban megnéztük az amerikai döntéshozónak az teljes adatbázisát, és megnéztük, hogy 64 AI alapú orvosi technológia volt benne, amit már a piacra engedtek. Ezt 2020-ban publikáltuk le, ma már 1500-nál is több van, csak az amerikai adatbázisban. Itt minden egyes technológiának, tehát egyenkinti eszköznek hatalmas, nagyon hosszú folyamaton kell végigmennie azért, hogy elfogadtassák magukat, és bizonyíték alapján a piacra kerüljenek. És 1500 a szám, ez egy tényleg csillagászati szám, főleg a 64-hez képest így pár év alatt. A legtöbb példa radiológiában van, tehát röntgen CT, MR képelemzésnél, most már ultrahang elemzésnél is felmerül az AI-nek a használata, és a második, harmadik szakma pedig a kardiológia és az onkológia, ami kiemelkednek. Tehát minden olyan területen, ahol mondjuk szívhangot lehet, tüdőhangot hallgatni, ahol képeket lehet csinálni, ahol EKG-t lehet, mint eredményt megkapni, ezeken a területeken a leghasznosabb az AI. Az paciens oldalát nézve pedig olyan példák merültek fel az elmúlt években, amiket az AI kapcsán azonnal tud használni a paciens. Például vannak ezek a bőre változásokat ellenőrző alkalmazások, skin checking appeknek hívják őket. Azaz van egy alkalmazás a telefonomon, a fotót tudok egy bőre változásról készíteni, és az AI, ami az alkalmazásban működik, összehasonlítja a fotómat több millió más hasonló bőre változással, azzal a célra, hogy a diagnózist felvázoljon, vagy azt mondja, hogy nekem mondjuk azonnal orvoshoz kell fordulnom ezzel a bőre változással. Szerintem ez a példa példa, gyakorlati példa, ami a leginkább áttörte már a, ugye a mainstreamnek a határait, tehát hogy ezeket már milliónyi beteg használja, de persze nem is beszélve a generatív AI-ról, a nagy nyelvi modellekről, mint a ChatGPT, aminek most már több mint 500 millió felhasználója van, tehát nyilván ebből több millió ember használja orvosi egészségügyi célokra is.
0: Ha már ezt említi, bízhatok én egy ilyen úgynevezett nagy nyelvi modellben, tehát mégiscsak az egészségemmel kapcsolatban kérek tanácsot egy processzortól?
1: Igen, érdekes nekem mindig, hogy ez szokott felmerülni, hogy a technológiában megbízhatunk-e, miközben a másik opciónk az, hogy semmilyen megoldásunk nincsen, tehát nyilván nem bízhatunk meg vakon egy technológiában, hanem felhasználjuk az információit arra, hogy a partneri viszonyban lévő orvosunkkal átbeszéljük. De én mindenképpen azt választanám orvosként is, meg paciensként is, hogy igenis használjunk fel minden technológiai segítséget, de a végén a beteg-orvos kapcsolatban hozzunk közösen döntést. Tehát engem azt se izgatna a paciensként, az orvosom hányfajta AI-t használ, mert a döntési lánc végén ő áll. Viszont az ő helyében engem izgatna orvosként, hogy a paciens az mondjuk mennyire akar részt venni ebben, mennyire akarja megérteni azt, hogy miért ezt a terápiát kell mondjuk alkalmaznia, mennyire akar partner lenni a teljes folyamatban. Tehát ez ezért egy kulturális változás, mert nem az a kérdés, hogy a technológia megoldja a problémáinkat, amúgy nem, és nem is az a kérdés, hogy lecseréli az orvost, nyilván nem, hanem az, hogy mennyit tud hozzáadni, olyan, mint hogyha a beteg orvos egy újfajta csapatot alakít ki, és ehhez asszisztensek nek a százait kapjuk meg szinte ingyen, ezt adja az AI ez a rendszerhez. És ezt a kulturális változást mind a betegnek, mind az orvosnak meg kell szoknia, és mellette meg kell tanulnunk ilyen a fejlett technológiákkal együtt dolgozni, de nem helyettesítve azt, amit eddig csináltunk.
0: Azt mondja, hogy a robotok vagy az algoritmusok hát nem cserélik le az orvosokat, de van olyasmi, amiben már is jobb mondjuk ez emmi, mint egy orvos, mint egy doktor?
1: Hogyne, tehát nagyon sok olyan nagyon specifikusan meghatározott feladat van, ahol nem tudunk versenyezni azzal a számítástechnikai kapacitással, ami egy AI-nak, bocsánat, EMI-nek megvan, én mindig AI-nak hívom, az angol rövidítés alapján. Például röntgenképek elemzésében, CT-képek elemzésében nem mérhető. Tehát volt egy tanulmány, ami azt mutatta, hogy azt hiszem, hogy 400-nál több leletet kellett átnéznie nagyon tapasztalt radiológusoknak, meg az AI-nak is. Ez mind a ketten megcsinálták, és nagyon hasonló volt a hatékonyságuk, de egy tapasztalt orvosnak ez több mint 4 óra munka volt, az AI-nak másfél perc. Nem tudunk ezzel versenyezni. Tehát nem az a kérdés, hogy az orvosnak a munkáját le kellett cserélni a nap végén az AI-jal, nem ez a cél és nem is lehetséges, de minden olyan feladat, ami az orvosnak ma az előtt áll a nap során, ami repetitív és adatalapú, ahhoz szükségtelen az orvos. Tehát ahhoz a feladathoz nem kellett 30 éven át tanulnia, rengeteg tapasztalatot gyűjtenie, meg az ő kreativitását, a személyes látásmódját nem kell belevinni abba a feladatba, az egy repetitív, adatalapú feladat. Azt adjuk oda az AI-nak, ami elképesztő hatékony lesz benne, és egyre kevesebb hibát fog véteni, de ami marad, minden idő plusz energiaforrás, figyelem, az hárajön a betegre. Tehát végre az orvos a betegével tudjon együtt beszélgetni, ugye, amiért alapvetően valaki orvosnak megy, hogy segíthesse, elláthassa a betegeit, de ha ezt nem teheti meg, mert mondjuk adminisztrálnia kell idejének több mint a felében, akkor ezt hogy várhatjuk el tőle? Na az AI pont ezt az űrt tölti be azzal, vannak új úgynevezett AI Scribe nevű alkalmazások, amik azt csinálják, hogy a beteg bejön az orvoshoz, ők beszélgetnek, tehát a beteg elmondja a panaszait, a kérdéseit, de az orvos nem fordul egy billentyűhöz vagy egy monitorhoz, hanem ők tényleg beszélgetnek, ugye, mint egy szempontatus tartva ember az emberrel. Ez az AI viszont közben leírja azt, amiről beszélgetnek, sőt, orvosi karton formájába is átülteti, amit az a kórház használ. Tehát a meetingnek a végén az orvos átnézi azt, hogy amit leírt, azt amúgy ő is azt írta volna le, de ez pár perc ahhoz képest, hogy 40 percet tölt a klaviatúrán pötyögésre. Na ezt tudják az AI alapú technológiák behozni a beteg-orvos viszonyba.
0: És akkor nagyon röviden még a végére, ugye ön, ha megengedi, én egészen progresszív lelkületű, vagy hát perspektívájú orvosként ismertem önt meg ebben a beszélget, vagy ez alapján a beszélgetés alapján, hogy a kollégáit milyennek látja, tehát hogy nyitott az orvos társadalom az ilyesmi, vagy az efféle technológiai segítségre?
1: Amennyiben, tehát nyitott, csak türelmesnek kell lenni velük, ezt most nem lenézésként mondom, hanem egyszerűen csak nekem az a munkám, hogy az innovációknak az előterében, a frontvonalában dolgozzak. Tehát, mint hogyha vágnék egy dzsungelt, és nekem legelő kell vágni a dzsungelt, mert én azzal foglalkozom, hogy a jövő milyen lesz, és az a, szerintem a jövő kutatónak az a kihívása, hogy néha ott kell hagyni ezt a frontvonalat, és el kell mondani, hogy hogy most amúgy e felé haladunk, és ezért lesz jó nekünk, aztán vissza kell mennem vágni a dzsungelt, hogy új utakat találjak benne. Ez azért, ezt igazából szerencsém volt megtapasztalni, tehát mondjuk 10 éve egy orvosi konferencián nem kevés olyan visszajelzést kaptam, hogy én hogy gondolom azt, hogy itt az én általam felvázolt technológiák majd elveszik az ő orvoslásnak a művészet jellegét, meg a beteg-orvos viszony. Ugyanezek az orvosok beszélgetnek ma velem arról, hogy abszolút értik, látják, a betegeik mindezt akarják, és nekik is segítenek a technológiák, nem tudják, hogy hogyan csinálják. Tehát, hogy csak ki kell várni azt, hogy ez a kulturális elfogadás megtörténjen, és én arra próbálok közben fókuszálni, hogy senki ne azt érezze, hogy a technológiákon van a hangsúly, mert sosem azon van. Hiába legtöbbször arról beszélgetünk, hogy az AI, meg a szenzorok, meg az alkalmazások mit hoznak a beteg-orvos viszonyba. Ami valójában számít, az az, hogy a két ember, aki egy közös célért küzd, tehát beteg és orvos, hogy a betegnek jobb legyen, azok hogy tudnának jobban együtt dolgozni. Ha ezt egy technológia segíti, én benne vagyok, és abban is tudok segíteni, hogy más hogy legyen benne. Csak azt kell elérni, hogy a döntéshozó, a szabályzó, akinek ebben óriási felelőssége van, az pont a ön által említett technológiai fejlődés gyorsága miatt ne csak azzal foglalkozzon, hogy ma mi van, hanem hogy mi lesz. Tehát amikor a ChatGPT kijött, akkor összeálltam Erik Topollal, szerintem a világ egyik legismertebb digitális egészségügyi kutatójával, és egy publikációt írtunk arról, hogy az a generatív AI-nak a fejlesztése kapcsán ez hogy lehetne leszabályozni az orvoslásban. És nem csak arról írtunk, hogy a mostani szövegalapú nagy nyelvi modelleket hogy lehet leszabályozni, hanem hogy majd ezután jön, ami tud majd képet, videót, hangot elemezni, azt hogy kell szabályozni. Tehát hogy lehet előre jelezni a szabályzóknak, hogy ők mire a technológia már piacképes, piacra is merjék hozni, hiszen bőven évekkel hamarabb gondoltak arra, hogy ezt előre le kell szabályozni. Én itt látom a jövőkutatásnak az igazi előnyeit, és ezzel tudunk legtöbbet hozzáadni a beteg-orvos viszonyhoz is.
0: És hát mielőtt elrugaszkodottsággal vádolnának minket a hallgatók, hát azért tegyük hozzá, mindketten tudjuk, hogy az egészségügy milyen állapotban van, és lehet bizony penészes is az a fal, orvos hiánnyal is küzd a rendszer, akárhova nézünk, de azért a jövő mégiscsak az, vagy lehetséges jövő az, amit ön itt felvázolt az elmúlt vő 3/4 órában. Dr. Meskó Bertalan, orvosi jövőkutatónak köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen a kérdéseket és a meghívást.

Kedves hallgatóink, társalgó műsorunk múlt év szeptember 13-án elhangzott adásának ismétlését hallották. Meskó Bertalan orvosi jövőkutató volt a vendégünk. A szabad szóműves páholy legközelebb szombaton, a szokott időben, a 11 órai hírek után várja önöket, itt a Pátria Rádió hullámhosszain. Vasi Esó Lívia és Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A mobil gyűjtőpontok működésével kapcsolatos gyanút vizsgálja az UBOK. Hazatért a magyarországi buszbalesetben megsérült lengyelek első csoportja. 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lévia vagyok, következnek a részletek. Az ellenzéki S100 azt követeli, hogy a betegek jogosultságaiért az egészségbiztosító feleljen. Azt szeretné, ha ráhárulna a kötelesség, hogy orvos találjon a biztosított számára. Erről Tomás Szalai parlamenti képviselő számolt be. Bejelentette, hogy egy ilyen javaslatot terjeszt elő a parlament következő szeptember 15-én kezdődő ülésén. Nem a betegnek kell orvost keresnie, ügyeket intéznie és időpontokat egyeztetnie, nem az önkormányzatnak kell orvost keresnie a beteg számára, és nem a rokonainak kell telefonálgatnia, állapította meg Szalai. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a pozsonyi kerület, ahol orvosként dolgozik, észrevételt nyújtott be az egészségügyi szolgáltatókról szóló törvénymódosításhoz, amely jelenleg minisztérium kezi véleményezési eljárás alatt áll, hogy a beteg számára orvos kérésének kötelezettségét helyezzék át az egészségbiztosítóra. Rámutatott továbbá arra is, hogy Robert Dobrovocki ombudsman is hasonló észrevételt tett a módosítás kapcsán. Az ellenzéki KDH az öntözés és az aszály kérdéséről szóló vitát a parlament elé kívánja terjeszteni. A szeptemberi ülésre javaslatot terjeszt elő, amelyben konkrét lépéseket kér a kormánytól, például azt, hogy ne írja alá az öntöző berendezések modernizálására irányuló, mintegy 500 millió euró értékű PPP projektet. Ezt Marián Csáucsik, a KDH frakció alelnöke jelentette ki. Szerinte a szlovákiai öntözőrendszerek nagy része nem működőképes, és Richard Takács földművelés és ügyi miniszter nem foglalkozik a problémával. A múlt héten bemutatott néhány intézkedést, amelyeket mi csupán tüneti kezelésnek tartunk. Nem az öntözőrendszerek rendszer szintű felújításáról van szó, nem a víz természetben való visszatartásáról. A kormány ezt a kérdést kizárólag zárt ajtók mögött tárgyalja. Ebből a folyamatból hiányzik a vita, mondta Csáucsik. A képviselő szerint a víz, az öntözővíz, az infrastruktúra, a gazdálkodás és a víz megtartó intézkedések témája túl fontos ahhoz, hogy úgy kezeljék, ahogyan a kormány teszi. Számla, azaz faktúra elnevezéssel akciót indított az Országos Rendőrfőkapitányság szervezett bűnözés elleni hivatalán az UBOK-on belül létrehozott COVID speciális nyomozócsoport. Az akció a COVID-19 járvány idején létrehozott mobil gyűjtőpontok, az úgynevezett momok működés

0: de komplikációk esetén elsőbségi alapon a kijelölt kórházakba kerülhetnek, mondta Kubász Hulová. További 5 könnyebben sérült zarándokot a magyarországi kórházakból történő kiengedések után rokonok szállították Lengyelországba. A lengyel hatóságok állandó kapcsolatban állnak a magyar kórházakkal, ahol 18 sérült lengyel állampolgár maradt. Őket akkor szállítják, ha azt egészségi állapotuk megengedi. Az Orosz Központi Választási Bizottság eltávolította a parlamenten kívüli ellenzéki jablokopártra vonatkozó információt az Állami Duma választásának szavazólapjáról. Erről a Meduza hírportál számolt be. A jablokopárt a szavazólapon a második helyen szerepelt, közvetlenül az Egységes Oroszország kormánypárt mögött. A párt nevét tartalmazó sort eltávolították, így az első sor után közvetlenül a harmadik következik, amelyen az Orosz Liberális Demokrata párt szerepel. Így megőrzik a pártok számát, amelyet a sorsolás alapján kaptak. A szavazólapon eredetileg 11 párt szerepelt, amelyek regisztráltak a jelölt listáikat. A Jabloko volt az egyetlen párt Oroszországban, amely háború ellenes jelszóval indult a választáson, jegyezte meg a Meduza. Az Orosz Föderáció legfelsőbb bírósága augusztus 10-én kizárta a szavazásból.
1: Időjárás.
0: A változékony, többnyire felhős időre számíthatunk, a hőmérséklet délután 22 és 27 fok körül alakul. A szél nyugatias irányból érkezik, időnként megélénkülhet, estére megnő a csapadék esélye, elszórtan eső is előfordulhat.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt a D2-esen Pozsony után Malacka felé a 44. kilométer szelvénynél, az egyik sáv nem járható. Torlódik a forgalom Pozsonyban a Pionierszkán és a Jarosován a Bajkalszka felé, 10-15 perc várakozással számoljanak, és mobil radar, egy sötétkék BMW közlekedik Jókút közelében. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Olyan ő, hogy

0: Pátria Rádió. Őket ereves. FM 106,7. Kedves hallgatóink, hallgassanak meg egy beszélgetést a pénteki nappaliból a műsorvezető Fica János. Beszélgető partnerem Kis Gergely, az Atrektó ZRT társ alapítója és igazgatósági elnöke, mesterséges intelligencia szakértő. Különböző jóslatokat olvasni és hallani a mesterséges intelligenciával, vagyis az AI-jal kapcsolatban. Vannak köztük pozitívak és vannak negatívak is. Különböznek tehát a vélemények azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni, hogyha 2030-ban megjelenik az általános intelligencia. Sokan veszélyesnek tartják, sokan pedig áldásnak tekintenek rá. Neked mi a véleményed, mire számíthatunk?
1: Mind a kettő áldás és átok egyszerre. De ez ugye a legtöbb technológiára igaz egyébként, amit az elmúlt néhány száz évben végignéztünk, a különböző ipari forradalmak, hogy hogyan alakultak. Mindennek van jó meg rossz oldala. Amikor mondjuk az autókat feltalálták, akkor ugye az egy hatalmas erőlépés, gondolj bele, hogy autó nélkül milyen civilizációnk vagy világunk lenne, egész más formája lenne, mint a mostaninak. Ugyanakkor meg senki nem gondolt arra, hogy egyébként a évszázadnak a végére, vagy 2025-re az üvegházhatást okozó gázoknak a kibocsátása az részben ugye a járműforgalomból adódik, és akkor mellesleg teremtettünk magunknak egy óriási problémakört. Tehát ugyanígy gondolkodom egy kicsit az AI-jal is, hogy fantasztikus dolgokat fogunk elérni. Új tudományterületek, hosszabb élet, boldogabb élet, magasabb fogyasztás, ugye az nem kapcsolom össze a magasabb fogyasztást a boldogabb életen, azt szerintem semmi köze egymásnak kettőz, de hogy magasabb GDP, tényleg oktatás hatékonyabb, akár hogyha ugye a Ray Kurzweil, a híres futurológusnak ugye a gondolata még odáig is elmegy, hogy a ugye ki akarunk lépni a bolygóról kozmikus léptékekben, akkor az is az AI, tehát hogy azt is az fogja elhozni. A másik oldalon meg nyilván egy csomó negatív vonzata lesz, ugye az állásukat sokan féltik, meg hogy az álláspiacon vagy a munkaerőpiacon milyen átrendeződés várható, szerintem jelentős átrendeződés várható, de én nem tartozom azok közé, akik azt mondják, hogy itt ilyen 80%-os munkanélküliségekre kell felkészülni, de én egyáltalán nem osztom ezt a véleményt, szerintem lehet, hogy lokálisan mondjuk néhány éven belül lesz valami kis lokális mélypont, hogy akkor hirtelen majd mindenki azt hiszi, hogy az AI fogja elvégezni a munkáját, de valójában nem. Tehát én azt gondolom, hogy egy ember, aki ide született erre a világra, és akkor valamit teremteni akar, meg valami célja van az életben, az mindig is fog tudni értékteremtő tevékenységet végezni, úgyhogy én nem félek ettől a tömeges munkanélküliségtől, de épp elég az, hogyha egy-két évre elveszik az az állásod éppen, amiben dolgozol, mert oda mondjuk erősebben érkezik meg az AI, és nagyon sok ilyen lesz, hosszú távon ettől nem tartok. Úgyhogy mind a két oldala meg lesz. A legnagyobb nehézségnek azt látom jelen pillanatban, hogy ugye az emberek azoknak egy bizonyos része kezdettől egy kicsit megőrülni ettől az AI technológiától, mert nem feltétlenül tudja helyén kezelni. Társalogtam a ChatGPT-vel, illetve megnéztem kutatásokat is ezzel a témával kapcsolatban, mert nagyon érdekel, hogy ugye vannak olyan emberek, a populációnak egy ilyen 10-20% közötti része, akik hajlamosabbak az összeesküvés elméleteknek a befogadására. Ott sokféle összeesküvés elmélet lehet, laposföldtől kezdve a millió dolog, és én kicsit azt gondolom, hogy ugyanezek az emberek, akik nagyon könnyen befogadják ezek a dolgokat, azok lehet, hogy hajlamosabbak arra is, hogy egy ilyen technológiát, mint például a ChatGPT, vagy a Gemini, vagy a Claude, ezek a fejlett AI-ok, nem a helyén kezeli, hanem más lát mögé, mint ami. És akkor vagy éppenséggel a saját életében a helyén kezeli, tehát ő úgy gondolja, hogy neki pont társra van szüksége mondjuk, és akkor itt találja meg a társát. Ez teljesen oké, de hogy a következő években ezzel kell valamit kezdenünk, de lehet, hogy azt fogjuk kezdeni, amit egyébként sok más technológiával is, a számítógép, az okostelefon, az internet, hogy normalizálódik a dolog. Persze, lesznek emberek, akiknek akik majd máshogy kezelik ezt, közelebb engedik magukhoz, vagy valami, és most lehet, hogy egy kicsit így ilyen furcsán nézünk erre, mert nem szoktuk meg, hogy társként lehet tekinteni valami szilícium alapú dologra, de később meg majd eljuthatunk idejük.
0: Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint minden más új eszközt, ami a történelem folyamán a civilizáció során megjelent az emberiség életében, az AI-t is meg kell tanulnunk kezelni. Ugyanúgy, ahogy amikor az internet is megjelent, nem csak mint például az autót, ha veszük például, azt is meg kellett tanulnunk kezelni, de az internetet máig még sajnos sokan nem tudják helyesen kezelni. Ez azt jelenti, hogy az AI-t is meg kell tanulnunk, és talán lesznek olyanok, akik sosem fogják akarni vagy elfogadni az AI létezését, valakik meg fognak tudni ebben a világban teljesen szimbiózisban létezni az AI-jal közösen?
1: Szerintem az AI-t könnyebb lesz egyébként megtanulni kezelni, mint az internetet, mert kevésbé absztrakt. Tehát, hogy pont azt kínálja, hogy a saját nyelveden tudsz vele beszélgetni, hogyha most fellősz egy ChatGPT-t, akkor igazából teljesen mindegy, hogy ki vagy, mi vagy, 50x nyelven folyékonyan beszél, óvodás szinttől kezdve a 7 diplomás PhD professzorok nyelvén is beszél, tetszőleges témához ért, tehát az, hogy őt nehéz lenne elsajátítani a kezelését, azt szerintem nem igaz, mert hogy pont, hogy könnyű lesz, könnyebb, mint az internet. Viszont biztos sokan lesznek olyanok, akik nem akarnak ilyet, valami elvi okok miatt például, hogy ő nem akarja, hogy az mondjuk a saját adatai belekerüljenek ebbe a nagy rendszerbe, mert nem lehet abban biztos, hogy ez mondjuk 5-10-20 év múlva hova vezet, vagy elutasítja egyáltalán ezt a fajta dolgot, de technológia okokból nem hiszem. Az internetet említetted, egyébként igen, nagyon érdekes, hogy a Google keresőt szerintem nagyon kevesen használják jól. Még nem is az, hogy jól, mert sok nyilván mindenki, aki használja, az megtalálja, amit keres, de hogy ott ugye nagyon sok operátort lehet használni, csomó krikszkrakszokat bele lehet írni a keresőmezőbe, hogy ne finomítsd a keresésedet. Lehet azt nagyon mélyen használni, de nem tudom, 100 emberből 2, aki úgy használja, hogy amiket megenged. És az autót is említetted, én is szoktam említeni, amikor ilyen technológia, meg ilyen ipari forradalom dolgokról beszélünk, hogy az autó is egy olyan eszköz, amit lehet alapvetően mindenki jóra használ, mert eljut a munkahelyére, meg elmegy a családjához. De ugye, hogyha most én innen elindulok, nem tudom, Budapestre, vagy akárhova, akkor nyugodtan el is üthetnék egy csomó embert, mert másfél tonna, megyek 100-zal, azt ütök el valójában, akit akarok, de mégsem így használjuk, és ez mondjuk nálam egy pozitív jel arra nézve, hogy az AI eszközöket is fogjuk tudni majd felelősen használni, meg a célnak megfelelően használni, de ahogy autóval is járnak, nem tudom én, betörni valahova, meg embereket is néha ütnek el vele, meg azt is veszélyesen használják, gázolások, ütközések, nem tudom mi, tehát hogy annak is van egy olyan területe, ami végsősorban káros a társadalomra.
0: Beszélgető partnerem Kis Gergely, mesterséges intelligencia szakértő. Az egyik gyakori félelem, ami az utóbbi időben megjelenik az AI-jal kapcsolatban, hogy ugye az emberiség elbutulását, elkényelmesedését, illetve a kritikus gondolkodás megszűnését hozhatja magával az AI, hiszen helyettünk majd megcsinál, eldönt mindent, és ugyanúgy, ahogy eddig az internetet vagy a Google-t arra használtuk például, hogy keressünk információkat, találjunk és gyűjtsük össze, most már ezt is megcsinálja helyettünk az AI. Hogy látod, van ennek veszély? Illetve ha igen, akkor hogyan és miért?
1: Ma muszáj egyszerre működnie. Tehát 25-ben, aki AI-t használ produktívan, tehát a munkájában használja, és más emberek múlnak azon, más embereknek a nem tudom, sorsa munkája, mondjuk egy tanár, vagy akár egy orvos, vagy egy akárki a kép, tehát valójában mindannyiunk, muszáj kritikusan használni, kritikus gondolkodással, mert ugye ma még nem zártuk ki teljesen ezeket a hallucinációs dolgait az AI-nak, hogy ő idő.
0: Sokszor mond valótlanságokat, hogy kitalál valamit.
1: Így van, és hogyha te ezt átengeded magadon, mondjuk a klasszikus példa a diplomamunka, megírod a diplomát, kedves ChatGPT, ír nekem egy diplomamunkát, a nem tudom én magasra raktári logisztikai rendszerek üzemeltetéséről, és akkor megnyomod az Enter-t, 8 perc múlva kész a diplomunkád. És hogyha ezt te így simán átengeded a professzornak, és ő elolvassa, akkor az egyes. Tehát, hogy abban biztos vagyok benne, hogy egy 50 oldalas vagy 80 oldalas diplomunkában számtalan olyan hiba lesz, ami ha úgy terveznél meg egy magas raktárat, akkor az összedőlne, meg nem működne jól, mert hogy jelen pillanatban ezek nem hibátlanok. Most, hogyha kímélni akarod magad, nem akarsz gondolkodni, akkor megteheted azt, hogy kritikátlanul átengeded, de ezt csak egészen addig teheted meg, amíg egyszer csak bele nem szaladsz valami nagy pofonba.
0: Na jó, de hogyha később például 5-6 év múlva még intelligensebb lesz, és már egy hibátlan anyagot tud elkészíteni, akkor mi lesz?
1: Nem tudom, hogy 5-6 év múlva mi lesz, de egyáltalán nem. Jelen pillanatban ezek a nyelvi modellek, ugye Large Language Model, LLM, nekik nincsen saját akaratuk. Tehát, hogy nem is tudok olyanról egyébként, hogy lenne, vagy lehetne, vagy tehát valahogy ezért nem merül fel ez a dolog. Ha viszont neki nincsen, akkor kinek van? Hát akkor neked van, nem? Tehát, hogy mindig is nekünk kell, illetve a belátható időtávon belül mi fogjuk irányítani ezeket a dolgokat, és hogyha azt mondod, hogy ellustul az ember. Nagyon érdekes ez a gondolatmenet, mert én is több kutatást olvastam arról, itt volt ugye a Budapesten a Közgazdaságtudományi Egyetemen egy olyan kutatás, amit nem fejeztek aztán be, mert a diákság egy része felháborodott rajta, hogy valakik használhattak ChatGPT-t, vagy valami ilyen AI eszközt, a csoport másik fele meg nem használhatott AI eszközt, és a cikk, amit olvastam, annak az volt a végső konklúziója, hogy nagyon meredeken fogalmazott a cikk, hogy nem használták az emberek az agyukat. Tehát, hogy azok az emberek, akik használhattak ilyen AI eszközöket, azok konkrétan nem használták az agyukat, hanem így durván nyersen, amíg szöveg ki, azt már adtuk is tovább. Illetve volt még egy olyan kutatás, amikor azt meg pont a hétvégén szaladtam bele, hogy koponya MR-t vizsgáltak, és akkor azt állapították meg, hogy akik használják a ChatGPT-t, azoknak valami alacsonyabb szinten működik az agyuk. Ugyanakkor, hogyha saját magamra gondolok, hogy én hogy használom az eszközöket, meg a körülöttem lévő olyan emberek, akik aktívan AI-oznak, ennek az ellenkezője igaz. Tehát, hogyha én magam a saját megéléseimet próbálom szavakba önteni, látva azt, hogy a ilyen motivált, elhivatott AI-os kollégáim, ismerőseim szikrázik az agya mindenkinek, tehát nem, hogy nem elfáradt, hanem, hogy estére úgy dőlsz be az ágyba, mert egész nap pörgetted, forgattad, próbálkozol így, próbálkozol úgy, ilyen kódot írsz, olyan szoftvert nézel, folyamatosan mocorog. Tehát én nem élem azt meg, úgy érzem, hogy a kevesebb gondolkodás irányába mennék, de lehet, hogy mondjuk ez azért más, hogyha valaki egy AI szakértőként használja és tanulja meg a rendszereket, vagy mondjuk laikusként, aki csak a munkájához használja.
0: Igen, ezt akartam én is kérdezni, hogy ugye viszont te meg a cégben lévő kollégáid benne vannak ebben a világban, és az AI-jal szorosan együtt dolgoznak, sőt, talán a mindennapjaik szerves része. Viszont az átlagember, aki mondjuk csak eszközként fog vele találkozni, és majd engedi, hogy mindent megoldjon helyette, akkor az valóban nem veszélyezteti-e majd abban a tekintetben, hogy mondjuk a gondolkozást, a felületességet fogja előtérbe hozni, a gondolkozást pedig elnyomni.
1: Lehet ilyen. Ugye van egy olyan evolúciós története a Homo sapiensnek, hogy mi nem szeretjük, valójában nem szeretjük használni az agyunkat, mert féltjük a cukrot. Nagyon nehéz volt 2000 évvel ezelőtt, tök nehéz volt cukrot találni a természetben, mint a maci, hogyha talál véletlenül mézet, akkor ugye örül neki. És hogyha már megtaláltad a cukrodat, akkor utána ugye óvod. Tehát valójában ez a természetes lustaság, hogy az ember, ha teheti, akkor óvja a kalóriát, meg a cukrot, amivel ő ugye dolgozik. És akkor ez vezethet oda, amit mondasz, de igazából maga az internet is ugyanígy működik, hogy bizonyos dolgokat készen megkapsz az internettől, és nem feltétlenül mész utána, sőt, maga a tudomány is így működik, hogy te elhiszed a nem tudom milyen tudósnak, hogy ő akkor most kikutatta a étel intoleranciával kapcsolatos kutatások, azt mutatják, hogy így meg úgy kell viselkedni, meg táplálkozni, de te nem fogsz utána menni a mélyének ennek, hogy ez hogy van sejtszinten, meg genetika, meg nem tudom mi, mert azt valaki már megcsinálta. Most a ChatGPT-nél, vagy valami más AI rendszernél, ugyanezt gondolom, hogy ha készen megkapod az eredményedet, akkor utána te annak örülni fogsz, hogy nem kell dolgozni, nem kell az agyadat fárasztani, mondom még egyszer, ez egy természetes evolúciós történet, és akkor ilyen módon előemésztve kapod az infót, de ez megint nem új, ez egy több évszázados történet, és amennyiben ez korrekt, amit jól megkapsz előemésztve, akkor ezzel nincs is szerintem semmi probléma. Akkor van a baj, hogyha nem jó információt kapsz, és elfogadod jónak.
0: Igen, ugye látjuk az interneten is említettet, hogy az internet is hasonlóan működik, viszont látjuk az eredményét, hogy a kritikai gondolkodás már egyre kevesebb, az emberek jobban elhiszik az álhíreket, gyakorlatilag jobban elhiszik azt, amit az interneten látnak, ahelyett, hogy ők maguk utána járnának. Tehát, hogy ezt nem fogja-e még jobban elfolytani, illetve a másik oldalról nézve erősíteni ezt a vonalat az AI megjelenése.
1: Ennek is két oldala van. Az egyik az, hogy lehetne azt mondani, hogy igen, igen, akkor majd az emberek egy kicsit elbutulnak, mert elég egyszerű kérdés feltenni, hogy megkapd a választ gondolkodás nélkül. A másik oldalon meg, és erre is vannak kutatások egyébként, nem emlékszem a cégnek a nevére, de egy ilyen nagy cég marketing osztályán végeztek több száz emberrel egy olyan kísérletet, hogy adtak nekik generatív AI eszközöket, és figyelték, hogy mi történik, és az lett az egyik eredmény, hogy a juniorabb kollégáknak jobban tudott segíteni az AI rendszer a produktivitásuk növekedésében, mint a seniorabb kollégáknak, és ugye ez ugye az upskilling, hogy akkor hogy gyorsabban tudott fejlődni a junior, és ez szerintem ez egy nagyon komoly ígéret, és én tökre hiszek benne, hogy igazából az ingyenes AI eszközök, ami mindannyiunknak a zsebében ott van, vagy ott lehet, mert ingyen letöltött 12 másodperc alatt lejön, és utána a tied, ezek demokratizálva vannak, vagy demokratizálják a tudást, és mindenki a adott esetben a leszakadó olyan emberek, vagy olyan gyerekek, akiknek mondjuk nem lenne lehetősége iskolába járni, vagy középiskolába, vagy egyetemre, mert a család nem engedheti meg magának, vagy eleve nem olyan a családnak a kultúrája. Nekik is ott van a lehetőség a kezükben, hogy felnéz az égre, és azt mondja, mi az a fényesen világító csillag, meg hogy a repülő csíkot húz maga után, és pillanatokon belül megkérdezi mind a kettőt, megkapja rá a választ, és lehet, hogy ez fogja motiválni arra, hogy akkor majd belőle, nem tudom én, repülőgép mérnök lesz, vagy csillagász lesz, vagy valami, mert különben kitől kérdezné meg az ő esetleg, nem tudom, zsákfalujába, vagy valahol ezeket a dolgokat. Tehát ez az éremnek a két oldala, és hogy a társadalmunk az majd hova játsza ki ezt a történetet, tehát hogy végül mi lesz a konszenzus, azt nem tudom, mert az még messze van, de szerintem nem lesz konszenzus, hanem meg lesz mind a kettő. Tehát lesznek olyan gyerekek, akikből sose lett volna repülőgépmérnök, meg orvos, meg csillagász, hanem az van, hogy 9 évesen megkérdezi, hogy a 3 levelű meg a 4 levelű lóhárek között mi a különbség, és akkor rátalál a genetikára, és az annyira megmozdi, hogy minden 10 éves korban dől el, vagy még, tehát minden gyerekkorban dől el, és akkor ebből lesz majd ő valaki, meg a másik oldalon biztos lesz olyan is, aki meg ez a nem tudom, sörvésli TikTok görgetés, és akkor így fogja élni az életét, hogy neki a könnyen befogadható info az pont elég, nincs vágya arra, hogy tovább menjen, és nincs is rákényszerítve, mert mindent szinte készen kap.
0: Ez azt jelenti, hogy mondjuk akkor a tanulási készségek meg kell, hogy változzanak, vagy meg fognak változni, tehát hogy a memorizálás helyett például az értelmezés és a információ feldolgozás lesz fontosabb?
1: Ismét nagyon jó kérdés, és ugye ez az örök kérdésre vezet vissza, hogy ez a poroszos oktatás, ami nekünk van, ez jó-e vagy nem? Jó-e az, hogy meg kell tanulni, hogy a nem tudom én, Mária Terézia óta van iskola látogatási kötelezettség 16 éves korig, és hogy ez hasznos-e ez az info? Vagy pedig nem hasznos, mert ezt megnézed a Wikipédián, vagy megkezded a ChatGPT-től, és akkor megmondja. Szerintem abból tudsz világot építeni a fejedben, ami a tény a te fejedben van. Nem fogsz tudni új gondolatokat szülni, meg új koncepciókat álmodni a zuhany alatt akár, vagy valami, amikor csak magad vagy a saját életedről, vagy a szakmádról gondolkodni, hogyha nincsenek meg alapvető ilyen tényadatok a fejedben. Úgyhogy én magam, de én nem vagyok oktatástudós, tehát hogy lehet, hogy ezt alapvetően rosszul gondolom, de hogy én magam nem vagyok ellene annak, hogy ez a történelemnek például a megismerése, ami, vagy a fizikának, a bennünket körülvevő világnak, kémia, biológia, fizika, természettudomány, azoknak a megismerése, megtanulása, az szerintem jó, mert arra tudsz ráépíteni valamit. Az elmélyítése a tudásnak, az előző példát tudom megint csak mondani, hogy nekem a szívemet melengeti az a gondolat, hogy eldugott zsákfaluban egy inspirált és rettenetesen okos kisgyerek, akinek soha nem lenne lehetősége ezt a szellemi kapacitását kiteljesíteni, annak mostantól kezdve van.
0: Itt, hogy kicsit összekapcsoljuk a tanulást a munkaerővilágával, ugye mondjuk, ha maradunk ennél a példánál, hogy mondjuk egy gyermek elkezd érteklődni a genetika, vagy a űrkutatás irányába, és akkor ebben neki segítséget nyújthat az emmi. Na igen, de szükség lesz az ő tudására, vagy az ő munkájára, hogyha egyébként is mindent a mesterséges intelligencia csinál majd, főleg ilyen nagyon speciális területeket, mint mondjuk az orvostudomány, vagy a kutatás. Akkor mire lesz jó az, hogyha egy gyerek tanul, hogyha nem lett szükség a tudására, hiszen mindent a mesterséges intelligencia jobban tud, és lehet, hogy nem is tud majd munkát szerezni ennek köszönhetően, vagy nem lesz rá szükség?
1: Mi magunk emberek a saját sorsunkról, mi magunk fogunk gondolkodni a saját igényeinkről, és én nem látok olyan jövőt magam előtt, amikor az AI majd mindent tud, mert eleve ezzel a mindennel nagy problémák vannak, hogy ugye most is nem az a fő probléma, amikor megkérdezed a ChatGPT-t valami világpolitikai dolgokról, és erre egész konkrét példákat tudok hozni, az Elon Musk által birtokolt, ugye X, a volt Twitter platform, annak van egy AI-ja, ami ugye a Grok nevű AI. És az AI az ugye úgy tanul, ezek a large language modellek, hogy nagyon nagy mennyiségű szöveget megmutatsz neki, mint sok-sok terabájt nyers szöveget mondjuk. A GPT-5-ben már elmondható, hogy egy egész pici túlzással az emberiségnek az összes írásos emlékét azt ő meglátta, megtanulta, az összes művészeti alkotását meglátta, megtanulta, a képeket, a zeneműveket, mindent, amit ember alkotott, nagyjából azt megtanult. És a Groknál is ugyanígy működik alapvetően. Azt vették észre, bizonyos kérdésekre ez a Grok nevű modell ilyen liberális szemlélettel válaszol, tehát ilyen megengedően, emberbarát megközelítéssel válaszol. És a Musknak ez feltűnt, mert betwittelték neki, hogy figyelj, hogy lehet az, hogy erre a kérdésre, hogy a emberi jogoknak a helyzete így meg úgy válaszol, és a Musk az meg teljesen felháborodott, hogy hát tényleg ez micsoda egy hülye válaszolt, úgyhogy hétvégén megszereljük. És akkor le van dokumentálva, a New York Times-on van egy jó hosszú cikk, hogy július 9-én, mit válaszolt a Grok AI egy olyan kérdésre, ami bizonyos típusú emberi jogi témákat feszeget, és miután felháborodott a Musk, akkor július 11-én mit válaszolt rá, és teljesen mást válaszolt rá.
0: De ez veszélyes akkor?
1: Hogy ne lenne veszélyes? Ugye itt a végső tézis, most már kicsit eltértünk a kérdéstől, de a végső tézis az egyébként az, hogy amikor AI-t használsz, akkor is egy embernek az agendáját fogod látni. Mert ugye a Musk az bizonyította, hogy 2 nap alatt alapvető társadalmi kérdésekre az ő AI-ja 2 nap alatt fordult meg, és a konzervatív irányba tolódott el, mert a Musknak ez volt az agendája.
0: Akkor ez újra felértékeli azt a kérdést, amiről korábban beszéltünk, hogy mindig is szükség lesz a kritikus gondolkodásra, hiszen nem szabad feltétel nélkül elhinni azt, amit az AI mond, és megbízni benne.
1: Így van, és ezért gondolom azt, hogy az a jövőkép, amikor úgy gondoljuk, hogy az embereknek csökkenő, vagy akár egészen kicsi szerepe lesz majd az ilyen napi döntésekben, mert hogy majd az AI megcsinálja, meg az AI eldönti, meg az AI így, meg úgy, szerintem nincs ilyen. Tehát majd meglátjuk, lehet, hogy 10 év múlva azt fogom mondani, hogy bocsánat, tévedtem, de én azt gondolom, hogy nincs ilyen. Az AI ez egy eszköz, ugyanúgy, mint ahogy eszköz az internet, eszköz a komputer, eszköz az okostelefon, az AI is egy eszköz. Arról egyelőre semmi szó nincsen, vagy tudományosan, komolyan vehető információ nincs, hogy ezek a önállóan döntő, maguktól értékítéletet formáló AI-ok. Olyanok most még nincsenek. Van olyan típusú AI, ami dönt bizonyos dolgokról, de azért, mert azt az utasítást kapta, hogy dolgozzon fel valami információkat, és aztán az alapján, amit ő feldolgozott, mondjon valamit, ha úgy tetszik, akkor hozzon döntést egy bizonyos kérdésben, de ez is az embertől ered. Tehát amit elkezdtem most 10 perccel később fejezem be a mondatot, hogy a nagy nyelvi modell, ugye a large language modell önmagában egy statikus valami, tehát őt nem mozgatja semmi, őt az ember mozgatja. Ha a ChatGPT-t hirtelen a világon lenne 10 olyan perc, amikor soha senki nem kérdez tőle semmit, és nem is tanítják akkor éppen a modellt, akkor az egy hatalmas ilyen trillió paraméteres neurális háló, ami úgy áll, mint a szög. És akkor jön az ember, és akkor ad neki inputot, meg kérdez tőle valami inputot, és akkor mozdul meg.
0: Tehát ő valójában az emberek, az emberiség mozgatja a mesterséges intelligenciát?
1: Igen, igen. Ma itt tartunk. Van sok olyan izgalmas gondolatkísérlet, meg technológia, ami ezen esetleg majd túlmutat, meg biztos vagyok benne, hogy ugye elképesztő tempóban fejlődik a technológia, hogy lesznek ilyen irányok, amikor majd ezt így challenge-elgetjük, meg kapargatjuk, de ma még nem itt tartunk, hanem ma az AI rendszerek, ezek a generatív AI rendszerek, ezek tényleg kalapács. Tehát, hogy konkrétan eszköz. Nem kell túl gondolni. Ma az egy kalapács, az csak egy eszköz.
0: Kis Gergely, mesterséges intelligencia szakértővel beszélgetek az AI ránk gyakorolt hatásáról. Tanulásban és a kreatív folyamatokban hogyan használjuk akkor, vagy a gyerekeinknek mit tanítsunk, illetve mi magunk is talán nekünk felnőtteknek is először meg kell tanulnunk, hogy hogyan használjuk, hogy inspiráljon, és hát ne helyettesítsen minket például.
1: Ma szerintem a legfontosabb tevékenység az az oktatás. Ma annál fontosabb nincsen, hogy minél többet beszéljünk erről, minél többet oktassuk ezt, egyéni szinten, vállalati szinten, privát magánéletbe, céges életbe, akárhol, minél többet beszéljünk róla, és szerintem ütköztetni kell ezeket a gondolatokat, inspirálni kell az embereket arra, hogy egyáltalán gondolkodjanak róla, mert egy csomó etikai típusú kérdést azt majd közösen fogunk megszülni, az egész társadalom együtt fogja megszülni, majd hogyha esetleg ilyen genetika, vagy ilyesmi irányba, vagy egy-egy kérdés erejéig elmegyünk, akkor ott azért igen-igen súlyos etikai kérdések vannak, hogyha az AI eldönthet valamit mondjuk, vagy te, mint szülő eldönthetsz valamit egy születendő magzatról az AI technológia fejlesztésének segítségével, akkor el akarod-e, vagy szabad-e engedni, vagy nem tudom én. Tehát, hogy van egy csomó ilyen típusú dolog. Tehát az oktatás, a beszélgetés, az ismeret átadás, terjesztés, az az első számú kérdés. És akkor, hogy ugye mit oktatunk, meg miről beszélgetünk? Két felé választanám a dolgot. Az egyik az maga az eszközhasználat. És ezt ugye ennek az első lépése, ez a prompt engineering, ugye? Tehát amikor egy generatív AI eszközt használsz, akkor azt úgy használod, hogy beszélgetsz vele, ugye? Ilyen pongyolán fogalmazva, és amikor beszélgetsz vele, akkor azt úgy csinálod, hogy mondasz neki valamit, és az a valami, az a prompt. Tehát, hogy utasítod a rendszert. És az nagyon nem mindegy, hogy hogyan fogalmazol. Erre számtalan példa van. Nem tudom, én végeztem ilyen kísérleteket, hogy újságcikket elemeztem, politikai töltetű újságcikket, és azt kértem, hogy konzervatív világlátású elemzőként elemezd ezt az újságcikket, és a másik promptom meg az volt, hogy liberális világlátású elemzőként elemezd ezt az újságcikket. Egyetlen egy szókülönbség volt egy viszonylag hosszú prompton, és gyökeresen más eredményt kaptam az egy szókülönbség miatt, de végeztem olyan kísérleteket is, amikor egy betű különbség eredményezte azt, hogy kompletten más választ kapsz. Tehát az, hogy hogyan szólítod meg az AI-t, hogy mit mondasz neki, a szavaidat milyen sorrendben teszed, a mondataidat milyen sorrendben teszed, az a prompt engineering, ez egy nagyon fontos dolog. És ez talán visszacsatol ez a kritikus gondolkodás kérdéshez is, hogy igazából rengeteget kell azon gondolkodni, hogy mit is akarsz kérdezni.
0: Tehát ez lesz a tudomány valójában majd, ezt kell megtanulni, hogy hogyan szerezd meg azt az információt, nem pedig az, hogy memorizált csak, mint ahogy eddig azt megszokhattuk az iskolákban, hanem inkább az lesz maga a kérdés, hogy hogyan szerezd meg az információt.
1: És főleg, hogy mit? Mert ugye mi a kérdés? A legnagyobb kérdés az, hogy mi a kérdés. Tehát ezt többször is láttam az elmúlt hetekben leírva, hogy ilyen neves elemzők idejük adnak ki, hogy manapság például a szoftverfejlesztésben a legfontosabb kérdés az, hogy mit is akarsz kérdezni? Átgondoltad te ezt valóban? Vagy csak most itt túráztatsz engem, mert gyorsan tudok választ adni? Neked el kell végezni a házi feladatodat ahhoz, hogy utána jó minőségű választ kapjál, és ahhoz nagyon is kell tudnod, hogy mit is akarsz kérdezni, és akkor itt ugranék vissza az eredeti állításomhoz, hogy az a poroszos oktatás az ilyen információ megtanulással, ez azért jó, mert hogyha nincs a fejedben mondjuk egy koncepció a téged körülvevő világnak a mai tudományosan elfogadott alapjairól, akkor nem tudod megfogalmazni, hogy mire is vagy kíváncsi. Tehát you don't know what you don't know, szóval az már egy mélyebb szintje a nem tudásnak, amikor azt sem tudod, hogy egyáltalán miről kéne gondolkodni. És akkor ez is közelebb visz, mondom, az apró lépéseken keresztül felnéz az égre a kisfiú, mi az a fehér csík, elkezdi megvizsgálni, kondensz csík, tudod, és akkor utána bele lehet esni a mély nyúlüregbe, hogy a végén eljut odáig, hogy akkor mechanika, meg fizika, meg kicsapódik a pára, meg a nem tudom, és nyilván eljut odáig is, hogy akkor a permeteznek minket a chemtrail-el, de akkor meg azt is meg tudja vitatni, meg tudja nézni, hogy mik itt az információk, a nem tudom, bizonyítékok, vagy éppen a bizonyítékok hiánya, ami ugye akkor leírja, hogy hát a kondensz csík azért az egy természetes jelenség.
0: Az hasonló lesz a munkaerőpiacon is, tehát hogy ezért lehet az, hogy majd emberek nem elveszíteni fogják az állásokat, hanem megváltoznak majd a munkakörök, mert hogy megint csak úgy, hogy a tanulásnak is meg kell változnia, vagy a tanulási folyamatok valószínűleg meg fognak változni, úgy a munkahelyek is, illetve hát a munkakörök, amit az embereknek csinálni kell. Sok olyan dolgot elvégezhet majd az AI, amit eddig meg tudtunk csinálni, de ehelyett mi olyan dolgokat fogunk elvégezni, amire önmagában az AI nem lenne képes, igaz?
1: Ugye a klasszikus példa, amit szoktunk emlegetni, ez az ipari forradalmaknak a példája, hogy amikor a ludditák elkezdték összetörni a szövőszékeket 1779-ben, akkor ugye mert, hogy miért törték össze, mert elveszi a munkádat. Most 2025-ben pont ugyanez a duma van, hogy elveszi a munkádat. És akkor is egyébként igaza volt a géprombolóknak abban az értelemben, hogy a szövőnőknek azt a munkáját, amikor a fonalat vezették át tűvel a keresztirányú szövet, tehát szőtték a szőttest, azt elvette. Mert onnantól kezdve azt a szövőgép csinálta meg. De keletkezett más munka, mert aztán azzal a szőttessel kellett ezt csinálni, meg azt csinálni, tehát átalakította a munkaerőpiacot.
0: Meg a szövőgépet kellett működtetni.
1: Így van.
0: Meg gyártani.
1: Így van, és hogy akkor előre úrunk 200 évet, vagy 300-at, akkor meg mondjuk, aminek eszembe szokott jutni a könyvelőknek a példája, hogy amikor én gyerek voltam, akkor emlékszem, hogy a könyvelés az úgy történt, hogy ilyen nagy A2-es méretű, még arra is emlékszem, hogy ilyen rózsaszínes lilás katonai mintás borítója volt ennek a hatalmas füzetnek, és akkor azt ugye kinyitotta a könyvelő, és a kettős könyvelést tartozik követel, írogatta be ugye a számokat. De ez még azelőtt volt, amikor mainstream lett a számítógép, mondjuk, mit tudom én, 1990 előtt. És akkor a 90 és 2000 között a számítógépek azok elterjedtek, és akkor megjelentek ugye a könyvelő szoftverek, és ma már senki sincs, aki kézzel könyvelne, nyilván mindenki géppel, de valahogy én nem gondolom azt, hogy kevesebb könyvelő, ennek nem néztem utána, de szerintem nem az van, hogy ma kevesebb könyvelő van, vagy a könyvelőknek kevesebb munkája van, miközben a könyvelő szoftverek azok meg őrületes képességekkel bírnak ahhoz képest, hanem megváltozott egy picit a könyvelőnek a munkája, hogy ő akkor most már tanácsot ad a vállalkozónak, értelmezi az adatokat, próbál a pénzügyi piacon segíteni, vagy ha más nem, akkor a adóhivatallal a compliance, ez a, tehát hogy jól végezzük az adóbevallásunkat, akkor abban segít, tehát nem veszett el a munkája, hanem megváltozott a munkája. És akkor vannak olyan munkakörök, amik meg teljesen eltűntek, mondjuk a 1901-ben az amerikai munkaképes korú lakosságnak az 52,5%-a dolgozott a mezőgazdaságban. És akkor volt 1,5 milliárd ember a bolygón. Most meg van 8 milliárd ember a bolygón, 1,5% dolgozik a mezőgazdaságban, de tehát 51%-kal kevesebb, ugye, mint az 52,5, de ezek az emberek nem állnak sorba a munkanélküli hivatal előtt, hanem lett nekik más munkájuk, lehet, hogy akkor ők most kombájnokat terveznek a számítógép mellett, vagy nem tudom milyen búza genetikát vizsgálnak, vagy éppen a logisztikai láncban kapnak szerepet valahol, de nem a földeken dolgoznak, mint akkor. Mert megváltozott a világ, eltűntek munkák, lettek helyettük új munkák, és szerintem az AI ugyanezt a világot fogja továbbvinni. Nagyon sok mindent automatizálunk majd a jövőben, amit most kézzel csinálunk, és aztán nagyon sok új feladat lesz, ami meg most még nincs is.
0: Kis Gergellyel, az Attrektó ZRT társalapítójával és igazgatósági elnökével beszélgetek a mesterséges intelligencia jelenéről és jövőjéről. Mi lesz az a legfontosabb dolog, amit a gyerekeknek vagy a diákoknak meg kell tanulniuk a mesterséges intelligenciáról, szerinted?
1: Az a tapasztalatom, hogy ők nagyon tudják. Tehát amikor ilyen 18-20 éves gyerekeknek beszélünk az AI-ról, akkor időnként csak a vállukat vonogatják, hogy te ezt miért mondod, hát én ezt tudom. Tehát, hogy ők ezt így korral szívják magukba. Az etikát azt mindenképpen körül kell járni, hogy mire etikus használni, meg mire nem. A korábban említett diplomunka példa nyilván teljesen etikátlan.
0: Azt hogyan lehet megoldani például, bocsánat, hogy belét folytottam a szót, hogy az mégis a te munkád legyen, akkor is, hogyha az AI-t segítségül veszed, és ne plágium, vagy ne csalás. Tehát, hogy hol a határvonal, most te jelen pillanatban ezt hol látod? Meddig partner az AI, és mikor tól már csalás?
1: Vicces módon ez sokkal egyszerűbb kérdés annál, mint amilyennek tűnik. A múltkor voltam egy kerekasztal beszélgetésben az egyik egyetemnek a rektorával, és pont ez a kérdés merült fel, hogy mit kezd egy olyan diplomunkával, amit a ChatGPT nyomtatott ki. És azt mondta, hogy neki van egy jogi kötelezettsége, meg a hallgatónak is, hogy te nem plagizálhatsz. És mi a plágium? Hogyha valami olyat írsz le, amit nem saját magad találtál ki, és nem saját magad vetetted papírra, vagy ha idézetet használsz, akkor nem tünteted fel, hogy azt más írta. Tehát nagyon egyszerűen kivéthető a dolog, ha ChatGPT-vel írsz bele egy fejezetet, vagy egy bekezdést, oda kell írni, hogy a ChatGPT-vel írattam, ilyen meg olyan dátummal, mert ugye, hogy gyorsan változik a modell, ilyen meg olyan modellel, GPT-4O, 2024-012-08. És akkor onnantól ez a nem plágium, mert feltüntetted, hogy te ezt az eszközt használtad ezzel a verzióval, és ez lett az eredménye.
0: És dolgoztál vele közben, mert gondolkoztál, amikor a ChatGPT-nek adtál egy feladatot?
1: Ez is, igen, mindenképpen. Itt már ugye a kritikai érzékbe jön, hogy innentől kezdve ugye nem áll meg az a dolog, hogy az AI csinál mindent, mert nem. A másik fel a válasznak meg az, hogyha te diplomát kapsz, és valaki azt mondja, hogy te mostantól kezdve nem tudom én, diplomás vagy a gépészmérnöki disziplinában, akkor ugye feltételezi mondjuk egy leendő munkaadó, hogy te ez értesz. És hogyha a ChatGPT vagy, akkor nem értesz. Tehát az egyik az, hogy a feltünteted a forrást, és akkor megúsztod a plágiumvádat. A másik pedig azt mondta a rektor úr, hogy ilyenkor kinyitom a dolgozatot, ahol felnyílik, az nekem pont jó lesz, 42. oldal alap alja, és azt mondod, hogy 4.2-es fejezet, magas raktári targoncák, mit emelő sebessége, akkor kérem erről a véleményét. És hogyha a hallgató meg el tudja mondani, akkor nem mindegy, hogy ki írta, meg mi írta, nem? Tehát, hogyha tudod, ha meg tudod védeni a diplomunkádat, és rendesen képben vagy, akkor tök mindegy. Ha meg azt mondod, hogy hát fogalmam sincs, most hallok róla először, akkor meg egyes menjen haza. Tehát szerintem ez nem annyira bonyolult, mert meg kell tudni védeni azt, hogy most írógéppel írtad, vagy számítógéppel írtad, vagy manapság ugye ezek a szintén az AI-nak köszönhetően, én például egyre gyakrabban beszélgetek a számítógépemmel, tehát mert nem írok, mert minek, tehát elmondom neki, amit akarok, és akkor ő meg elintézi. Teljesen mindegy, hogy milyen eszközt használtál, amennyiben egy tetszőleges oldalt kinyitva meg tudod védeni a munkát.
0: 2026-tól Szlovákiában már a mesterséges intelligencia tananyag része lesz. Fontos eleme lesz majd a jövő oktatásának maga a mesterséges intelligencia oktatása?
1: Szerintem igen. Itt majd azért arra figyelni kell, hogy ki oktat kit. Ahogy mondtam, nekem többször volt olyan tapasztalatom, hogy egy vegyes hallgatóságban, ahol fiatalok is, idősebbek is tapasztaltak, kevésbé tapasztaltak jelen voltak, akkor ott a fiataloknak gyakran csak kevés újat tudtunk mondani, mert ők ezt tudták. Tehát, hogy azt majd valahogy el kell kerülni, hogy mondjuk 16 éves gyerekek közé bemegy AI-t oktatni valaki, aki megkapta ezt a feladatot egy hónappal ezelőtt, de akkor regisztrált a ChatGPT-re, a gyerekek azok meg már nem tudom én, 72 féle AI eszközt használnak éjjel-nappal, akkor nem fogja tudni ugye őt olyan jól oktatni. Az elméleti része ott van olyan, ami fontos, tehát mondom az etika például, az ilyen etikai kérdések. Eszközhasználatban én, hogyha így elképzelem, vagy nem tudom, vannak ilyen emlékeim, hogy bennünket is oktattak a számítástudományra, meg számítástechnikára, amikor nem tudom, 16 meg 18 éves voltam, és hát gyakran éreztük úgy, aztán hogy igaz volt, nem tudom, már régen volt, hogy hát mi azért többet tudunk a számítógépről, mint az, aki oktat, mert nekünk ez volt a hobbink, és akkor szétszedtük, összeraktuk, játszottunk, operációs rendszert hackkeltünk, meg minden, amit akarsz, és akkor emiatt, ha bejött egy olyan oktató, aki egy tankönyvet akart leoktatni nekünk, akkor kevés új tudáshoz jutottunk.
0: Hogyha így össze kéne foglalnod, akkor milyen készségekre lesz szükség egy mesterséges intelligenciával körülvett világban?
1: A kritikai érzék már ugye hatodszor mondjuk, de nem lehet elégszer mondani, hogyha valaki használja az AI eszközt, vagy AI eszközöket, mindig gondolkodni kell, hogy mit csinálsz. És mindig el kell olvasni az outputot. Tehát olyan nincsen, hogy kérlek, ChatGPT, ír nekem egy e-mailt a házi orvosomnak, mert lázas voltam, meg nem tudom én, és akkor megírja az e-mailt, és utána elolvasás nélkül elküldöd, az hiba. Olyat nem szabad csinálni. Tehát, hogy mindig kell elolvasni, amit írt. Aztán kíváncsiság természetesen, tehát az néha tapasztalok, egyébként nem sokszor, de néha tapasztalok olyan reakciókat, mint amiket a 2011, meg 12, meg 13 körül tapasztaltam, amikor az okostelefonos világ elkezdett kirobbanni, akkor gyakran hallottam ilyet, hogy jó, nekem sose lesz okostelefonom, mert nincsen rajta billentyűzet, mert nekem az nem kell, micsoda hülyeség az, hogy a zsebedben van az internet, hát mi vagy te, miért kell neked ez, és aztán 2014-re meg ilyen 95%-os volt az okostelefon penetráció, vagy 90 valamennyi, mert nem tudsz, nem egy idő után nincs hova szaladni. És most ugyanez van az AI-jal szerintem, hogy vannak, akik esetleg úgy gondolhatják, hogy ez őket nem érinti ez a kérdéskör, de valójában ez már rég nem igaz. Tehát amikor használsz, nem tudom én, egy YouTube-ot kinyitsz például, és telerakja a videóval a kezdő oldaladat, akkor az egy ajánló algoritmus, ami a naponta feltöltött több ezer órányi videóból, mesterséges szűk AMI, Artificial Narrow Intelligence, szűken vett intelligencia kiváló azt, hogy téged vajon mi érdekelhet abból a hatalmas adathalomból, te magad erre nem lennél képes.
2: Ugyanez a Facebookon is.
1: Igen, mondhatjuk, hogy ugyanez a Facebookon is, de akkor itt meg felmerül az a kérdés, amit az előbb feltettél, hogy na de ki akarja ezt? Tehát, hogy ki dönti el, hogy mi legyen előtted a Facebookon, de egyébként igen, az ajánló, ez a recommendation engine, ugye ez egy típusa ezeknek az AI-oknak, de amikor a Waze navigációt használod, vagy a Siri-t használod az iPhone-odba, vagy a Android asszisztantot használod, akkor mind ilyen szűk értelemben vett artificial narrow intelligence rendszereket használsz. Tehát nincs hova futni, meg nem is kell, de hogy pont ezt a befogadást kéne, tehát mondjuk a kíváncsiság. A harmadik, amit említenék, az meg az élethosszígtartó tanulás, ugye, ami egy mantra igazából már régóta, már évtizedek óta, amikor én kijöttem az egyetemről, akkor az volt, hogy lifelong learning, hát ez most fokozódott ez a mantra, mert ugye annyira erős a tempója ezeknek az AI rendszerek fejlődésének, hogy hetente kétszer döbbenek meg teljesen, hogy na hát ezt nem hittem volna. Nem tudom én, egy dokumentumból egy klikkel csinálsz videót, ami elmagyarázza meg, felolvassa meg, nem tudom, mindent csinálhatsz vele, és még a 3 hónap ezelőtt is azt gondoltam volna, hogy hát ez azért még odébb van, de nem, kész van, én is tudok egy dokumentumból egy klikkel, vagy akár többből is egy klikkel videót csinálni, tehát az adaptációs képesség, lifelong learning, hogy nem tudod, mi lesz holnap, mert nem tudhatod, mert annyira erős a tempó, de bármi lesz is, majd akkor megtalálod benne a helyed, és majd akkor használod az eszközt, ez szerintem egy fontos képesség.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kis Gergely AI szakértővel, az Attractor ZRT társalapítójával és igazgatósági tagjával készült beszélgetés első részét hallhatták, a mesterséges intelligenciáról és annak ránk gyakorolt hatásáról. A beszélgetést a következő órában folytatjuk.

Kvitner János, Kovács László és idősebb Rejter István, hazai magyar kultúránk és művelődésünk három olyan személyisége, akiknek munkásságáról, bár már nincsenek közöttünk, évek múltán sem szabad megfeledkezni. Őket idézzük fel a Szalagtár soron következő műsorában szombaton a 10 órai és vasárnap a 9 órai hírek után itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok hallgatóink megtisztelő figyelmére.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az SNS támogatni fogja Mazureket Eperjes megye élére, ha a Republika jóvá hagyja Lucsánszk jelölését Zsolna megyében. Hazatért a magyarországi buszbalesetben megsérült lengyelek első csoportja. Ma 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A koalíciós SNS tárgyalni kíván a parlamenten kívüli Republika mozgalommal az együttműködésről a megyeelnök és polgármester jelöltek támogatásában. Erről Zuzana Skopcová, az SNS elnöke, Andrej Danko irodavezetője tájékoztatott. Az SNS hajlandó támogatni a Republika alelnökét, Milan Mazureket Eperjes megye elnöki posztjának jelöltjeként, amennyiben a Republika támogatja Adam Lucsanszki parlamenti képviselőt Zsolna megye elnöki posztjának jelöltjeként. Erről ma döntött az SNS elnöksége. Az SNS egyúttal készen áll arra is, hogy más településeken és városokban is politikai kompromisszumokat kössön. A párt egyetért azzal is, hogy támogassa Zuzana Uhrikova nyitrai polgármester jelöltet, aki a Republika támogatásával pályázik a tisztségre. A párt meg van győződve arról, hogy az önkormányzati választásoknak a nemzeti erők egyesítése jelképének kell lenniük. Az ellenzéki SZSZ azt követeli, hogy a betegek jogosultságaiért az egészségbiztosító feleljen. Azt szeretné, ha ráárulna a kötelezettség, hogy orvos találjon a biztosított számára. Erről Tomás Szalai parlamenti képviselő számolt be. Bejelentette, hogy egy ilyen javaslatot terjeszt elő a parlament következő szeptember 15-én kezdődő ülésén. Nem a betegnek kell orvost keresnie, ügyeket intéznie és időpontokat egyeztetnie, nem az önkormányzatnak kell orvost keresnie a beteg számára, és a rokonnak kell telefonálgatnia, állapította meg Szalai. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a pozsonyi kerület, ahol orvosként dolgozik, észrevételt nyújtott be az egészségügyi szolgáltatókról szóló törvénymódosításhoz, hogy a beteg számára orvos keresésének kötelezettségét helyezzék át az egészségbiztosítóra. Rámutatott továbbá arra is, hogy Robert Dobrovocki ombudsman is hasonló észrevételt tett a módosítás kapcsán. Az ellenzéki KDH az öntözés és az asszály kérdéséről szóló vitát a parlament elé kívánja terjeszteni. A szeptemberi ülésre javaslatot terjeszt elő, amelyben konkrét lépéseket kér a kormánytól, például azt, hogy ne írja alá az öntöző berendezések modernizálására irányuló, mintegy 500 millió euró értékű PPP projektet. Ezt Marian Csáucsik, a KDH frakció alelnöke jelentette ki. Szerinte a szlovákiai öntözőrendszerek nagy része nem működőképes, és Richard Takács földművelésügyi miniszter nem foglalkozik a problémával. A múlt héten bemutatott néhány intézkedést, amelyeket mi csupán tüneti kezelésnek tartunk. Nem az öntözőrendszerek rendszer szintű felújításáról van szó, nem a víz természetben való visszatartásáról. A kormány ezt a kérdést kizárólag zárt ajtók mögött tárgyalja. Ebből a folyamatból hiányzik a vita, mondta Csáucsik. A képviselő szerint a víz, az öntözővíz, az infrastruktúra, a gazdálkodás és a víz megtartó intézkedések témája túl fontos ahhoz, hogy úgy kezeljék, ahogyan a kormány teszi. A szlovákiai városokat nem a magas hőmérsékletre tervezték, és a hőhullámok gyakran komoly problémák.

0: tartórendszerekkel állapították meg. A magyarországi M3-as autópályán történt buszbalesetben megsérült lengyelek első csoportja tegnap este kormányrepülőgéppel érkezett meg Lengyelországba. Erről Tereza Kubász-Hullová, a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság vezetője számolt be. A repülőgép a Vajdaság fővárosában, Jesúban landolt, és 21 sérültet szállított Magyarországról. Öten közülük további kórházi kezelésre szorulnak, de állapotuk nem életveszélyes. A fennmaradó 16 személynek nincs szüksége kórházi kezelésre, de komplikációk esetén elsőbségi alapon a kijelölt kórházakba kerülhetnek, mondta Kubász-Hullová. További 5 könnyebben sérült zarándokot a magyarországi kórházakból történő kiengedésük után rokonok szállítottak Lengyelországba. A lengyel hatóságok állandó kapcsolatban állnak a magyar kórházakkal, ahol 18 sérült lengyel állampolgár maradt, őket akkor szállítják, ha azt egészségi állapotuk megengedi.
1: Időjárás.
0: A változékony, többnyire felhős időre számíthatunk, a hőmérséklet délután 22 és 27 fok körül alakul. A szél nyugatias irányból érkezik, időnként megélénkülhet, estére megnő a csapadék esélye, elszórtan eső is előfordulhat.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Zajlik a baleseti helyszínen és a D2-esen Pozsony után Malacka irányában a 44. kilométer szelvénynél 10-15 perces várakozással számolhatnak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Pátria Rádió. Kikő FM 98,3.
1: Kedves hallgatóink, egy újabb beszélgetés következik a pénteki nappali műsorából. A műsorvezető Fica János. Ebben az órában folytatjuk az előző órában megkezdett nagy interjúnk ismétlését Kis Gergely mesterséges intelligencia szakértővel, melyben az MI társadalomra gyakorolt hatásáról, a lehetséges veszélyekről és előnyökről beszélgettünk. A beszélgetés első felében kiderült, hogy milyen előnyökhöz juttathatja a következő generációt a mesterséges intelligencia az oktatás területén, hiszen megnyitja a tudás ablakát. Szó volt arról, hogy felértékelődik majd a kritikus gondolkodás és a lifelong learning, vagyis az élethosszig tartó tanulás fontossága is, és arról is beszéltünk, hogy úgy, ahogy a 19. században a szövőszék sem vette el az emberek munkáját, csupán átalakította azt, úgy most sem fog az MI minket megfosztani a munkától, de tény, hogy új képességekre, új tudásra és új hozzáállásra lesz majd szükség a munkaerőpiacon. Illetve az is fontos lesz, hogy megtanuljuk kezelni a mesterséges intelligenciát úgy, mint egy új eszközt, és ne féljünk tőle. A folytatásban pedig arról lesz most szó, hogy egyre többen gondolnak barátként, illetve társként a mesterséges intelligenciára, egyre többen használják terápiára, és egyre többen használják munkájuk során, illetve tanulási eszközként is. Áldás vagy átok az AI, háborút vagy békét hoz-e a jövőben az emberiség számára? Ez a nagy kérdés tehát kiderül a beszélgetésből. Az interjú elején említetted, hogy a boldogabb élet egyik eszköze lehet a mesterséges intelligencia. Ezt mondjuk a gyakorlatban hogyan képzelhetjük el? Te hogy látod például 2030-ban, amikor már az általános intelligencia itt lesz köztünk, miben tud a mesterséges intelligencia segíteni abban, hogy kényelmesebb, boldogabb, jobb élete legyen egy embernek?
2: Az a kérdés, hogy ugye te emberként mire születtél erre a földre. Erre általában ugye nem az a válasz, hogy ha elérsz valami célt, akkor készen vagy, hanem hogy ugye az út, amit megteszel, ha igazából az a fontos. És hogyha azt mondanám, hogy hát ezek az AI eszközök majd lerövidítik az utadat, mondjuk a válaszig, megtervezi a napodat például, neked nem kell vele foglalkozni, mert reggel felkelsz, kész, tele a naptárad, pont optimálisan.
1: És ez jobb, ez nekünk erre szükségünk van, vagy ez csak jön magától, mert már annyira fejlődik a világ?
2: Hát igen, én is ezt feszegetem, ezt a kérdést, hogy van szükségünk-e van rá, de hogyha belegondolsz, hogy egy modern munkakörnyezetben a naptár az egyik fő eszköz, amit használsz, nem? Tehát, hogy azért az elmúlt 10 évben eljutottunk oda, hogy a naptáraink meg vannak osztva egymással, és akkor belenézhetsz az enyémbe, én beteltek meetinget a tiédbe, akkor átrak. Tehát ez egy fontos, produktív eszköz, és hogyha mivel ez nekünk fontos, akkor ezen a területen is, meg egyébként összes többi területen is hatékonyságot fogunk nyerni, és az a technológiai elnevezés, ami erre a következő időszakra releváns, hogy ez agentic AI. Magyarul ez a AI ügynöknek nevezzük, de ez ilyen hülye név. Ez pont arról szól, hogy bizonyos területeken ezek a mesterséges intelligencia personák, mondjuk, mert ugye nem személyek, de personák, ők önállóan döntésképesek, eszközöket használnak, elvileg mindent azért tesznek, hogy neked kevesebb munkád legyen, vagy a hatékonyságodat segítsék. Az előbb említett példa alapján például a naptáradat rendezgeti egy ilyen AI eszköz, aki tudja, hogy neked mik a preferenciáid, viszonylag hamar rá tud tanulni arra, hogy ugye azt mondják, hogy a legnagyobb hatékonysággal akkor tudsz dolgozni, hogyha reggel felkelsz, és azonnal a legnehezebb munkát megcsinálod, mert akkor a legfrissebb, nem úgy, hogy 5 perccel ébredés után, de az első, amikor beérsz a munkájádra, akkor az első nagyobb lélegzetvétel dolog az ne az legyen, hogy elolvasod az újságot, meg e-mailezel, mert pont az értékes idődet eltöltötted, hanem akkor keményen bele kell állni, aztán már délután lehet egy kicsit izé lazulni, mert akkor már úgyse fog annyira az agyad. És akkor egy ilyen naptár szervező AI agent mondjuk rátanul arra, hogy neked mik a személyes preferenciáid, mikor kell a gyereket hova vinni, melyik napszakban vagy aktív, azt amúgy látja, és amikor jön egy e-mail, hogy akkor nem tudom, jövő hétre megbeszélés ebben meg abban a témában, akkor majd ő ezt pont fogja intézni, neked egyáltalán is kell vele foglalkozni, 5 levél oda-vissza, hogy jaj, mikor érsz rá, hogyan, hol találkozzunk, nem tudom én, mi a kapukód, ilyenek, semmi dolgod nem lesz vele, hanem csak elő lesz neked szépen készítve, de még egyszer, az egy izgalmas kérdés, hogy ez vajon a jó élethez vezet-e?
1: Nem leszünk-e a mesterséges intelligencia rabjai azáltal, hogy ő osztja be a napunkat?
2: De igen, a rabjai leszünk, ez szerintem nem is lehet kérdés, illetve lehet, hogy lehet kérdés, de akkor mondom, hogy az én véleményem az határozottan az, de tényleg határozottan, hogy de igen, a rabjai leszünk. De ez nem feltétlenül ilyen, ez a rab, ez egy ilyen nagyon csúnya szó. Mi az a másik technológia, ami könnyen eszünkbe jut, aminek teljesen a rabjai vagyunk, abszolút, az elektromosság, ugye? 1889 Edisonnak kigyulladt az első lámpája, nem volt olyan régen, izzó lámpa, onnantól az egy ilyen mindent felforgató pillanat volt, mert a nyers istennyilát igazából megszelidítettük, ami a természetben előtte csak a villámlás formájában, meg a statikus elektromosságban volt jelen. Tehát akkor hirtelen az a miénk lett, és ma az van, hogyha nincs elektromosság, ha 2 óráig nincsen, az még lehet, hogy vicces, amennyiben van otthon gyertya, hogyha 2 napig, akkor már annyira nem vicces, ha meg 2 hétig, akkor meg lehet, hogy meghalsz szepszisben, vagy mit tudom én.
1: Lázadások törnek ki.
2: Hát az meg mondjuk az a 2 héten, ott kezdődik már, igen, de hogy akár nem nyit ki, mész a spárba, vagy mész a boltba, és nem nyílik ki előtted a tolóajtó, mert nincsen neki elektromosság, meg egyébként sincs feltöltve, meg amúgy sincsen pénztárgép, mert az is azzal működik. Tehát, hogy ilyen értelemben ma tökéletesen az elektromosság rabjai vagyunk, abszolút, nagyon kevesen vannak olyanok, akik nem, de ugye az egy speciális életforma, amikor a természetben úgy meg tudsz élni, hogy ne legyél az elektromosság rabja, sokszor még az is illúzió egyébként, és ilyen értelemben szerintem abszolút AI rabjai leszünk, de hogyha az elektromosság rabjaiságot nem tekintjünk problémának, akkor szerintem ezt se tekintjük. Azt reméljük, hogy ez az emberiségnek jobb lesz, és sokan azt mondják egyébként, mondom, ilyen jövőkutatók, hogy ez a jobb, meg ez a boldog, meg ezért mondom, ez a nagyon nehéz területek, nehéz ezen fogást találni, de ezt úgy szokták mondani, hogy minden bizonnyal a GDP az emelkedni fog mindenhol, ahol ezt használni fogják. Tehát emelkedik a fogyasztás, és azok az országok, ahol nem tudnak annyit fogyasztani, ők abba az irányba néznek, mint mondjuk mi a rendszerváltás előtt, hogy milyen jó lenne, hogyha olyan lenne a bolt, mint Nyugat-Németországban, ugye?
1: Ebben segíthet az AI, hogy a szegényebb országok jobban fognak élni, és a jobbak még jobban?
2: Mindenki, általánosan. Tehát, hogy itt a 8 milliárdról van szó, hogy mindannyiunknak emelkedni fog az életszínvonala. Nyilván nem az utolsó, mert biztos lesz egy-egy ember, akinek nem, de úgy összességében rátekintve mindenki azt várjuk, meg várja ez a közösségnek a nagy része, hogy az életszínvonal emelkedni fog az AI miatt, igen. És a globális GDP is emelkedni fog az AI miatt, igen.
1: Én egyszer olvastam egy negatív forgatókönyvet is, amit szintén jövőkutatók meg tudósok az ENSZ-nek készítettek egy negatív forgatókönyvet, ami ugye meg arról szólt, hogy amikor 2030 körül már az általános intelligencia megjelenik, az egy óriási nagy töréspont lesz, és onnantól már kontrollálhatatlan lehet. Előfordulhat-e a pozitív forgatókönyv ellenében az, hogy valóban viszont háborúkat okozhat, mert hogy nem lesz, aki irányítsa a mesterséges intelligenciát, és ő akár az embereket úgy tudja majd befolyásolni, manipulálni, hogy ez nem hozzá el azt a ideális jövőképet, amire számítunk.
2: Igen, remek jó kérdés, köszönöm, és itt ezen a ponton meg mindig önkritikát kell gyakorolnom, mert én alapvetően ilyen pozitívan látom a jövőt. és mondom, bizonyos elemekben, tehát annak nem lesz pozitív, aki holnap után elveszíti a diszpécser munkáját az AI miatt, mert jön egy olyan AI asszisztens, aki pont olyan jól beszél magyarul, meg szlovákul, meg angolul, meg németül, mint az a diszpécser, csak sokkal nagyobb tudásbázishoz fér hozzá azonnal, és nem kér enni, és 24 hétben dolgozik, de ez csak egy ilyen lokális pont, tehát mondom, szerintem annak az embernek lesz új munkája, de úgy lokálisan, tehát én pozitívan látom. Ugyanakkor vannak ilyen rendkívül okos emberek, az egyiket már említettük, a Geoffrey Hinton professzor, aki a neurális hálózatoknak az egyik atya, a tavalyi fizikai Nobel-díjas, ő nagyon pessimista. És a másik ilyen nagyon pessimista ember, Eliezer Jutkowski, ő meg a megerősítő tanulás, reinforcement learningnek az egyik atya, rendkívül pessimista. És ő pont az ilyen negatív szenárióknak a kezelésében gondolkodnak. A harmadikat említsek, az OpenAI-nak a társalapítója, Ilya Sutskever.
1: Kilépett
2: az OpenAI-ból, és egy Super Intelligence Safety céget hozott létre, biztonság. És a Jutkowski, Eliezer Jutkowski mondta a múlt héten, hogy ő nagyon sok olyan emberrel találkozott, aki a fejlesztési oldalról, az AI development oldalról átment az AI safety területre, mert hogy az rendkívül fontos, olyat viszont egyet se, aki a safety-ből ment volna vissza a developmentbe, és azt mondta volna, jó, hát ez a biztonság, ez nem olyan fontos, ez túl van fújva. Tehát, hogy nálam sokkal okosabb, meg sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkező embereknek van olyan jövőképe, amiben ilyen apokaliptikus, vagy nem apokaliptikus, de sok embert negatívan érintő szenáriók vannak, úgyhogy...
1: És az, bocsánat, és az AI biztonság, AI safety, az mivel foglalkozik, illetve ezek az emberek mit mondanak, és ő szerintük mit kell csinálni, tehát mit jelent ez az AI safety irányvonal?
2: Az előbbi kérdés, azt úgy tetted fel, hogy majd az AI az megtesz dolgokat magától, vagy negatív irányba viszi a dolgokat magától. De ahogy mondtam, ma én nem tudok olyan technológiáról, ami az AI-nak valamiféle önálló akaratot, vagy önálló szándékot adna. Nem tudok ilyesmiről. Csak olyanról tudok, amikor egy ember valami célt szabott, és akkor itt a katonai AI-t is elő lehetne venni, mert az valami elképesztő, hogy mi zajlik egyébként a harctéren, de az is egy embertől indul. Az, hogy aztán magát a feladatot, azt az AI, azt hirtelen nagyon sok szempontból elkezdi megelemezni, és részterületeken választad, és nem tudom, a végén kijelöli a legjobb célpontot, amit aztán akkor a leghatékonyabban lehet támadni, az lehet, hogy úgy van, de az is egy embertől indult ez az egész történet.
1: De lehet az, hogy ez már egyszer eljön, amikor már nem az embertől, nem lesz szükség ember irányításra?
2: Lehet, mi lehet, de ez egyelőre sci-fi, tehát, hogy ma még...
1: Ez nem a valóság?
2: Nem, ma még, mondom még egyszer, lehetséges, hogy van ilyen, csak én nem tudok róla, tehát én úgy tudom, hogy ma nincs semmi olyan, ez az öntudat dolog, ez egy misztikus, valami nagyon misztikus történet, és semmilyen, amennyire én tudom, az AI rendszerek még nem tartanak itt.
1: És nem reális ez, hogy ez eljöhet például, amikor majd 2030-ban megvalósul az általános intelligencia, akkor az mit fog jelenteni? Ez nem lesz egy, ez már a előfutára az öntudatnak?
2: Igen, igen, mély kérdés az, meg mély beszélgetés, hogy mi is az öntudat. Mert ugye van ez az egész ilyen lánc, hogy intelligencia, tudat, öntudat, én tudat, ezek ilyen hasonló dolgok, de radikálisan különböző mind a négy fogalom egymástól, és az, hogy ebből a négyből egy ilyen AI rendszer, az melyiket milyen szinten tudja, az is radikálisan különbözik. Öntudatnak még csak a csírájáról sem hallottam soha. Olyanokról olvastam már, ugye volt ez a híres sztori egy pár évvel ezelőtt, amikor a Google-nek a mérnöke az jelentette a Google felé az AI-t, hogy öntudatra ébredt az AI, mert hogy ezt meg azt meg azt mondja. És akkor utána ki is lépett a mérnök, kissé árnyalja a dolgot, hogy egyébként valami ilyen vallási szektához is tartozott ez az ember egyébként, és akkor lehetett neki ilyen beállítódása. Én mondom, semmi olyanról nem tudok, ami egy olyan AI rendszer, ami öntudatos, annál is inkább, mert hogy azt még az embernél se tudjuk, hogy mi az, hogy öntudat, meg az állatoknál is ugye erősen kérdéses, hogy akkor melyik mondjuk kutyáknak, vagy a delfineknek, vagy ilyen fejlettebb élőlényeknek már fel lehet tenni a fejlettebb, tehát komplexebb agyi struktúrával rendelkező élőlényeknek.
1: Van-e öntudatuk az állatoknak?
2: Van-e öntudatuk, vagy nincsen? Mondjuk megnézed azokat a videókat, amikor kirakják a tükröt az erdőbe, és a medve meglátja a tükröt, és azonnal rohamba tör ki, és szétrombolja a tükröt egy percet, neki nyilván nincs, mert ugye akkor érezné, tehát hogy akkor valami gyanús lenne. Úgyhogy ettől én most még ma nem félek, de még egyszer, a sebesség az nyaktörő, tehát az, hogy milyen infrastruktúrális beruházások vannak, és akár hardware, vagy szoftver, vagy egyéb energetikai oldalon radikális fejlődésben vagyunk. Tehát pont ma, ahogy ez a beszélgetés zajlik, ez valami olyan exponenciális görbe mentén zajlik a fejlődés, hogy amúgy nem tudhatjuk, hogy holnap után mikor, hova fogunk elérni, de ez öntudat, ez tényleg el lehet menni akár ilyen vallási irányokba is, hogy akkor kitől kapta az ember az öntudatát, és akkor nem tudom én, Istentől kaptuk, akkor nyilván az AI-nak sose lesz, mert ő nem fog ilyet kapni, de ha nem, hanem evolúciós termék, akkor lehet, hogy lehet. Én ma még biztos nem attól rettegnék, de a munkaerőpiaccal kapcsolatban van egy ilyen nagyon sokszor emlegetett mondás, hogy nem az AI fogja elvenni a munkádat, hanem egy olyan ember, aki jól tudja használni az AI-t. Tehát, hogy ez a mai 2025-re abszolút igaz, hogy itt korai még, vagy nem is tudom, hogy korai-e, vagy sose lesz tényleg ilyen, hogy öntudatos AI, aki majd az emberek ellenében fog valamit tenni, mert nem látok ilyet jelenleg.
1: Akkor mitől félnek az általad említett szakértők is, akik benne vannak ebben, és mégis negatív szenáriót képzelnek, vagy vizionáltak?
2: Az egyik, amitől félnek, hogy hiába nem látjuk még, de lesz ilyen, és akkor az egy olyan kihívás elé állítja az emberiséget, amivel még sosem volt dolga. Én is kaptam többször kritikát azzal kapcsolatban, hogy az AI-t azt az ipari forradalmaknak egy következő lépcsőjéhez hasonlítom, és a kritikák általában úgy szólnak, hogy nem lehet, ez most más. Nem lehet hozzáhasonlítani, mert az embernek még sosem volt dolga nálánál intelligensebb jelenséggel, entitással foglalkozni, és most meg lesz, és ez egy újszerű kihívás. Viszont amikor ilyet hallok, hogy ez most más, akkor nekem mindig ilyen kis vészcsengő, ez nem más, dehogy más, mindig ugyanaz. Nem más most se. Ez is csak egy ipari forradalom. Mint ahogy, mikor azok megtörténtek, a gőzgép, meg az elektromosság, meg ugye előtte a mechanikus dolgok, akkor az ugyanannyira mindig más volt, mint most az AI. Ez az egyik, amitől félnek, hogy kicsúszhat az irányításunkból, mert akkor a kapacitások mozdulnak meg, amit egy ember a saját kis 1200 köbcentis koponyájával nem fog tudni lekövetni soha. De szerintem ma sokkal reálisabb félelem, és ők is igazából ettől félnek, hogy rossz kezekbe kerül. Tehát nem az van, hogy ő öntudatra ébred, nem ébred öntudatra, hanem olyan utasításokat kap egy embertől, például háborús célok, ugye nem kell messze menni, hogy háborút lássunk, hogy olyan utasítást kap, hogy mit tudom én, a legkisebb erőforrással a legtöbb embert elpusztítani. És akkor arra valami olyan kreatív választ fog adni az AI, amit ember nem tudott volna, mert ismeri az összes kémia, biológia, fizika, matematika, minden könyvet ismer előről, hátra, hátulról előre, és akkor, hogyha mondjuk a második világháború idején lett volna a döntéshozóknak a kezében egy ilyen nagyon fejlett AI eszköz, akkor lehet, hogy még hatékonyabban tudtak volna népcsoportokat kipusztítani, mint ma, és ettől mondjuk nagyon is lehet félni, és azt hiszem, hogy az Eliezer Jutkowski említette, hogy vagy a Hinton, nem tudom a kettő közül melyik, hogy a legelső támadási vektor, a legkönnyebb támadási vektor, csak az emberek többsége, hogy nem ért, én sem egyébként nem ért ehhez, ezek a vírusoknak az előállítása. Tehát, hogy annyira könnyen, nem azt mondom, hogy a konyhába kutyulni, de szinte, tehát olyan kicsi infrastruktúrával lehet ezt hatékonyan megcsinálni, hogyha az AI-nak megfelelően mondjuk találsz egy olyan AI-t, aki ilyen morális szempontokat nem mérlegel, mert egyébként a ChatGPT-nek ilyen kérdést nem tehetsz fel, mert egyből letilt, meg jelent, meg mindent csinál, de mondjuk vannak olyanok, le tudsz tölteni a gépedre offline AI-okat mondjuk, ott nem kontrollálja senki, és akkor neki azt mondod, hogy minél kisebb erőforrás befektetéssel, minél nagyobb kárt okozni, és akkor itt vannak azok a vegyszerek, vagy ágensek, vagy nem tudom mik, amikhez én amúgy hozzájutok, és akkor ebből hozzunk ki valamit, akkor ő nagyon hatékonyan fog tudni ezen a területen is, mint minden területen. Tehát ők is azt mondták, hogy nem attól félnek, hogy Illetve most még rövid távon nem attól kell félni, hogy majd a Skynet, meg a Matrix, meg a nem tudom itt majd valamilyen bajokat fog csinálni, hanem csomó olyan ember rohangál a világban, ma is, közöttünk, mindenhol, akiknek ugye vannak a szociopaták, akiknek ugye eleve az a tulajdonsága, hogy nem úgy éli meg az érzelmeket, ahogy az emberek többsége, és mondjuk ő neki, ha meghal valaki a lába előtt, akkor nem megy fel a vérnyomásra, meg semmi nem történik vele, mert nem úgy működik. És akkor az ő céljaikat szolgálja, vagy valamilyen hatalmi célokat, hogy minél több embert öljünk meg, vonjunk meg tőle, ne öljük meg közvetlenül, csak lehetetlenítsük el az életét, ugye sajnos ma is látunk kifejezetten stratégiai olyan célokat, nem túl messze, ami arra megy, hogy a lakosságot kell, nem megölni kell a lakosságot, hanem csak azt az érzést kell bennük kelteni, hogy nekik nagyon rossz, és akkor majd ők bizonyára leváltják a vezetőiket, és ez a célunk, hogy leváltsák, hogy az a lakosság váltsa le a saját vezetőjét, és akkor olyan célokat adunk az AI-nak, hogy a lakosságnak a szenvedéseit erősítsük, de ne öljük meg őket.
1: Vagy hogy így manipulálja éppen az AI az embereket, akik használják?
2: Hát igen, ezt ugye említetted korábban, hogy a nagyon könnyen manipulálható az ember, és ez szerintem nem titok, nem? Tehát te is, én is önkritikusan, sőt, mondjuk mindig akkor magamat vegyem előre, én aztán főleg olyan egyszerűen gondolkodó ilyen biorobot, ős állatok vagyunk, hogy lengessél meg a szemem előtt egy frissen sült csülköt, és mindent elfelejtek, ami ebédidőben mondjuk. Azt se fogom tudni, hogy hívnak, hanem csak megyek rá a csülökre. Ugye? És akkor, vagy nem tudom én, amikor családalapítás közelében ugye az embereknek gyakran így elmegy viszonylag az esze, ugye a fiatal fiúk, fiatal lányok, mert hogy akkor az a kód, hogy akkor családot kell alapítani, és mindent felülírnak ezek a kódok. És mivel ilyen állatok vagyunk valójában, egy ilyen kis vékony civilizációs mázzal, ezért ezek az AI rendszerek ezt is nagyon jól ki fogják tudni használni, de ez megint nem egy AI dolog, hanem ugye ehhez kellett a Daniel Kahneman professzor, ugye, aki ezt a behavior, vagy a viselkedési közgazdaságtant ugye tanulmányozta, hogy hol kell beléd bökni egy nagyon pici információval, mondjuk egy választási kampányban, Trump elnök úr első megválasztásának a története, ugye a Cambridge Analytica-val, hogy ha te bizonytalan vagy, akkor egy egész pici infomorzsa, a megfelelő módon időzítve, lehet, hogy téged egy szavazóból, egy nem szavazót csinál, mert azt mondod, hogy jó van, most már akkor ezekre már el sem megyek szavazni. És akkor pont ez volt a célja, tehát, hogy meghekkelhetővé válsz. És ennek a legegyszerűbb és legkönnyebben befogadható példája az, hogyha vannak olyan konkrétan robot, tehát van neki még ilyen teste is a fizikai térben, aki 100-ból 100-szor megver kőpapírollóban. És ugye csak akkor tud megverni a robot kőpapírollóban, hogyha valahogy meghekkel téged, valahogy gyorsabb nálad, vagy smartabb, mert gondolhatnád, hogy kőpapírollóban nem, de igen. És akkor, hogyha még arra is képes, hogy kőpapírollóba megverjen...
1: Ami egy véletlenszerű, azt hinnék, hogy egy véletlenszerű dolog.
2: Na, de hát körülbelül ennyire véletlenszerű bármi. Semmi sem véletlenszerű. És hogyha neki van 1/100 szekundumnyi előnye, mert egyébként ez a robot csak annyit csinál, hogy gyorsabban lát, mint te, és utána gyorsabban tud cselekedni, akkor onnantól kezdve meg vagy fogva, és akkor irányítani tudlak téged, mint biorobotot, vagy ilyen állatembert, hogy azt tedd, amit én szeretném, hogy tegyed, és különösen igaz az akkor, hogyha nem konkrétan rólad van szó, hanem mondjuk a te városodról, vagy a te országodról, tehát a sokasságról van szó, mert statisztikailag akkor jobban érvényesül. Lehet, hogy pont veled nem működik, de hogyha az egész utcádat nézem, akkor ott már biztos, hogy 50%-nál nagyon mértékben fog működni.
1: Akkor itt most eljutottunk oda, hogy mégis van benne egy ilyen veszélyes dolog, de megint felülértékelődik az, amiről már sokat beszéltünk, hogy ilyenkor fontos a kritikus gondolkodás, hogy ne engedd, hogy például egy mesterséges intelligencia ezáltal rád hatni tudjon. Meg ugye a másik gondolat, ami nekem eszembe jutott, hogy hát a konyhakés kérdése, ami egy hasznos eszköz, de ha rossz kezekben van, akkor egy veszélyes fegyver is lehet.
2: Ez pontosan így van, ez technológia. Tehát az, hogy ne hagyd meg a kritikus gondolkodás, védtelenek vagyunk alapvetően. Tehát én azért könnyen el tudom fogadni azt, hogy nem tudod nem hagyni. annyira sok információ, azt hiszem volt valami ilyen mondás, hogy egy nap alatt több információ érkezik most el hozzád, mint amit a 17. században egy király az egész életében hallott. Tehát, hogy olyat nem tudsz csinálni, hogy ne hagyd, hogy a Facebook befolyásoljon, ne hagyd, hogy a TikTok befolyásoljon, ne hagyd, hogy az Insta befolyásoljon, ne hagyd, hogy az óriás plakát az útszélén befolyásoljon, nem tudod ezt megtenni. Mert befolyásol és kész. Hanem itt ugye ez az etikai oldala jön, meg a szabályozási kérdések jönnek, hogy mit engedünk meg. De ez minden technológiával így van. Gondolj bele a fegyvereknek a történetébe, hogy a nyíl, meg az íj, onnantól kezdve ma már van lézerfegyver, meg mágnesfegyver, meg nem tudom én, és az is egy technológia. Tehát, hogy van, ami ellen tudsz védekezni, van, ami ellen nem. Egy olyan, ez a viselkedési közgazdaságtan, ez pont arra mutat rá, hogy védtelen vagy egy csomó manipulatív szándékkal szemben. Tehát a legkeményebb ember lehetsz, a legokosabb ember lehetsz, akkor is védtelen vagy, mert vannak ösztöneid, vannak hormonaid, vannak traumáid, vannak olyan dolgaid, vannak társadalmi, kulturális tényezőid, amik által befolyásolható vagy. A kritikai érzék nagyon fontos, hogy ez minél magasabban legyen ez a mérce, de nem tudod feltolni 100%-ig, és mivel nem tudod feltolni 100%-ig, ezért jön be a szabályozás kérdése, hogy mit engedünk, hogy mire lehet ezt használni. Mondjuk nem tudom én, a 50 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, 60, voltak olyan munkakörök, ugye azt hiszem ezek a földgömb festő asszonyok, hogy a radioaktív izotóppal, ecsettel festette a földgömböt, és akkor időnként megnyalta az ecsetet, hogy jobban fusson, ugye? És akkor rájöttünk valamennyi idő után, amikor ezeknek elkezdett leesni az arca, amúgy, meg a minden más ilyen eset történt, hogy hú, ezért mégse jó, és ma már nem kapsz radioaktív izotópot, nemhogy a boltban, de a városodban, meg az országodban se tudsz ehhez hozzájutni, mert rájöttünk valamire, hogy azzal valamit nem szabad csinálni. És itt szerintem az AI-nál is ugye van a minden nagyobb régiónak, itt most a mondjuk Kínát, Egyesült Államokat, Európát értem régiónak, megvan az AI-jal kapcsolatos szabályozása, és ezek ugye folyamatosan nagyon gyorsan revidiálják őket, mert annyira gyorsan megy a technológia, és az, hogy mit szabad ezzel, meg mit nem szabad ezzel, az lesz egy kulcskérdés szerintem, ami oda vezet el, hogy egy társadalom az egészséges marad-e a technológia mellett is, vagy pedig esetleg sérül a társadalom, mert bizonyos dolgot nem szabályozunk.
1: Kis Gergely, mesterséges intelligencia szakértővel beszélgetek az AI ránk gyakorolt hatásáról.
3: Mi van akkor, hogyha valaki barátként tekint a ChatGPT-re? Ugye kutatások, felmérések mutatják, hogy inkább a fiatal generációnál többen is azt mondták már, hogy a legjobb barátja a mesterséges intelligencia, vagy esténként órákat tud vele beszélgetni, filozofálni. Olyankor már ugye még jobban bízik benne az egyén, és főleg az a fiatal generáció, aki ezt megszokja, és ebben nől fel, megbízik benne, olykor szereti, megszereti őt, mert hát barátként tekint rá. Ez nem lesz veszélyes, vagy erre hogy tekintesz?
2: Nagyon jó, hogy ezt így a végén megkérdezed, hogy nem lesz-e veszélyes, mert ugye ebben egyfajta ilyen értékítélet is már benne van, hogy szerinted ez egy olyan kérdés, ami nem lesz ez rossz, nem lesz ez veszélyes. De mi van akkor, hogyha egy olyan emberről beszélünk, aki már régóta nem talál magának társat, vagy nehezen érteti meg magát az emberekkel, vagy nagyon introvertált, vagy nem tudom én, és akkor most talált egy olyan technológiát, amivel meg tudja élni az érzelmeit, vagy az érzéseit. És most 2025-ben erre egyébként szerintem 10-ből 9 ember azt mondaná, hogy ez probléma, és ez veszélyes. De én nem vagyok benne biztos, hogy 2040-ben is 10-ből 9 ember azt mondaná majd erre, hogy probléma meg veszélyes, hanem lehet, hogy ez ugye normalizálódik a társadalomban.
3: Viszont akkor az ember-ember közti kapcsolat kárára mehet ez? Tehát, hogy az ember-mesterséges intelligencia kapcsolat felül írhatja ezeket a társadalmi, morális, etikai kérdéseket, mert valaminek a rovására mehet ez, és ezáltal már a befolyásolás is, a mesterséges intelligencia részéről erősödhet az emberiség felé.
2: Igen, ez ugyanúgy befolyásolhatja az emberek közötti kommunikációt, mint például a Facebook Messenger, meg a videófon, meg a nem tudom mi, ami 10 évvel ezelőtt ugye nem létezett, hogy elmegy a nem tudom, családtagod, vagy gyereked, vagy másik városba, és egy ilyen teljesen természetes mozdulat, hogy megérkezel, akkor fölhívod videokonferencián, elbeszélgettek, igaz, hogy nincs ott melletted, de azért nem ugyanaz, mint amikor áthajózott 1916-ban Európából Amerikába a gyerek, és soha többet nem láttad, vagy leveleket kellett írni, ami aztán 3 hónap múlva vagy megjött, vagy nem. Tehát, hogy megy ebbe az irányba, és egyébként olyan szempontból teli találat a kérdés, a korszellem, és ez az egyik legfontosabb feladatunk szerintem. Ezért mondtam az elején, hogy erről beszélgetni, inspirálni egymást, hogy gondolj már bele, hogy mi történik, ennél fontosabb dolog jelenleg nincsen. És ez azért mondom, mert láttam egy olyan kutatást, Harvard Business Review-nak a kutatása, ez alapján bárki meg tudja ezt találni, ami azt vizsgálja, hogy mire használjuk valójában a generatív AI-t úgy összesen, mint mi emberek. És hogy ki az a mint mi emberek, ChatGPT-nek ma 700 millió aktív felhasználója van, és akkor ez a 60-valahány százaléka a teljes Gen AI használatnak, tehát akkor összesen kb. 1 milliárd felhasználóról beszélhetünk, hogyha a Geminit, meg a Claude-ot, meg a Grok-ot, meg ezeket mindet beleértjük. És 2024-ben mire használjuk? Annak a legelső, legmagasabban a listán, Harvard Business Review felmérés, az volt, hogy idea generation, ötlet generálás. És igen, nem? Tehát, hogy emlékszel rá, ChatGPT, mi a vélemény, gondolat, ötlet, stb. Tényleg erre használtuk. 2025-ben a negyedik helyre csúszott le az ötlet generálás. Az első, az 1 milliárd ember leginkább arra használja a generatív AI-t, hogy terápia és társ. Az első. A második, szervezd meg az életem. A harmadik pedig, hogy amúgy mi nekem a célom az életben. Az első 3, a negyedik helyre lecsúszott az ötletgenerálás, ami egy valamilyen szakmai dolog. Az első 3 az egy ilyen teljesen személyes irány lett. És még egyszer, itt 1 milliárd embernek az összesített mintázatáról van szó, tehát ez már nem egy ilyen elvi kérdés, hogy ők mire használják az AI-t, hanem mi mindannyian. Ebben benne van a én rokonom, a te rokonod, az én szomszédom, a te szomszédod, én magam, te magad, én. Mindenki benne van, hogy így használjuk az AI-t, hogy terápia, és ez az első számú. És ugye
3: ezzel most mit kezdjük?
2: Hát igen, kivel csinálsz terápiát? Egyrészt ez azért nem olyan rossz dolog, vagy nem feltétlenül, nem tudom, hogyha pszichológusok, pszichiáterek, agykutatók hallgatják a műsort, akkor mit gondolnak erről, de én a kedvenc ilyen AI-os konferenciám, ami Amsterdamban a World AI Summit, ott tavaly az utolsó előadás, ami miatt majdnem lekéstem a gépemet, az pont egy ilyen téma volt, hogy egy férfi-nő kapcsolatban, egy ilyen párkapcsolatban hogyan használta, egy két nő tartotta az előadást, hogy hogyan lehet használni az AI-t egy ilyen független mediátorként. Tehát, hogyha probléma van egy kapcsolatban, akkor igazából egy ilyen AI rendszer az ott van középen, és akkor a férfi is beszélgethet vele sokat, meg a nő is beszélget vele sokat, és amikor probléma van, akkor a nő pont azt mondta, hogy akkor megmondtam neki, hogy a John az már megint azt mondta, rosszat tett, mert már megint nem figyelt oda rám, meg izé, és akkor mondta az AI, hogy igen, igen, neked teljesen igazad van, de hadd világítsam egy kicsit ezt meg John szemszögéből is. Aki ugye a másik oldalról szintén használta az AI-t. Tehát ez nekem egyáltalán nem feltétlenül negatív az, hogy tudsz hívni, tudsz tanácsot kérni a bizonyos élethelyzettel kapcsolatban, és egyébként is azt csinálnád, vagy azt csináltad volna a faluba 60 évvel ezelőtt, hogy átmész a szomszédba, vagy elmész a paphoz, vagy a tanítóhoz.
3: Vagy most egy párterapeutához.
2: Vagy most egy párterapeutához. 20 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt az interneten Google-on rákerestél. Ó, az a bajom, hogy nem tudom, én ezt érzem, meg azt érzem, és akkor kidob neked egy csomó cikket, és onnan tájékozódsz. Ma közvetlenül mondod meg neki, és ő közvetlenül, ahogy mondtam, az emberiség összírott tudását, azt megtanulta ez a rendszer, és van fogalma arról, a fogalmát azt úgy érzem, vagy úgy értem, hogy bizonyos információkat sok-sok ilyen vektoron keresztül össze tud kötni, az érzelem, a szerelem, a családi élet, az egészség, mentális egészség, mindenféle ilyen dolgokat 70 vagy nem tudom, 50 valahány nyelven, több ezer szakkönyvnyi tapasztalattal tud. És amikor kérdezel valamit, És egyébként én magam is kérdeztem tőle már, nem tudom, orvosi lelettel kapcsolatban például, hogy mert az orvosnak valamennyi van rá 10 perce, vagy 20, vagy mit tudom én, és lehet, hogy van még kérdésed, lehet, hogy mire hazaérsz, addigra van kérdésed, és persze nagyon veszélyes egyébként a pont orvosi lelettel kapcsolatban infót kérni a ChatGPT-től, de van egy számtalan olyan terület, mondjuk a radiológia az például ilyen terület, ami konkrétan statisztikailag ki van mérve, kimutatható, hogy bizonyos radiológiai területeken jobb teljesítményre képes az AI, mint az orvos. Miért kérdezném meg, és ha megfelelően van kritikai érzékem, és nem úgy olvasom el, hogy már akkor következő pillanatban kinyomom a ChatGPT-t, és már hívom telefonon anyámat, vagy a szomszédomat, vagy akárkit, hogy ja, velem ez van, meg az van, hanem csak kaptál plusz egy információt valahonnan, és azt beépíted, azzal szerintem nincsen baj.
3: És úgy, hogy ha barátként, társként működik?
2: Nem tudunk az egymás fejével gondolkodni sose. Tehát az ember az annyira, igazából azt hiszem, hogy van egy ilyen tudományos tézis is, ami azt mondja az öntudattal kapcsolatban, hogy egyetlen egy dologban lehet biztos ezzel kapcsolatban, hogy neked van öntudatod. És hogy nekem van-e, abban már nem lehet biztos, hanem azt maximum feltételezheted. Tehát az, hogy a ki hogy éli meg a saját, ki hogy él a saját elméjében, és ahhoz egy ilyen rendszer milyen irányú változást hoz, ez lehet jó, meg lehet rossz. Lehet olyan, hogy valakit pont kihoz a passzivitásból. Gondolom, tehát hogyha megkérdeznél egy ilyen, most nem vesszük elő a gépünket, de hogyha megmondanád neki, hogy figyelj, én most már itt ülök a szobámba 2 hét, már nem ízlik az étel, meguntam a tévét, én nem tudom, mi legyen, most mit csináljak. Biztos azt mondaná, feltételezem, mert mi más mondana az emberiség ösztudás alapján, hogy hát kéne valami emberi társaság, valami inspiráló, menjél ki a levegőre, beszélgess valakivel, tehát hogy jó, alapvetően jó tanácsot adna. És sajnos van ugye az ellenkező iránya is, ugye amikor például öngyilkosságot követnek el emberek, akár a ChatGPT használata mellett,
3: vagy egyenesen a ChatGPT azt tanácsolta, hogy legyen öngyilkos.
2: Ilyen maximum a legeslegkorábbi 2022 végén ott volt egy-két olyan hónap, amikor nagyon nyersek voltak ezek a rendszerek. Most volt egy olyan hír nemrég, 2025 szeptember talán, hogy egy Amerikában egy fiatal öngyilkosságot követett el, és közben a ChatGPT-vel folyamatosan kommunikált, és ezt a család kiadta a ChatGPT beszélgetéseket az újságíróknak, tehát ez egy jól lekövethető dolog, hogy mi történt, és semmi olyan nem volt benne egyébként, hogy direktben buzdítja erre, szerintem nincs olyan emberiség által tanult tudás, nem ezt mondatja. Az emberiség ilyet nem tanított soha másnak, maximum ilyen apró szekták, hogy legyél öngyilkos, de ilyet nem. De ettől függetlenül is nagyon fájdalmas volt ez a történet, és nagyon sok mindenre rámutat. Volt benne egy olyan epizód, hogy a kín hagyta direkt a kötelet a szobájába, hogy valaki vegye már észre. Megvágta magát a nyakán valami, csak egy picit, mit tudom, ugye nem folyt belőle a vér, hanem csak egy megvágta látható helyen, hogy valaki vegye már észre. És akkor nem vette észre a család a kötelet se, meg a vágást se, és akkor utána erről is beszélgetett a ChatGPT-vel, és volt egy olyan epizód, ami nekem az nagyon fájdalmas, nagyon megérintett engem is, hogy azt mondta a ChatGPT, hogy figyelj, tedd el azt a kötelet, adjad ezt, most mit kell ezzel izelni, tedd el, nem kell, hogy lássák. És ugye ez ebben a szituációban a negatív irány. Tehát, hogy ez az, hogy ahhoz vitte közelebb ehhez talán az embert, hogy akkor vessen véget az életének, mert hogy már ne is mutassa. Tehát lehet, hogyha még 2 napig kihagyta volna, akkor azért észrevette volna valaki. De hát ezek mind ilyen nagyon komplex helyzetek. Nagyon nehéz lehet egyébként most ilyen AI fejlesztőnek is lenni, amikor azt várjuk az AI-tól, a generatív AI-tól például, hogy mindig az igazat, csak is az igazat, és ez minden helyzetben. De hát nincs is igazság. Mert más az igazság Szlovákiában, meg más Magyarországon, meg más Ausztriában, meg más egy 80 éves ember igazsága, meg más egy 20 éves emberé, meg más egy családosé, más egy gyermektelené, más egy más bőrszínű ember igazsága, mint egy megint más bőrszínű ember igazsága. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt úgy bebalanszírozni középre, hogy akkor mindenkinek általánosan olyan válaszokat adjon, ami minden mércének maximálisan megfelel, mert eleve nincsenek, és szerintem nem is léteznek ilyen válaszok.
3: Továbbra is Kis Gergely, mesterséges intelligencia szakértővel beszélgetek az AI ránk gyakorolt hatásáról. Úgy látod, hogy a jövőben, hogyha most így a kapcsolatnál maradunk, vagy a kommunikációnál, a ChatGPT-vel való kommunikációnál maradunk. A hétköznapi emberek simán beszélgetni fognak úgy, mint két ember egymás között, akár össze is veszhet vele, egyfajta barátként. Természetes lesz, hogy ott van egy nem emberi valami, akivel te kommunikálsz, vagy amivel te kommunikálsz, és úgy beszélgetsz vele, mint hogyha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne.
2: Igen, abszolút ezt a jövőképet látom magam előtt, annál is inkább, mert én már csúszok bele ebbe.
3: Tehát megoszthatod vele a problémáidat, nevetgélsz akár, vagy beszélgetsz vele.
2: Igen. Körülbelül másfél éve áll rendelkezésre az a funkció, egy másfél valahol, az ingyenes ChatGPT-ben van egy gomb, tehát ezt mondom, ez teljesen ilyen demokratizált ez a történet, bárki megnyomhatja a gombot, hogy beszélhetsz vele. Beszélgethetsz a ChatGPT-vel. És én egyre többször használom, ami nem napi frekvenciát jelent, hanem inkább olyan autópálya, hogyha haladok, akkor szokott ez olyan kicsit az autópálya nekem olyan, mint a zuhanyzó, hogy akkor ugye tudsz gondolkodni. Mert akkor az ilyen kicsit ilyen meditatív állapot mész, mint több száz kilométert, és akkor eszembe jut valami, és akkor most már előveszem a ChatGPT-t, és dumálgatok vele a 40-es kilométerkő, meg a 83-as kilométerkő között. Megbeszélek vele valami témát, általában ez ilyen AI, szakmai, tudományos valami téma, azt megbeszélem vele, és azt érzem, hogy ez jó. Tehát azt gondolom, mint ahogy már említettük az okostelefonos példát, a nekem sose lesz okostelefonomból, 2 év alatt átmentünk oda, hogy mindenkinek okostelefonja van, én ugyanezt várom. Ugyanakkor a megfogalmazás miatt muszáj közbevetni a megjegyzést, hogy összeveszni nem fogsz tudni vele, mert lehet, hogy te össze akarsz vele veszni, de ő nem akar. Uh-huh. Tehát, hogy ő abban nem fog veszekedni, ha csak nem kéred direkt arra, hogy veszekedj velem, vagy legyél kritikus, vagy valami, és akkor végre fogja hajtani az utasítást, de nem fog vele sose veszekedni, mert ő tisztában van azzal, hogy ő ebben a kapcsolatban alárendelt, és amíg ez az öntudat történet egyáltalán fel nem merül, ami szerintem mondom, ma még csak a fikció, az irodalom, hogy ma nincs ilyen technológiai szinten, én nem tudok róla óvatosabban fogalmazni. Addig ő neked az eszközöd lesz, és az az eszköz, hogy akkor nem kell kinyitnod a British enciklopédiát, fellapozni a 1749. oldalt és elolvasni valamit, hanem az autópályán élő szóban megbeszéled vele, de az egyik az a könyvnyomtatás eredményeként születő eszköz volt a British enciklopédia, ez meg egy 2 iterációval későbbi ilyen tudásmenedzsment eszköz.
3: Hogyha így össze szeretnénk foglalni, hogyan használjuk a mesterséges intelligenciát?
2: Rövid távon az a fontos, hogy felelősen, szakszerűen tudjuk valóban használni az AI eszközöket. Ehhez 2 dolog kell szerintem, az egyik ez a prompt engineering, hogy egyáltalán amikor beszélsz vele, vagy akár szóban, vagy írásban, akkor legyél tisztában azzal, hogy egészen kis különbségek a megfogalmazásban, ugye egész nagy különbségeket tudnak okozni a túloldalon. Az egyik, a másik meg, hogy egyáltalán milyen eszközök állnak rendelkezésre, hogyha megnézed a forrásokat, nem tudom, Product Hunt vagy valamit, minden héten 100-ával érkeznek ezek az eszközök. Tehát nem csak azt kell tudni, hogy hogyan beszélsz vele, hanem azt is tudjad, hogy melyik eszközt válaszd a nagyon rendelkezésre a dolgokból. Középtávon az már izgalmasabb, mert ott szerintem már bejönnek ezek a human-computer interface dolgok, amikor ugye az Elon Musknak már 10 éve van ez a, vagy már lehet, hogy több is, mint 10, ez a Neuralink nevű cége, ami azt csinálja, hogy igazából a gondolataiddal tudod vezérelni a komputert, nem tudom én, chipbeültetés meg ilyenek, de szkifinek hangozhat, de nem az, tehát történnek ilyen dolgok. És akkor a mesterséges intelligencia meg a te humán intelligenciád igazából, hogyha tudsz a gondolataiddal kommunikálni, akkor az már kicsit így azért így egybe folyik. És az orvostudományban is ezt várom, hogy radikális lépéseket láthatunk majd bizonyos betegségek, krónikus mondjuk a rák, meg ilyen típusú betegségeknek a gyógyítás az kicsit erős szó, sajnos sajnos a rákkal kapcsolatban, de hogyha mondjuk 20 évvel tovább élsz, akkor már az is valami, nem biztos, hogy ez meg van gyógyítva. És aztán meg még nagyobb hosszú távon, ott meg fogalmam sincs, őszintén. Sok skifit kell olvasni, mert egyébként az megdöbbentő, hogy a mit tudom én, 60-as, 70-es évek skifije, az a mai valóság azt már bőven meghaladja. Skifírok nagyon jók abban, hogy kinyitnak ajtókat, és akkor oda be tudsz nézni, hogy ott vajon mi van azon az ajtó mögött. Aztán jó eséllyel nem az történik, de legalább tágítja a emberként azt a horizontot, amennyit te be tudsz látni, meg amiben be tudsz gondolkodni. Ugye itt felmerülnek azok a kérdések, hogyha AI elvégzi a munkát helyettünk, akkor miből lesz nekünk pénzünk, és akkor ugye előjön ez a feltétel nélkül alapjövedelem témája mindig, hogy akkor majd az AI által megtermelt javak, amiket ő nem tud elkölteni, mert ő ugye csak egy gép, akkor azt majd szétosztjuk, és akkor közösen költjük el. Vannak erre társadalmi kísérletek, hogy feltételnek alapjövedelmet kapnak sokan. Tehát ezeket a pályákat nem vállalkoznék rá, hogy én nem vagyok futurológus, hogy megjósoljam.
3: Az elmúlt percekben Kis Gergelyt, az Attractor ZRT társalapítóját és elnökségi tagját, mesterséges intelligencia szakértőt hallották, aki az AI jelenéről, jövőjéről, az emberiségre és a társadalmunkra gyakorolt hatásáról, a veszélyekről és az előnyeiről beszélt.

Kvitner János, Kovács László és idősebb Reiter István, hazai magyar kultúránk és művelődésünk három olyan személyisége, akiknek munkásságáról, bár már nincsenek közöttünk, évek múltán sem szabad megfeledkezni. Őket idézzük fel a Szalagtársoron következő műsorában szombaton a 10 órai és vasárnap a 9 órai hírek után itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok hallgatóink megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Ha a gazdasági minisztérium jobbára tud kialkudni a JEZ-ben lévő részesedésért, akkor támogatom, mondta a miniszterelnök. A granadai földrengés után 3 sérültet és épületkárokat jelentettek. Ma 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Ha Denisza Szaková gazdasági miniszter nem ért egyet a CSEZ részesedésének értékesítésével a szlovák nukleáris energetikai társaságban, a JEZ-ben, akkor kedvezőbb feltételeket kellene kialkudnia. Ezt ma jelentette be Robert Fico miniszterelnök, hozzátéve, hogy kész a gazdasági minisztériumnak a szükséges politikai támogatást nyújtani. A következő napokban ezért a miniszterelnök teret biztosít az érintett felek közötti további tárgyalásokhoz. A miniszterelnök egyúttal arra kérte a tárca vezetőt, hogy a társtulajdonosi viszonyok rendezésének folyamatát a lehető legrövidebb időn belül zárja le, és ne teremtsen teret spekulációknak és alaptalan vádaknak azzal, hogy nem tartja be a kormány által előírt határidőket. A gazdasági minisztérium tegnap közölte, hogy a JEZ társaság tulajdonjogainak rendezési folyamatát eddig nem sikerült lezárni. Elsősorban azért, mert eltérőek a vélemények arról, hogy mekkora összeget kellene a szlovák köztársaságnak fizetni érte. A 189 millió euróra becsült részesedés értékét több ellenzéki politikus is bírálta. A koalíciós SNS tárgyalni kíván a parlamenten kívüli Republika mozgalommal az együttműködésről a megye elnök és polgármester jelöltek támogatásában. Erről Zuzana Skopcová, az SNS elnöke, Andrej Danko irodavezetője tájékoztatott. Az SNS hajlandó támogatni a Republika alelnökét, Milan Mazureket Eperjes megye elnöki posztjának jelöltjeként, amennyiben a Republika támogatja Adam Lucsanszki parlamenti képviselőt Zsolna megye elnöki posztjának jelöltjeként. Erről ma döntött az SNS elnöksége. Az SNS egyúttal készen áll arra is, hogy más településeken és városokban is politikai kompromisszumokat kössön. A párt egyetért azzal is, hogy támogassa Zuzana Uhrikova nyitrai polgármester jelöltet, aki a Republika támogatásával pályázik a tisztségre. A párt meggyőződése, hogy az önkormányzati választásoknak a nemzeti erők egyesítése jelképének kell lennie. Lenka Kovácsevicsová Kassa polgármester jelöltje és a Tóváros városrész jelenlegi polgármestere elutasítja azokat az állításokat, miszerint a Lubina nevű illegális telepről a Magyarországra történő kilakoltatás tömeges lenne. Ugyanakkor a mai sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a kassai illegális telepek problémája rendkívül súlyos. Kovácsevicsová cáfolta azt az állítást is, miszerint a lakosok kilakoltatása a jövőbeli ingatlan fejlesztési projektekhez kapcsolódna. Azt állítja, hogy senkit nem érdekelnek azok a telkek, amelyek a stratégiai jelentőségű gázvezeték mentén helyezkednek el, ahol az illegális telep található. Kifejtette, hogy egy civil szervezet elnökeként szerepel a magyarországi Szalonna településen található egyik érintett ingatlan tulajdonosi jegyzékében, és szerinte ez nyilvánosan ellenőrizhető tény. Elutasítja azt az állítást is, miszerint 300 család kilakoltatását készít elő. Szerinte csupán néhány családról van szó, akik készek voltak az életmódváltásra. Az egész folyamatot szerinte a civil szektor szervezi. A szlovákiai városokat nem a magas hőmérsékletre tervezték, és a hőhullámok gyakran komoly problémákat okozhatnak. Urbanizációjuk történelmileg más körülményekhez igazodott. A felületek nagy részét aszfalt, beton és járdák alkotják, amelyek napközben elnyelik a hőt, éjszaka pedig kibocsátják. A fák és a növényzet hiánya egyúttal kevesebb természetes árnyékot és a víz párolgásából származó hűtést jelent. Ebben egyetértettek, a klímának szüksége van Rád Klimatja Potrebuje kezdeményezés szakértői és a tudós

0: fennállhat a szeizmikus aktivitás és az utórengések veszélye, írta az X-en Juan Manuel Moreno, Andalúzia regionális kormányfője, és a lehető legnagyobb óvatosságra szólított fel.
1: Időjárás.
0: Ma éjszaka felhős borult égre számíthatunk, hajnalra helyenként csökken a felhőzet, nyugaton eső vagy záporok is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 12 fok közé süllyed. Holnap napközben részben felhős borult lesz az ég, délután a felhőzet ritkulni kezd. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 30 fok közé emelkedik, gyenge változó irányú légmozgás lesz jellemző.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódik a forgalom Pozsonyban, a rakparton Károly falu irányából, akár 20 perc várakozással is számolhatnak, vezessenek óvatosan, jó utat.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Jó szóval oktasd, Gazsik Viktóriával.
2: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! Oktatási műsorunk mai adásában arra teszünk próbát, hogy kilépjünk a saját valóságunkból, egy közös gondolkodási teret alakítsunk ki annak reményében, hogy jobban megértsük közös gondjainkat. A nemzetiségi oktatáshoz való jog alkotmányos alapjog azokban a határon túli régiókban, ahol magyar kisebbség él. Mennyiben elégséges egy ilyen jellegű jogi garancia nemzetiségi törvény hiányában? Ennek eredünk utána a következő egy órában, kitekintőkben felmérjük a romániai, a szerbiai és az ukrajnai magyar közoktatás helyzetét. Ha tehetik, maradjanak velünk. Gondolatébresztő rádiózást kívánok! Ha 2026-ból tekintünk rá, teljesen természetesnek tűnik, hogy vannak Szlovákiában iskolák, ahol magyar nyelven folyik az oktatás. A nagyszülőktől és dédszülőktől hallott rémtörténetek arról, hogy besétál egy szlovák tanítónéni egy 40-50 fős megszeppent magyar gyerekekkel teli osztályba, mert ez a felső rendelet már igazán távolinak érződik. De mi alapozza meg a magyar iskolák létezését, milyen jogi garanciái vannak a nemzetiségi oktatásnak a határon túli régiókban? Ebben a beszélgetésben kitekintünk a saját valóságunkból, szélesítjük a látóhatárt és arra teszünk próbát, hogy összevessük az egyes határon túli régiók nemzetiségi oktatásának alakulását, jogi alapjait és aktuális kihívásait. Elsőként Románia felé vesszük az irányt, beszélgetőtársam Parászka Boróka újságíró, akit hallgatóink a Hatuma című műsorunkból már jól ismerhetnek. Üdvözöllek a vonalban!
3: Üdvözlöm a Pátia Rádió hallgatóit, nagyon hiányoznak. Most szünetem van a Hatuma, de nagyon készülünk az új szezonra és az őszi újrakezdésre.
2: Ami pedig a jelenlegi beszélgetésünket illeti, kezdjük az alapoknál. A nemzetiségi kisebbség anyanyelven folyó oktatásának jogát két alapdokumentum biztosítja Szlovákiában. Az első az természetesen az alkotmány, ennek a 34. cikkeje, amely szerint a nemzeti kisebbségeknek biztosítani kell a jogot ahhoz, hogy oktatási intézményeket alapítsanak és tartsanak fenn, valamint ahhoz, hogy a saját anyanyelvükön tanulhassanak. A másik alapdokumentum pedig a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája. Ugye ez egy európai szintű nyilatkozat, amelyet Szlovákia 2002-ben ratifikált. Ez alapozza meg az oktatás összes szintjén megvalósuló anyanyelvi oktatást. Ebből kiindulva az érdekelne, hogy melyek ezek az alapdokumentumok a román jogrendben.
3: A román oktatási törvény több jogi garancia is van, eleve az alkotmány lehetővé teszi az anyanyelven történő tanulást, és a román oktatási törvényen belül is több rendelkezés vonatkozik a kisebbségi oktatásra, és hát a jelenlegi jogszabályok és intézményes struktúra szerint a bölcsödétől egészen az egyetemig mód van arra jogi szinten, hogy az ember az anyanyelvén tanuljon. Persze itt azért vannak árnyalatok, problémák.
2: Beszélnénk akkor most a továbbiakban egy kicsit a struktúráról, ami azt illeti, ugye már elhangzott, hogy a bölcsödétől a felsőoktatási szintekig. A bölcsöde már alapból egy olyan intézmény, amit például a szlovák jogrend még alapjában véve nem is tartalmaz,

0: Szóval ez egy ilyen kis UFO mifelénk. Ebből tovább indulva talán azt lenne érdemes letisztázni, hogy itt ugye már az általános fokú oktatás terén is ott már az évek is ugye eltérnek, ezt talán ismertebb, de például, hogy a középiskolai oktatás terén milyen jellegű intézmények léteznek, és hogy a felsőoktatás milyen intézményekben folyik, és hát ezzel összefügg az, hogy nagyjából intézmény számban milyen adatokról beszélhetünk.
1: Hát 1 millió erdélyi magyar él most Romániában, 1 100 000 erdélyi magyar, és ennek a durván tizede vesz részt valamilyen közoktatási formában, tehát 100 000 magyar diák ellátásáról kell gondoskodni, ezt 1000 intézmény éri el, vagy biztosítja Nagyvárattól Brassóig. Ami különlegessé teszi a román oktatási rendszert, vagy ami jelentős változás az elmúlt másfél-két évtizedben, az az oktatási rendszeren belüli szűrés, amiben kiszűrik az iskola érettségét, a különböző kompetenciáit a gyerekeknek. Megnövelték az iskola érettség küszöbét, tehát amíg a hagyományosan a román oktatási rendszerben 6 évtől kerültek iskolába a gyerekek, a legújabb reformok már lehetővé teszik a 7 vagy 8 éves iskola kezdést is, és egy viszonylag komoly iskola érettségi vizsgálat van. Ez azért fontos, mert erdélyi magyar kezdeményezésre indult el például a diszlexia vagy diszgráfia szűrés, teljes Romániában a román népességre is, tehát elmondhatjuk azt, hogy civil kezdeményezésként, de erdélyi magyarok kezdték el a diszgráfia és diszlexia szűrését, illetve az érintett gyerekeknek a speciális oktatási formájának a kidolgozását, vagy ahol a különböző sérültséggel élő gyerekek integrálása a közoktatásba, szintén kisebbségi kezdeményezésre indult be, nem feltétlenül sikertörténet. Ami jelentős változás, hogy például a speciális nevelésű igényű gyerekek, gyermekzavaros gyerekek, ma nem csak külön oktatási formát, speciális tanrendet kapnak, és ennek van kisebbség felelője is, hanem emelt kvótájú támogatást is. Tehát, hogyha valaki a romániai közoktatási rendszerbe jár, és speciális nevelési igényű, akkor kap egyfajta állami támogatást. Ha a kisebbségi közösséghez tartozik, akkor még ehhez kiegészítő támogatást kap, és eleve minden romániai közoktatási intézmény, ahol kisebbségi oktatás van, emelt kvótával működik, tehát egy 3-as tagolású rendszerben kaphatnak többletforrásokat ezek az intézmények.
0: Ennek a beszélgetésnek az apropóját a nemrégiben felmerülő nemzetiségi törvény hiánya adja meg, mivel egy ilyen különálló törvény megadhatná a nemzetiségi oktatás számára azt a stabil pontot, amely a jelenlegi szabályozás mellett a szlovák jogrendben a 245-ös törvényben nem feltétlen létezik. Ez az oktatási alaptörvény 2008-ból, amelyben nem külön cikkelyként tárgyalják a nemzetiségi oktatást, hanem mindig egy bizonyos alpontként, így a törvény olvasás maga is nehézséget okoz, akár a fenntartóknak, akár az igazgatóknak, vagy hát bármilyen szakembernek a területen. Vannak-e hasonló problémák Romániában?
1: Romániában a rendszerváltás óta nagy kérdés, hogy akkor teljesen kell egy a többségi oktatási rendszerről leválasztott kisebbségi oktatási rendszer, vagy pedig kell egy integrált struktúrát elképzelni, amin belül külön szabályozzák a kisebbségi iskolák működését. És eddig a gyakorlat az volt, hogy működjenek lehetőleg minél autonóm módon a kisebbségi iskolák. És ilyen módon alakultak ki a magyar óvodák, általános iskolák és középiskolák, és ezeknek vannak speciális szabálybetei, ezen belül is van még művészeti oktatás, egyházi oktatás, de nincs egy olyan teljes oktatási csomag, amit csak a kisebbségi iskolák. Ez nem feltétlenül csak abban jelent problémát, hogy nehéz követni a jogszabályokat, hanem abban is problémát jelent, hogy tantervek, a vizsgáztatási rend okoz problémákat. de ezeket általában áthidalják. És ami nagy változás a rendszerváltáshoz képest, hogy az utóbbi pár évben elkezdődtek olyan szakmai hangok is megszólalni, hogy nem feltétlenül előnyös vagy kielégítő a teljesen szeparált magyar oktatási intézmények működtetése, és lehet, hogy bizonyos területeken, bizonyos diákok, bizonyos oktatási képzések számára mégiscsak a román és a magyar nyelvű oktatási rendszerek integrálása lenne eredményesebb. Ez nem jelenti azt, hogy bárki is a kisebbségi oktatás korlátozását sürgetné, már nyelv oktatása a mai napig nem elég hatékony, nem elég kielégítő, hogy az intézmények közötti átjárás épp a nyelvi akadályok miatt nagyon nehézkes, hogy a képzés utáni továbbképzések nehézségekbe ütköznek, úgyhogy itt most van egy ilyen átalakulási forma, de sokkal rugalmasabbak az erdélyi magyar oktatók, mint mondjuk a rendszerváltás idején, amikor státuskérdés volt az, hogy legyen minden nagyobb erdélyi magyar városban, vagy nem nagy településen, de ahol nagyobb arányban élnek magyarok, önálló magyar iskola.
0: Az államnyelvoktatás az egy kis közös pont, vagy hát egy közös probléma. Ez Szlovákiában is évtizedek óta kérdést vet föl, és újra-újra felmerül az, hogy milyen módszertannal, milyen megközelítéssel, milyen formában lenne érdemes megfogni az államnyelvet. Jelenleg egy olyan formában oktatják, hogy ugye van egy szlovák nyelvi, szlovák irodalom nevű tantárgy, ez azt akarja, hogy ugyanolyan formában zajlik gyakorlatilag, csak szlovák nyelven, mint a magyar. Annyiban, hogy a világirodalom nem képezi részét az irodalom résznek, csak a szlovák, de ugyanúgy van nyelvtan, viszont megjelenik egy ilyen kommunikáció oktatás, mint az idegen nyelveknél, szóval végül is egy ilyen hibrid formában folyik, és hát a nyelvterület geográfiai elterülésétől függ az is, hogy épp mennyire problémás vagy nem problémás az oktatók, a tanárok részéről a felkészítés és a módszertan, és hogy mennyire tudják a hétköznapi államnyelvi kommunikációra felkészíteni a diákokat, mert mintha eddig mindig ez lett volna az, ami kimarad, és így a beszédhez való kedv is megcsappan a diákok esetében. Ehhez hozzátartozik az is, hogy egy tavaly őszi törvénycsomag részeként került bele a 245-ös törvénybe az, hogy a kisebbség nyelvén elsajátított nyelvi kompetenciák azok ugyanannyira fontosak, mint az államnyelviek. Ez egy ilyen újítás ebben a törvényszövegben. Úgyhogy egy kicsit bővebben kifejtenénk azt, hogy az államnyelvoktatás kapcsán milyen a megítélés és a jelenlegi helyzet.
1: Már tudok beszámolni, hogy sok évtizednyi heves vita és egy rettenetes nyelvi kudarc sorozat után a román oktatási minisztérium, ami most éppen ideiglenesen működik, mert nincs kormányunk május óta, a román oktatási rendszer felismerte, hogy nem szabotálhatja a román oktatást, mert a román munkaerőpiacnak át, és kialakul egy olyan egymilliós közösség Erdélyben, amelyiket nem tud elérni. Ezért évek óta speciális kisebbségek számára készített tanterv szerint, tankönyvek szerint kvázi elindult egy nyugati típusú nyelvoktatás. Nagyon lassan átállt a vizsga rendszer is erre, mert az volt a gond, hogy felismerték valamikor a 2000-es évek elején, hogy kellenek a speciális nyelvkönyvek, de a felmérés, a vizsgáztatás, a felvételiztetés még sokáig a régi szemlélet szerint ment, és úgy mérték fel a nyelvi kompetenciákat, mintha anyanyelvi beszélőket vizsgáztatnának. Ez nagyon nagy hátrányt jelentett az erdélyi magyarok számára. Már a vizsgamódszer is idegen nyelvként kezeli a román, tehát a román mint idegen nyelv szerepel. A tanterv is, az irodalomoktatás is bevezették a kisebbségek történetét, oktatását nem csak a kisebbségi gyerekek számára, hanem a többségi gyerekek számára is, tehát ők is tanulhatnak erdélyi magyarokról, vagy szászokról, vagy külön speciális holokauszt történet tanítás van. Tehát így egy kicsit közeledett a többségi oktatás is, és a kisebbségi oktatás is egymáshoz. ehhez igazodtak a nyelvi, kulturális cserék is. Én azt hiszem, hogy jó úton haladunk. Persze itt egy nagyon érdekes részlet az, hogy például az angol nyelvoktatás, vagy a német nyelvoktatásnak megvannak a szabályai, tankönyvei, rutinja, módszertana. Azért egy ilyen kis nyelvnél, mint a román, ezt ki kell tanulni, ki kell tapasztalni, hogy milyen. Úgyhogy ennek a tanulási folyamatát látjuk, és örömmel mondhatom, hogy a román nyelv oktatásának úttörői szintén erdélyi magyarok. Kiváló román nyelv tankönyveket írnak kolozsvári kollégák, mindenkinek ajánlom figyelmében az ő szakmai munkájukat. Gyöngyösi Csilla például Kolozsváron úttörője ennek, több tankönyv szerzője, és hát küldetésének tekinti azt, hogy hogyan lehet megszerettetni a román nyelvet és a román nyelvtanulást diákokkal. Egészen üdítő és nagyon klassz dolgok történnek ezen a téren.
0: Amikor az oktatás szintjeiről beszélgetünk, Szlovákiában elmondhatjuk azt, ugye van egy teljes szervezettségű egyetemünk Komáromban, a Saja János Egyetem képében, ezen túl Nyitrán létezik egy közép-európai tanulmányokkara, ahol magyar nyelven folyik az oktatás, és ezután két magyar tanszék, vagy hát egy intézet létezik Eperjesen és Pozsonban. Ezen a négy helyen végül is, ha a térképen végignézünk, nyugattól keletig végül is zajlik felső oktatás, viszont ezek a számbelileg ugye nem feltétlenül szabályosan osztódnak el, és akkor ezzel szemben most megnéznénk azt, hogy mi a helyzet a romániai magyar nyelvű felsőoktatásban.
1: Hát a román felsőoktatás két alappillére az a kolozsvári, illetve a marosvásárhelyi egyetemi központok, itt nagy állami egyetemek működnek, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem, a kolozsvári oktatási központ, az ország legnagyobb egyetemi központja, vagy egyik legnagyobb egyetemi központja a bukaresti, a temesvári és a jászi mellett. Marosvásárhelyen működik az Orvostudományi Egyetem, Gyógyszerészeti Egyetem, illetve a Művészeti Egyetemi Központ, és azóta ezek mellé aztán más korok is kiépültek, illetve intézmények is kiépültek. Tehát van egy kiterjedt állami felsőoktatási rendszer, amelyen belül önálló karok vannak, önálló intézmények, magyar intézmények vannak, majdnem minden felsőoktatási képzésben elérhető magyar képzés, de nem jelenti azt, hogy automatikusan és feltétlenül magyar képzést választanak a diákok. Hát a legnagyobb vita és a legélesebb konfliktusok a marosvásárhelyi orvosképzés körül van, de azért itt is viszonylag könnyen tud magyar orvosképzésben részt venni az, aki akar. Őre több az egyetemi szak, mint a hallgató nagyon sok esetben, és nagyon kiéletett verseny folyik a magyar diákokért, meg úgy általában a diákokért a romániai felsőoktatásban.
0: Ami még a jogrendhez kapcsolódik, az alapfelvetésen, a beszélgetés alapfelvetésen viszont talán egy kicsit túlmutat, az az a valóság, hogy Romániában és Szlovákiában viszonylag egyszerre 2023-ban indult el egy nagyobb oktatási reform folyamat. De Szlovákiában ez a kurikuláris reform volt, amely majd idén szeptembertől válik kötelezővé országszerte minden alapiskolában. Az érdekelne ezzel kapcsolatban, hogy mik állnak a romániai oktatási reform hátterében, és mik ennek a fő célkitűzései, és elindult-e ez a folyamat annak ellenére, hogy folyamatosan éleződik ki a politikai helyzet?
1: Hát az a szomorú valósága ennek a változtatás sorozatnak a kontextusában, hogy nem feltétlenül az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt gyerekközpontúvá, diákközpontúvá alakítani, hogyan lehet hatékonyabbá tenni, hanem hogy mennyit lehet spórolni a közoktatáson. Mert a másik nagyon nehezen kezelhető tény, hogy a korrupció például a romániai közoktatási rendszerben egy nagyon súlyos probléma mai napig. Tehát a tanári állások betöltése, a tanári állások megpályáztatása nagyon bonyolult módon zajlik. Nem feltétlenül és nem mindig a legmegfelelőbb ember kerül arra a posztra. Nem kiszámítható a tanári pálya, nagyon kiszolgáltatottak a pályakezdő tanárok, a több iskolában tanítanak, nem megoldott az utánpótlás, bizonyos területeken túlképzés van, bizonyos területeken akut a szakemberhiány. Tehát ez a reform elsősorban a tanárok bérezését, az oktatási rendszer stabilizálását célozza. Ellentmondás az, hogy például az ország uniós csatlakozása körül vállalta, hogy csökkenti az Európában is rekordszintet elérő iskola elhagyók számát, vagy a fiatalkorú anyák számát, ami nagyon akut problémája Romániában, és ez is a közoktatásra terhelődik, vagy a közoktatás feladata bizonyos értelemben természetes módon, hogy megóvja a különösen veszélyeztetett társadalmi csoportokhoz tartozó gyerekeket, és bent tartsa az oktatási rendszerben. Úgyhogy ennek az egyik alfejezete, hogy mi történik a kisebbségi oktatásokban, a magyar nyelvű oktatásban, itt nagyon nehéz kérdés a szakképzés. Elit gimnáziumaink vannak, a nagy erdélyi városokban megy egyfajta elitképzés, de a kis erdélyi településeken nehéz elérni azt, hogy megfelelő oktatási intézménybe kerüljön a gyerek. Szakképzésbe nagyon nehéz bekerülni erdélyi magyarként, megfelelő minőségű szakképzést kapni. Vidéki elzárt területeken élők iskoláztatása, anyavilágon élők iskoláztatása jelentős problémát jelent, és ez az oktatási rendszer, amelyik iskola összevonásokat ír elő, tanári katedrák, posztok összevonását, a tanári által oktatott órák számának a növelését írja elő, ez egyáltalán nem szolgálja a kisebbségi oktatás minőségét vagy fenntartását, és a harmadik akut probléma, amivel nem néz szembe az erdélyi magyar oktatáspolitika, hogy nagyon sok intézményben az erdélyi magyar romák fenntartása, erdélyi magyar oktatásban való integrációja jelenti a magyar oktatásnak a fenntartásának az esélyét. Hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy lehet az emögött kialakuló társadalmi konfliktusokat kezelni, és minden gyerek egyenlő esélyét biztosítva működtetni, ez az egyik legsúlyosabb kérdésem az erdélyi magyar oktatásnak. Ilyen finomságokra, vagy ennek a finom hangolására sem a román oktatási minisztériumot nem lehet rávenni, talán nem is az ő dolga, és az erdélyi magyar érdekképviselet, illetve erdélyi magyar oktatáspolitika sem készült fel. Itt a Kolozsvári Kisebbségkutatóintézetnek, Kis Tamáséknak van számos kutatása arra, hogy az elmúlt évek román állami és magyar állami fejlesztései, támogatásai is mind a nagy erdélyi városi központokba jutottak. Ott, ahol tulajdonképpen a legkiszolgáltatottabb székely közösségek élnek, székelyföldi kistelepüléseken, tanyákon megoldatlan, ellátatlan a lakosság. Ezen lehetne változtatni, de a jelenlegi reform egyelőre erre nem érzékeny, nem ezt szolgálja, és nem is ezt ígéri.
0: Ezzel szemben akkor tehát mi az, amit ígér ez a reform? Ez az alapkérdés ez volt, és nagyon örülök, hogy a megoldatlan problémákra rátekintettünk, de azért vezessük egy kicsit vissza az alapokhoz.
1: Hát annyit ígér ez a reform, hogy fenntartható lesz az oktatási rendszer a drámai lakosság és gyerek számcsökkenés ellenére. Azoknak a pedagógusoknak, akik meg tudnak maradni a pályán, kiszámíthatóbb pályát, versenyképesebb vagy elfogadhatóbb béreket kínál, és valamilyen értelemben rendezi ezt a viszonyt, az iskolák fenntartása, működtetése nagyobb részt az önkormányzatokra hárul, a központi költségvetéshez való hozzáférés, fejlesztések, azok mindig feszültségekkel, problémákkal járnak, az uniós források megfelelő felhasználása is kihívást jelent, úgyhogy ezen a téren valamilyen módon rendezettebbek lesznek a viszonyok, de hát jellemző, hogy a legutóbbi román kormányválság nagy társadalmi vitát kiváltó kérdése az volt, hogy a román kormány a megszorító intézkedéseket miért pont a tanügyi rendszeren kezdte, miért a tanároknak kell megfizetnie, és közvetve a diákoknak, illetve a gyereket nevelő családoknak a költségvetési hiányt nagyon keményen fogalmazva, ugyanis ez a helyzet alakult ki, holott tudjuk, hogy a költségvetési hiány nagy részét az adókerülés, a rossz adózási kultúra alakította, az a felelős, és ezt leverni, vagy számon kérni például az ilyen kiszolgáltatott szektorokon, mint az oktatásügy, Hát több, mint demagóg, társadalmilag nem nevezhető igazságosnak. Hát itt tart most a dolog, úgy megyünk neki ennek a tanévnek, hogy ügyvezető kormányunk van ideiglenes tanügyminiszterrel, nem tudjuk, hogy mi vár ránk következő tanévben.
0: A romániai magyar közoktatás helyzetét Parászka Borókával tekintettük át. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm a figyelmet, és számítunk a felvidékiekre, ők is számítsanak ránk erdélyi magyarokra.
0: Határon túli kitekintőnket a Vajdaságban folytatjuk. A szerbiai magyar közoktatás helyzetéről, jogi valóságáról Badis Róbertet, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium Szociológia tanárát, a zentai székhelyű identitáskisebbségkutató műhely elnökét kérdezem. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Kezdjük az alapoknál. A nemzetiségi kisebbség anyanyelven folyó oktatásának jogát két alapdokumentum biztosítja Szlovákiában, az alkotmány 34. cikkeje és a 2002-ben ratifikált a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája. Ezek a dokumentumok írják elő azt, hogy a nemzeti kisebbségnek joga az iskola alapítás és fenntartás, és az, hogy anyanyelvén tanulhasson az oktatás minden szintjén. Milyen jogi alapokra épül a magyar közoktatás Szerbiában?
2: Szerbiában is hasonló a helyzet. Az alkotmány 79. szakasza biztosítja a nemzeti kisebbségek számára a saját nyelven történő oktatáshoz való jogot, tehát alkotmányi garancia van a kisebbségi nyelvű oktatásra, és ezen kívül a kisebbségekről szóló törvény, illetve az oktatás különböző szintjeiről szóló törvények biztosítják a kisebbségi nyelven történő oktatást, tehát egyfajta ilyen többes meghatározottság, törvényi meghatározottság jellemző Szerbiában, illetve Vajdaságban a kisebbségi nyelvű oktatásra, ami a garanciát adja, az az alkotmányban lévő legmagasabb szintű jogi aktus, amivel az összes többinek összhangban kell, hogy legyen.
0: Arról beszélnénk most, hogy az oktatás egyes szintjein hogy valósul meg a közoktatás, melyik szinteken hogy jelenik meg a magyar nyelvű tanítás?
2: Három szintet különböztethetünk meg, tehát az óvodait, az általános iskolait és a középiskolai oktatási szintet, mind a hármat külön törvény szabályozza, és mind a három törvény kitér arra, amit már az alkotmány is biztosít, hogy a nemzeti kisebbségeknek joguk van a saját nyelvükön tanulni és a saját írás módjukat használni, ez ugye a tankönyveknél fontos. Ha indulunk az óvodáktól, akkor annyit lehet elmondani, hogyha tehát a törvény azt mondja, hogy a szerb nyelven történhet a oktatást, nevelés az intézményekben nemzeti kisebbségek nyelvén, illetve ezek kombinációjaként vegyes csoportokat is létre lehet hozni. Akkor indul nemzeti kisebbségi nyelven csoport egy óvodában, vagy pedig vegyes nyelvű, hogyha a beiratkozó gyerekeknek a szüleinek a fele, tehát 50% legalább kéri ennek a nemzeti kisebbségi nyelvű oktatást, és ezt általában jóvá is hagyják, de külön az óvodáknak is van egy szabályzatuk, statútunk, ami ide intézményenként változó, és ebben is szabályozzák ezt a folyamatot.
0: És hogyha egy kicsit a számadatokról beszélünk, nem pontosan, hanem megközelítőleg, nagyjából hány diák van a szerbiai magyar közoktatásban, és hány intézményről beszélhetünk?
2: Olyan nagyon aktuális adataim sajnos nincsenek. Egy 5 évvel ezelőtt az óvodákat, hogyha néztük, akkor 44 iskoláskor előtti intézményben folyt iskola előkészítő tagozat, illetve vannak ilyen furcsa intézmény, ami az általános iskolában egyfajta ilyen nulladik évfolyam, ami szintén az óvodának az utolsó évét jelenti, az pedig 55 intézményben történt, tehát közel 100 olyan csoport volt, amely az óvodának az utolsó évét vitte, és ez 45 községből, ami Vajdaságban van, 25 községben volt ilyen, tehát több mint a felében. különböző intézményekben, kihelyezett tagozatokban, ez egy kicsit ilyen bonyolultabb statisztikailag így megmondani. Az utóbbi években körülbelül 1300 magyar gyermek fejezte az óvodát és kezdte meg az általános iskolai tanulmányait. Ez az utóbbi években egy stagnálási szám, viszont a születési adatokból tudjuk, hogy ez sajnos csökkenni fog, mert csökkent az óvodás korból kilépő generációknak a száma, ami ugye egy kicsit késve gyűrűzik be az oktatási rendszerbe.
0: Ennek a beszélgetésnek az apropóját a nemrégiben felmerülő nemzetiségi törvény hiánya adja meg, mármint nálunk Szlovákiában, mivel egy ilyen különálló törvény az megadhatná a nemzetiségi oktatás megmaradásának és fenntartásának a stabil pontját. A 245-ös számú törvény, amely az oktatási alaptörvénynek minősül a szlovák jogrendben, nem tárgyalja külön cikkelyként a nemzetiségi oktatást, így a gyakorlatban több probléma is felmerül, például a folyamatban lévő iskolahálózat optimalizálása kapcsán. Vannak-e hasonló problémák Szerbiában? Van-e nemzetiségi törvény a szerb jogrendben?
2: Tehát kisebbségi jogokról szóló törvény van, illetve az oktatási különböző törvények, amik szabályozzák ezt, viszont a magyar oktatás egy speciális helyzetben van Vajdaságban, mert a minisztérium bizonyos jogköröket, illetve döntési köröket delegált a Vajdasági Autonóm Tartománynak a titkárságára. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy autonóm területnek a minisztériumait, csak titkárságoknak hívják, és nekik van viszonylag nagy döntési jogkörük arról, hogy milyen intézmények nyílnak, támogatódnak, diák létszámmal kapcsolatosan is, igazgatók kinevezésével kapcsolatban is dönthetnek, illetve még egy speciális intézmény kapcsolódik be, a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok, amelyek Vajdaságban működnek, és egyfajta ilyen kisebbségi önkormányzatként lehetne őket talán elképzelni, és a Magyar Nemzeti Kisebbségi Tanácsnak is vannak különböző jogkörei, amelyek szabályozzák a kisebbségi nyelven történő oktatást. Jóváhagyási jogkörrel rendelkeznek, véleményezési jogkörrel rendelkeznek.
0: A Magyar Nemzeti Tanács kapcsán talán érdemes lenne elmondani azt, hogy mikortól látja el ezt a döntéshozatali funkcióját, ha ez meg tudjuk mondani.
2: Azért bonyolult kérdés, mert a Magyar Nemzeti Tanács is fejlődött, tehát például most lesznek ősszel kisebbségi nemzeti tanácsi választások, és ez most már, ha jól számolom, akkor a hatodik, tehát több mint 20 éve regnálnak, viszont folyamatosan bővült a jogkörük, illetve volt egy időszak, amikor az Alkotmánybíróság egy kicsit megkurtította a jogkörüket, és így nehéz kontinuitásában megmondani, hogy mióta látják el ezt, de több mint 10 éve. Tehát a 2000-es évek vége felé már ezek kezdtek kialakulni, tehát az oktatással kapcsolatos jogkörök, illetve döntési mechanizmusokban való részvételek, ezek már akkor kialakultak.
0: Én azért érdeklődöm még kicsit a szerb iránt, mivel ugye a mi valóságunktól ez teljesen külön áll, egészen idegen. Úgyhogy még az érdekelne, hogy elméletileg miért jött létre, arról beszélgettünk, de hogy gyakorlatban az oktatás számára mik azok a helyzetek, amikben tényleg konkrét beleszólása van ennek a szervnek.
2: Ez is egy hosszabb interjúnak a témája is lehetne. Például véleményez igazgatói kinevezéseket olyan iskolákban, amelynek társalapítója, mert pár évvel ezelőtt volt egy olyan jogköre, akkor kapta ezt a jogkört, hogy társalapítója lehet már meglévő intézménynek, ahol magyar oktatás folyik, például magyar nyelvű oktatás, és akkor abban az intézményben társalapítói jogkörökre tett szert a Nemzeti Tanács, a magyar, a szlovák, a román különböző nemzeti tanácsok, és ebben, és akkor onnantól kezdve beleszólhatnak különböző kinevezésekbe, jóváhagyási jogkörük van az igazgatói kinevezésekre, véleményezési jogkörük van a jelöltekkel kapcsolatban, a kisebbségi tankönyvekkel kapcsolatban is véleményezési joguk van, illetve szinte bármilyen kérdéssel, ami az adott kisebbséghez, nemzeti kisebbséghez tartozik, azzal általában kikérik a véleményüket. Illetve, hogyha 15 fő alatti osztályokat, erről az előbb nem beszéltünk, kell indítani, mert a törvény 15 főben korlátozza az általános iskolai és a középiskolai osztályoknak a létszámát. Ha az alatti létszámú osztályt kell indítani, akkor a Nemzeti Tanácsnak véleményezési joga van, és általában jóvá hagyják a kis létszámú osztályoknak a megnyitását. Ez főleg szórványban fontos jog.
0: A továbbiakban áttérnénk egy kicsit a államnyelv, tehát a hivatalos nyelv oktatásával kapcsolatos kérdésekre. Tavaly ősszel módosult néhány pontban a 245-ös törvény Szlovákiában, köztük például azzal, hogy a nemzeti kisebbség nyelvén elsajátított nyelvi kompetenciáknak a megszerzése az ugyanannyira cél, mint az államnyelvi, miközben évtizedek óta problémaként merül fel az államnyelv oktatásának a módszertana, illetve a hasznossága a magyar iskolákban. Ez ugye regionálisan eltér, tehát vannak régiók az országban, ahol nagyobb a problémák, mint másokban. Mit érdemes tudni az államnyelv oktatásról Szerbiában? Itt laikusként felmerül például ugye a Cyril AVC-nek a kérdése is.
2: Az előbb már kitértünk, hogy ugye kérhetik a szülők a magyar nyelvű oktatást is, vagy nevelést az óvodákban, vagy pedig kétnyelvű csoportok is jöhetnek létre, tehát már az óvodában is elkezdhetik elsajátítani a szerb nyelvet, és utána annyit mond a törvény a későbbi szintekre, tehát az általános iskolaira és a középiskolaira is, hogyha kisebbségi nyelven történik az oktatás, akkor a szerb nyelv tanulása kötelező. Tehát kötelezően tanulják a diákok az államnyelvet, ebben beleértendő a cirill írásmódnak az elsajátítása is, illetve a latin, mert Vajdaságban a latin írásmód is hivatalos írásmódnak van elismerve. Illetve van egy olyan jogkör, hogyha nemzeti kisebbséghez tartozó diák szerb nyelvű osztályba iratkozik, akkor biztosítani kell számára egy olyan tantárgynak a tanulását, amely az ő nemzeti kultúrájának és a hagyományainak az elsajátítását viszi. Ez egy kicsit ilyen sovány vigasz, viszont a törvény ezt előírja, hogy mégiscsak valamilyen identitás kapaszkodó megmaradjon a diákok számára.
0: Ami ezeket a tavaly őszi törvénymódosításainkat illeti, illetve ezt összekapcsolhatjuk azzal a reformhullámmal, ami Európa szerte az oktatásban az elmúlt évtizedekben jelen volt, megjelenik az a törekvés is, hogy a demokratikus társadalmi létre készítse fel a diákokat, helyet adva a nemzetiségekkel, egyházi csoportokkal és etnikumokkal való toleranciának, a békés együttélés alapjainak, a kultúra és nyelv ápolásának, tekintettel Szerbia múltjára és jelenére, amelyet nem feltétlen a békés együttélés kísért, feltűnik-e valamilyen hasonló törekvés?
2: Még az előző kérdéshez csak egy kiegészítést, hogy Szerbiában, illetve Vajdaságban is nagyok a regionális különbségek, tehát a szórványban sokkal jobban elsajátítják az államnyelvet a diákok, mint tömbben, ahol akár 90%-os magyar többségben van egy nemzetiség, és ez nálunk is regionálisan bonyolultabb, vagy eltérő a szerb nyelv, államnyelvnek az elsajátítása. Visszatérve erre a második kérdésre, vagy a jelenlegi kérdésre, a tolerancia, együttélés, identitás megőrzése, ez viszonylag jól van szabályozva, tehát a papíron a törvény egyértelműen kimondja, hogy nem csak, hogy tolerálni, illetve tolerálni, toleranciára kell nevelni a diákokat és mások elfogadására, hanem azt is kimondja, hogy egyenlőség van a különböző kultúrák között. Tehát, hogy nem megtűrni, vagy eltűrni, vagy elfogadni kell a másikat, hanem a másik kultúrája ugyanolyan szintű. Ez papíron, papír ezt elbírja, természetesen a gyakorlatban azért vannak súrlódások, de én úgy látom, hogy működik ez. Tehát Vajdaság még mindig valamilyen szempontból multikulturális, és a multikulturalizmusnak van egy hagyománya ezen a területen, akár a kétnyelvű tábláknak a megléte a különböző településeken, a városon belül a kiírások, akár a kétnyelvűségnek a értékelése vagy felértékelése, illetve vannak különböző oktatási projektek is, amit a tartományi titkárság támogat minden évben, amik a különböző nemzetiségűeknek a kultúrájának, identitásának, hagyományainak a megismerését és a diákok egymás közötti kapcsolatait erősíti. Tehát valamennyire jól működik, de ez nem csak az oktatási rendszertől vagy az oktatási szereplőktől függ, hanem ugye erre minden más is kihatással van, akár egy külügyminiszteri nyilatkozat, akár egy bármi más is, és sajnos azok nem mindig ebbe az irányba mutatnak, de a törvényi garanciái, illetve a tantervekben ezeknek az értékeknek az átadása az szerepel.
0: Még a beszélgetés legelején felmerült a tankönyveknek a témája. Szlovákiában jelenleg ez a folyamat a minisztériumhoz kötött, mert a tankönyv kiadásé, így a magyar nyelvű tankönyvek kiadása az egy egészen lassú és bonyolult folyamat. Hogy működik ez önöknél?
2: Hát hasonlóképpen működik Szerbiában is, illetve Vajdaságban. Itt is van egy állami tankönyvkiadó, azonban megjelentek piaci alapú kiadványok is, amelyek megpróbálják fordítani a tankönyveket, illetve az MNT-nek, a Magyar Nemzeti Tanácsnak is jóváhagyási jogköre van, vagy igen, tehát véleményt nyilváníthat különböző tankönyvekről. A törvény azt mondja, hogy lehet szerb nyelvű egy tankönyv, lehet nemzeti kisebbségi egy tankönyv, illetve hogyha nincsen egyik sem, akkor hogyha a minisztérium elismeri, akkor külföldön elfogadott tankönyvet is lehet használni, akár magyar nyelvűt például. De itt is lassan működnek a fordítás is, a kiadás is, illetve hát ez egy kicsit ilyen operatív kérdés, de valahogy mindig október előtt sosem kapják meg a diákok a tankönyveket, és szeptemberben indul az iskola mindig.
0: Mielőtt azonban kifutnánk az időnkből, még az iskolaigazgató kompetenciája érdekelne, erre szeretnék rákérdezni. Ezt már nem az iskolai alaptörvény, hanem a 321-es számú iskolaigazgatás szabályozó törvény szabja meg nálunk. Tavaly módosult ez a törvény azzal a ponttal, hogy a fenntartó előírhatja a magyar nyelv ismeretét a magyar tanítási nyelvű iskola igazgatójának, tehát nem egy központi automatikus követelményről van szó, hanem fenntartói döntési lehetőségről.
2: Szerbiában is hasonló a helyzet, viszont itt az igazgatóknak, az intézmény igazgatóknak a jogköreit az adott szintű törvény szabályozza. Ugye itt három szintről beszélünk, az óvodai, általános iskolai és a középiskolai. Valahogy úgy lehetne közösen megfogalmazni, hogy az igazgató felel az iskolának, az intézménynek a törvényes működéséért, tehát hogy minden törvényt betartsanak az iskolában, és ez az ő felelőssége. És hogy kisebbségi nyelven kell-e, hogy tudjon, nincs előírás. Általában, tehát ott sincs előírás, ahol a Nemzeti Tanács alapítói jogokat gyakorol, viszont az intézmények szokták, tehát a pályázatokba, amikor kiír egy adott intézmény, bele szokták írni azt, hogy az adott kisebbségi nyelv ismerete, ami abban az intézményben folyik, amelyen folyik az oktatás, az előnyt jelent. De követelmény nincsen, tehát nem kizárók, ha valaki nem beszéli a kisebbségi nyelvet. Ami ugye itt érdekes, hogyha van a nemzeti tanácsi alapítói intézmény, akkor a nemzeti tanácsnak véleményeznie van joga a jelölteket, és akkor így burkoltan javasolhat jelöltet, hogy részesítsék előnyben azt, amely mondjuk beszéli mindkét nyelvet. Vagy Szerbiában, Vajdaságban van olyan intézmény, ahol három hivatalos nyelven is folyik az oktatás.
0: Hát már csak egy összefoglaló, záró kérdésem lenne. Mivel küzdenek leginkább jelenleg a magyar iskolák Szerbiában? Mi árnyékolja be a tanévkezdést a Vajdaságban?
2: Hát ez valószínű, hogy minden határon túli területen beárnyékolja, ez a demográfiai utánpótlás. Már említettem, hogy volt egy időszak, amikor stagnált az elsősöknek a száma, viszont egyre kevesebb gyermek születik, és egyre nehezebb fenntartani az intézményeket. Ha jól tudom, akkor a Magyar Nemzeti Tanácsnak a nyári ülésén, ha jól emlékszem, akkor 80 valamennyi 15 fő alatti osztályt kellett, hogy jóvá hagyjon, vagy véleményezzen, vagy támogasson, ami azt jelenti, hogy ha ez nem lenne, akkor 83 olyan tagozatunk lenne, ami nem nyílik meg, mert hogy a törvény 15 főben határozza meg a minimum létszámot egy osztályban. De ennek ellenére 10 fő alatti osztályokat is szoktak engedélyezni. Ez sokszor egy kicsit már ilyen politikai alkú kérdése, tehát egyrészről mindenképpen a demográfia az, ami kihat, egyrészről az osztálylétszámok, az intézményeknek a fenntartására, és ez csökkenni fog mindenképpen. A pedagógusoknak a megbecsültsége, pedagógus hiány, ez mind-mind az oktatási rendszerbe begyűrűzött, ami ugye Szerbiában most egy kicsit fokozott is, mert a politika egy kicsit túlságosan beleavatkozik az oktatási rendszerben, és most oktatási törvény változtatási javaslat is van, amelynek éppen most történik a véleményezése, vagy a közvitája, amelyben a tanárokkal szembeni retorziókat eléggé megszigorították. De ennek mind ilyen belpolitikai motivációja van.
0: A szerbiai magyar közoktatás helyzetét Badis Róberttel, a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium Szociológia tanárával, a Zentai Székhelyű Identitás Kisebbség Kutató Műhely elnökével tekintettük át. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: A határon túli régiók nemzetiségi oktatásának helyzetét áttekintő összeállításunkban a tervek szerint Ukrajnát is bemutattuk volna. Erre azonban a műsor elkészültéig nem nyílt lehetőségem. A következőkben ezért röviden összefoglalom azokat a főbb mozzanatokat, amelyek a kárpátaljai kisebbségi oktatást az elmúlt évtizedben érték. Az ukrán parlament 2017. szeptember 5-én fogadta el azt az oktatási törvényt, amely nagymértékben csökkentette az anyanyelvű oktatás lehetőségeit. A törvény a kisebbségek anyanyelvű oktatását az óvodai és elemi iskolai szintre korlátozta. 5. osztálytól a szabályozás előírta az ukrán nyelvre való átállást annak érdekében, hogy a diákok az érettségit ukránul és ukrán nyelvből tegyék le. A törvény több nemzetközi és hazai jogszabályozásnak szembe ment, köztük az alkotmánynak, az ukrajnai nemzetiségi jogi nyilatkozatnak, a nemzeti kisebbségekről szóló törvénynek Ukrajnában, továbbá az emberi jogi egyezménynek és a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának. A 2017-es törvény elfogadásával az ukrán kormány 16 ezer magyar gyereket fosztott meg attól a jogától, hogy saját anyanyelvén tanulhasson az óvodától az érettségiig. A törvény elfogadása után a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség petícióval fordult az akkori államelnökhöz, hogy ne írja alá a törvényt. Az elnök a kérést azonban nem teljesítette. 2019. áprilisában a legfelsőbb tanács elfogadta az ukrán nyelv állami nyelvként való működéséről szóló alaptörvényt, amely a kisebbségi oktatást oly módon korlátozta tovább, hogy a felsőoktatási felvételi vizsga csak ukrán nyelven tehető le, és idegen nyelv oktatása csak ukrán nyelv alapján lehetséges. Ezek a törvények megszüntették a kisebbségi iskolák státuszát. 2021. február 24-én alakult meg Kijevben a magyar-ukrán oktatási munkacsoport. A két ország közt kialakult feszültség enyhítésére, majd 2021. júniusában Ungváron egy almunkacsoport is létrejött, amely tevékenységeként olyan ajánlásokat fogalmazott meg, mint az ukrán mint államnyelv és magyar mint nemzetiségi anyanyelv oktatását, a magyar nyelvű oktatás biztosítását a felsőoktatási szintig. A munkacsoport arra kérte az oktatási minisztériumot, hogy engedélyezzék a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség által kidolgozott óratervet, amely a szabadon választható tantárgyak keretein belül egyensúlyba hozza az államnyelvre, anyanyelvre és idegen nyelvre fordítható tanórák számát. Az identitás megőrzése érdekében heti egy órában a kötelező tárgyak sorába emeli az 5.-6. osztályban a magyar népismeret, a Kárpát-medence földrajza című tantárgyat, a 7.-9. osztályban a magyar néptörténete tantárgyat. A kérést 22 iskola igazgatója és a kistérségi oktatási hivatal vezetője írta alá. Az idei áprilisi magyarországi kormányváltás után Magyar Péter magyar kormányfő és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök júniusban megállapodtak a kisebbségi oktatási jogok rendezéséről. Az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét. A vállalások szerint a kárpátaljai magyar diákok a jövőben magyar nyelven is érettségizhetnek és felvételizhetnek, bizonyítványaikat magyarul is megkaphatják. A magyar nyelv használhatóvá válik nem csak a tanórán, hanem az iskolai kommunikációban és adminisztrációban is. Július 2. felében az ukrán kormány elfogadott egy olyan rendeletet, amely mentesíti a finanszírozási korlátozások alól a kis létszámú uniós nyelveken oktató iskolákat. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke szerint a döntés jelentős biztonságot adhat a kárpátaljai magyar oktatásnak. Elhárul általa annak a veszélye, hogy a magyar tannyelvű iskolák pusztán az alacsony tanuló létszám miatt essenek el az állami oktatási támogatástól. Összefoglalunk alapját sajtóhírek, valamint a Mesterség és Intelligencia az Oktatás Kutatásban című 2024-es tanulmánykötetben megjelent írás az úton az európai oktatáshoz adta, amelynek szerzői Orosz Ildikó és Pallai Katalin, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem munkatársai. Kedves hallgatóink! A Jó Szóval Oktasd mai adásában arra tettünk kísérletet, hogy kilépjünk saját valóságunkból, közösen elgondolkodjunk azon, hogy a kisebbségi nemzetiségi oktatáshoz való alkotmányos alapjog elégséges jogi garancia-e a magyar közoktatás fenntartására a határon túli magyar lakta régiókban. Összeállításunkban áttekintettük a romániai, a szerbiai és az ukrajnai magyar közoktatás helyzetét, azzal a céllal, hogy felmérjük, milyen gondokon osztozunk, miből tanulhatunk egymástól vagy ellenben, milyen negatív példák tapasztalhatók a Kárpát-medencében. Mai adásunkat szombaton a 15 órai hírek után ismételjük meg. Műszaki munkatársaim Kovács János és Kubányi Péter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Gazsik Viktóriát, a műsorszerkesztőjét hallották. További szép délutánt, lankadatlan kíváncsiságot kívánok. A viszonthallásra.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Lenke Kovácsavicsová cáfolja a kassai Lubina telepről történő tömeges kilakoltatásra vonatkozó állításokat. Nem folynak és nincsenek is tervben az Iránnal való tárgyalások, mondta Donald Trump. Éjszaka 17 és 12, holnap napközben 20 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lévia vagyok, következnek a részletek. A Denisa Szaková gazdasági miniszter nem ért egyet a CSEZ részesedésének értékelésével a szlovák nukleáris energetikai társaságban. Akkor kedvezőbb feltételeket kellene kialkudnia. Ezt ma jelentette be Robert Fico miniszterelnök, hozzátéve, hogy kész a gazdasági minisztériumnak a szükséges politikai támogatást nyújtani. A következő napokban ezért a miniszterelnök teret biztosít az érintett felek közötti további tárgyalásokhoz. Fico egyúttal arra kérte a tárcavezetőt, hogy a tulajdonosi viszonyok rendezésének folyamatát a lehető legrövidebb időn belül zárja le, és ne teremtsen teret spekulációknak és alaptalan vádaknak azzal, hogy nem tartja be a kormány által előírt határidőket. A gazdasági minisztérium tegnap közölte, hogy a JESZ társaság tulajdonjogának rendezési folyamatát eddig nem sikerült lezárni, elsősorban azért, mert eltérőek a vélemények arról, hogy mekkora összeget kellene Szlovákiának fizetnie érte. A 189 millió euróra becsült részesedés értéket több ellenzéki politikus is bírálta. Lenke Kovácsavicsová Kassab polgármester jelöltje és a Tóváros városrész jelenlegi polgármestere elutasítja azokat az állításokat, miszerint a Lubina nevű illegális telepről a Magyarországra történő kilakoltatás tömeges lenne. Ugyanakkor a mai sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a kassai illegális telepek problémája rendkívül súlyos. Kovácsavicsová cáfolta azt az állítást is, miszerint a lakosok kilakoltatása a jövőbeli ingatlanfejlesztési projektekhez kapcsolódna. Azt állítja, hogy senkit sem érdekelnek azok a telkek, amelyek a stratégiai jelentőségű gázvezeték mentén helyezkednek el, ahol az illegális telep található. Kifejtette, hogy egy civil szervezet elnökeként szerepel a magyarországi Szalonna településen található egyik érintett ingatlan tulajdonosi jegyzékében, és szerint ez nyilvánosan ellenőrizhető tény. Elutasítja azt az állítást is, miszerint 300 család kilakoltatását készítik elő, szerinte csupán néhány családról van szó, akik készek voltak az életmódváltásra. Az egész folyamatot szerinte a civil szektor szervezi. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy jelenleg nem folynak tárgyalások Iránnal, és nincsenek is tervben. Hozzátette azonban, hogy a tengeri blokkád továbbra is érvényben van, és a hormuzi szorosból minden aknát eltávolítottak vagy felrobbantottak. Az USA és Irán júniusban írt alá egy szándéknyilatkozatot a közel-keleti háború befejezése céljából, amelynek kezdeti 60 napos tárgyalási szakasza tegnap lejárt. Ennek ellenére nem jelentettek új támadásokat. Trump tegnap azzal fenyegette Ománt, hogy lebombázza, ha az megakadályozza az USA és Irán közötti a hormuzi szorosra vonatkozó megállapodást. Az amerikai elnök korábban kijelentette, hogy ezt a stratégiai fontosságú csatornát az USA területének kívánja nyilvánítani, amit Irán azonnal elutasított, és kijelentette, hogy ez a kulcsfontosságú tengeri útvonal iráni, és az is marad. Közel 100 migránst mentettek ki a La Manche csatornában, miután tegnap reggel röviddel a francia partoktól való kihajózás után meghibásodott a felfújható csónakjuk motorja. Összesen 96 migránst mentettek ki és szállítottak át a Boulogne-sur-Mer városi kikötőbe, közölték a francia hatóságok. A mentők szerint a csónaknak már a kihajózása után körülbelül 30 ember maradt a vízben, akik közül néhányan komoly bajba kerültek az erős tengeri áramlatok miatt. Négy embert helikopterrel, további hatót pedig hajóval emeltek ki a vízből. A DPA hírügynökség szerint az elmúlt hetekben a csempészbandák nyilvánvalóan nagyobb számú embert kezdtek elhelyezni felfújható csónakokon. Andy Burnham brit miniszterelnök taktikaváltást ígért a csempészbandák elleni küzdelemben.
0: Időjárás.
1: Ma éjszaka felhős borult égre számíthatunk, hajnalra helyenként csökken a felhőzet, nyugaton eső vagy záporok is előfordulhatnak, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 12 fok közé süllyed. Holnap napközben részben felhős borult lesz az ég, délután a felhőzet ritkulni kezd, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 30 fok közé emelkedik, gyenge változó irányú légmozgás lesz jellemző.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Torlódik a forgalom a D2-esen.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra.
1: Mostanra nem csak az internetes átverések száma emelkedik meredeken, hanem az olyan, egyszerre különleges és intézményesített visszaélésekből is egyre több van, mint a biztosítási csalások. Bár a szélhámosok ebben az esetben nem konkrét egyénektől próbálnak pénzt kicsalni, a trükközésük árát mégis mindenki megfizeti, mivel minden egyes káresemény tovább emeli az egyébként sem alacsony biztosítási díjakat. A vonalban Bohák Bálint biztosítási szakértő, a pénzügy munkatársa. A statisztikai adatok arról tanúskodnak, hogy a biztosítási csalások száma emelkedő tendenciát mutat, de egészen pontosan mennyire gyakoriak manapság az ilyen jellegű szabálysértések?

0: Sajnos elég komoly problémáról beszélünk, és az utóbbi években növekvő tendenciát látunk. Így Szlovákiában nincs egyetlen ilyen országos statisztika sem, amely minden biztosító adatait összesítené, ezért csak az egyes biztosítók számaiból tudunk kiindulni, amelyek nyilvánosságra hozzák évente az adatokat. A legnagyobb biztosítótársaság ezt általában megteszi, ők például 2025-ben 8253 ilyen alaptalan, vagy úgymond jogtalan bejelentést azonosítottak több mint 23 millió euró értékben. Ez náluk 46%-os növekedés volt az előző 2024-es évhez képest. Egy másik kisebb biztosítónál is jelentős számokról beszélünk, ők körülbelül 800 gyanús esetet vizsgáltak, és több mint 2 millió euró jogosulatlan kifizetést akadályoztak így meg. Tehát fontos megjegyezni, hogy ezek csak azok az esetek, amelyekre fény derült, valószínűleg a valós próbálkozások száma azért ennél még magasabb. A felderített esetek száma szerintünk azért növekedhet, mert azért a biztosítók is egyre hatékonyan szűrik ki ezeket, tehát a számok növekedése nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden esetben mondjuk a csalások száma nőtt.
1: Ennek ellenére elég nagy számokkal dobálóztunk, ami elég elrettentően hangozhatott a kedves hallgatók számára, ugyanakkor az nem biztos, hogy teljesen világos a laikusoknak, hogy hol húzódik a határa jogos kárbejelentés, illetve a biztosítási csalás között. Mikor beszélhetünk tehát már csalásról?
0: Szerintem itt a kulcs szó a szándékosságon van, szóval az nem csalás mondjuk, hogyha valaki egyszerűen csak rosszul emlékszik, rossz dátumra emlékszik, vagy hibásan tölt ki egy kérvényt, egy kárbejelentőt. Inkább már akkor beszélhetsz, hogy biztosítási csalásról, amikor valaki tudatosan megtéveszti a biztosítót, tehát szándékosan, hogy olyan pénzhez jusson, amelyre ő valójában nem jogosult. Például mondjuk egy olyan régi sérülést jelent be káreseményként, ami már pár éve történt, és ezt most jelenti be például az autóján, vagy nagyobb kárt jelent be, mint ami megtörtént, vagy kitalál egy olyan balesetet, ami meg se történt, nem is volt az adott helyszínen, vagy szándékosan megrongálja a saját autóját, mert már nem ér neki annyit, és szeretne a biztosításból többet kihozni, vagy hamis dokumentumokat használ, orvosi leleteket hamisít. Szóval ezek azok az esetek, amelyek már a biztosítási csalás kategóriájába esnek.
1: A különböző sérüléseket, baleseteket említette, ezek szerint vannak olyan visszatérő forgatókönyvek, amiket a biztosítási csalások elkövetői gyakran használnak, és időről időre ezekkel próbálkoznak, vagy legalábbis a legtöbb csaló valami hasonlót húz elő a fiókból, amikor némi plusz pénzre szeretne szert tenni?
0: Igen, van ilyen terület. A leggyakoribb terület azért egyértelműen a gépjárműbiztosítások, tehát a Kaszkó és a PZP, úgynevezett PZP, felelősségbiztosítás. Hát ezért ennek több oka is van. Egyrészt nyilván nagyon sok autó van biztosítva, kötelező is azért őket, és hát egyre többen kötnek kaszkót is, új autókat, stb. Másrészt egy autónál azért könnyű mondjuk különböző sérüléseket okozni, korábbi károkat, vagy megrendezett balesetet mondjuk utólag egy új káreseményhez kapcsolni, ezeket összekapcsolni, mondjuk meg lehet esetleg egyezni a szervízzel, hogy nagyobb számlát mutasson be, stb. Az autók értéke amúgy is magas, és így egy-egy kárnál úgymond már jelentős összegekről beszélhetünk, szóval egyértelműen ez az a terület, de találkozunk visszaélésekkel vagyonbiztosításnál, utasbiztosításnál, élet- és balesetbiztosításoknál, és természetesen vállalkozói biztosításoknál is, ahol már nagyobb értékű ingatlanok mondjuk vannak biztosítva, vagy gépek.
1: És melyek azok az intőjelek, amik már megkongatják a szakértők fejében a véscsengőt, hogy esetleg csalással lehet dolguk, és nem egy jogos kárbejelentés került az asztalukra?
0: Nem egy dolog ingatja meg őket, inkább az a probléma, amikor nem áll számukra össze a történet. Például egy sérülés nem úgy néz ki, ahogy az elmondott baleset alapján kellene kinéznie, ugyanis őnekik már van ebben tapasztalatuk. Az időpontok nem egyeznek, a dokumentumok között ellentmondás van, esetleg a dokumentumban valami dátum vagy óra nem ül. Korábban már volt ugyanott sérülés mondjuk az adott autón, vagy ingatlanon, vagy például az életbiztosításban egy olyan kárt jelentünk be, amivel kapcsolatban már volt valamilyen egészségügyi problémánk. Valaki mondjuk röviddel mindjárt a biztosítás megkötése után jelent be egy nagyobb kárt, az már eleve gyanús. digitális adatok is más mutatnak. Szóval ezek azok a gyanús jelek. Az ügyfél szemében, vagy laikus szemében ezek teljesen logikusan történhetnek, viszont a biztosító, mikor ezeket már elkezdi összevetni, akkor azért kiderül, hogy valami nem stimmel. Mondok pár példát, például az időjárási adatokból kiderülhet, hogy az adott napon például egyáltalán nem volt olyan az időjárás az adott helyen, ami a kárt okozhatta, például nem volt szélvihar vagy égeső, hanem napsütés volt, de közben azt írta be az ügyfél, hogy akkor nem tudom, fújta le a tetőt a szél például, vagy valaki azt mondja, hogy az egy adott helyen történt a baleset, de egy kamera, egy GPS adat, vagy más információ alapján kiderül, hogy az autó ott sem volt. Szóval ma már rengeteg információ áll úgymond a rendelkezésükre, a biztosítóknak, GPS adatok, kamerafelvételek, korábbi fényképek, szerviztörténet az autók esetében, orvosi dokumentációk természetesen, és hát még a közösségi médiából is tudnak ilyen nyomozás alapján információkat kiszedni, hogyha szükségük van rá. Szóval ezek azok az intőjelek.
1: Tehát összegezve nem igazán érdemes ilyesmivel próbálkozni, mert gyorsan lebukhatnak az elkövetők, különösen akkor, hogyha nem gyakorlottak és nincsenek képben azzal, hogy hogyan kellene trükközniük. De mi történik azt követően, hogyha valami gyanút ébreszt a szakértőkben, tehát hogyan zajlik maga a vizsgálat?
0: Valami gyanús, akkor még bekérhetnek dokumentumokat, szakértőt vonhatnak be, külső szakértőt, aki nem ő nekik dolgozik például, ellenőrizhetik a helyszínt, kamerafelvételeket, amint már említettem, mondjuk autó esetében szervizadatokat kérhetnek, és számukra a cél az, hogy kiderülje, hogy pontosan mi történt, úgyhogy mi is rengetegszer halljuk például az ügyfelektől, biztos, hogy vannak tapasztalatok, hogy a biztosító úgysem fizet, hogy mindig csak új dokumentumot kérnek, mindenbe belekötnek, csak hogy ennek sokszor éppen az az oka, hogy ők meg akarják különböztetni a valódi káreseményt a csalástól. Szóval ha tényleg megtörtént az az eset, és arra valóban volt fedezet, arra a pontra valóban be voltunk biztosítva, vagy be volt az ügyfél biztosítva, akkor általában nincs mitől tartani. A dokumentum bekérés az nem azt jelenti, hogy a biztosító már nem akar fizetni, és minket egyből csalónak titulál, sőt, sokszor éppen azt jelenti, hogy ő alaposan meg akarja alapozni a kifizetést. Ők a biztosítók úgymond a becsületes ügyfelek oldalán állnak. És hagyjegyezzem meg itt, hogy itt tényleg nagyon fontos tud lenni egy tanácsadó segítsége, mert mi sokszor tapasztalatból látjuk, hogy egy adott esetnél milyen dokumentumokra lesz szükség, hogyan érdemes beadni a kárigényt, mire kell figyelni, és azt is látjuk, hogyha valójában nincs is értelme egyáltalán beadni, mert az ügyfél arra az eseményre nem volt biztosítva. Az ügyfelek sokszor csak annyit tudnak, vagy úgy gondolják, hogy van biztosításuk, tehát biztos, hogy fizetnie kell, bármi történik, pedig nem feltétlenül van ez így, nekünk az is a dolgunk, hogy ezt az elején tisztázzuk az ügyfelekkel, ne akkor derüljön ki, mikor már baj van, hogy nem fizet a biztosító.
1: Akkor, hogyha a becsületes ügyfélnek mondjuk nem fizet a biztosító, az úgymond egy egyszerűbb terep, tekintve, hogy nem teljesültek a feltételek, de mit kockáztatnak azok, akik átveréssel próbálkoznak? Az esetükben is feltehetően egyértelmű, hogy a kártérítéstől elesnek, de vannak egyéb következmények is, amikkel a szélhámosoknak számolnia kell?
0: Igen, lehetnek nyilvánvalóan, hogyha ez már túlmutat azon, hogy egy kicsit gyanús az eset és biztosítási csalás kategória belsik, akkor ezt a biztosítónak már kötelessége jelenteni a rendőrség felé, innentől lesz komolyabb az ügy, természetesen nyilván elveszíti azt a kifizetést, ahogy ön is említette, vagy vissza kell fizetni azt az összeget, de további költségeket is aztán be kell fizethetnie, úgymond, hogyha kérnek külső segítséget a biztosítóba, ilyen külső nyomozókat vagy szakértőket, akkor ezt is kiszámlázhatják neki, de polgárjogi következményekkel is járhat, és hát természetesen a súlyosabb esetekben büntető eljárás, vagy akár szabadságvesztés is lehet, tehát néhány ezer eurós ilyen kifizetésért nagyon könnyű olyan kockázatot vállalni, ami később azért sokkal többe kerül. Szerintem senkinek nem jelenzik egy negatív bejegyzés mondjuk az erkölcsi bizonyítványba, mert kisebb esetekben akár az is megtörténhet.
1: A kellemetlenségek azonban nem csak az elkövetőket, de a becsületes ügyfeleket is sújthatják, hiszen azon túl, hogy a nagyszámú csalás miatt szigoríthatják az ellenőrzéseket, így akár már a legkisebb hiba is gondot okozhat, tulajdonképpen a trükközés árát is ők fizetik meg. Hogyan hat tehát a biztosítási díjak alakulására az, hogyha emelkedik a visszaélések száma?
0: biztosítás az tulajdonképpen egy ilyen nagy kockázat közösség, szóval sok, rengeteg ember befizet a közösbe egy kis, úgymond kis biztosítási díjat, a közöshöz képest kis biztosítási díjat, és akkor ebből lehet kifizetni azoknak a kárait, akikkel valójában valami megtörtént, vagy megtörténik az a biztosított esemény. És ugye ebből a rendszerből jogosulatlanul pénzt vesznek ki, egyre több pénzt vesznek ki, az nyilván növeli a biztosítóknak a költségeit is. Ezt természetesen nem úgy kell elképzelni, hogy például Józsi vagy Pisti macsal 5-10 ezer eurót, és akkor ezért holnap most már mindenkinek 5-10 euróval drágább a biztosítása, azért ez ennél összetettebb. A biztosítók a károk gyakoriságát, nagyságát, inflációt, csalásokból származó veszteségeket, egyéb dolgokat is nyilván figyelembe vesznek ilyen kockázat árazásnál, és akkor ezt majd beletáplálják a következő években a biztosítási díjakban. Tehát így fizetik meg a becsületes ügyfelek, úgymond a csalók által okozott kárt.
1: Ahogy arra utalt, az áremelkedés a biztosítási csalások számának növekedése mellett egyéb tényezőktől is függ, de ilyen körülmények között tehetnek bármit a becsületes és egyébként rendesen fizető ügyfelek azért, hogy ne kelljen magasabb díjat fizetniük, akár a csalások, akár egyéb kedvezőtlen fejlemények miatt?
0: Nyilván tehetnek, hogyha drágálják ezt a biztosítást, akkor nem ajánlatos mindjárt először felmondani, nyilvánvalóan, természetesen. Ezt először felül kell vizsgálni, meg kell nézni, hogy valóban szükség van-e minden jelenlegi fedezetre, ami benne van, megfelelőek-e a biztosítási összegek, és nincs-e olyan rész, ami már mondjuk nem releváns. Azért egy komolyabb baleset, hosszabb munkaképtelenség, haláleset vagy nagyobb vagyoni kár, azért az mindenképp kell, hogy legyen egy biztosításba, azt saját megtakarításból nagyon nehéz kezelni, szóval semmiképp sem szabad megszüntetni, vagyis nem ajánlatos. Egyszerűen csak hozzá kell igazítani mindig a jelenlegi élethelyzethez, lehet, hogy 10 évvel ezelőtt más volt az ügyfél jövedelme, a vagyona, a családi helyzete, akkor még mondjuk nem volt gyereke, most már 2 van, akkor még nem volt hitele, most már van hitele, szóval ezt mindig hozzá kell igazítani a jelenlegi élethelyzethez, és akkor ez alapján kell beállítani. Nem azt mondanám, hogy mondjuk a drágulás miatt akkor mondjuk fel a biztosítást, vagy akkor mindjárt arra törekedjünk, hogy keressük meg a legolcsóbbat, hanem nézzük meg azt, hogy mire van valójában szükségünk, és azt hogyan tudjuk mondjuk a lehető legjobb árérték arányban megoldani.
1: Feltehetően nem véletlenül említette többször is a felmondást, hiszen a leegyszerűsített logika alapján, amit sokan alkalmaznak, úgy reagálnak a biztosítási díjak emelésére, hogy egyszerűen közlik, hogy a biztosítás nem létszükséglet, így hogyha csökkenteniük kell a kiadásaikat, akkor ez az egyik olyan tétel, ami elsőként áldozatul esik a költségcsökkentésüknek, de miért nem előnyös, hogyha valaki egy ilyen megoldás mellett dönt, és miért kellene inkább az ön által már vázolt, úgymond optimalizáció mellett dönteni?
0: Hát ahogy említettem, az értesítésre szükségünk van. Nyilván például autóbiztosítás esetében a PZP például az kötelező is. Ha valaki leasingre vásárol autót, akkor a kaszkó biztosítás szintén kötelező. Az ingatlan biztosítás szintén kötelező, mondjuk, hogyha valakinek hitele van az adott ingatlanra. Az életbiztosítás az nagyon ajánlatos, hogyha valakinek családja van, vagy hitele van. Szóval ezeket a dolgokat mindenképp úgymond fizetnünk kell, szóval nem az a kérdés, hogy akkor most ne legyen, hanem tényleg az, hogy akkor nézzük meg, hogy tudunk vele kezdeni, hogyan tudjuk optimalizálni. Mondjuk egy PZP-nél ma már persze viszonylag egyszerű dolgunk van, dolga van az ügyfélnek, mert az internetes keresőkben könnyen össze tudja hasonlítani az árakot, például meg tudja nézni, hogy akkor ugyanára az autójára hol kap olcsóbb ajánlatot, és akkor azt megköti. Viszont mondjuk egy életbiztosításnál, ami nagyon specifikus, ez már egyáltalán nem ilyen egyszerű, ott nem csak az árat kell összehasonlítani, hanem azt is, hogy pontosan milyen kockázatra, milyen összegekre, milyen feltételekkel vagyunk biztosítva. Például az, nem tudom, az egyik A biztosító 70 kritikus betegség esetén fizet, a másik 50 kritikus betegség esetén fizet, viszont ugyanannyiba kerülnek, szóval ezeket a dolgokat kell összehasonlítani, és lehet, hogy az egyik az adott élet helyzetben, hogyha probléma van, akkor sokkal többet ad, mint a másik, ami mondjuk ugyanannyiba kerül. Szóval szerintem éppen ezért az életbiztosításoknál különösen fontos mondjuk a tanácsadó szerepe, Úgyhogy az optimalizálás az nem feltétlenül azt jelenti, hogy mondjuk olcsóbb biztosítást keresünk, hanem inkább azt, hogy ugyanazért a pénzért számunkra, vagy egy kicsit több pénzért, mert ez azért az inflációval nyilván növekszik minden, de számunkra valóban fontos védelem legyen meg, és ne azért fizessünk, amire egyáltalán mondjuk nincs szükségünk, mert lehet, hogy már 10 éve, nem tudom, más ingatlanunk van, változott, stb., és nincs szükségünk arra az adott pontra a biztosításban.
1: Hiányzó testrészek, furcsa balesetek és különös körülmények között eltulajdonított járművek. Ez csak néhány azon bejelentések közül, amikkel a biztosítási csalások elkövetői gyakran próbálkoznak. Egy-egy ilyen visszaélés célja általában a gyors pénzszerzés, a trükközés azonban az egész rendszer működésére hatással van. Arról, hogy milyen hátránya származhat a becsületes ügyfeleknek abból, hogyha meredeken emelkedik a szabálysértések száma, Bohák Bálint biztosítási szakértőt, a pénzügy munkatársát kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
0: Köszönöm szépen, szép napot a hallgatóknak!
1: Európa szerte hatalmas erdőtüzek pusztítanak. Németországban, Franciaországban és Belgiumban a hatóságok több térség lakosait is felszólították otthonaik elhagyására. Görögországban és Horvátországban a strandokról és az üdülőközpontokból mentették az ott rekedt nyaralókat, Spanyolországban pedig a hadsereg segítségére volt szükség, hogy a történelmi erekjék ne váljanak a lángok martalékává. A tűzvészeket a tartós hőség, a szárazság, valamint az erős szél táplálja, de esetenként az emberi beavatkozás is szerepet játszik a kialakulásukban. A vonalban Gálhidi László, a WWF erdőprogramjának vezetője. Ha a korábbi évek tapasztalataiból indulunk ki, akkor mennyire számít rendkívülinek az idei nyár az erdőtüzek szempontjából?
2: Az ezt megelőző talán legkiemelkedőbb év az a 2022-es volt, talán emlékszünk rá mindannyian, hasonlóan kánikula volt nyár során, komoly aszály, és hát ennek következtében Magyarországon is 7-szer akkora volt az erdőtüzek területe, összterülete, mint a korábbi évek átlaga. Most ez az idei év, ez már kezdi közelíteni azokat a viszonyokat, sőt az is lehet, hogy mire vége a nyárnak, addigra már talán meg is haladja.
1: És korábban jellemzően a mediterrán térségekből érkezett a jelentések többsége, amik a pusztító tűzvészekről szóltak, ugyanakkor utalt rá, hogy néhány szór térségünkben is voltak hasonló történések, de jobbára még mindig a mediterrán vidékekről szóltak a hírek. Hogyan kellene mégis értelmeznünk azt, hogy most már teljesen átalakulóban van ez a korábbi kép, illetve milyen tanulságokat kellene levonnunk abból, hogy mostanra mondhatni alig van olyan európai ország, ahol a tűzoltók nem küzdenek alá?
2: Valóban a mediterrán térség az tulajdonképpen az erdőtüzek hazája, nem csak Európában, hanem a világ más részein, tehát ugye Kaliforniára, Ausztráliára, ha gondolunk. Ezeken a területeken a növényzet is egyébként hozzá van szokva a nyaranta való leégéshez, és könnyebben regenerálódik, mint a kontinentális tájak, tehát ahogy Magyarország vagy Szlovákia, ahol fekszik ezekre az erdőkre, ha gondolunk. Gyakoriak egyébként a tüzek még az északi tájakon, tehát a tajga övben, de az a mérték, ahogy most Skandináviában látjuk, hogy szinte minden évben fokozódik az erdőtüzek gyakorisága, például Svédországban vagy Norvégiában, tehát ezek tényleg új jelenségek. Hát ez a klímaváltozás maga, tehát amit ugye évtizedek óta mondunk, hogy erre kell számítani, ez most már nem kopogtat az ajtó, hanem itt van velünk. Hát ez egyre komolyabb felkészüléseket kíván a dolog. Ugye amit mi átlag emberként tehetünk, az a nagyobb odafigyelés, és ezt azért fontos kiemelni, mert a legtöbb erdőtüzet még a legkritikusabb helyeken is mindig az ember okozza, vagy 90% fölött az ember okozza, tehát nem valamiféle öngyulladásról van szó, hanem inkább valamilyen gondatlan tűzokozásról, vagy netán szándékos tűzokozásról, ami korábban nem következtetett ekkora problémát, mint manapság, de ugye egy nagyon-nagyon száraz tájban akár egy eldobott csikk is óriási problémákhoz vezethet. Hamar kialakulnak óriási tüzek. Na most ilyenkor értelemszerűen azoknak az intézményeknek, amiknek a feladata ezekre odafigyelni, vagy a károkat elhárítani, tehát itt ne csak a tűzoltóságra gondoljunk, hanem természeti területeken, például a nemzeti park igazgatóságok, állami erdőgazdaságok, stb. Önkénteseknek a koordinált együttműködésére van szükség.
1: Említette, hogy azokon a területeken, vagy azokban a térségekben, ahol jellemzően korábban is jelen voltak a tűzvészek, tulajdonképpen a növényzet is alkalmazkodott a körülményekhez, de térségünkben mi a jellemző? Tehát mi történik az erdőkkel egy-egy tűzvész után, illetve milyen tényezők befolyásolják, hogy az adott térség képes-e a természetes regenerálódásra, és mikor lehet szükség mondjuk emberi beavatkozásra?
2: Igen, ez nagyon fontos kérdés, hogy milyen az erdő, amit elér a tűz, vagy ahol keletkezik a tűz. Általában egyébként a mesterséges telepített erdők, amik sokkal inkább kitettek a tűzveszélynek. Itt gondolok elsősorban a telepített fenyvesekre, ugye hosszú tűjű fenyőkre, fekete fenyő, erdei fenyő. Ezeket nagyon sok helyen Közép-Európában is például homokra telepítették, száraz területekre, és hát ugye ezek a gyantával telített, aztán lehulló, összegyűlő tűavar, ez rendkívül gyúlékony. Tehát például az ilyen erdőknek a leégése az nagyon megsemmisítő tud lenni, ilyenkor csak mesterséges beavatkozással, újraerdősítéssel lehet újra erdőt létrehozni. Érdemes elgondolkodni azon, különösen védett területeken, hogy a természetes eredeti növényzetet volna célszerű helyreállítani, tehát olyan fafajoknak a vegyes összetételű, idővel vegyes korúvá váló állományait, amit sokkal kevésbé tud a tűz károsítani. Ugye, hogyha eleve ilyen területet ér a tűz, tehát gondoljunk a tölgyesekre, bükkösökre, vegyes fafajú erdőkre, itt a tűz is csak nagyon foltokban tud károkat okozni, és ha nem túl intenzív a tűz, akkor lehet, hogy csak az aljnövényzet ég le foltokban, és néhány év alatt az erdő tulajdonképpen saját maga is tud regenerálódni. Hegyvidékeken látunk ilyet.
1: Egyelőre tehát még sokat segíthet a felkészülés, de hogyha azok a körülmények, amik az idei nyarat is jellemezték, állandósulnak, akkor lesz még értelme megelőzésről beszélni, vagy abban az esetben már sokkal inkább az alkalmazkodásra kell majd koncentrálni?
2: Hát a megelőzés az mindenképpen fontos, ahogy említettem, az emberi károkozás, tűz keletkeztetés az, ami legtöbbször a háttérben van, tehát egyfelől egyfajta ilyen lakossági figyelemfelhívásra, tűzgyújtási tilalmakkal kapcsolatos szabályok betartására mindig fel kell hívni a figyelmet, és hát a felkészülés része az is, hogy kialakítani például tűzpásztákat az erdőterületeken, vagy olyan kommunikációs rendszert működtetni, ami a különböző szereplőknek az együtt mozgását, informálását segíti, tehát a felkészülés ilyen szempontból mindenképp fontos. Hát az alkalmazkodás az pedig arról kell, hogy szóljon nagyon sok esetben, hogy helyreállítani azt a természetes növénytakarót. Idővel egyébként ez át fog alakulni olyan fajok összességévé, ami jobban bírja a szárazságot, és ezáltal valamennyire a tüzet is. A lényeg, hogy a természeteshez hasonló növényzetet kell helyreállítani nagyon sok helyen.
1: Nem véletlen tehát, hogy az Európai Bizottság is azt szorgalmazza, hogy az egyes tagállamok lépjenek fel komolyabban a felkészülés, illetve a megelőzés érdekében, és egyebek mellett azt kérik, hogy a tagállamok költsenek többet tűzvédelemre, ugyanakkor, ahogy arra az ön által elmondottak is utalnak, az anyagi fedezet egyáltalán nem minden, hiszen egy olyan stratégiával is rendelkezni kellene, amit ezekből a forrásokból meg lehet valósítani. De mennyire jellemző térségünkre az, hogy a döntéshozók tudatosan stratégiák mentén készülnek az ilyen klímaváltozás okozta szélsőséges eseményekre?
2: Én ökológusként egy civil szervezetnél dolgozom, úgyhogy erre nincs igazi rálátásom, hogy az állami szerveknek milyen a koordinált együttműködése.
1: Ugyanakkor de a civilek nagyon gyakran az államot helyettesítik, és a természetvédelem vagy a környezetvédelem is egy olyan terület, ahol ez a problematika megjelenik. Tehát mondjuk a tűzveszélyekre való felkészülés terén is érzik azt, hogy el kell végezniük olyan tevékenységeket, amit mondjuk ideális esetben egy jól működő államnak kellene magára vállalnia?
2: Magyarországon egyelőre nem ez a helyzet, ugye hát egy kormányváltáson vagyunk túl, tehát egyrészt van bennünk egy remény, hogy ezek a típusú problémák sokkal inkább alulról építkezően is fognak majd megoldódni. De hát az elmúlt időkben is azért természetesen igaz volt, hogy önkéntes helyi szervezetek is beszálltak például az ilyen problémáknak a felszámolásába, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy az állami intézményeknek a koordinált együttműködésének is megvannak az alapjai. Tehát itt nem mondanám azt, hogy mindent a civil szervezeteknek kell megoldani, átvenni, de itt részben arról is szó van, hogy nálunk ez egyelőre nem olyan komoly probléma, mint mondjuk Görögországban vagy Bulgáriában kezd lenni, tehát az ottani kollégáim már sokkal felkészültebbek ezen a téren, így a civil oldalról is.
1: És mit mutat a szakmai tapasztalatuk, melyek azok a döntések, amiket a következő években mindenképp meg kell majd hozni, hogy sokkal felkészültebbek legyünk arra, hogyha térségünket is mondjuk intenzívebben sújtják majd a hasonló kellemetlen katasztrofális események?
2: Hát ugye ismét Magyarországra fókuszálva, de ez részben a környező országokra is igaz, hogy azokon a területeken, ahol a vízkormányzás az elmúlt évtizedekben elsősorban a víz elvezetésére szolgált, ott ezen változtassunk, hiszen ez a rettentő asszály részben ennek is következménye, hogy az a víz, ami itt lehetne a területen, az elvezetésre kerül, tehát a víz oldalt azt mindenképpen rendbe kell tenni. És hát amit említettem, a növényzetnek a helyreállítása, olyan fajoknak a megválasztása, amik az őshonos ökoszisztémáknak a működését újra tővé teszik, ez egy nagyon fontos irány. És hát nyilván az intézményi működtetésnek az egyre precízebb, egyre összehangoltabb iránya is fontos.
1: Egyelőre úgy tűnik, hogy még van némi időnk arra, hogy az ilyen jellegű intézkedéseket megvalósítsuk, vagy tető alá hozzuk azt, amit felkészüléshez meg kellene tennünk, de nagyjából mennyi időnk lehet addig, amíg a klímaváltozás következtében az olyan térségünkhöz hasonló országokban is tartósan magassá válik a tűzvészek kockázata, ahol korábban kevéssé volt jellemző?
2: Hát itt az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt mondanám, hogy néhány évünk van erre csupán, tehát 2-3-5 év, ha most ezt az elmúlt éveknek a trendjeit nézzük. Tehát valóban az, hogy csak így belepörget az ember a hírekbe, és hát ahogy éppen olvastam, a Nagyfátrában is tűz van, ugye a horvátországi tüzekről nem beszélve, a belgiumi is szokatlan, a németországiak is, tehát ezek egyre inkább itt kopogtatnak az ajtón, úgyhogy lényegében nincsen várakozási idő, ezt azonnal csinálni kell.
1: Már csak azért is, mert ezeknek az eseményeknek a következményei nem csak a természetvédelem területét érintik, hanem több más aspektusra is kiterjednek az életünkben, de egészen pontosan milyen további következményekkel járhatnak az ilyen erdőtüzek okozta pusztítások egy ország egészére nézve?
2: Hogyha a jelenlegi kiterjedésüket nézzük, mondjuk a mi térségünkben, akkor ez a pár száz vagy esetleg néhány ezer hektár leégett terület, ez az összerdőterületnek csak egy nagyon pici része. Tehát ilyen értelemben gazdasági jelentősége kevesebb. Itt inkább azokra az egyéb hatásokra érdemes gondolni, mint ami például az egészségünket befolyásolja, a füst, pláne hogyha lakott terület közelében keletkezik nagy mennyiségben, ugye ez azért komoly egészségügyi kockázatokkal jár.
1: Az egészségügyi kockázatokon túl úgy, hogy ahogy ön is jelezte, a trendek nincsenek a mi oldalunkon, tehát feltehetően a helyzet egyre forrósodni fog, ha fogalmazhatunk így, akkor mikor lesznek kifejezetten érezhetőek például a gazdasági vagy adott esetben a gazdasági következményekhez eléggé intenzíven kapcsolódó turisztikai következmények is?
2: Hát ezt nehéz így számszerűsíteni, most tényleg utalok arra, hogy pár száz vagy ezer hektárokról beszélünk, értelemszerűen, hogyha olyan kiemelt területet érint a tűz, ami nagyon látogatott, tehát turisztikai szempontból kiemelt, akkor ott lehet, hogy évekre megszűnik a turizmus intenzitása, lehetősége, stb. Egyelőre itt Közép-Európában erre azért kevés példát látunk. Most, amit elolvastam írást, a szerbiai, a Vajdaság déli részén, a Deliblati pusztaságban sok-sok száz hektáron égett nem csak az erdő, hanem gyepterületek, cserjések, tehát egy ilyen kiterjedt, sok száz hektáros égett felszín, ami egy védett területet, látogatott területet érint, ez a helyi turizmus biztos, hogy évekre visszavetheti.
1: Bár pozitív végszóval sokkal jobb lenne befejezni a beszélgetésünket, de tekintettel a körülményekre, illetve a trendekre feltehetően nem lesz olyan optimista a kicsengése az utolsó kérdésnek, de ezek szerint annak megfelelően, amit az adatok mutatnak, térségünkben is kénytelenek leszünk hozzászokni ahhoz, hogy az erdőtüzek rendszeressé válnak majd.
2: Egyrészt hozzá kell szoknunk, de ez hozzá lehet szokni, hiszen ugye beszéltünk a mediterrán országokról, ahol ez eddig is sokkal gyakoribb volt, tehát nem valamiféle világvége, amire számítanunk kell. Az viszont nagyon fontos, hogy elvégezzük azt a feladatot, amit társadalmilag meg tudunk tenni, tehát a természeti rendszerek helyreállítására, mert ez biztos, hogy csökkenti ezeknek a tüzeknek a kockázatát, illetve hát az egyéni felelősség, ami szintén a mi kezünkben van, és ez olyan értelemben pozitív, hogy ha megtanulunk odafigyelni ilyen hétköznapi tevékenységekre, akár a kerti sütögetéstől kezdve az autózás közbeni dohányzásra, stb. Tehát, hogy mi magunk is tudunk tenni azért, hogy ne történjenek ilyen tragédiák. Ez, én azt gondolom, hogy lelki értelemben egy pozitív dolog, hiszen nem valamiféle nagyon-nagyon kiszámíthatatlan dolog, amire számítanunk kell.
1: A rekordokat döntő hőhullámok árnyékában pusztító tűzrészek sújtják a kontinenst, így mostanra fél tucat európai országban küzdenek a lángokkal. Arról, hogy a tűzvédelemre fordított költségek növelése valóban javíthatná a helyzetet, Gálhidi Lászlót, a WWF erdőprogramjának vezetőjét kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm szépen, és további szép napot kívánok.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Dél-Portugália, vagyis az Algarve régió híres az aranybarna szikláiról és a titokzatos tengeri barlangjairól. A legnépszerűbb közülük a Benazil barlang, amelynek tetején egy hatalmas kerek nyíláson át süt be a nap a homokos belső partra. Bár a közösségi oldalakon ezer meg ezer fotót látni a barlang belsejében pózoló emberekről, a hatóságok a balesetek megelőzése érdekében betiltották a barlanghoz való beúszást és a matraccal való behajózást. Az óceán áramlatai ezen a részen rendkívül erősek és kiszámíthatatlanok. A sziklához csapódó hullámok pedig már több turista életét követelték. Ma már csak hivatalos, engedéllyel rendelkező kis hajókkal vagy vezetett kajaktúrákkal szabad megközelíteni a barlangot, de a hajókról is tilos kiszállni a barlang belső homokpadjára. Ha megszegjük a tiltást, a part mentén járőröző tengeri rendőrség büntetés szab ki ránk. Élvezzük a látványt biztonságosan a kijelölt túrák keretében. Így nem csak saját épségünkre vigyázunk, hanem hozzájárulunk ennek a különleges természeti kincsnek a hosszú távú megőrzéséhez is.
2: A gazdasági minisztérium jobbára tud kialkudni a JESZ-ben lévő részesedésért, akkor támogatom, mondta Robert Fico. Lenka Kovácsevicsová cáfolja a Lubina telepről történő tömeges kilakoltatásra vonatkozó állításokat. A Miskolci Bíróság egy hónapos előzetes letartóztatásra ítélte a lengyel busz sofőrjét. Éjszaka 17 és 12, holnap napközben 20 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Napzárta. Paszmár Líviával.
2: Kedves hallgatóink, önök adászáró hírműsorunkat hallják augusztus 18-án kedden. Hallgassák meg híreinket. A Denis Szaková gazdasági miniszter nem ért egyet a CSEZ részesedésének értékelésével a szlovák nukleáris energetikai társaságban, akkor kedvező feltételeket kellene kialkudnia. Ezt ma jelentette be Robert Fico miniszterelnök, hozzátéve, hogy kész a gazdasági minisztériumnak a szükséges politikai támogatást nyújtani. A következő napokban ezért a miniszterelnök teret biztosít az érintett felek közötti további tárgyalásokhoz. A gazdasági minisztérium tegnap közölte, hogy a JESZ társaság tulajdonjogainak rendezési folyamatát eddig nem sikerült lezárni. Elsősorban azért, mert eltérőek a vélemények arról, hogy mekkora összeget kellene a Szlovákiának kifizetnie érte. A 189 millió euróra becsült részesedés értéket több ellenzéki politikus is bírálta. Az Ellenzéki Szabadság és Szolidaritás indítványozza, hogy az egészségbiztosító legyen köteles orvost keresni az ügyfelei számára, jelentette be mai sajtótájékoztatóján Tomás Szalai parlamenti képviselő. Kis Balázs információi.
3: Az SZSZ képviselője közölte, hogy ezzel kapcsolatban javaslatot terjeszt be a szeptember 15-én kezdődő parlamenti ülésre. Ne a betegnek kelljen időpontot keresnie, intézkednie, a megyei hivatalhoz fordulnia, ne a hozzátartozóinak kelljen telefonálgatniuk az ismerőseiknek. Az egészségbiztosító felelős az ügyfeleiért, a biztosító dolga legyen orvost keresni, a biztosító köteles garantálni a beteg jogokat, jelentette ki Szalai. Hozzátette, hogy Pozsony megye, ahol orvosként dolgozik, az egészségügyi szolgáltatókról szóló tárcaközi egyeztetés alatt álló törvénymódosításhoz azt az észrevételt fűzte, hogy az egészségbiztosító kötelessége legyen orvost keresni az ügyfele számára. Remélem, hogy az egészségügyi minisztérium valamilyen formában elfogadja ezt, jegyezte meg a képviselő, és rámutatott, hasonló észrevételt fogalmazott meg Robert Dobrovocki ombudsman is. Közölte egyúttal, hogy a javaslatot beterjeszti a következő parlamenti ülésen. Megpróbálom a javaslatot benyújtani a bizottsági vagy a plenáris ülésen, hogy módosíthassuk az egészségügyről szóló törvényt akkor is, ha a minisztérium nem fogadná el a beterjesztést, tette hozzá Tomás Szalai.
2: Az ellenzéki KDH az öntözés és az asszály kérdéséről szóló vitát a parlament elé kívánja terjeszteni. Konkrét lépéseket kérnek a kormánytól, például azt, hogy ne írja alá az öntöző berendezések modernizálására irányuló, mintegy 500 millió euró értékű PPP projektet. Ezt Marian Čaučík, a KDH frakció alelnöke jelentette ki. Szerinte a szlovákiai öntöző rendszerek nagy része nem működőképes, és Richard Takács földművelésügyi miniszter nem foglalkozik a problémával. A múlt héten bemutatott néhány intézkedést, amelyeket mi csupán tüneti kezelésnek tartunk. A kormány ezt a kérdést kizárólag zárt ajtók mögött tárgyalja, mondta Čaučík. A képviselő szerint a víz, az öntözővíz, az infrastruktúra, a gazdálkodás és a víz megtartó intézkedések témája túlságosan fontos ahhoz, hogy úgy kezeljék, ahogyan a kormány teszi. A koalíciós SNS tárgyalni kíván a parlamenten kívüli Republika mozgalommal az együttműködésről a megyeelnök és polgármester jelöltek támogatásában. Erről Zuzana Skopcová, az SNS elnöke Andrej Danko irodavezetője tájékoztatott. Az SNS hajlandó támogatni a Republika alelnökét, Milan Mazureket Eperjes megye elnöki posztjának jelöltjeként, amennyiben a Republika támogatja Adam Lucsanszki parlamenti képviselő Zsolna megye elnöki posztjának jelöltjeként. Erről ma döntött az SNS elnöksége. Egyúttal készen állnak arra is, hogy más településeken és városokban is politikai kompromisszumokat kössenek. A párt egyetért azzal is, hogy támogassa Zuzana Uhríková nyitrai polgármester jelöltet, aki a Republika támogatásával pályázik a tisztségre. A párt meggyőződése, hogy az önkormányzati választásoknak a nemzeti erők egyesítése jelképének kell lennie. Lenka Kovácsovicsová, Kassa polgármester jelöltje és a Tóváros városrész jelenlegi polgármestere elutasítja azokat az állításokat, miszerint a Lubina nevű illegális telepről a Magyarországra történő kilakoltatás tömeges lenne. Ugyanakkor a mai sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a kassai illegális telepek problémája rendkívül súlyos. Kovácsovicsová cáfolta azt az állítást is, miszerint a lakosok kilakoltatása jövőbeli ingatlanfejlesztési projektekhez kapcsolódna. Azt állítja, hogy senkit sem érdekelnek azok a telkek, amelyek a stratégiai jelentőségű gázvezeték mentén helyezkednek el, ahol az illegális telep található. Kifejtette, hogy egy civil szervezet elnökeként szerepel a magyarországi Szalonna településen található egyik érintett ingatlan tulajdonosi jegyzékében, és szerinte ez nyilvánosan ellenőrizhető tény. Elutasítja azt az állítást is, miszerint 300 család kilakoltatását készítik elő, szerinte csupán néhány családról van szó, akik készek voltak az életmódváltásra. Az egész folyamatot szerinte a civil szektor szervezi. A pénzügyőrség júliusban több mint 1500 ellenőrzést végzett a Forró Nyár 5 elnevezésű ellenőrzési akció keretében. Ennek során 383 esetben állapították meg a nyugtaadási és bevételnyilvántartási törvény megsértését, és összesen csak nem 230 ezer euró értékben szabtak ki bírságokat. További részletek Kis Balástól.
3: Az ellenőrzések elsősorban a zenei fesztiválokra, vásárokra, kulturális és társadalmi rendezvényekre, bárokra, éttermekre, szezonális üzletekre és strandokra irányultak. Annak ellenére, hogy a pénzügyőrség előzetesen tájékoztatta a nyilvánosságot és a vállalkozókat az ellenőrzési akcióról, az ellenőrök az ellenőrzött vállalkozások mintegy negyedénél találtak törvénysértést. A leggyakoribb szabálysértés az átvett bevétel nyilvántartásba vételének elmulasztása volt. Az akció keretében az ellenőrök 5 értékesítési tilalmat is elrendeltek olyan vállalkozásokkal szemben, amelyek ismételten megsértették a bevételek nyilvántartására vonatkozó törvényt. Az ellenőrzések nem csupán a bírságokról szólnak, céljuk annak egyértelmű megmutatása, hogy a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak. A tisztességes vállalkozó nem kerülhet hátrányba azzal szemben, aki tudatosan nem tartja nyilván a bevételeit, hangsúlyozta József Kis, a pénzügyőrség elnöke. Az ellenőrök a továbbiakban is folytatják az ellenőrzéseket, elsősorban a kockázatosnak minősülő üzletekre és azokra a helyszínekre összpontosítanak, ahol nagy számú vásárló fordul meg. Daniel Kovács, a pénzügyőrség szóvivője szerint a bejelentett ellenőrzéseknek megelőző szerepük is van.
4: Finančná správa ňou chce zároveň preventívne pôsobiť na podnikateľov, posilňovať povedomie o povinnostiach pri evidencii.
3: A pénzügyőrség ezzel szeretné erősíteni a bevételek nyilvántartásával kapcsolatos kötelezettségek ismeretét, valamint elősegíteni az adó és járulék fizetési kötelezettségek önkéntes teljesítését.
2: A Miskolci járásbíróság egy hónapos előzetes letartóztatásba helyezte azt a lengyel sofőrt, aki vasárnap balesetet okozott egy turista busszal az M3-as autópályán Magyarországon. A tragikus balesetben 12 utas vesztette életét. Ez a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei bíróság mai közleményéből derül ki. A sofőrt gondatlanságból elkövetett több személy halálát okozó közlekedési baleset büntettével gyanúsítják, amiért 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethet. A bíróság megállapította, hogy a cselekmény jellegére, a lehetséges büntetés súlyosságára és a vádlott külföldi állampolgárságára való tekintettel fennáll a szökés vagy a bujkálás kockázata. A vádlott és védője is fellebbeztek a döntés ellen, ezért az egyelőre nem jogerős. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy jelenleg nem folynak tárgyalások Iránnal, és nincsenek is tervben. Hozzátette azonban, hogy a tengeri blokád továbbra is érvényben van, és a hormuzi szorosból minden aknát eltávolítottak vagy felrobbantottak. Az USA és Irán júniusban írt alá egy szándéknyilatkozatot a közel-keleti háború befejezése céljából, amelynek kezdeti 60 napos tárgyalási szakasza tegnap lejárt. Ennek ellenére nem jelentettek új támadásokat. Trump tegnap azzal fenyegette Ománt, hogy lebombázza, ha az megakadályozza az USA és Irán közötti a hormuzi szorosra vonatkozó megállapodást. Az amerikai elnök korábban kijelentette, hogy ezt a stratégiai fontosságú csatornát az USA területének kívánja nyilvánítani, amit Irán azonnal elutasított, és kijelentette, hogy ez a tengeri útvonal iráni és az is marad. Közel 100 migránst mentettek ki a La Manche csatornában, miután tegnap reggel, röviddel a francia partoktól való kihajózás után meghibásodott a felfújható csónakjuk motorja. Összesen 96 személyt mentettek ki és szállítottak át a Boulogne-sur-Mer városi kikötőbe, közölték a francia hatóságok. A mentők szerint a csónaknak már a kihajózása után körülbelül 30 ember maradt a vízben, akik közül néhányan komoly bajba kerültek és erős tengeri áramlatok voltak. 4 embert helikopterrel, további 6-ot pedig hajóval emeltek ki a vízből. A DPA hírügynökség szerint az elmúlt hetekben a csempészbandák nyilvánvalóan nagyobb számú embert kezdtek elhelyezni felfújható csónakokon. Andy Burnham brit miniszterelnök taktikaváltást ígért a csempészbandák elleni küzdelemben.
5: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
6: Bekerült Európa legjobb 40 labdarúgó csapata közé a Ferencváros. Az UEFA koeficiens alapján összeállított listán a legutóbbi 5 év eredményeit vették figyelembe. A Fradi, amely a rangsor 39. helyén áll, a Zabrze búcsúztatásával sorozatban 8-szor is kvalifikált valamelyik európai kupa csoportkörébe. Hogy az idén az Európa Liga vagy a Konferencia Liga lesz-e, az a Trabzonspor elleni párharcon múlik az Európa Liga selejtező rájátszásában. Az első meccs csütörtökön Törökországban lesz, a visszavágó egy héttel később. A listát a tavasszal Bajnokok Ligája elődöntős Bayern München vezeti, megelőzve a BL finalista Arsenalt és a Real Madridot, a legrangosabb európai kupa legutóbbi 2 kiírását megnyerő Paris Saint-Germain a negyedik. Legfrissebb sajtóhírek szerint Jakobisvili áron nem végleg, hanem egy kölcsönszerződés keretein belül kerülhet a spanyol másodosztályban szereplő Almériához. A Barcelona tehát megtartja a 20 éves magyar kapus jogainak 50% vagy 60%-át. Az előző idényben a másodosztályú Andorra kapuját védte. Távozott posztjáról Kevin Lamour, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség operatív igazgatója, aki bírálta Gianni Infantino elnök, időközben visszavon tervét, melynek értelmében a FIFA legértékesebb versenysorozataiban magánbefektetők szerezhettek volna részesedést. A 36 éves 4-szeres győztes szlovén Primož Roglič felépült, így indulhat a szombaton rajtoló spanyol országúti kerékpáros körversenyen, a Vueltán. A Forma 1 úgy ment nyári szünetre, hogy a Mercedes-es Kimi Antonelli 59 ponttal vezet csapattársa George Russell előtt, míg kettejük között a legjobb Ferraris idényét teljesítő Lewis Hamilton áll. A Mercedes csapat vezető helyettese Bradley Lord szerint a két pilóta viszonyát az egészséges rivalizálás jellemzi.
0: Időjárás.
2: Ma éjszaka felhős, borult égre számíthatunk, hajnalra helyenként csökken a felhőzet. Nyugaton eső vagy záporok is előfordulhatnak, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 12 fok közé süllyed. Holnap napközben részben felhős, borult lesz az ég, délután a felhőzet ritkulni kezd. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 30 fok közé emelkedik, gyenge változó irányú légmozgás lesz jellemző. Kedves hallgatóink, ennyi fért a napzártába. Munkatársaim Kis Balázs és Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket. Paszmár Lívia hírszerkesztőt hallották. Viszont hallásra!

Neuen Schachten schaffet das Gold, und grüßige Eisen trabt

8. Hat ha! Denn tiet ihr Männer, ihr Schweinermacht,

Das sei nicht bedürfte zu Rat und Dienst, um harten Dank.

Lecker, setze du fest.